0: 16 fertőzöttet azonosítottak. Hangsúlyozták, nem áll fenn járványveszélye, mivel a vírus emberről emberre nem terjed. Emlékeztettek, a szúnyogok által terjesztett vírus a fertőzöttek 80%-ánál nem okoz tüneteket. A nyugat-nílusi láz az esetek mintegy 1%-a esetében neurológiai problémákhoz vezet, kivételes esetekben pedig halálos kimenetelű is lehet. Egy utrechti kórházban ápolt beteg augusztusi halálát követően a holland közegészségügyi intézet közölte, hogy a vírus immár jelen van a hollandiai szúnyog populációban. A korábbi halálesetek kizárólag olyanokat érintettek, akik külföldi utazásuk során fertőződtek meg. A vírus ellen nincsenek vakcinák vagy kezelések.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: illetve iskolája, a Jókai Mór Református Általános Iskola, hiszen 25 évvel ezelőtt lett református az intézmény, vagyis ekkor került a gyülekezet fenntartásába. Köszöntöm a stúdióban ezzel kapcsolatban Almási Ferencet, a Tetemvári Református Egyházközség lelki pásztorát. Áldás békesség, tiszteletes úr!
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önt és minden hallgatót!
0: Illetve Pintér Zoltán főgondnokot. Áldás békesség!
2: Áldás békesség!
0: Elsőként én tiszteletes urat kérném arra, hogy ossza meg velünk gondolatait itt a jubileummal kapcsolatban, mert azért ez egy nagy jelentőségű esemény, nagy jelentőségű év tulajdonképpen ez az évforduló a gyülekezet életében is, de azért azt gondolom, hogy egy lelkipásztor életében is.
1: Igen, bár én 13. éve vagyok a gyülekezetben, és ez a jubileum pedig 25 esztendőre tekint vissza, de örömteli, hogy ennek részese lehetek. Valóban negyed századdal ezelőtt vette át a Deszka templomi gyülekezet az akkori 44-es számú általános iskolát, és lett annak a fenntartója. Abban az időben ez még egy különleges dolog volt. Viszonylag ritka volt az, hogy gyülekezeti fenntartásba kerül egy oktatási intézmény. Sőt, itt a mi egyházkerületünkben ma sem annyira gyakori. Amikor ide jöttünk, akkor ez egy óriási kihívást jelentett a számomra. Egy nagyon hosszú tanulási folyamatot, hogy hogyan is kell nekem ehhez hozzáállnom. Segítséget jelentett benne a főgondnok úr, vele kiváló a kapcsolatom, kezdettől, az első pillanattól fogva mindenben nagy támogatást nyújtott, és nagyon hálás vagyok neki, hogy úgy nyújtott támogatást, hogy ne nagyon lássák mások. Tehát egy falusi környezetből érkeztem, az egész életemet falun éltem, falusi gyülekezetekben szolgáltam, és akkor ahhoz képest idejönni, ez egy egészen más helyzetet jelentett, még akkor is, hogyha nem lett volna intézmény fenntartó a gyülekezet, akkor is egy ilyen nagy gyülekezetben vezetői tisztséget vállalni, az egy nagy kihívás. Csak egy példát mondok, amikor a presbiteri gyűléseket tartjuk, akkor mi igyekszünk a formai követelményeknek is megfelelni, de hát falun ez a presbiteri gyűlés tartunk, ez egy kicsit inkább egy ilyen beszélgetés volt, már csak azért is, mert formális presbiteri gyűlést meglehetősen ritkán tartottunk, hiszen nagyon-nagyon sokszor fordult elő, szinte az istentiszteletek nagyobb részében, hogy a hirdetések közben azt mondtam, hogy és kérem a presbitereket egy pár perces megbeszélésre maradjanak itt. Tehát állandó volt a kapcsolattartás, mindenről tudtak, beszélgettünk, és így tovább. Tehát a gyűléseknek olyan nagy tétje nem volt. Most pedig itt, akik egy ilyen nagy területen vannak, laknak, sokkal körülményesebb a kapcsolattartás, levelezés, telefonhívás, és így tovább, mindenkinek sokféle elfoglaltsága, munkája van, és amellett pedig a Deszka templomi gyülekezet egyébként is folyamatosan fókuszban van, tehát itt meg kellett tanulni azt, hogy mindenre nagyon oda kell figyelni, rendnek kell lenni, és főgondnok úr ebben sokat segített nekem az elején, olyan óvatosan, ne vegye észre senki, mindig oda súgott valamit, hogy ezt így szoktuk, ezt így kellene. Ugye nagyon hálás vagyok érte, hogy ő ezt ilyen bölcsen, szeretettel tudta csinálni. Aztán az iskola fenntartás tekintetében még segítséget jelentett Kis Klára igazgatónő, akivel sokat beszélgettem. Ő maga is hát küszködött az intézmény vezetésnek a dolgával, mert igyekezett ezt a legjobban csinálni, és miközben beszélgettünk, előjöttek neki is vívódásai, feltett kérdéseket, amikre néha én se tudtam, hogy mi lenne a helyes válasz. Ezeket sokszor meghánytam, vetettem, aztán ezeket odavittem a presbitérium elé is. Lényeg az, hogy azt hiszem egy 2-3 esztendő után eljutottunk oda, hogy egy beszélgetés sorozatot indítottam a presbitériummal, legalább 5-6 alkalomból állt,

0: amikor azt mondtam, hogy nézzük már át együtt a gyülekezetnek az életét, benne az intézménynek az életét is. És kérdeztem azt, hogy ki akarta ezt az iskolát? A gyülekezet, a lelkipásztor, a presbitérium, hogy hogy volt ez? Nagyon-nagyon jó beszélgetések lettek belőle, és azt gondolom, hogy ezek a beszélgetések sokat segítettek az egész presbitériumnak talán abban, hogy még tudatosabban legyünk fenntartói ennek az intézménynek. Tehát addig is megvolt a tudatosság, ez inkább csak még katalizálta, elősegítette ezt.
1: Főgondnok úrhoz fordulok. Hát ki akarta ezt az iskolát, ahogy hallottuk, hogy tiszteletes úr is feltette annak idején ezt a kérdést. Főgondnok úr már a kezdetektől ott volt, abszolút itt az iskola átvételnél bábáskodott végig. Honnan jött az indítatás erre, hogy a gyülekezet legyen a fenntartója?
2: Mindannyian jól ismerjük azt a gondolatot, azt a mondatot, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Innen jött. A református gondolkozástól nem áll távol az, hogy nem csak a templomba járunk, hanem a gyerekek nevelését már az iskolában el kell kezdeni, és nem árt az, hogyha a templom mellett van egy iskola is, ahonnan persze az egyházközség utánpótlása is fejlődik, és ezt a lehetőséget ragadta meg a gyülekezet, a presbitérium már 2000-ben, akkor kezdeményeztük a Miskolcváros önkormányzatánál, hogy mi szeretnénk átvenni ennek az iskolának a fenntartását. Volt már rá gyakorlat, egyházkerületünk már akkor üzemeltetett iskolát, gimnáziumot, de az, hogy itt a városban egyházközség működtessen egy általános iskolát, az még nem volt gyakorlat. Ezt próbáltuk meg az akkori főgondnok kezdeményezésére. Szilágyi István Levente főgondnok volt a kezdeményezője, aki a városban is egy köztiszteletben álló polgár volt, a helyi közlekedési vállalatnak a vezérigazgatója, és hát azt kell mondanom, hogy a csillagok állása is olyan volt, hiszen egy kereszténydemokrata polgármester, kereszténydemokrata többségű közgyűlés volt a városban, és ráadásul még nehézségei is voltak az önkormányzatnak, nem csak ezzel, hanem más iskolának a fenntartásával, üzemeltetésével is. Ezt próbáltuk meg egy kicsit a magunk javára fordítani, és 2001. április 5-én az önkormányzat közgyűlése úgy döntött, hogy a Tetemvári Református Egyházközség részére átadja a Jókai Általános Iskola fenntartói jogát. Egy elég hosszadalmas határozatot, 9 pontból álló határozatot hozott erről a közgyűlés, de a végén az épület tulajdonjoga, a fenntartói feladatok mind-mind az egyházközség feladatkörébe, tulajdonába kerültek. Nagy volt a lelkesedés, és hát kicsi a gyakorlat, mert azért egy presbitérium az nem nevelő testület, mégis az akkori lelkipásztor vezetésével, dr. Kádár Péter irányításával neki láttunk ennek a feladatnak. Ő maga lett az iskola igazgatója. Ez nem volt példanélküli, mert azt vallották több ilyen iskola átvételkor az átvevő egyházkerületek vagy egyházközségek, hogy szükséges a váltást olyan módon is érzékeltetni, hogy itt most bizony egyházi irányítás alá kerül az intézmény. Ez azonban nem jelentett egy határtalan szigort. Úgy hívták ezeket a váltásokat akkor, hogy táblacserés, fenntartói váltás, vagyis türelmesen állt hozzá az egyházközség, és ez jellemző még ma is. A nevelőtestületből mindaz, aki úgy érezte, hogy át tudja venni azt a hitet, azt a hozzáállást, amit az egyházközség nyújt, maradt az intézményben, és nem jelentett senki számára megrázkódtatást az, hogy most egy egyházi fenntartású intézményt kellett vezetni, vagy ott kellett oktatni. A szülők, gyerekek is jó néven vették, mint kiderült, most már 25 év távlatából mondhatjuk ezt, és azt tapasztaljuk, hogy ma már sokan konfirmálnak a 7.-8. osztályosok közül. Ez azért korábban nem volt jellemző, és bizony a gyerekisten tiszteletekre is sokan járnak az iskolából.
1: A gyülekezet annak idején egyébként mit szólt ehhez a nagy változáshoz? Mert azért ez nagy változás a gyülekezet életében, hogy most már egy iskola fenntartója is lesz tulajdonképpen az egyházközség. Ők hogyan fogadták?
2: Jellemző volt, hogy a tetemvári református egyházközség tagjainak életkora, átlag életkora magas volt. Azok, akik akkor alkották a gyülekezetet, még emlékeztek arra, hogy valamikor ők maguk is járhattak református általános iskolába. Jó néven vették. El kell mondanom, hogy én magam is egy olyan általános iskolába jártam, nem itt, hanem Dél-Magyarországon, ami valamikor református általános iskola volt, és hiába éltünk más körülmények között, más politikai körülmények között, akkor is a szellemiségét egy ilyen iskola nem veszíti el. Így aztán könnyű volt itt is a gyülekezet tagjainak átérezni azt, hogy ha régen jó volt, én jól éreztem magam abban az általános iskolában, akkor bizonyára ennek is haszna lesz, és most majd az unokám fog oda járni, majd a gyermekem fog oda járni, úgyhogy ezt mindenki jó szívvel kezelte.
1: Tiszteletes úr, ugyan már említette néhány gondolat erejéig, hogy ön 13 évvel ezelőtt csatlakozott be a gyülekezet, és ezáltal hát az iskola életében is. Hogyan emlékszik egyébként vissza itt a kezdeti néhány hónapra?
0: Hát kiábrándító lesz, amit mondok, de borzasztó volt.
1: A nehézségek miatt?
0: Így van. Tehát november közepén költöztünk, azonnal következett advent, mindenhol, még a legkisebb gyülekezetben is a legmozgalmasabb időszak. Úgy költöztünk ide, hogy főgondnok úr már Nagy Rozvágyra telefonált, hogy akkor kellene intézni egyházfőhatósági igazolást, mert aztán amikor megérkezek, akkor mindent íratni kell át a saját nevemre, hiszen az intézménynek mennie kell tovább, tehát aláírási jogom kell majd, hogy legyen. Megérkeztünk, utána rögtön mentünk együtt a közjegyzőhöz aláírási címpéldányt készíteni, és így tovább. Tehát ott gyakorlatilag szinte kiesik az a néhány hónap a fejemből, csak annyi maradt, hogy valami eszméletlenül sok és óriási terhelés volt. Mindent megismerni, azonnal helytállni, és nyilván egy lelkésztől természetes, hogy azt várják, hogy hát akkor hajrá, odaáll a kormányhoz, aztán nyomás, csak hát ez nekem akkora váltás volt, hogy mintha hirtelen a sebésznek szemészé kellene változnia, mind a kettő orvos, csak óriási a különbség a kettő között. Szóval nagyon nehéz volt, de kaptam türelmet is, meg segítséget is, ezért hálás vagyok. Azok a megbeszélések az iskolában is nagyon hasznosak voltak, meg fontosak az akkori igazgatónővel, ahogyan azt jeleztem is. Nyilván nagyon féltem tőle, hogy majd nem is látom át ezt az egészet, hogy kell majd csinálni, de aztán az ember megérti, hogy azért van egy apparátus, hogyha bármi történik, akkor azért egy bizonyos ideig a dolgok maguktól is tudnak menni. Bármiről is beszélünk, egy kormányváltásnál is ez történik, hogy ott lecserélődnek miniszterek és így tovább, de attól nem áll meg az ország mondjuk 3 hétre vagy 3 hónapra. Úgyhogy itt is az volt, hogy szépen mentek tovább a dolgok, és aztán utána kellett döntéseket hozni. És hát elég hamar kellett egyébként, mert 2014-ben már át is vettük az óvodát. Akkor adódott egy lehetőség, megint csak szó szerint adódott. Hallottuk, hogy egy másik gyülekezet is szeretne átvenni egy óvodát, ez a mi presbitériumunknak a fejében már régóta megfogalmazódott igényként, hogy jó lenne, és valóban igaz, hogy az óvodás szülőktől fölfelé kellene haladni, és nem a gimnáziumtól visszafelé, amikor megpróbáljuk a családokat a gyülekezetekbe vezetni, és amikor jött ez a lehetőség, tehát amikor hallottuk, hogy egy másik gyülekezet is próbál egy ilyet, akkor hát mi megkerestük a polgármestert, említettük, elmentünk az óvodába, és döbbenetes volt, hogy minden kapu azonnal nyílt. Azonnal. Tehát nem kellett jóformán, mi magunk is elcsodálkoztunk rajta, hogy csak nyílnak a kapuk, és mehet. Például a akkori püspökkel, Csomós József püspök úrral is beszéltem, és akkor mondta, hogy neki nincsen kifogása, semmi, adott tanácsot is, mondta, hogy ilyenkor meg kell kérdezni a dolgozókat és a szülőket is, hogy támogatják-e, hogy az egyházközség átvegye, és mondja, hogy a törvény szerint 50% plusz egy szavazatra van szükség mind a két helyen. Ő azt javasolja, hogy mi ezt önmagunktól emeljük 75%-ra, mert akkor nyugodtak lehetünk, egyértelmű lesz az eredmény. És hát a nevelőtestület a 100%-ban támogatta, a szülők pedig azt hiszem 94 egész valamennyi.
1: Az nagyon magas
0: bizony,
1: szám.
0: Így van. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag valószínűleg egy szülő volt, aki vagy elrontotta a szavazólapot, vagy esetleg tényleg ellene szavazott. Egyébként mindenki támogatta, úgyhogy mondom, minden kapu azonnal megnyílt, és a következő tanév az már a miénk volt, a mi fenntartásunkban működött. Hát egy nagyon lerongyolódott épületet vettünk át, jó dolgozókat, lelkesek voltak nagyon az átvétel után, segítőkészek mindenben, tehát ezzel semmilyen probléma nem volt, de az épület az nagyon lerongyolódott, úgyhogy a következő évek arról szóltak, hogy elkezdtük felújítani, óriási összegeket költöttünk rá, és nagyon nagy volt ennek a kockázata is, hiszen nem a miénk volt. Tehát megkaptuk, hogy üzemeltessük fenntartásba, de a tulajdonosok nem mi lettünk. Aztán 2019-ben egy hűséges idős gyülekezeti tagunk, akit a gyülekezetünk támogatott sok éven keresztül, és utód nélkül hunyt el, mindenét ránk hagyta, és akkor ebből az adományból kértük az akkori város vezetéstől, hogy hadd vásárolhassuk meg az óvoda épületét, és akkor így most már az egész épület, nem csak az iskola, hanem az óvoda épülete is a miénk, tulajdonosok vagyunk. És főgondnok úr említette a szigort, csak azért akarom ezt most előhozni, hogy ne felejtkezzek el róla, említette, hogy nem arról van szó, hogy itt egy nagy szigorúsággal, óriási változással vettük át az intézményt, de az igaz, hogy én mindenképpen látom azt az elmúlt 13 esztendőre visszatekintve, hogy folyamatosan nem szigor, de a keresztyéni rendnek megfelelő döntések egyre jobban előtérbe kerülnek mind az óvoda, mind az iskola életében. És érdekes, hogy eleinte előfordult egy-két, hát olyan vélemény, miért kell ezt, vagy miért kell azt, de például egy ilyen, hogy ezt a Halloween-t elengedtük, mert két tannyelvűvé tettük az iskolát, és akkor behoztuk helyette a hálaadást. Tehát nem csak az volt, hogy valamit elveszünk, hanem volt helyette valami más, és nagyon, nagyon jó lett, nagyon örültek neki, elfogadták. És most oda jutottunk, hogy ezt a keresztény szellemiséget kifejezetten szeretik, keresik a szülők, ha nem is feltétlenül Jézus Krisztust, de az nagyon sokat jelent, és ezt el szokták mondani, hogy biztonságban van a gyerek. Lelkileg itt nálunk, ahogy mondani szokták, zéró tolerancia van, gúnyolódás, verekedés, ilyenek iránt, és ez óriási megnyugvást jelent a szülőknek, és mindezzel együtt kapnak egy kiváló nevelést is, meg oktatást. 4,5 fölött van az iskolának az átlaga, úgy, hogy a középiskolákban tudják, hogy a Jókaiból hozott 5-ös, az tényleg 5-ös. Nem úgy van, hogy csak úgy osztogatják a jó jegyeket. Ebben nyilván szerepe van annak is, hogy a szülők is úgy állnak hozzá támogatólag, úgyhogy hát hálásak vagyunk ezért, és úgy reménységet is ad, hogy ha jönnek is ilyen politikai széljárások, azt látjuk, hogy most már a szülők is maximálisan támogatólag állnak az intézményekhez.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Almási Ferenccel, a Tetemvári Református Egyházközség lelkipásztorával, valamint Pintér Zoltán főgondnokkal. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy jubileumot ünnepelnek vasárnap egy hálaadó istentisztelet során, ugyanis 25 éve, hogy a Jókai Mór Református Általános Iskola az egyházközség fenntartásába került. A beszélgetésünk második részében az elmúlt 25 év jelentősebb állomásairól, fejlesztéseiről is szólunk. Az elmúlt 25 évre, ha visszatekintünk, milyen főbb állomások voltak itt a gyülekezet és az iskola kapcsolatában, az egyházközség és az iskola kapcsolatában, hogyha néhányat meg tudunk említeni?
2: Nagy tiszteletű úr már elkezdte ezt a folyamatot. Én az infrastruktúrális részéről fognám meg a fejlődést, szeretnék néhány dolgot mondani. Az iskola tanulói létszáma folyamatosan növekedett az elmúlt 3-4 évig. Ez szükségessé tette azt, hogy tantermet építettünk, emeletet építettünk az iskolára, a fűtési rendszerét átalakítottuk, a tornatermet korszerűsítettük, a konyhát, étkezőt felújítottuk, szóval jelentős anyagi ráfordítást engedélyezett a presbitérium, minden évben valamilyen költségvetési tétel arról szólt, hogy bővítsünk kerítésen belül, ami meghatározza az iskola területét, külső korszerű borítású focipálya épült, de a gépkocsi park is átalakult, szóval folyamatosan fejlődik még most is az iskola. Úgy gondoljuk most, hogy jó színvonalú intézményben tudjuk fogadni a gyerekeket.
1: Az iskola mellett el kell, hogy mondjuk, hogy azért folyamatosan bővül, szépül a tulajdonképpen templom környezete is, tekintve itt a nyári imasétány átadásra, vagy akár ugye a megújult székelykapura is, de hát a gyülekezeti ház is szépült az utóbbi hónapokban. Egy picit erről is arra kérném önöket, hogy mondjunk el néhány gondolatot, hogy itt például a gyülekezet hogy vett ebben részt? Volt, amikor a gyülekezet kezdeményezett esetleg valamit, vagy ők mellé álltak egy-egy kezdeményezés mellé? Hogyan zajlik ez itt?
3: A felújítások tekintetében most már legalább 10 éve azon az állásponton vagyunk, hogy igyekszünk a gyülekezeti tagoktól támogatást kérni. Tehát vannak célirányos gyűjtések. A gyülekezeti háznak a megújítása is így indult. Egész pontosan úgy, hogy az akkori pénzügyi gondnokunk tett egy javaslatot, hogy a presbitérium vállalja azt, hogy egy év alatt összead az gyülekezeti ház felújítása céljára 1 millió forintot. Mondtam neki, hogy de ez fejenként 50 000 forint. Na, ez azért egy elég nagy összeg, és akkor azt mondta, hogy nem baj, nem kell azt egyszerre beadni, azt mondja, de egy év alatt szerinte a presbitérium ezt fogja vállalni, legalább próbáljuk meg. Hát mondom, jó, rendben. És akkor odavittem a presbitérium elé ezt az ügyet, és azonnal rábólintott a presbitérium, és hát azt meg talán nem is kell mondom, hogy sokkal többet adakozott a presbiteri közösség, és utána ezzel álltunk oda a gyülekezet elé, hogy a presbitérium már elkezdte példaadásával a gyűjtést a gyülekezeti ház megújítására, és akkor talán olyan 4 éven keresztül folyamatosan gyűjtöttünk, és folyamatosan adakozott a gyülekezet. Olyan 16 millió forint körüli összeg gyűlt össze az évek során, és azért is adakoztak szívesen, mert látták folyamatosan az építkezést. Tehát ahogy jött a pénz, úgy újítottunk ezt-azt, és aztán nagyon jó volt azt megint megélni, hogy talán ennek úgy ment híre is, és végül néhány év múlva az egyházkerülettől is kaptunk támogatást, és akkor így gyakorlatilag a legnagyobb részét felújítottuk a gyülekezeti háznak. Van még tennivaló vele, de egy szép teret hoztunk létre, illetve ami nekem egy nagy álmom volt, egy kis játszóteret a gyerekeknek, és olyan jó ezt hallani, hogy hintáznak a gyerekek az istentisztelet után, hallani a nyikorgását a hintának, meg a nevetésüket.
2: Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen szép templomban tarthatjuk az Isten tiszteleteinket. Azonban, ahogy otthonról is tudjuk, hogyha valakinek van egy lakása, háza, az bizony karbantartási igénnyel jár. Ezt mi hűségesen műveljük, végezzük ezt a karbantartást. Néhány éve akár az arra közlekedők is láthatták, hogy lefestésre került külső borítása a templomnak. A zsindei alpinisták jártak arra és festették, vagy láthatták azt a darut, amivel éppen segítkeztek a festésen. Viszont kevésbé látszik az, hogy megújult a biztonsági rendszere, a tűzvédelmi rendszere, és folyamatos az a karbantartás is, amit a gyülekezet végez, mert hát a pókhálót is valakinek le kell szedni, mint ahogy otthon is tesszük ezt. Ez tavasszal, ősszel a gyülekezet közössége szokta elvégezni, ez is hozzátartozik a jó karbantartáshoz.
3: Például most szombaton reggel 9 órától lesz a következő templomtakarítás, szeretettel várunk mindenkit. És hát a székely kapu is valóban nagyon rossz állapotba került, de hát ha azt nézzük, hogy milyen idős, akkor nem lehet rá panaszkodni. Nem is lecserélni kellett, hanem valóban helyrehozni, helyreállítani. Istenek hála, ezt a munkát el tudtuk végezni, szintén gyülekezeti adományokból. A Molnár Péter képviselő úr a képviselői alapjából támogatta, 500.000 forinttal, a többit pedig az egyházközségi kasszából pótoltuk, és az templom előtti viszonylag meredek partszakasz olyan kihasználatlan terület volt, sokszor volt téma, hogy vágni kell ott a füvet, nagyon zavart bennünket, hogyha esetleg elnőtt. És akkor úgy adódott a missziói gondnokunknak a részéről egy gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha úgy jöhetnének az emberek a templomba, hogy a lépcső két oldalára ki lennének téve igék, és akkor pont mint a Grádicsok éneke, a 120-134. Zsoltár között levő zsoltárok, hogy ahogyan mentek a templomba, megálltak, ezeket énekelték, elmondták, imádkozták, hogy így jöhetnének az emberek a templomba. És én ezt aggályosnak tartottam, mert mondtam, hogy nem praktikus abból a szempontból, hogy jönnek-mennek folyamatosan az emberek, tehát ez nem elcsendesedésre való. Mondom, értem, az ötlet nagyon jó, csak és akkor jutott az eszembe, hogy akkor legyen ott ezen a területen, ezen a rézsűn. És akkor végül is ez egy olyan másfél-két évig állt, fejben volt meg, aztán Rácsok András püspöki titkár úr hívott fel, hogy van egy turisztikai pályázati lehetőség, amiben becsatlakozhatnánk mi is, hogyha van valamilyen elgondolásunk, amit szeretnénk megvalósítani, és ebbe belefér, és azonnal rávágtam, hogy igen, van ez, illetve az, hogy a templomba ki tudjuk vetíteni a templom történetét akkor is, hogyha esetleg nincs, aki vezessen több nyelven, és így tovább. És ebben kaptunk segítséget, úgyhogy egy projektort helyeztünk oda, videófilmet készítettünk ennek a pályázatnak a keretében, ami bemutatja a templomot több nyelven, illetve az imasétányt készítettük el.
1: A 25 éves jubileum, illetve maga a hálaadó Isten tisztelet, ami ugye vasárnap lesz, sok mindenre emlékeztet, én azt gondolom, a gyülekezetet is. De amellett, hogy szerintem egy jubileum, vagy akár egy hálaadás a múltba való visszatekintést is jelenti, azért a jövőre való előretekintést is talán hozza magával. Ezzel kapcsolatban milyen gondolatokat osztanának meg velünk? Akár a gyülekezet jövőjével kapcsolatban, akár a gyülekezet és iskola jövőjével kapcsolatban.
2: Korábban említettem, hogy az iskola átvétele után megnövekedett a gyerekek részvétele az istentiszteleteken. Én azt remélem, hogy ez tovább fog növekedni. Mindig arra bíztatom a lelkészeinket és az iskola vezetését is, hogy minél több gyermek jöjjön a konfirmációi oktatásokra. Jó az, hogyha hitvallást tudnak tenni. Én bízom abban, hogy a jövőben a konfirmálók száma növekedni fog. Azt is szeretném, hogyha már kicsi lenne a gyülekezeti teremnek az alsó és a felső szintje a gyermekisten tiszteletek megtartására, és bízom abban, aminek vannak persze már jelei, hogy a tantestület is időről időre részt vesz az Isten tiszteleteken. Ezek úgy hallatszik, minthogyha ilyen kis apró célok lennének, de aztán ebből az kerekedik ki, hogy az iskola környéke, a templom környéke az úgy népesül be, és olyan lakói lesznek, és olyan lakói vannak, akik elkötelezettek a templom, az egyház, Isten szolgálata iránt.
1: Tiszteletes úr?
3: Hát azt gondolom, hogy főgondnok úr megfogalmazta a legfontosabbat itt a végén, hogy elkötelezettek legyenek, mert látogatóból van bőven, de olyan, aki azt tudja mondani, hogy ez az én gyülekezetem, és ha én, nem tudom, 6 kilométerrel arrébb költözöm a városban, akkor is ide fogok járni, mert ez én lelki otthonom, az a létszám még nem ugyanaz, mint ahányan a templomban vagyunk. Annak nagyon örülök, hogy folyamatosan küzdünk a helyhiánnyal, tehát a templom is, Istennek hála, vasárnapról vasárnapra majdnem teljesen megtelik, tehát most még le tudnak éppen ülni, de megtelik. A gyermekisten tiszteletek miatt mind a két terem most már megtelik, de voltunk olyan helyzetben, amikor még nem üzemelt, még nem volt kész a gyülekezeti ház alsó része, ehhez kaptunk támogatást éppen az egyházkerülettől, és akkor bizony a nagy teremben a gyerekek még a földön is ültek, tehát az már egy kicsit ilyen méltatlan helyzet volt, és többször beszéltünk róla, hogy ezzel valamit kezdeni kell presbiteri gyűléseken, de mindig elmondtam, hogy de ez az örömteli probléma, hogy rengeteg gyülekezet örülne neki, hogyha ilyen problémákkal kellene küzdenie, úgyhogy hát örülünk neki, hogy ilyenek vannak, és szeretnénk azt, hogy még tovább növekedhessünk hitben, elköteleződésben az Úr iránt. Jövőre tekintve is vannak tervek, most nyitunk egyre erősebben a világi iskolák felé, akik a mi területünkön vannak, próbálunk a Jókai iskolán, illetve ott a szűkebb környezetünkön és a templomba járókon túl is egyre nagyobb missziót folytatni ott a mi területünkön.
1: Hát én mindezekhez és a munkájukhoz is Isten áldását kívánom. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Almási Ferenccel, a Tettenvári Református Egyházközség lelkipásztorával, illetve Pintér Zoltán főgondnokkal beszélgettünk. Köszönöm, hogy megosztották gondolataikat.
2: Mi is köszönjük szépen.
3: Mi is köszönjük.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, javában zajlik a kutatók éjszakája. Már számos miskolci intézményben megkezdődött a program ennek kapcsán. A Bay Zoltán Kutatóközpontban Miskolcon például Hatfields sátor lesz. Ez délután 4 órakor kezdődik. Cserélni is lehet ilyen típusú autókat, de még nyereményjáték is lesz itt. Játékmester sátorral is várják az érdeklődőket. Lesz néhány feladat, kihívás, de ennek tartalma még talány. A belső udvarban több meglepetés programmal is várják az érdeklődőket, de lesz például projektbemutató sátor, környezettudatos otthon bemutató, 3D selfie és AI selfie is. A Miskolci Egyetem is kinyitja a kapuit ma estére, többek között az ősmaradványokról hallhatnak az érdeklődők, de az ásványokról is szó lesz egy ásványkiállítás, tambányába is el lehet majd látogatni, de egy digitális terepasztallal is készülnek majd. Az Aranyláz Miskolcon program keretében bemutatják, hogy hogyan választották el a régiek a nehéz fémszemcséket a homoktól és kavicstól, illetve arra is választ kaphatnak majd az érdeklődők, hogy miért található arany a folyók hordalékaiban. Miskolcon egyébként a Kutatók Éjszakája program keretében még számos intézmény megnyitja kapuit, többek között az Avasi Gimnázium, a Herman Otto Gimnázium, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola, de például a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló is távcsöves bemutatóval várják az érdeklődőket ezen a napon. Ma egyébként egészen holnap délig egy különleges művészeti maraton is zajlik, a Psi Art művészeti maraton, a Zenepalota ad ennek helyet. A figyelemfelhívásként is működő program célja a mentális betegséggel élőkkel szembeni előítéletek feloldása, a közös festés öröme, az értékteremtés képességének megélése. Szombat délig bárki bármennyi időt eltölthet itt a Zenepalotában, ha akar, részt vehet a közös festésben, és hogyha szeretne, akkor pedig egyénileg is alkothat. Ezen a hétvégén zajlik Szerencsen a Szerencsi Artúr napok. Ez a nagy hagyományú rendezvény pénteken, szombaton és vasárnap is várja az érdeklődőket. Ma délután 5 órakor egy felvonulással kezdenek, este 9 órakor pedig a tankcsapdalt koncertet, majd pedig DJ Dominik tart egy partit. Szombaton többek között Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertezik, valamint a Follow the Flow, illetve Lofty Begi. Vasárnap szintén lesznek koncertek, fél öttől Kalapjakab, fél héttől pedig a Hooligans zárja. A helyszín Szerencsen a Rákóczi Vár és környéke. A koncertek mellett népi játszótér, lovagoltatás, helyi zenekarok és művészek is fellépnek majd, de lesz vidámpark és csokoládé sétány is. Egy sportfesztivál is várja az érdeklődőket szeptember 27-én, vagyis vasárnap. 9 sportág, játékos kihívások, rengeteg mozgás, munka és meglepetés várja az 5. életévüket már betöltött 14 év alatti fiúkat és lányokat. Lehet találkozni például majd Guzi Blanka 5 tusázóval is. Új sportokat is kipróbálhatnak a gyerekek a DVTK edzőinek segítségével. Kedves hallgatóink, tehát ezek a programok várják az érdeklődőket az előttünk álló néhány napban.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatott.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló a szájos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a magyar vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztika fejlesztések is. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-áfa rendszerről. Az adóhivatal az e-áfa széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek az adóhatóság honlapján érhetők el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az áfa bevallás korszerű digitális megoldása az e-áfa rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfa bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-áfa rendszer valamelyik technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. Elindult a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Herceg Zsolt vagyok, az Arénát hallják, témánk az egészségügy. Vendégünk pedig Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt vagyunk.
1: Néhány napja szeptember 16 és 18-a között 900 vendég részvételével tartották meg Siófokon a Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusát. Ezen Tóth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője azt mondta, hogy idézem, remélem pontosan, az egészségügy ilyen mélyen még nem volt, ilyen rosszul még nem teljesített. Igaza van?
2: Sok igazságot tartalmazott a főigazgató úr mondata, csak egy picit zárójelbe tegyem hozzá, hogy mi ezt már sokszor mondtuk, hogy a gödör alján vagyunk, és kiderült, hogy még tudunk lejjebb menni. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg esetleg elértük a gödör alját, és innétől fölfele megyünk. Reális esély látszik arra, hogy egyrészt pénzügyileg, másrészt pedig talán az egészségügyben dolgozók is elfogadták, megértik, hogy bizonyos dolgokat nekünk is másképp kell csinálni, mint ahogy eddig csináltuk.

0: hogy legyen, az megkapja. Tehát sokkal, de sokkal jobb a magyar egészségügy, mint az általános képlet benne van.
1: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Kórházszövetség említett kongresszusán azt mondta, hogy a tervezett kormányzati intézkedések között szerepel egy új minőség ellenőrzési rendszer bevezetése az egészségügyben. Hogyan lehet igazságosan összehasonlítani egy országos centrumot egy megyei kórházzal, vagy egy megyei kórházat egy kisebb városi intézménnyel? Hogyan lehet egyáltalán szétválasztani a kórház teljesítményét attól, hogy mennyi beteget fogad, milyen betegeket fogad, és mennyi pénzből működik?
0: Én azt gondolom, hogy itt egy picit szét kéne választani a dolgot. A minőséget nem úgy kell érteni, hogy ha nagyot összehasonlítjuk a kicsivel, az almát a körtével. Nem. Az almát az almával. Tehát meg kell taxatíve határozni, hogy egy adott intézménynek mi a feladata. Milyen szintű ellátást kell biztosítani. Mi az a műtéti repertoár, ami kell, hogy legyen neki. És azon belül, hogy ő azt a feladatát milyen minőségben látja el, azt igenis, hogy kellene monitorozni. A Magyar Kórház Szövetség ezt mindig is támogatta, és ez korábban is felmerült bennünk, hogy a minőséget valamilyen szinten egyrészt próbáljuk definiálni, másrészt pedig, amit ugyanilyen fontosnak gondolunk, igenis, hogy jutalmazzuk.
1: Erről fogunk beszélgetni, de hogyan lehet szétválasztani az almát a körtétől, hogyha mindegyik kórházban, most ezt szimbolikusan értem, almát is, körtét is, és mindenféle gyümölcsöt árusítanak, tehát minden kórházban mindent csinálnak.
0: Igen, de az A kórház almáját a B kórház almájával hasonlítsuk össze. Az almát az almával. Hogy még egyszerűbb legyen, a vakbélműtétet az egész országban mindenütt ugyanúgy kell csinálni. Hasonlítsuk össze a vakbélműtéteket. De ne hasonlítsunk össze egy életmentő szívbeavatkozást, mondjuk egy rutin sérműtéttel. Azt nem szabad. A sérműtéteket nézzük meg, hogy milyen technológiával csinálják, milyen recidíva arányjal, hány nap után megy haza a beteg, ne adj Isten, van-e sebfertőzés. Tehát nagyon sok olyan minőségi indikátor van, amit össze lehet hasonlítani. De csak az adott szakma adott beavatkozását hasonlítsuk össze. Akkor ki fog jönni, hogy hol jobb, hol kevésbé. Ahol kevésbé, ott azt kell megnézni, és ebben a miniszter úrnak tökéletesen igaz, hogy miért rossz.
1: Gyorsan eljutunk akkor a pénzig, a kormány 800 milliárd forintos plusz támogatást ígérte az egészségügynek. Ez mindenre biztos nem elég, szóval elsősorban mire kellene költeni?
0: Hát attól függ, hogy az egészségügyi szektorban kit kérdezünk meg, azt ő fogja mondani a saját dolgait.
1: Úgy sejtem, a kórházakat fogja említeni.
0: Nem, én nem úgy értettem, hanem a szereplőket. Más fog mondani egy nővér, más fog mondani egy egészségügyi szakdolgozó, más fog mondani egy gazdasági területen dolgozó. Mindenképpen szükség van, és azt mindenki, aki az ágazatban jelenleg tevékenykedik, elismeri a szakdolgozói béremelés. Azt nem lehet elodázni. Szükség van mindenképpen. Szükség van arra is, hogy az egészségügyben dolgozó, de nem egészségügyi dolgozók ugyanúgy meg legyenek becsülve. Erre ugyanolyan szükség van.
1: Például irodisták, ilyesmit
0: igen,
1: kell gondolni?
0: Igen, igen. A Kórházszövetségi konferencián én felolvastam egy könyvrészletet, és ha megengedi, abban most egy-két dolgot idéznék. Ez a saját kórházomnak az emlékkönyvében van, hogy az 1900-as évek elején akkor az átlag fizetés Magyarországon, utána mentem egy kicsit, körülbelül 700-800 korona körül volt. Na most az irodisták naponta másfél koronáról két koronára emelték fel nekik a bérüket. Tehát akkor is alulfizetettek voltak. És ami még egy kicsit aranyos történet, hogy a kórházban akkor 200 ágya volt, volt három főorvosa és három rezidensi státusza. De a három rezidensi státusz soha nem volt mind betöltve. A kezdő orvosi fizetés 1000 korona volt, első osztályú étkezés és szállás, lakhatás. A akkori a levéltári adatok szerint ez a város 20 ezeres volt, és az ellátási terület az 90-95 ezer volt. Az 5 kórházi orvoson kívül még 14 orvos volt a városban, akik magánorvosok voltak. No comment.
1: Önmagáért beszélő számok, de akkor maradjunk is a számoknál. Magát a Kórházszövetséget azt egyébként bevonták a plusz pénzek elosztásáról történő egyeztetésbe?
0: Én úgy... Az egészségügyi miniszter egy nagyon nagy előadást tartott, több mint egy óráig, rendkívül temperamentumosan, lendületesen, és gyakorlatilag a terveit vázolta. Abban a pénzfelosztás

0: felújításáról taxatíven nem volt szó, hanem az érintett területekről. Én azt gondolom, hogy ők még a minisztériumban is ezen dolgoznak.
1: Ott pedig elő fog kerülni a kórházi adósság állomány témája, amit én nem értek sok éve ebben a témában. Ha minden évben kifizetik a kórházak tartozását, tegyük fel, majd néhány hónap múlva az újra termelődik, akkor nem maga az egész finanszírozási rendszer a hibás?
0: Nem tökéletes a rendszer.
1: Hogyan lehetne az?
0: Az a helyzet, hogy tulajdonképpen, ha valaki megnézi, a világon sehol nincs tökéletes egészségügyi rendszer. És ezzel együtt a finanszírozása se tökéletes. És mindegy az, hogy Bismarck alapú, vagy Beveridge, vagy bármelyik formáról van szó. Több tényező szerepet játszik benne. Az egyik, hogy azok, amik orvostechnikaiak lehetségesek, azok mindig drágábbak, és mindig gyorsabban fejlődik az áruk, mint bármely országnak a gazdasága, és itt már eleve van egy hiátusz. A másik, amit én sokszor, már többször elmondtam, hogy a finanszírozás az egy ilyen nagyon ördögi dolog. Három dolognak kéne neki megfelelni. Egyrészt fenntartható legyen az államháztartás szempontjából, másrészt motiváló legyen annak, aki benne dolgozik, az egészségügyi szakszemélyzetnek, és egy harmadik fontos pont van, hogy betegelégedettséget és hozzáférést biztosítson. Na most azért ezt a hármat összerakni úgy, hogy mindenkinek 100%-os elégedettsége legyen, én nem sok helyen tudom, hogy sikerült a világban.
1: A három közül a magyar egészségügy melyikben áll a legrosszabbul? Fenntartható, motiváló és az elégedett beteg, ezeket említette?
0: Hát itt megint az a kérdés, hogy a három szektorból kit kérdezünk meg.
1: Szerintem kezdjük a beteg.
0: Ugye itt, amit az előbb visszatértünk, most is őszinte hittem mondom, hogy a megítélés a magyar egészségügynek a betegek számára, a betegek részéről rosszabb, mint amely valós eredmények vannak. Azért hadd legyen szabad megjegyeznem egy picit árnyaltan. Ugye nagyon sokan kint dolgoznak Nyugat-Európába. Aztán amikor egy kicsit az egészségük megbillen, tudjuk a történetet a továbbiakban, hogy megjelennek Magyarországon.
1: Engem ütött ilyen orvos, aki nagyon jól kereső plasztikai sebész volt Németországban, utána pedig fülorgégész egy magyarországi vidéki kisváros kórházában. Nem véletlenül jött ő sem valóban haza. De mindenképpen át kell szervezni az egészségügyi ellátórendszert, amennyire én látom a nyilatkozatokat, azért ebben széleskörű szakmai és politikai konszenzus is van. Akkor nyúljunk bele a darásfészekbe, ennek az átszervezésnek kórházak bezárása, összevonása vagy ágyszámok csökkentése része kell, hogy legyen ön szerint, a Kórházszövetség szerint?
0: Na, akkor menjünk lassan, lépésenként. Első és legfontosabb, hogy és ezt a Magyar Kórház Szövetség és a konferencián hangsúlyozta, hogy Magyarországon van egy szolidaritás erv. Ezt az elvet szerintem meg kellene őrizni, mert erre épül az egész. Tehát ma Magyarországon államilag van egy ellátás, ami minden állampolgár számára elérhető.
1: És ezzel az emberek sem vitatkoznak, ahogy én látom.
0: Ez egy érték. Erre vigyázni kell. A másik oldal, hogy az orvos technológia óriásit ugrott, fejlődött. Tehát ma már nincs szükség annyi aktív, és az aktív szót kiemelem, aktív fekvőbeteg ellátási osztályra, mint esetleg 20-30 éve.
1: Több mindent lehet úgy elvégezni, hogy bemegy az ember, megcsinálják, hazamegy?
0: Így van. Vagy, uram bocsá, már nem is kell esetleg megoperálni. Pályám kezdetén még a gyomorvérzőt megoperálták. Ma gyomorvérző gyógyszeres kezeléssel megoldható. Nagyon sok minden megváltozott a világban, tehát annyi aktív ágy nem kell. Helyette viszont például az egészségügynek ez egy nagyon komoly problémája, hogy ahogy a társadalomban az idősek aránya egyre nagyobb, azért bizonyos életkor fölött mindenkinek vannak már krónikus betegségei, amiket több-kevesebb rendszerességgel ellenőrizni kell, kordában, jó értelembe vett módon kordában kell tartani. Ezt az egészségügy csinálja. Tehát hogy egy adott emeleten korábban volt 60 ágy, ami aktív ágy volt, és esetleg most megváltozik úgy, hogy ebből lesz 30 aktív, de másik 30 már egyfajta krónikus, vagy ne adj Isten, rehabilitációs ellátás, az egy nagyon fontos dolog lenne. Nem arról van szó, hogy megszűnt az osztály, más lett a feladata.
1: Tehát nem fűnyíró elvet kell alkalmazni, hanem intézményről intézményre, osztályról osztályra járva egyedi döntéseket kell hozni?
0: Én azt gondolom, igen, és még egy nagyon fontos dolog, figyelembe venni azt, hogy az adott térségben milyen beteg mutatók vannak. Ugye annak idején voltak különböző próbálkozások Magyarországon, ilyen volt az irányított betegellátás, meg hasonlók. ha én egy olyan területet kapok, ahol viszonylag magas jövedelmű lakosság él, aki megteheti azt, hogy jobban vigyáz az egészségére, ott mások lesznek nekem egészségügyi ellátóként a feladataim, vagy egy leszagadó területen, ahol idős a lakosság, nehéz körülmények között él, mások a betegségek. Ezt figyelembe kell venni. Nem lehet azt mondani taxatíve, hogy így vagy úgy kell csinálni. Meg kell nézni az adott térséget. Bocsánat, még egy fontos dolog. Az pedig úgy hívják, hogy közlekedés.
1: Pontosan ezt akartam feszegetni. Ja, az emberek szeretik, hogyha a településükön van a kórház, de minimum legyen úgy egy fél órányi, egy órányi tömegközlekedéssel elérhető helyen. Ezt nem hiszem, hogy az emberek szeretnék, hogyha az állam feladná. Ön itt gondol?
0: Ez biztos, hogy így van. Ez biztos, hogy így van, és sokszor például egy egyszerű példával tudom ezt demonstrálni, ugye mi a betegeknek időpontot adunk, hogy mikor jöjjenek az ambulanciákra. A betegek ezt többé-kevésbé igyekeznek megtartani. De akinek bejön a busza 7 óra 10-kor, mert hogy viszi az iskolásokat is, és ő neki csak 9-kor van busza, az mit tud csinálni? Bejön hozzánk a kórházba és lecsücsül. Ennek az a következmény, hogy a folyosón sokan ülnek. Pedig a cél az lenne, hogy ne kelljen várni, de nem tudja másképp megoldani, milyen a tömegközlekedés.
1: Egy másik kurrens vita, hol kell meghúzni az állami és a magánellátás határát? Az a baj, hogy ugyanaz az orvos mindkettőben dolgozik, vagy az, ha az állami rendszerben a magánellátás felé tereli a beteget?
0: Hát a legoptimálisabb az lenne, hogyha azokat a jövedelmi viszonyokat esetleg, és most itt lehet, hogy nem mindenki fog velem egyetérteni, amit még pluszban megkeresnek a magánellátásban az orvosaink, azt mi meg tudnánk fizetni, mert akkor nem lenne szükség rá neki ott dolgozni.
1: Ez idealista vagy reális ötlet?
0: Én örök optimistaként azt mondom, hogy egyszer ezt el fogjuk érni.
1: Nyilván egyébként nem is vállalta volna el a Kórházszövetség elnökségét, ha nem lenne optimista ember.
0: Tehát nehéz meghúzni. Ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy a magánellátás az egészségügy teljes területét soha nem fogja lefedni. Bizonyos területeket nem csinál a magánellátás. A járóbeteg ellátásban valóban részt vesz, egyre nagyobb százalékban, ez kétségtelen tény. Különböző számadatok vannak, van, aki azt mondja, hogy 15%-kal, de van, aki már 20%-ot is mond. Ugyanakkor a fekvő beteg ellátásban még mindig 3% környékén van. Tehát, amit az előbb is mondtam, hogy az állami egészségügyi ellátás megkerülhetetlen.
1: Vagyis akkor versenyeznie kell az állami egészségügyi ellátásnak az orvosért a magánellátással fizetések tekintetében, ezt mondja?
0: Ebben komoly igazság van.
1: Visszatérünk még erre, de akkor beszéljünk arról, amit a betegek látnak. A kórházakról a közösségi médiában gyakran jelennek meg képek, ezt nem újságírók csinálják, ezt a betegek csinálják, csak szólok, amelyeken mállik a vakolat és rossz az étel. A lényegre koncentrálunk, amikor ezeken szörnyűködünk, vagy nem annyira fontos a folyosó állapota, sokkal lényegesebb, hogy legyen egy új emeri, meg aki bekapcsolja.
0: Azt hiszem ez volt az a kérdés, amire nem tudok jó választ adni, és elmondom, hogy miért. Mert az ön által feltett kérdést meg lehet A is, meg B szempontból is vizsgálni, és mind a kettő igaz. Ha az A szempontból azt mondjuk, hogy nagyon fontos az is, hogy ne legyen a vakolat lehullva, teljesen igaza van a betegnek. És hogy abban most dobom meleg víz, folyjon, és legyen kész törlőpapír. Ez teljesen jogos elvárás a 21. században. De az is igaz, hogy lehetőség szerint legyen emeri, és minél frissebb, legyen jó CT, és működjön a műtő. A probléma ott kezdődik, hogy erre nincs mindenre pénz.
1: A betegek viszont túllépnek az adott esetben áldatlan állapotokon akkor, hogyha meg lehet őket gyógyítani, és meggyógyítják őket? Tehát a végső eredményt azért nézik a betegek? Hogyan látja ezt?
0: Szerintem igen. Tehát akkor, amikor valakit sikerül meggyógyítani, és tényleg komoly fájdalmai vannak, meg egy kicsit még uram, bocsá, azt is merem mondani, hogy kilátástalannak látja az adott pillanatban a helyzetet, akkor nem biztos, hogy az a legnagyobb problémája, hogy most van ott kirakva a WC-papír, vagy nincsen. Hanem az, hogy neki fájdalma van, és attól a fájdalmat szüntessék meg, és a fájdalomnak az okát szüntessék meg. Utána később már ez igen.
1: A páciensek most kaptak egy plusz olvasnivalót. Nyilvánosságra hoznak a kórházi fertőzéseket. Azóta a betegeik ezzel érkeznek, vagy igazából ezt csak a szakemberek olvasgatják?
0: Olvassa mindenki. Tehát ezt nem gondolom, hogy nem olvassák.
1: De jól?
0: Nagyon érdekes, amennyire azért tartottunk, nem taligatjuk a dolgoktól, az nem lett talán annyira hangsúlyos.
1: Mitől tartottak?
0: Azt, hogy a csupa számokat fogják nézni.
1: Ehelyett mit néznek? Hogyan kell ezt jól olvasni?
0: Hát úgy, hogy egyébként megmondom őszintén, amit a Népegészségügyi Szolgálat, a tisztiorvosi hálózat csinált, a dashboardja az kiváló. Nagyon jó magyarázóanyag van benne, és megértették az emberekkel, hogy mi és hogyan van. A kórházi fertőzéseket nem szabad alábecsülni, ezt mindenki tisztában van vele. De azt is tudni kell, hogy a magyar lakosság nagy része például bizonyos kórokozókban hordozó. Tehát ha valakinek van például lesz egy kórházi fertőzés, azt nem biztos, hogy mi okozzuk, azt lehet, hogy már ő hozta be. De ezzel nem szeretném a felelősségünket elhárítani, mert nem erről van szó. Én őszinte hittel valam az összes kórházigazgató nevében is mondom, hogy mindenki azon törekszik, hogy az ő kórházában legyen a legkevesebb fertőzés. De én azt szoktam mondani, olyan, hogy mint az angol úri szabó hozott anyagból dolgozunk.
1: De a Bajai Kórház főigazgatója, aki ön, ha azt látja, hogy a győri kórházban jobbak az adatok, akkor fölveszi a telefont, rácsörög a kollégájára, és megkérdezi, hogy hogy csináljátok? Elindult egy ilyen szakmai párbeszéd, mióta van ez az adatbázis?
0: Én úgy tudom, hogy igen, és a Kórház Szövetség ezt kiemelten fontosnak kezeli, és erre van még törekvésünk is, hogy az úgynevezett jó gyakorlatokat szedjük össze, próbáljuk meg, de nagyon nehéz, tehát megint oda jutunk vissza, ahol az előbb jutottunk az almakörte esetéhez. A saját kórházamban el tudom mondani azt, hogy nekünk olyan szerencsés a helyzetünk, hogy az aktív kórtermeink 85%-ában saját fürdőszobája van. Na most ezt nem sok kórház mondhatja el. Tehát egy olyan helyen, ahol 50-60 betegre jut mondjuk két mosdó, azért már egy picit más a helyzet.
1: Nyilván ott könnyebb fertőzést kapni, átadni.
0: Így van, így van. Tehát ezért mondom, hogy itt egymástól, amit szerintem fontos lenne megtanulni, a gondolkodásmódot.
1: Azaz?
0: Az, hogy ne érezze senki azt, hogy most ki van pellengérezve.
1: Mármint a kórház maga.
0: Igen, vagy az adott osztály is. Ezt nagyon nehéz nálam is a saját kórházamban megérteni, hogy nem arról van szó, hogy valakit pellengérezni akarunk, hanem azt akarjuk, hogy egységesen mindenkinél jó legyen. Ugyanez igaz, ez minden kórházban igaz.
1: Ha ez nem lenne elég, akkor indul a várólista csökkentő program, ami szintén összefügg a beteg elégedettséggel, de még mennyire összefügg a beteg elégedettséggel. A kórházak készen állnak arra, most kicsit leegyszerűsítem, hogy többet operáljanak, vagy hiába van plusz pénz, ha nincs elég műtősnő, anesteziológus vagy rehabilitációs kapacitás.
0: Na, akkor itt is több választ is tudok adni. Tehát attól függ, hogy melyik szereplőt vizsgáljuk. Ha nézzük először a kórházakat, az orvosok egy része hajlandó plusz pénzért többet dolgozni. Ez vitán felül áll. Ugyanígy ez igaz a szakszemélyzet is. Tehát van rá jó példa, hogy valaki beállított szombaton egy műszakot, amire talált jelentkező orvost, talált jelentkező műtősnőt, szakdolgozót, és megy a városi csökkentő program. Tehát a kórházak részéről ez egy jó dolog. Már csak azért is, hogy intézményvezetőként én ezt azért is tudom támogatni, mert kvázi a saját embereimnek tudok legálisan további plusz pénzkereseti lehetőséget biztosítani. Nem kell neki elmenni a magánellátásban. Ez nekem jó. De akkor fordítsuk meg a következő részét is. Az is egy érdekes helyzet, hogy ugye sok lista kering Magyarországon, mindenféle listák vannak, mindenféle időt intervallumokkal. Amikor várólista csökkentő programot meghirdetik, akkor nagyon sok kórház, amilyen kis, szembesült azzal, hogy megpróbálta behívni a betegeket. De azok közölték, hogy hát őnekik ez még nem aktuális, mert közben még szüretelni kell, lányom esküvője van, még nagyon sok olyan élettani helyzet van, amit ő tudta, hogy mikor fog sorra kerülni, az elkövetkező hónapokban ő a magánéletében szervezett programokat.
1: Ilyenkor mi a megoldás?
0: Hát akkor megpróbálunk más valakit behívni.
1: Reális az, hogy mondjuk 2027 végére a betegeknek a túlnyomó többsége fél éven belül sorra kerüljön, hogyha komoly műtétre van szüksége?
0: Hát ez egy nagyon kemény vállalás, és nagyon nehéz vállalás. A kórházak részéről biztos, hogy meg lesz a szándék, hogy ezt, mert nekünk ez plusz bevétel, tehát jó. ez nekünk erre meg lesz. Hogyan reális lehet, reális lesz-e, ezt nem tudom. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a várólisták azok folyamatosan, tehát jön a következő réteg, és újra-újra belép. Ugye ez hiába operálunk meg kettőt, akkor is jönni fog egy. Itt azért figyelembe kell venni azt is, hogy ahhoz, hogy valaki egyáltalán várólistára kerüljön, előtte mindenféle diagnosztikai vizsgálatokat is kell végezni. Tehát nem annyira egyszerű ez a történet. És azért van még egy dolog, amit sokszor egy picit talán háttérbe kerül. De lehet, hogy későbben akart róla beszélni. Én egy szót mondanék csak, hogy onkológia.
1: Beszélni fogunk róla, de röviden még csak annyit, hogy egyébként a várólistáknál melyik területen a legrosszabb most a helyzet? Mert biztos nem mindenhol egyformán rossz.
0: Ez, ahogy szokás mondani, tájegységenként más és más. A térprotézisnek az ideje az a leghosszabb, de itt is nagyon nagy szórások vannak. Ugye most már ki van nyitva, ha valaki az ország egyik pontjában hajlandó átmenni a másikban, lehet, hogy korábban asztalra kerül.
1: Na de azzal van baj, ugye? Hogy nem mennek át az emberek. Munkáért sem mennek át, nemhogy egy műtétért.
0: Erről azért van információnk, hogy jönnek. Tehát az én kórházamban is jönnek tőlünk olyanok, akik nem hozzánk tartoznak, hanem másoktól is tudok ilyenről.
1: Növekszik a betegek mobilizáltsága is? Ezek szerint? Tehát
0: igen,
1: utána mennek
0: igen.
1: A jó ellátásra?
0: Ilyen értelemben igen. Ilyen értelemben igen. Sőt, a járóbeteg szakellátásnál is látjuk ezt már.
1: Abban az esetben, hogyha gyorsabban sorra kerülnek?
0: Igen. Csak ott még egy nagy probléma is szokott lenni, hogy sokszor félreértik, hogy a járóbeteg előjegyzésben, hogy beírják, hogy mit tudom én, diabetológia, és mindenáron ő belgyógyászorvoshoz akar menni, és nem biztos, hogy diabetológiai panasza van, de hogy legalább lássa orvos, oda beírja magát, mert oda, nagy Isten, jövő héten van időpont.
1: Azt tud zavaró lenni, amikor a beteg úgy gondolja, hogy jobban érte ez a dologhoz, mint ön, igaz?
0: Evel együtt lehet élni. Ez már régen is meg volt ilyen.
1: Munkaerőhiány az egészségügyben. Kezdjük az orvosokkal, utána majd beszélünk a szakdolgozókról is. Mennyi orvos hiányzik, és milyen szakterületekről hiányzik a rendszerből?
0: Különböző számítások vannak, hogy hány orvos hiányzik. Inkább százalékot mondanák, azért egy 5-10% biztos, hogy hiányzik. Ami még problémát jelent, hogy kettős korfánk van most, kettős karácsonyfánk van. Van egy jelentősebb réteg, aki azért az 55 fölötti, vannak a fiatal belépők, amik szintén jó hír, de középen van azért benne luk is, ez most a magyar egészségügynek komoly gondja.
1: A középkorosztály hiányzik?
0: Igen.
1: Miért igen. Hiányzik egyébként?
0: Hát ő volt az a korosztály, aki részben elment a magánellátásban, részben elmentek külföldre. Hát sajnos arról is azért kell beszélni, hogy sokaknak az egészségi állapota is megromlott. Most a középkorosztályt azért úgy kell érteni, hogy 45-50-esek, tehát ezek nekem középkorosztály még, meg mindenkinek biztos vagyok benne. Ott azért van benne, van egy vékonyodás. És ez körülbelül egy 5-8 év múlva komoly problémát jelent, ha a fiatalok nem fognak tudni ideje korán felnőni a feladathoz. Én bízom bennük.
1: Mert hogy optimista, egy orvosnak a pályaválasztásnál és a pályán maradásnál az ön tapasztalata szerint, az önök tapasztalatai szerint mi a legfontosabb szempont? A pénz? A munkaterhelés? A munkakörülmények? Az ellátandó esetek változatossága? A fejlődés lehetősége? Vagy az, hogy kicsi vagy nagy településen kell majd dolgoznia és élnie? Ez biztosan mind számít, de mi dönt általában végül?
0: Hát erre megint nehéz általános választ adni, mindenkinél más és más. Van, akit valamit, szakmát nagyon rettenetesen megszeret, és ő az akar lenni. Én is ilyen voltam. Középiskolában azért nem szakadtam szét az istrángot, ahogy szokás mondani, tanulás szempontjából, és műtős fiú voltam egy ége a Pécsi Urológia Klinikán. Hihetetlen módon megszerettem. Én nekem egész egyetem alatt ilyen csőlátásom volt, hogy én urológus akarok lenni. Az lettem, és nagyon boldog vagyok tőle.
1: A munka miatt szerette meg? A kollégái, vagy az okos főnökei miatt, akitől lehetett tanulni?
0: Nagyon jó szellem volt abban az időben Frank Devőző professzor idejében a Pécsi Urológia Klinikán. A fiatalok jókedvűek voltak. Az urológiának van egy szépsége, hogy olyan szakterülettel foglalkozik, ami lehetőséged ad kétértelmű mondatok megfogalmazására, sok mindenre. Tehát ez egy ilyen...
1: Én sejtettem, hogy az urológusok humorizálnak a hátunk mögött. Ezt régóta sejtem.
0: Nem, nem a beteg kárára, ezt szeretném, hogyha ezt elosztatnám. Nem. Ez egy ilyen helyzet. Na, visszatérve, tehát én nekem ez volt, hogy én ez akartam lenni. Olyanról is tudunk, akit az élethelyzet arra hozta, hogy őnek oda kellett menni. Nincs általános szabály. Egy viszont biztos van, hogy az orvosok döntő többsége, nagyon döntő többsége, amit csinál szakmát, az szereti. És azért csinálja.
1: 5-10% mégis hiányzik.
0: De az 5-10% nem azért hiányzik, mert elment, ő is csinál valamit. Ő valószínű, hogy amikor elment az orvos egyetemre, nem biztos, hogy orvos akart lenni.
1: Az orvosképzést azt bővíteni kellene? Több embert kellene felvenni az orvos egyetemekre, és ott mást kellene csinálni ahhoz, hogy tényleg mindenki orvos akarjon lenni, aki oda jár, és aztán orvos is legyen, lehetőleg itt Magyarországon?
0: Ez egy nagyon komplikált kérdés, mert ugye van ország, aki exportra termel orvost, például lásd Románia, ott hihetetlen mennyiségű számban képeznek. Biztos, hogy Magyarországon a jelenlegi 4 orvosi egyetemünknek a kibocsátása mennyiségén azért kellene emelni.
1: Mennyivel?
0: Hát ezt nekem eldönteni is nehéz egy számot mondani, de egy 10-20%-ot biztos, hogy elbírna. Csak ugye az egyetemek védelmében azt el kell mondani, hogy őnekik a külföldi hallgatóknak az oktatása az nagyon fontos és bevétel, tehát nekik arra is figyelembe kell lenni.
1: Nem elég, hogyha valakit felvesznek egy orvos egyetemre, egyrészt azt el is kell végezni, de hogy olyan szakokra jelentkeznek, oda mennek dolgozni, ahol szükségük van rájuk, vagy mindenkinek vannak kedvenc területei, kedvenc városai, kedvenc intézményei, ahol túljelentkezés van, máshol meg keresni kell az embert?
0: Mindig hullámzik egyébként. Tehát a paraszolvencia idején voltak privilegizált szakmák, ahova nagyon nehéz volt bejutni. Paraszolvencia megszűnte óta egy picit ezt a struktúrát átváltozott. Az világjelenség, hogy a fiatalok azért igyekeznek a nagyobb városokban élni. Ez elkerülhetetlen, és ez egyébként, ha már akkor visszatérünk egy korábbi kérdésre, a kórházak, kisebb települések egészségügyi ellátásának a jövőjét is meg fogja határozni. Ezt sajnos tudomásul kell venni. Ezért kell kitalálni olyan ösztönzőket, hogy a fiataloknak anyagi, erkölcsi, egyéb okokból legyen kedve kimenni esetleg kisebb településre is dolgozni, mert ezt... Én nagyon félek attól, Franciaországban jelenleg az elfogadott kifejezés az egészségügyi sivatag. Ami
1: orvos,
0: azt jelenti...
1: Vagy kórház?
0: Nem kórház, orvos nincs. Több 10 kilométeres körzetben. Nagyon szeretném, hogyha Magyarország erre nem jutná. Erre foglalkozni kell.
1: Nagymamám, aki nem orvos volt, hanem parasztasszony, az azt mesélte, hogy ha régen a faluba akartak egy orvost, akkor adtak neki egy házat.
0: Például. Igen.
1: Most nem kap egy orvos, ha bajára szerződik, egy lakást legalább?
0: Hát a kórházi orvos nem kap ilyet, szolgálati lakást tudunk adni. De biztos egyébként, hogy egyfajta letelepedési segély az jó lenne. A másik, amit én gondolok, is régi veszőparipám, hogy ha valaki úgy dönt, hogy egy kisebb településre elmegy, és akkor itt visszatérünk az orvosképzésre, miért nem hagyjuk ott egy 2-3 évet, hogy ereszen gyökeret az adott térségben? Szeresse meg az ott levő embereket, őt befogadják. Érzelmileg kapcsolódjon ahhoz a területhez, mert utána elmegy szakvizsgára különböző képzésekre, mert nem tud esetleg az adott kisebb kórházban mindent megtanulni, de van egy érzelmi köteléke.
1: Családot alapít esetleg?
0: Uram, bocsá, az is lehet, hogy megtalálja élete párját. Volt rá példa, és lesz is biztos a történelemben.
1: Az említett állapénzt eltörölték, az orvosok bérét megemelték. Azóta lehet mérni az orvosok, tehát nem konkrétan a kórházak, hanem konkrétan az orvosok teljesítményét, és lehet a bérük egy részét teljesítményhez kötni? Ez is lehet motiváció, ez is csökkentheti a hiányt.
0: A lehetőség megvan, de ma Magyarországon ez nem gyakorlat.
1: Mi lenne rá a lehetőség? Ha csak Baján az önkórházában kellene megcsinálni, akkor hogy csinálná, vagy hogy csinálja?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Tudom, hogy csinálnám. Csak az a kérdés, hogy és nem csak nekem, minden kórházigazgató ugyanebben szembesülne, hogy az adott dolgozói kollektíva ezt elfogadná-e?
1: Lázadás lenne?
0: Lázadásnak nem mondanám, hanem lenne egyfajta passzív nem támogatás. Ugye azt bizonyára ön is tudja és látta, hogy ha valaki feszültséget akar kelteni, még akaratán kívül is egy helyiségben, akkor mindig két dologgal lehet csinálni. Amikor az embereket összehasonlítjuk, vagy még a tetejében valakit ki is emelünk. Biztos, hogy ez probléma az szerintem, hogy azért most ma Magyarországon ennek, ahogy a jót megjutalmazunk, a kultúrája azért elég gyerekcipőben van. Nehéz ezt szerintem megértetni emberekkel.
1: Szakdolgozóból, ápolóból sincs elég. Ezen hogyan lehetne enyhíteni?
0: Mindenképpen nagyon fontosnak tartom, és akkor ez még igaz az egészségügyben dolgozó mindegyikre. Egyfajta erkölcsi elismerést adja meg a társadalom. Én emlékszem gyermekkoromban például, csak hogy érzékeltessem, hogy miről van szó, nekem volt külön félretett ruhám, ami egy fehér garbó volt, fekete nadrág, zokni, cipő, ha majd orvoshoz megyünk, fiam.
1: Ilyen nekem is volt.
0: Na, én nem azt mondom, hogy ez legyen ma is, de csak ebben próbálom érzékeltetni azt, hogy régen azért volt egy nagyon komoly megbecsülés az egészségügyi dolgozónak. Ezt ma nem érezzük. Azt inkább, hogy mi vagyunk mindennek az okozói.
1: Szakdolgozók, béremel is kellene?
0: Is, meg ez is. Tehát mindenki, persze, béremelés, mert mindenki pénzből él, ez természetes, és valóban szükség van a szakdolgozók. Amit még nagyon fontosnak gondolnék, hogy például becsüljük meg azokat az embereket, amikor nyáron mindenki a Balatonon sütteti a hasát, napozik, jól érzi magát, pihenjen, jár neki. De van, aki meg közben bakbérgyulladást kap, és megoperálják, és meggyógyul. A gyerek játék közben eltöri a kezét, megoperálják, meggyógyul, vagy esetleg csak gízbe rakják. De ott van valaki az egészségügyben, aki szombat este, vasárnap hajnalban ezt megcsinálja.
1: Ott van a szakdolgozó és az ápoló is. Én gyerekként nagyon sokat feküdtem bizonyos okok miatt kórházban, sőt kórházakban. Akkor, hangsúlyozom, ez 40 éve volt, az ápolók elég sokszor panaszkodtak arra, hogy az orvosok lekezelően bánnak velük. Ez változott az elmúlt 4 évtizedben?
0: Szerintem igen, és előnyére.
1: Miért változott? Mit ismertek föl, vagy mi változott meg a munkai légkörben, a kórházakban?
0: Hát azért világ lazább lett. Tehát azért a fiatalok, ahogy bejött, mindig egy új generáció, az mindig nyitottabbá vált, és kevésbé volt annyira szögletes. Én sokszor mondom, hogy az én iránytűm az a hippokratészi eskü. A hippokratészi eskünek több része van, az első és legfontosabb a betegnek a tisztelete. A második legfontosabb a saját hivatásomnak a tisztelete. De benne van a baz is, hogy a hivatásomnak a tekintélyének a megőrzése. Az idősebb orvos kollégák a hivatás tekintélyének a megőrzését néha esetleg kicsit túl dimenzionálták. A világ változott, nem szeretne annyira szögletes lenni, és a fiatalok ehhez alkalmazkodnak. Sokkal szemmel látható, hogy a fiatalabb orvos kollégák, és ez mindegy, hogy fiúról vagy lányról van szó, sokkal nyitottabbak, sokkal jobb kontaktust létesítenek a szakdolgozókkal, mint esetleg egy idősebb kollega. Ez való igaz.
1: És a beteggel is, aki már nem egyeske és ketteske, hanem ha én vagyok, akkor herceg úr vagy Zsolt?
0: Ebben történt visszalépés, ez jó értelemben volt mondani, hogy herceg úr, igen, vagy Zsolt, ebben történt. Az is egy érdekes tapasztalat például, hogy azok a fiatalok, akik dolgoztak Nyugat-Európában, és visszajöttek. Érdekes volt nekem látni, hogy nevén szólítják mindig a beteget, mert ezt megtanulták én, és elmondják, hogy mit fognak csinálni. Ami biztos, hogy egy szakmai előrelépés, és ez jobb. Másrészt pedig az is egy nagyon fontos dolog, hogy az orvos el tudja magyarázni a betegnek, hogy mit miért tesz. Mert ha nem magyarázza el, akkor nem biztos, hogy megteszi a beteg.
1: A konferenciájukon az is elhangzott, hogy a betegek egyre tájékozottabbak és tudatosabbak, gyorsabb és személyre szabottabb ellátást várnak, ami a kórházvezetőktől új megközelítést kíván. Mi ez az új megközelítés? Mit kell tudnia ma egy kórházvezetőnek?
0: Ha egyszerűen akarom, megfogom mindent. De ennél egy kicsit összetettebb a kérdés. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy tételes listával jönnek be a betegek, és arra kell felkészíteni a kollégáinkat, a nővért, az orvost, hogy ezt türelmesen hallgassa meg.
1: Meg fogják kérdezni a betegek a ChatGPT-t, és úgy jönnek.
0: És nem? Úgy jönnek, és hát ugye, legyünk őszinték, én azt szoktam mondani mindig, hogy a harangöntésre sokat nem értek. Ha én elolvasok három dolgot a harangöntésről, elhiszem, hogy ez valóban így van. De ha megkérdezünk olyan valakit, aki ebben foglalkozik, lehet, hogy kettőre azt mondja, hogy mekkora az agyvaság. Erre nekünk fel kell készülni, türelmesen végig kell hallgatni, és el kell magyarázni, hogy szerintünk ez nem így van.
1: Egy kórházat, ha nem túl eretnek a kérdés, mindenképpen orvosnak kell vezetnie? Kórházigazgatóként bizonyára 1000 dolga van, amit nem tanult egyetemen, és semmi köze nincs az orvosláshoz.
0: Hát ez egy örök visszatérő dilemma, és különböző vezetési elméletek vannak, hogy orvos vezesse vagy ne. Pro és kontra, nagyon sok érvet lehet mondani. Sőt, még azon belül azt is el lehet mondani, hogy a kórházat olyan valaki vezeti, aki sebészetes szakmából jött, vagy ne agyisten belgyógyászat, vagy kevésbé olyan szakmából, ahol gyakran kell gyors döntést hozni. Látszik is a mentalitáson egyébként.
1: Ráadásul, ha a legjobb orvos lesz a legjobb kórházigazgató, akkor a legjobb orvos kevesebbet műt?
0: Nem feltétlen.
1: De ez őre nem igaz?
0: Én nagyon szeretem a műtőt.
1: Akkor hosszú munkanapjai lehetnek. Pláne azok lesznek, hogyha döntési jogköröket kapnak vissza, mert hogy erről is szó van. Milyen döntési jogköröket kellene visszakapnia a kórházigazgatóknak?
0: Hát itt ugye, amiről szó van, az a gazdálkodásnak a lehetősége. Most jelenleg ott tartunk, hogy a háttérnek, az úgynevezett back office-nek a működtetése nem a mi feladatunk. És ebből adódóan vannak surlódások is, vannak nehézségek, és nem mindenütt teljesen jó a dolog, de ez most a dolog másik része. Ezeket visszakapjuk korábban. Én ugye vagyok már annyira éve vezető, hogy még arra is emlékszem, amikor az önkormányzati időben hogyan kellett kórházat vezetni, mi volt a feladat. Utána, amikor államiak lettünk arra is, és akkor még nálunk volt a gazdálkodásnak a lehetősége. Most jelenleg, csak hogy érzékeltessem, ma a magyar kórházak egy jelentős részének a bevétele gyakorlatilag azonos a személyi bér mennyiségével.
1: Most magyarul növelni kéne a bevételt, ha már a gazdálkodás ismét az ön feladata lesz és a kollégáé.
0: Hát a bevételt kétféleképpen tudnám növelni. Az egyik az, hogy a finanszírozásom javul. Másrészt megpróbálok még felderíteni olyan területeket, amiben pénzt tudok csinálni. Egyébként igen.
1: Fizetős szolgáltatások?
0: A fizetős szolgáltatásoknak a jogi megítélése, ahány jogász kérdezünk, annyi. Rendkívül heterogén, és szerintem most ebbe nem biztos, hogy ebbe az irányba nyitnák. Már fizetett egészségügyre gondolok.
1: Azt támogatja, hogy valamennyi kórházigazgatónak újra pályáznia kelljen a saját állására? Most egy játékos pillanatig tekintse, nem tudom, hogy az önre is vonatkozik személyesen.
0: Én azt gondolom, hogy akkor tudjuk ezt, nem titok, hogy ugye miniszter úr elmondta, hogy az orvosi kamarával, az okfővel a Magyar Kórház Szövetség készítsen egy anyagot, egy javaslatot, hogy hogyan is, mint legyen ez a dolog. Az univerzálisan mindenkire vonatkozót azt végig kellene gondolni szerintem, és még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Mielőtt kiírjuk az állásokat, azt is azért tudni kéne, hogy az adott intézménnyel mi a tervünk. Tehát mindenképpen fontos lenne felvázolni az egészségügyi struktúrát, hogy milyen struktúrában milyen embereket keresünk.
1: Ha tudja, hogy mire kell pályázni, akkor pályázik. Ha nem, nem. Nem személyesen ön, hanem egy fiktív kórházigazgató, akiről most beszélünk.
0: Hát könnyebb úgy pályázni, ha tudom, hogy melyik az intézmény tudni fogja, csak azt nem tudja, hogy annak az intézmények mi az egészségügyi kormányzat milyen jövőt szán.
1: Az országgyűlés visszaállította az orvosok, a fogorvosok és az egészségügyi szakdolgozók kötelező kamarai tagságát. A kedden elfogadott törvénymódosítás értelmében egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja ennek a köztestületnek. Ha még nem az, akkor 30 napon belül majd kérnie kell a felvételét, különben nem praktizálhat tovább. Örülnek ennek?
0: Ez, hogy örülünk-e vagy se, ez egy szerintem nem jó kérdés. Ugye a Magyar Orvosi Kamara különböző feladatokat lát el. Ezek szakmai feladatok. Ha egyéb feladatokat nem vállal fel és nem csinál, akkor igen. Tehát én azt gondolom, a Magyar Kórház Szövetség mindig is nyitott volt mindenkivel szemben. Egy közös platformon tudunk olyan dolgok mögé odaállni, mint ahogy már Álmos Péter elnök úrra is személyesen többször beszéltem, és legutóbb a két vezetőségnek is volt egy találkozója, és ott mind a ketten örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon sok dologban azonosan gondolkodunk, és hasonló célt szeretnénk elérni. Pontosabban a cél, amit megkitűzünk, az mind a kettőnk számára fontos lenne, és ezt beszéltük, hogy akkor ezt mindenképpen ezt a munkát folytatni fogjuk. Szakmailag mindig mindenkivel nyitottak vagyunk, és ezt szeretnénk is folytatni.
1: Abból nem lehet baj, hogyha egy-egy orvos, egy-egy dolgozó nem intézi el, vagy nem intézi el időben a kamarai tagságát? Nem kerülhet veszélybe itt-ott legalábbis rövid időre az ellátásbiztonság? Elszoktak tőle, hogy be kell lépni.
0: Hát az ellátásbiztonság néha tényleg valóban egy-egy emberen is bukhat, de én azt gondolom, hogy ezt meg fogja tudni oldani minden kórházigazgató, mert figyelni fog a saját kollégáira, hogy a jogszabályi feltételeknek meg kell felelni. Ez innétől kezdve ez nem kívánság hangverseny, hanem ez egy jogszabályi feladat. Mint hogy autót is csak jogosítványjal lehet vezetni, egészségügyi dolgozónak kell, hogy kamarai tagsága legyen.
1: Az nem reális, legalábbis tömeges mértékben biztos nem, ugye, hogy csak azért is elhagyja valaki a pályát, nekem nem mondják meg, hogy kamarai tag legyek.
0: Én ezt azért tartom mindig rettenetesen olyan kérdésnek, amit nem értek, mert szerintem aki orvos, az szereti csinálni.
1: A jogszabály ismét a kamarára bízza az etikai eljárások lefolytatását. A kórházakban, ennek a gyakorlatban mi lesz a jelentősége?
0: Át fogjuk beszélni a kamarával. Minden kórháznak kell, hogy legyen etikai bizottsága, mert ezt nekünk előírja. Az SMS-ünkben benne van. Értelemszerűen ezt innétől kezdve, hogy kinek mi a feladat, ezt át fogjuk beszélni a kamarával. Hogy ők ezt hogyan képzelik.
1: Ha egy kórház hibázik, és van olyan törvényi kötelezettség, hogy ezt elmondja a betegnek, uram, bocsánat, nyilvánosságnak, és bocsánatot kérjem, akkor nem fognak az orvosok attól tartani, attól félni, hogy minden őszinte mondatból, tényleg jó szándékú bocsánatkérésből óriási botrány és műhiba per lesz? Mint amikor rosszul olvassuk a kórházi fertőzések adatbázisát.
0: Hát ez egy új jelenség lesz Magyarországon, az biztos, amit a miniszter úr szeretne. Én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg őszintén gondolja, akkor ezt az emberek érezni fogják, és látni is fogják, és el fogják fogadni. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy a miniszter úr is arról beszél mindig, hogy tanuló egészségügy. Ő nem azt mondta, hogy nem lehet hibázni, mert sajnos hibázunk mi is. De a hibánkból tanulni kell, és pont ez a fontos, és pont ez a cél.
1: Ez akkora kultúraváltást igényel a belső működésükben az orvosok részéről, mint amennyire én kívülről nagynak gondolom? Kiállni, azt mondani, hogy hibáztam. Nem a bocsánatkérés, arra nyilván képesek, hanem hogy hibáztunk. Lehet, hogy valaki meghalt.
0: Hát szerintem akkor hát azért nem mindig hibázunk, hogy meghaljon, tehát azért ezt a halálért dolgot azért ne vegyük ide, mert az teljesen más történet. Hiba lehet egy rossz diagnózis, hiba lehet egy később elvégzett beavatkozás. Sok minden lehet, amit hibára mondjuk. Itt én azt gondolom, hogy azért biztos, hogy lesz egy generációs dolog, mert a fiatalok szemmel láthatóan, saját gyerekeimben is látom, sok mindent másképp gondolnak, mint mi gondoltuk. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Én azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk tudni górni, mint ahogy sok mindent megugorodtak már eddig is a magyar kórházak.
1: Változás bőven van. Kórházigazgatóként és a kórházszövetség elnökeként üdvözli azt, hogy az új kormány feloldotta az előző vezetés által elrendelt kommunikációs tilalmat, vagy tartani kell attól, hogy mindenki össze-vissza nyilatkozgat majd?
0: Én azt gondolom, hogy én mindig is ezt vallottam, hogy a saját szavai mindenki felelős. És azért azt szeretném elmondani, hogy amit ön is elmondott, ez nagy általánosságban lehet, hogy jó hangzik, de nem így van. Elmondom, mire gondolok. Nagyon taxatíve benne van, és a MOK is erre hangsúlyt fektetett, hogy aki nyilatkozik a saját intézményéről, és nem validat nyilatkozik, vagy rak fel a Facebookra, vagy bárhova, annak azért lehet következménye. Tehát ezért mondom mindig, hogy mindenki felel a saját szabályért.
1: Nagyon fontos azonban elkülöníteni, hogy a saját maga nevében beszél, vagy a kórház nevében. Ugye ezt könnyű összemosni, vagy könnyű hagyni, hogy a közvélemény összemossa?
0: Hát, ez egy újságírói kérdés volt. Gratulálok hozzá.
1: Köszönöm.
0: Nehéz ezt majd, hogy nem azt kell, hogy mondjam, ez már jogászi kérdés lenne.
1: Nem nyilvánvalóan meg kell majd küzdeniük ezzel is. Nagyon röviden egy néhány mondatos választ kérek csak arra, hogy készül egy törvénymódosítás, amely meggyorsítaná a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezését. Látják már, hogy ez működni fog?
0: Nem, hogy látjuk, nagyon reméljük. Én jó magam sokszor felmentem az osztályra, nálunk a szokásosnál egy picivel lehet, hogy néha több csecsemő van, szívszorító őket látni. És ezek a kis manók, akik ott fekszenek az ágyba, ezek nagyon várják, hogy valami szerető családba kerüljenek, és ezt ezerrel kellene szerintem támogatni.
1: Nagyon sokan vannak tényleg ilyen gyerekek. Én őszintén megmondom, még újságíróként sem, pedig sok hírt olvasok és gyártok, nem tudtam, hogy ez ekkora probléma.
0: Hát hullámzik, mert van, amikor csak néhány darab van, de van, amikor 10 fölötti csak az én kórházamban.
1: Baján 10 gyereket hagynak egyszerre a kórházban?
0: Hát nem egyszerre, mert azért van örökbefogadás, meg a család is időnként jön értük, és megoldja azt, amiért korábban esetleg a gyámügy nem engedte, hogy elvigyék, de vannak.
1: Nagy témákkal kezdtük, és a kicsikkel fejeztük be az arénát, hallották. Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm a figyelmüket, jó egészséget kívánok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a Magyar Vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztika fejlesztések is. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-áfa rendszerről. Az adóhivatal az e-áfa széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek az adóhatóság honlapján érhetők el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az áfa bevallás korszerű digitális megoldása az e-áfa rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfa bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-áfa rendszer valamelyik technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. Elindult a Passzold vissza tesó, használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcsket és Szent Péter esetője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom.

0: dünnyögött, ahogy szokott, de biztató volt a dünnyögése. Amikor kiértek, Valentin csak elképett. A lovak mind bennálltak a színben. Az alkalmazottak fel és alá futkostak az udvaron. Felügyelő bácsi a középen állt, időnként megtörölte a homlokát, cigarettára gyújtott, eldobta, nevetett, megint rágyújtott, a vállát vonogatta, szóval mindenképpen nagyon sajátságosan viselkedett. Valentin is kiszállt Gabriellel, és még az előre sietett az iroda felé, kinyitotta a podgyásztartót. Kandurka kisurrant, nem vette észre senki. Valentin is csak sejtette, merre ment, a szín felé látta eltűnni csíkos bundáját. Hubert odacammogott hozzá, s rázta, rázogatta ősz fejét.
1: Nem hinné az ember, mondta egészen odahajolva a füléhez.
0: Valentin a Gabriel arcát figyelte, amely valósággal megnyúlt a csodálkozástól. Csak a beszélgetés végére ért oda hozzájuk, de így is eleget hallott.
2: Maga mégis műszaki ember, mondta felügyelő bácsi, adhatna valami tanácsot. Nem elég, hogy a lovak nem tudnak dolgozni, egyelőre még azt se tudom, hogy lesz aztán tovább. Az emberek annyira megzavarodtak, hogy mind el akar menni. De hát nem is volt ilyen soha. Őket is meg lehet érteni. 29 talig a szerteszét esik egy éjjel, anélkül, hogy valaki járt volna közöttük. 30-at pedig nem lehet kimoccantani a helyéről. Én igazán nem vagyok babonás, de rakják őket össze, mondta Gabriel. Nem szerette az egész ügyet. Rakják össze, felügyelő bácsi összecsapta a kezét, de hiszen más se csinálunk reggel óta. Azért telefonáltam magának. A városban nem merek beküldeni, úgyis fekete listán vagyunk. Még igazán csak az hiányzik, hogy ki is nevessenek. Ilyen nem volt, amióta a világ fennáll.
0: A garázs, amelyben a taligák álltak, üres volt. A kocsisok, rakodó munkások és szerelők közül egynek sem akaródzott bemenni, és mikor látták a feléjük futó kisfiút, nem álltak az útjába. Valentin berohant a homályos helyiségbe, csak földbe gyökerezett a lába a küszöbön. Mi volt ott? Roncs meg roncs! Kerék kerékre bukva, rudak össze-vissza, lehesott oldalfalak, minden egyes szeg külön a földön. Csak egy taliga állt épségben a garázs legtávolabbi zugában. Valentin tisztán hallotta, hogy a torkát köszörüli és nevet. Szálkás hangjáról azonnal felismerte, a cocó taligája volt. Ó, mondta Valentin, és beljebb lépett, óvatosan kerülgetve a roncsokat. Szervusz, taliga! A taliga odanézett, ágaskodni kezdett, hogy jobban lássa, kiszólt neki, megismerte Valentint, elmosolyodott. Válaszolni nem volt ideje, mert felügyelő bácsi és Gabriel is az ajtóhoz érkeztek.
2: Gabriel fújt egyet, amikor körülnézett. Leguggolt, tüzetesen megvizsgált egy darab lécet, aztán kalapácsot kért, összeszedett egy pár szeget.
0: A két kocsis is besompolygott, becspérlő megjegyzéseket tette Gabrielre, de az süketnek tette magát. Beverte a tengelyt a kerekek közé, összeszögezte a léceket, helyére rögzítette a két oldalrudat. Nem volt nagy mesterség összeállítani egy taligát, Gabriel különben is nagyon gyors és ügyes volt. A kocsisok vigyorogtak. Amikor elkészült, s ott állt előttük az ismét épp taliga, Gabriel műértően szemlélgette a munkáját, ám az nem állt egy egész percig. Egyszerre megmozdult, mintha valaki meglökte volna, a szögek egymás után kipotyogtak belőle, ergöldült előbb a jobb, aztán a bal kereke. Végül csöndesen és szelíden leomlott a földre, és szétestek a lécei. Gabrielnek kiverte a homlokát a veríték. Na, mondta felügyelő bácsi, és kifújta az orrát. Ez így megy reggel óta. Most már látja maga is. Valentinra nem figyelt senki. Látták, hogy felmászott az egyetlen épp taligára, de nem szóltak neki, fontosabb dolgokról esett most szó. Nekik viszont volt idejük megbeszélni mindent. Valentin homloka csupa piros volt az izgalomtól, mikor végre visszament a többiekhez. Ha Kandurkának sikerült beszélnie Kesely apóval, akkor már csak őt kell visszacsempelni.

0: becsempészni a csomagtartóba, aztán mehetnek haza.
1: Gabriel szokása ellenére két összefüggő mondatot mondott egymás után. Az egyik az volt, hogy ő nem boszorkánymester. A másik meg, hogy ha látják, hogy valamivel annyi baj van, minek nem hagyják abba az egészet? Felügyelő bácsi, Hubert, a kocsisok, mindenki egyszerre beszélt, hogy már most mit csináljanak. Tetejében egyszer csak megjelent az a fiatal újságíró, aki már tegnap előtt is a házuk előtt ólálkodott, s akit a legrosszabb percben hozott a telepre a véletlen. Valentin kifutott a színbe, sorban megölelte a lovak nyakát. Kesely apót azonnal megismerte a lábáról, Kandurka ott ült előtte a porban és beszélgettek. Volt nagy nyihogás, vihogás, lánccsörgés, mindenki roppant örült a cocó menekülésének, és szinte el se tudta képzelni, hogy a mai nappal az ő szenvedésüknek is vége szakad. Kesely apó megértette, mit kell tennie, és egy pillanatig sem kételkedett a sikerben. Egyetlen bökkenő volt. Sem az apó, sem a taliga nem tudtak eligazodni az órán, és ez nehézzé tette az időpont rögzítését. Szerencsére Valentinnak a zsebében volt egy megkezdett tubus piros festék. Azt odaadta Kandurkának. Nem figyelt rájuk senki. Kandurka szájába vette a tubust, felvetette magát a szín tetejére, onnan átugrott a magas téglakerítésre, végig szaladt rajta, és egy nagy lendülettel már fenn is volt a kapu tetejébe illesztett hatalmas órán. A két hátsó és a bal mellső lábával megrögzítette magát az óra egyik oldalán, a jobbjával pedig megnyomta a tubust. És nagy, látható piros pontot nyomott a 7-esre, meg a 12-esre. Kesely apó sűrűn bólongatott, hogy érti, hogy ne értené. Ha a nagyobbik zapszál a felső pettyen lesz, a kisebbik zapszál meg az oldalsón, akkor. Érti, nagyon köszöni. Kandurka leugrott, Valentin visszacsukta a csomagtartóba. Még egyszer be kellett mennie a garázsba, odasúgnia a taligának, hogy az ajtón át figyelje az órát. Ezzel aztán el is végezte a munkája első felét. Gabriel és felügyelő bácsi közben semmivel se jutottak tovább, csak az újságíróval vívódtak, aki semmit sem értett az egészből, de mindenképpen le akarta fényképezni a lovakat és a taligák roncsait. Felügyelő bácsi összetett kézzel könyörgött neki, hogy hagyja őket békén, kérjen a nénitől engedélyt a telep látogatásra. Gabriellel egyébként annyiban maradtak, hogy Gabriel mondja meg otthon, mi történt, és a néni intézkedjék végre, lehetőleg úgy, hogy a lovakat küldjék vissza a birtokára. Gabriel hazafelé nagyon vidám volt, még fütyült is. Valentin tudta, minek örül, ő maga is jókedvű volt, ha a Lavinia néni arcára gondolt. A néni, amint Ginevrától megtudta, tegnap este úgy határozott, hogy nem hagyja abba a bányafolyosók feltöltését, és semmi módon nem hajlandó elköltözni a Valentinék házából valami ostoba fecsegés miatt. Hogy Ginevráik jelenleg a szakszervezet döntése értelmében felmondásban vannak, ezt Valentin valahogy egy percig se vette komolyan. Mami, ő meg Ginevráik összetartoznak. Lavinia néninek kell elmennie innen. A Ginevráik felmondása is elsőjére szól, mint a felügyelő bácsié. Persze nem is kell rágondolni. Akkorára mami már régen itthon lesz. Sajnos, mikor hazaértek, Gabriel megelőzte őket. Ahogy beértek a garázsba, Gabriel valami reszelőt keresett, sehol sem találta, és bepillantott a csomagtartóba is. Ilyet kis arc nézett vissza rá, aztán Kandurka hanyat homlok futott kifelé a kertbe. Még szerencse, hogy nem olvasott. Igazán csak az kellett volna még. Gabriel nem haragudott, csak elképett. Gyanakodva nézett Valentinra, és hogy Valentin lesütötte a szemét, nem szabad hazudni, érted? Mondta mami valami iszonyatos messzeségből. Aki hazudik, az gyáva. Csak megrázta a fejét, és azt motyogta, minek az állatot kínozni, elég baj az annak, hogy nincs emberi esze meg emberi nyelve. Azzal kirántotta a reszelőt, valóban ott volt a pokróc alatt, Valentinnak a markába nyomta a Kandurka kis könyvét, és azzal küldte ki, hogy a garázs nem babaszoba. Valentin csak most ért rá megnézni, mit olvas Kandurka. Dalgyűjtemény volt, Kotta, a Szigeti Zenemű kiadó kiadása. A délután gondok között telt el. Hét után valamivel a kiserdőben kell lenniük, pontosan van a kiserdő és a bánya közötti útnak azon a részén, ahol az erdőszél első fái állanak. Az út Valentinnak gyalogosan van vagy 3 óra, de ő mehet autóbuszon is a telepig. Kandurkát esetleg elviheti a hátizsákban. Autóbuszra viszont csak is úgy szállhat, ha engedélyt kapott az elmenetelre. Ez pedig teljesen ki van zárva. Megszökik megint. Meg kell szöknie, döntötte el Valentin. A lovak nem menekülhetnek meg másképp. Hazudni, hogy ide megy, meg oda megy, lehetne persze, csak hogy ő nem hazudik soha. Ebben réges-régen megegyeztek mamival. Különben is, mit tudna kitalálni, hova megy ilyen késő délután? Hát akkor szöknek. A néni 5 óra után jött meg, veszedelmes hangulatban. Úgy látszik, ahhoz is ideges volt, hogy egyedül legyen. Kikiabált Valentinért. Soká összefüggéstelenül magyarázott neki valamit az emberek butaságáról és gonoszságáról. Nem lehetett pontosan kivenni a szavából, mi történt délelőtt, de Valentin érezte, hogy nagy baj lehet. Lavínia néni behozatta a Valentin kakaóját, sőt, ő maga is kért egy kávét. Igen, kávét. Kivételesen ő maga se tudja miért, ma kávéra vágyik. Valentinnak a nyelvén volt, hogy szóljon Ginevrának, ne töltsön a néninek a tejből, mert Evelyn így hagyta meg, de végül mégsem mert szólni. Lesütötte a szemét, úgy kortyolta a kakaót. Aztán egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a néni a tejest és a teheneket átkozza a romlott, rossz minőségű tej miatt. Szép aranycirmos csészéjében bűzös, nyálkás pép gőzölgött, a tej összement, ahogy Ginevra beöntötte. Ginevra fel volt háborodva és nem értette. Elkapta a Valentin pöttyös csuprát, belenézett a teljes kannába. Csak úgy szállt az édes tej illata. És a néni csészéjében érthetetlen. Kicserélte a csészét, újra töltött. Ezúttal semmi különös nem történt, a néni beöntötte a fekete kávét, cukrot tett bele, megkavarta. Ám ahogy föléje hajolt, a kávé kiszökött a csészéből, mint valami kis tüzes szökőkút. Lavínia néni szeme, szája, ruhája, meg az abroz is körötte kávétengerré változott, s a csésze üresen állt előttük, nem volt benne egyetlen egy csepp sem. Ezzel vége is lett az uzsonnának. Ginevra villámgyorsan leszette az asztalt, a néni kirohant mosakodni, a fürdőszobából még sokáig hallatszott a kiabálása. Ginevra felcammogott a kis irodába, átadta a felügyelő bácsi üzenetét. Ettől aztán a néni olyan ideges és goromba lett, hogy Kandurka elbújt a vizes hordó mögött a kertben, és bár egyengedte a szőrét, egészen felduzzadt a farka. Senkinek sem volt irgalom. Gabrieltől kezdve Hubertig, felügyelő bácsin folytatva a kocsisokig. 5:45 volt. Valentin a hátizsákját csomagolta, azt nézegette, merre mászik át a kerítésen. A kapu nem mehet ki, odalátnak az ablakból. Ekkor a néni egy rettenetes víjogással kiadta minden erejét, és váratlanul elcsendesedve, nagyon udvariasan arra kérte Gabrielt, hozza ki a kocsit, mert azonnal ki kell mennie a telepre. Hogy a saját szemével lássa azt a tébolydát, és azt az alattomos csalót. Ez a telep felügyelő bácsi volt. Alig gurult ki az autó, Valentin hátizsákja a hátán, már rohant is ki az utcára az autóbusz megálló felé. Egy darabig elkísérte az elmaradhatatlan habverő zaj a konyhából és Ginevra éneke. Ginevra a mosógépet töltötte meg éppen, és egy lányról dalolgatott, akinek fáj a szíve. Tizedik fejezet. A 10-es autóbusz rendes körülmények között kényelmes járat volt. Valentin még sose látta ennyire zsúfoltnak, mint ma délután. Egyet, akárhogy sürgette is az idő, el kellett engednie, csak a másodikra fért fel. És azon is csak üggyel-bajjal tudta megvetni a lábát a hátsó peronon. Éppen vége volt a munkaidőnek, a hazaigyekvő utasok megtöltötték a kocsit. Ő még csak eláldogált volna közöttük, de Kandurka ott volt a hátizsákjában, és mikor az autóbusz zökkent egyet, vagy egy kanyarodónál az emberek egymáshoz ütöttek, Kandurka kénytelen volt megkapaszkodni a hátában, és akármilyen gyöngéden tette is, nem volt kellemes. Egy bácsi különben is gyanakodva figyelte őket, nem tett megjegyzést, de a világért le nem vette volna a szemét a zsákról, amely olykor megmozdult a Valentin hátán. Nagy megkönnyebbülés volt, mikor végre leszállhattak a kis erdőnél. Megvárta, míg az autóbusz eltűnik, aztán kiengedte Kandurkát. Kandurka sokáig egyengedte magát a földön, meg is fésülködött egy tócsa tükre előtt. Úgy egyeztek meg, hogy Kandurka átmegy a telepre, hogy a helyszínen tudjon intézkedni, ha valami balul üt neki. A néni érkezésére senki se számított. Jobb, ha valaki ott van, mert hát ha a taliga nem találja fel magát, vagy Lavínia néni erőszakoskodik. Valentin nem mutatkozhatik, még csak az kellene. Ő menjen csak a követségre. Keresse meg Ürge Kálmánt, csatlakozzék a szigeti segédcsapathoz, és várja meg őket Fülöpnél. Egyedül indult hát el az erdei úton, mint azon az esős éjszakán, mikor először találkozott Jánossal. Csak hogy azért most minden egészen másképp volt. A fák mögött ott tüzelt az alkonyodó nap, az erdő oly barátságosan suttogott felette, hogy még elképzelni is nehéz volt azt a szorongató érzést, amely a minap elfogta ugyanezen az úton. Elhaladt a Tölgy Tamás háza előtt, szeretett volna beköszönni, de sürgette az idő. A tenyérnyi térkép, amelyet Kandurkától kapott, azt mutatta, hogy már közel a tisztás, ahol a követség van. Jobbra fordult egy keskeny ösvényen, s csak hamar meg is állt. Magas fűvel benőtt ellipszis volt előtte, amelyet olyan sűrűn vettek körül a fát, mintha kerítésnek szánta volna őket valami kertész. Valentin megszámolta a fákat. 30-an voltak, mind egyforma magas, egyforma terebélyes, csak egy. A 15. volt tömzsibb és alacsonyabb a többinél. Az ellipszis északi csücskében állt, éppen szembe Valentinnal. Elindult felé, s ahogy közeledett, a falredőnye épp úgy felgördült, mint Tölgy Tamás lakásának bejárata, s a küszöbön megjelent harisnyás ügyvivője Ürge Kálmán. Kálmán, mint mondta, külön futárral kapott értesítést a szigetről, hogy a Valentint 6 óra tájt várhatja, és éppen most hozta rendbe a szigeti műszerész a követség technikai berendezését. Simon a szitakötő a szárnyát olajozta, indulóban volt visszafelé. Valentin belépett a követségre, Kálmán lehúzta a redőnyt mögöttük. Persze ez nem a Tölgy Tamás háza volt, hanem előkelő hivatal. A fatörzs belseje csak lépcsőház volt, nem pedig lakószoba, mint Tölgy Tamásnál. A lakóhelyiségek a föld alatt kezdődtek. A hall után az ügyvivői szoba következett, a Kálmán munkahelye, sok térképpel és telefonnal, akár a külügyi Emma irodájában. A következő helyiség a Kandurka szobája volt. Valentin csak elhűlt a berendezés pazarságán. A követség legutolsó helyisége volt a Harisnyás Birodalma. Kettős párnázott ajtajú bejárattal itt folytak a legtitkosabb tárgyalások. Kálmán a mellékhelyiségeket is megmutatta, és a két vendégszobát. Személyzetük nem volt, a kamrapolcok tele konzervvel, kiki kiszolgálta magát, s ha esetleg hivatalos vacsorára került a sor, a külügy mindig küldött kisegítő felszolgálót a szigetről. Kálmán roppant kövér volt és vidám. Időnként bekapott egy-egy gabonaszemet egy zsebbeli édességtartóból, s a szobájában, ahol végül is leültek, ott állt a három kislánya arcképe az íróasztalon. Szép, kövér, matrózruhás lányok voltak, a szigeten laktak, intézetben. Ugyanolyan gömbölyű fejük volt, mint Kálmánnak. A legszélső, akinek masnyi volt a hajában, különösen hasonlított az apjához. Kálmán azt mondta, szépen zongorázik, kitűnő a hallása. Valentin meglepődött, mert se Kálmánnak, sem a kislányoknak nem igen volt fülük, de természetesen nem tett semmi megjegyzést. Az idő különben aggasztóan múlt. A Kálmán órája már fél hetet mutatott, és sem Fülöpnek, sem az utasításban említett segédcsapatnak nem volt még nyoma. Kálmán odaültette Valentint a periszkóphoz, amellyel belátta a tisztást, az eget és az országutat. Ő meg a hivatalos írások közt lapozgatott. Kereste, milyen szigeti polgárok az ügyeletesek mára. Az a szokás, hogy minden nagykorú szigeti polgár be van osztva bizonyos napra. Ha valami külső munkára van szükség, az ügyeleteseket indítják útnak. Itt is van, megtalálta, Kelemen, Gergely és Aranka a soros. Csak Gergelyt ismeri közülük, Gergely anakonda kígyó, nagyon kitűnő orgonista és zeneszerző. Viola, a középső lánya, rajong érte. Valentin megkérdezte, tudja-e Kálmán, minek kell 7 órakor történnie? Hogy ne tudná? Felmutatta ugyanannak a rendeletnek a másolatát, amelyet Valentin harisnyástól kapott. 7 órakor a lovak utolsó fordulóján Kesejapó nem a bánya felé vezeti a taligákat, hanem a 3 bükkfánál beszalad az erdőbe. A szigeti küldöttek lefogják a 2 kocsist, a teherszállító Fülöp pedig azonnal elindul a lovakkal a szigetre. Ha valami előre nem látott esemény megzavarná a tervet, Kandurka segítségért jön, vagy még a telepen kitalál valamit. A mentési osztály rendeletében valóban ez állt, ezt kellett délelőtt Kesejapóval megbeszélnie. Kálmán csak arról nem értesült még, hogy az utasítástól függetlenül, még a Kesejapóval való beszélgetés előtt történt valami változás a telepen. A cocó taligája ugyanis, akiről kiderült, hogy Józsefnek hívják és özvegyember, rábeszélte a taligákat, hogy omoljanak szét, és ne hagyják magukat összerakatni addig, míg a lovak ilyen méltatlan sorban sínylődnek. Így a lovak egész nap nem dolgoztak semmit. Felügyelő bácsi csak a haját tépi kínjában, s a kocsisok azt hiszik, varázslat történt. Valentin viszont megbeszélte Józseffel, hogy 7-kor talpra állítja a társait. Ez feltétlen szükséges, enélkül nincs menekülés. Nem kétséges, hogy az elvesztegetett nap után kiküldik őket még egy fordulóra. Annál bizonyosabban, mert hiszen a taligák szétomlásának hírére Lavínia néni is kiment. Elharapta a szót, mert a periszkóp lapocskáján felhőt pillantott meg, amely a tisztás felé ereszkedett. Futottak fel a kapuba, persze Kálmán gyorsabban felért. Mire Valentin is fellihegett, a vendégek már be is léptek. A sárgás-vörös pikkelycsukjás, fekete-barna foltos kígyóról már tudta, hogy az Gergely, az anakonda. Tehát a szürke medve, akinek a feje búbján rendkívül fiatalos fátylas kalapült, csak Aranka lehet, és ezek szerint az utolsónak belépő hiúz lesz Kelemen. Gyorsan, csak gyorsan, sürgette Kálmán, s pici karmával a térképet bögdöste. Le a ruhács, előre a 3 bükkfához. A 3 vendég hangosan nevetett, még kihámozódott a ruháiból. 4 kézláb kell majd menniük, sőt, Gergelynek hason csúszva, mint az igazi vadaknak. Milyen szokatlan és mulatságos. Aranka, aki színésznő volt a Szigeti Színház anyaszínésznője, nagyon kérte Kálmánt, hogy valami kalaptartó állványra tehesse a kalapját, mert vadonat új. Miután 3 férfi dolgozott a követségen, e fajta dolgokkal nem szolgálhattak, de a földgömb is megtette. Igazán szép látvány volt Aranka piros kalapjának kacérfátyola, amint belelógott az Atlanti óceánba. Kálmán becsukta az ajtót, s nekiindultak mind az 5 az erdőnek. Valentin ment legelől, Kálmán leghátul. Gergely oldalt zörgött a bokrok közt, fatörzsnyi dereke csak úgy görbítgette a gyűrűit. Valentin ránézett, azt mondta, még sose látott ekkora kígyót. Gergely szerénykedett, hogy ő csak 5 méter és 9 centi, alapjában elég kis termetű, de a nagyapja több volt 9 méternél, úgyhogy ő szinte nem is számít a családban. Aranka igyekezett csendesen járni, ami nem volt nagyon egyszerű, mert hatalmas talpai alatt csak úgy recsent a gaj. Kelemen bezzeg olyan halkan futott 4 puha papucsán, mint a lehelet. Finom és halk volt a modora is. Hasonlított egy kicsit Kandurkához. Kelemen női fodrász volt, jól ismerte Oféliát, ő szokta ondorálni. A 3 bükkfa közvetlenül az országút mentén állott. Tulajdonképpen nem is 3, hanem egyetlen bükkfa volt, csak a sudara ágazott el 3 felé. Valentint, Kálmánt és Kelement teljesen eltakarták a törzsek. Gergelynek és Arankának már nehezebb volt rejtőzködniük, hátrább kellett húzódniuk. Valentin se nagyon akarta nyújtogatni a nyakát, félt, hogy valamelyik kocsis ráismer. Így Kelemen felmászott a bükkfa tetejére, ahonnan be lehetett látni az utat, és időről időre lekiáltott, mit lát. Sajnos egyelőre nem történt semmi. Egy-két autó futott át mellettük, egy eltévedt csirke pityegett, kislányok jöttek, kis turista zászlóval és énekeltek. A Kálmán óráján 7:30 volt. Valentin már nyugtalankodni kezdett. Macska az országúton, jelentette ekkor Kelemen. Szürke sávos, rohan! Jön Kandurka, dobbant meg Valentin szíve. Kilépett az útra, és elkapta a száguldó Kandurkát. Sajnos, mint kiderült, nem volt idő magyarázkodni. Kelemen még azt kiáltotta, lovak! De ekkor minden olyan gyorsan történt, hogy csak jóval később a követségen tudták megbeszélni a részleteket, amikor Kelemen, Aranka és Gergely már ismét felvették a ruhájukat, és egy csészete amellett beszélgettek a történtekről. Kálmán és Kandurka kitűnő házigazda volt. Valentin egyszerre 3 szigeti torta konzerv szeletet tett a tányérjára, de aztán észbe kapott, és mikor nem nézett oda senki, óvatosan visszatett 2. A hölgyről szó se volt, mondta Kelemen, és villogtatta gyönyörű sárga szemét. A hölgyről nekünk senki se tett említést, csak kocsisokról hallottunk. És egyáltalán, micsoda hölgy az olyan, aki alkonyatkor kocsis taligán utazik?
2: Az úgy volt, mondta Kandurka és köhögött, mert a nevetéstől torkára szaladt egy darab húspástétom, hogy a nénőről mi se tudtunk semmit. Mire én kiértem, már a feje tetején volt a telep. Mindenki ordítozott, és a gépíró nő az irodában összecsomagolt, hogy nem marad egy percig sem, mert itt mindenféle csoda történik. József elnézte az órát, már 6-kor lábra állította a taligákat, és minden tisztviselő ott nyüzsgött még munkaidő után is. Kiabáltak, senki sem akart hazamenni. Akkor a néni azt mondta, hogy valamit még meg lehetne menteni a napból, fogják be a lovakat. De Hubert tiltakozott, és a 2 kocsis is nagyon gondolkozott, és fel akart mondani. Mindenki össze-vissza szaladgált, a néni pedig hol itt harsogott, hol ott. Kiszaladt a garázsba, visszament az irodába, lefutott a lovak közé. Sárika, a fehér ló meg is akarta harapni, de csak a ruháját szakította el. Végre a 2 kocsis befogott. Csak kérdezgették egymástól, miért megy ma ilyen könnyen, mikor máskor mindig makrancoskodnak a lovak. Most szinte maguk kínálkoznak a hámba. A vén kesely meg csak nyerít és hányja a fejét. Képzelhetitek, mit éreztem, mikor megláttam, hogy a néni felpattan a vezértaligára és ráhúz kesely apóra. Azt kiabálta, hogy majd a telepnek is megmutatja ő, és elintézi azt a babonás fejüket egyszer s mindenkorra. Különben is mindenki részeg, tolvaj, hazug és munkakerülő. Na persze, mert mire ő kiért, már minden tariga a helyén állt a legteljesebb épségben.
1: Gergely, aki tejszínnel itta a teát, felpillantott és elmosolyodott. A hölgy engem is meglepett, vette át a szót Kandurkától, főleg azzal a móddal, ahogy megérkezett. Kesely apó és József láthatólag örömét lelte benne, hogy megrázza, ezért ügettek vele olyan szélsebesen. Szerintem hálás lehet nekem, hogy elkaptam a derekát, ha tovább is ilyen iszonyú gyorsan viszi a taliga, előbb-utóbb leesik és kitöri a nyakát. Hát a háláról lehetne beszélni, mondta Aranka, és összenézett Kelemennel, aki kurrogott egy elégedettet. Lehet, hogy annak a jele volt, hogy úgy sikoltozott, mint akit ölnek. Azt is kiáltotta, hogy kígyó. Nem csak ezt, mondta sértődötten Gergely, azt is mondta, hogy medve. Ki tehet róla, hogy nincs képessége? A lehető legudvariasabban szóltam hozzá, mikor az apó megállt a taligával, még a kalapomat is le akartam venni, de itt hagytam a követségen. Így hát csak meghajoltam, és azt mondtam neki, Szíveskedjék leszállni. Nem értette a szavamat, meg aztán nagy volt a csattogás is, mert ugyanakkor éppen a taligák fogták ki magukat, a lovak meg mind berohantak az erdőbe Kálmán után. Hogy nem értette? Kérdezte Aranka. Nagyon is értette. Nem akart leszállni. Jól láttam, mit csinált. Fejbevágott téged az esernyővel, megint azt kiáltotta, hogy kígyó. Aztán a kocsisok után sikoltozott, akik visszafelé rohantak az úton. Nem kell az ügyeket kiélezni, mondta Kelemen, és újra töltött a tyúkleves teából. Főleg akkor nem, mikor se neked, Aranka, se nekem nem jutott teendő, mert a két kocsisnak eszeágában sem volt ellenállni. Az egyik jobbra futott, a másik balra. Gergelyen fordult meg minden. Gergely kihúzta magát. Nem értem, mondta még mindig egy kicsit sértődötten. Valóban fejbevágott az esernyőjével, és attól tartok csúf szavakkal illetett. Amellett úgy sikoltozott, hogy még egyszer meghajoltam, de kénytelen voltam gyöngéden megszorítani a torkát. Erre elájult. A lehető legudvariasabban lefektettem az országúton, de félek, hogy így is kemény lesz a derekának.
2: Fő, hogy a lovak biztonságban vannak, mondta Kandurka.
1: Sose fogom elfelejteni azt az örömet, hogy keresztül futottak a fák között, és elértek a tisztásra. Főleg sírva fakadt meghatottságában, mikor útra kelt velük. Annak is nagyon örülök, hogy elvitték magukkal Józsefet is. Ilyen derék, leleményes ember. Még sokra viszi. Elnevette magát. Azon mulatott, mit szól majd felügyelő bácsi, mikor meglátja a taligákat ló nélkül begördülni az ajtón.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Sziget kék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A gogyós gyümölcske, Szent Péter esernyője, házasságon innen,
5: Katalin,
6: a gyerek,
7: a gólyakalifa,
5: Voszti fiú esete,
6: Pilátus testament, Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, írja az MTI. Az elemzők szerint az eddig elbocsátottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, míg a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztusi száma közelíti a 10 éves csúcsot. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Virovácz Péter, az ING főgazdásza szerint az év vége felé közeledve egyre égetőbbé válik a jövő évi bérek kérdése, ami szintén döntési helyzet elé állítja majd a foglalkoztatókat. Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdásza úgy vélekedett, a nagyobb havi csökkenés részben a mezőgazdasághoz köthető, az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Balogh Béki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint többen vannak jelen a munkaerőpiacon egy olyan környezetben, amikor a demográfiai helyzet romlik, tovább csökkent a munkaképes korú népesség. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Szeptember 27-én vasárnap éjfélig, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az idén október 12-e és 18-a között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A minisztérium számos környezeti nevelési programot és szemléletformáló eseményt szervez és támogat, amelyek hatékonyan szolgálják a környezet védelmét és a közös felelősségvállalás ösztönzését, hiszen a társadalmi összefogás, a környezet iránti felelősség és a következetes állami fellépés együttesen járulhatnak hozzá a természeti értékeink megőrzéséhez és egy tisztább, élhetőbb Magyarország megteremtéséhez. Az idei Teszed akcióhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni, határidő tehát szeptember 27-e éjfél. A Holland Közegészségügyi Intézet megerősítette a nyugat-nílusi vírusfertőzéshez köthető 5. halálesetet pénteken. A jelentésük szerint egyre nő a fertőzöttek száma Hollandiában. Az egyik holland hírportál beszámolója szerint a Holland Közegészségügyi Intézet által az országban idén megerősített fertőzéses esetek száma 44-re emelkedett. A legutóbbi egy héttel ezelőtt közreadott jelentés óta további 16 fertőzöttet azonosítottak. Hangsúlyozták, nem áll fenn járvány veszélye, mivel a vírus emberről emberre nem terjed. Emlékeztettek, a szúnyogok által terjesztett vírus a fertőzöttek 80%-ánál nem okoz tüneteket. A nyugat-nílusi láz az esetek mintegy 1%-a esetében neurológiai problémákhoz vezet, kivételes esetekben pedig halálos kimenetelű is lehet. Egy utrechti kórházban ápolt beteg augusztusi halálát követően a Holland Közegészségügyi Intézet közölte, hogy a vírus immár jelen van a hollandiai szúnyog populációban. A korábbi halálesetek kizárólag olyanokat érintettek, akik külföldi utazásuk során fertőzöttek meg. A vírus ellen nincsenek vakcinák vagy kezelések.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Az asszály még a parlaghüvet is megviselte idén nyáron. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa mondja el a részleteket.
2: Tavaszi időszakban az asszály és a hőmérséklet hatása azt eredményezte, hogy a parlag csírázása már magában lassabban indult be. A fejlettsége az úgy időszakra alacsonyabb fejlettséget ért el, vagy borítottságot ért el, mint a korábbi években. Már a csúcs időszakban lehetett nagyon sok területen elszáradt parlagszínezényt is találni, tehát az a száj már a parlagszínezényt is megviselt ilyen szempontból.
1: Aztán a babavizekről beszélgetünk Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével, hiszen az összes magyar palackozású babavizet tesztelték a közelmúltban. Egyet ki is kellett vonni a forgalomból. A részletek hamarosan kiderülnek az interjúból.
3: Elméletileg Magyarországon az ivóvízhálózatból biztonságos fogyasztható víz folyik a felnőtt lakosság számára, de természetesen vannak régiós eltérések. Van, ahol ugye a csapvíz nem közműszolgáltatótól jön, hanem mondjuk saját furtkútból, helyi kutakból. Ilyen esetekben mindenképpen azt tudjuk nyugodt szívvel tanácsolni, hogy inkább főleg a gyerekek kiskorába, 1-2 éves korig, amíg tápszert kapnak, vagy itatják, akkor mindenképpen babavizet használjanak a gyerek itatásához, hisz egy gyermek esetében azért nem napi több literről beszélünk, hanem kisebb mennyiségről, és ilyenkor jobb a biztonságra törekedni.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az asszály még a parlagfüvet is megviselte idén nyáron. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa azt mondja, még elszáradt parlagfüvet is találtak nyáron. Ennek

0: vagy cseréljék rendszeresen a szűrőjét. A részletekről Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusával beszélgettünk.
1: Mielőtt belemegyünk a pollen kérdésekbe, parlagfűbe és a többi, engedjen meg egy ilyen kicsit elméletibb kérdést, ahogy olvastam az ön pontos tisztségét, ahogy a kolléganője átküldte, akkor megakadt a szemem az ön végzettségén, mint hogy aeróbiológus. Megtenni, hogy mond egy pár mondatot arról, hogy mit csinál egy aeróbiológus, és ez miben más, mint egy nem aeróbiológus, az ön végzettsége, munkaköre, feladata?
2: Elsődlegesen a végzettségem biológus. Az, hogy aeróbiológus vagyok, az annak köszönhető, hogy már 20 éve biológusként a pollen hálózatnál dolgozom, és a pollen monitorozásban dolgozom. Igazából ez a mögöttes része, hogy az aeróbiológiával és a T-körben található biológiai allergének monitorozásával, azonosításával, szezonok jellemzésével foglalkozom. Budapesten van az aeróbiológiai hálózatnak a központja, ami azt jelenti, hogy nagyon sok helyről a minták, de az országos helyekről, monitorozóállomásokról ide jönnek fel az adatok, és ezekből készülnek a napi jelentések, illetve ezekből készülnek év végén az összefoglaló éves jelentés is, sőt, több évre vonatkozó, átfogó tendenciákat is kimutató jelentések. Nem csak parlagfű, hanem mindenféle más, elsősorban úgy pontosabb allergén szempontjából, illetve itt a legtöbb állomáson kb. 40 allergént monitorozó országosan.
1: Oké, akkor ezt a gondolatot hagyj vigyem még tovább, hogy mennyi ilyen állomás van egyébként Magyarországon, ahogy gyűjtenek adatokat?
2: Parlagfű szezonban 19 állomás működik, minden gyűjtünk.
1: Gondolom, igen? Ezek szétszórva az országban, hogy valamiféle...
2: Elsősorban megyeszékhelyeken, mert a kialakítása még a 92-től indult szerintem a hálózat, és akkor még az ANTS keretein belül indult a aeróbiológiai hálózat került kiépítésre, és elsősorban az ANTS-eknek a székhelyeire települtek ezek az állomások, és miután ezt az egész rendszer egy kicsit átalakult, megszűnt a központosított helyzetünk, viszont az ANTS-ek utód helyein ezek az állomások tovább tudták vinni, legalábbis ahol tudták, továbbíték a pollenmonitorozást.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy ha megnézzünk egy pollen térképet Magyarországról, akkor a, mondjuk a megyei adatokat, azokat a megyeszékhelyen elhelyezett ilyen mérőállomás pollencsapdák adatai alapján vetítik ki országos adatokra?
2: Elsődlegesen igen, viszont hogyha előfordult, hogy ezek a megyeszékhelyen lévő állomások például nem voltak megfelelőek a pollencsapda elhelyezésére, ott a közelben kerestünk olyan helyet, ahol megfelelő módon el tudtuk helyezni a pollencsapdát, előfordul, hogy nem az ANTS-ek, a népegészségügyi központok épületének tetején, hanem például kórházi épületek tetején tudnak működni a pollencsapdáknak. A monitorozási területe az egy ilyen 50 km sugarú kör megfelel meg, úgyhogy általában a megyeszékhelyeken található területek elég nagy területet lefednek, és így ezzel a útállomásra a Magyarország nagy részét monitorozni tudjuk.
1: Ez elégséges adatot ad az országra, tehát nincs feltételezhetően nagy különbség abban, hogy egy nagyvárosi környezetben mennyi pollen van a levegőben, mint egy nem lakott területen?
2: Ezt két külön részre bontanám. Elégséges infót tud gyűjteni a hálózat, sőt Magyarország az egyik olyan terület, ami viszonylag jól le van szedve, tehát kis területen, de nagyon sok állomás van. Ez szükséges is, mert igazából elég heterogén Magyarországnak a területe, úgyhogy jó is, hogy ennyi állomásról is ilyen több helyről tudunk infót szerezni. Az, hogy egy így minden állomás, monitorozott terület egy általános képet tud adni. Az, hogy lokálisan milyen a pollen terhelés, ez nyilván egészen más kérdés. Tehát az, aki az utcán sétál, és egy platánfasoron megy keresztül, itt a platánvirágzás időszakában, nyilván sokkal erősebb és koncentráltabb terhelést fog kapni a platánvirágkorából, mint amit az adott állomáson általánosságban monitoroztunk a környező területről, de arra nincs lehetőség, hogy minden utca, minden fasor, minden pontra monitorozó állomást tudunk tenni. Így egy általánosabb képet tudok.
1: Oké, akkor a beszélgetés ezen pontján tegye meg, hogy elmondja a most legfrissebb információkat, hogy most hogyan néz ki Magyarország pollen térképe. Alapvetően a parlagfűből akartam kiindulni, ezért kerestem meg ön, de természetesen, ha más pollen értékek is ott vannak ön előtt, akkor azokat is nyugodtan mondja el, mivel találkozunk most a levegőben.
2: Ilyenkor legfontosabb allergén a parlagfű virágpora. A parlagfű pollen helyzet most ott tart, hogy ez egy elég speciális év az

0: többi év viszonylatában is, tehát most áramától vagyunk a csúcsidőszakon, ami nem különleges, de a csúcsidőszak most hamarabb ért véget, mint akár előző évben, akár a korábbi években, és egy picit a terhelés is a meglévő adatok alapján alacsonyabb volt, mint a korábbi években. Ez elsősorban a időjárásnak köszönhető. Ugye tavaszi időszakban az a száj és a hőmérséklet hatása ugyanazt eredményezte, hogy a parakű csírázása már magában lassabban indult be, a fejlettsége az úgy időszakra alacsonyabb fejlettséget ért el, mint vagy borítottságot ért el, mint a korábbi években. Már a úgy időszakban lehetett nagyon sok területen elszáradt parlagszűnövényt is találni, tehát az a száj már a parlagszűnövényt is megviselt ilyen szempontból. Ennek a hatása látszik az idei szezonban is. A legmagasabb értékek, amiket eddig mértünk, elmaradnak a korábbi években mért legmagasabb értékektől. Amit még el tudok mondani, hogy most jelenleg a parlagszű helyzet ott tart, hogy országos viszonylatban magas. A parlagszű pollen koncentráció még mindig. A legtöbb helyen közepes magas koncentrációt mérnek, de még azért előfordulhat nagyon magas koncentráció, főleg a országnak a tiszántúli régiójában. Az időjárás jelentők alapján a felerősödő szél, déli szél az még, ez az, még ezek a még okozhat az allergiás tünetek fokozódását még okozhatja. Most még a látszáró allergének közül a fázsiszűfélék, szalánfélék, virágporajzalék, mesterlegesen tünetet tudott adni, mellettük a kifizű, kenderfélék, kifizetfélék, virágpora, található meg a levegőben. A parlagfűvel rokon családba tartozó üröm, részben és szelettevés virágporszemei is mind megtalálhatók a levegőben, elsősorban alacsony koncentrációban helyenként okozhatnak esetleg tüneteket. Gombák közül az alternária és az epikokkum spóráit vizsgáljuk. Az alternária országosan magas, nagyon magas koncentrációban, az epikokkum magas koncentrációban jelent.
1: Egyébként ez a közepes érték, meg nagyon magas érték, meg olvastam már pollen jelentésben extrém magas megjelölést is. Ez mit jelent egyébként? Egy darabszámot? Meg kell számolni a polleneket a pollen csapdában, és van egy táblázat, ami alapján ezt megmondják, hogy akkor ez extrém magas, vagy magas?
0: Nagyjából igen. Tehát nem úgy számolunk, koncentrációt számolunk. Tehát megnézzük mindig a napi mintákat. A napi mintákban megszámoljuk bizonyos allergéneknek a pollen szemeit, ezekből a koncentrációt tudunk számolni, és ennek megfelelően tudjuk megmondani, hogy egy adott koncentrációnak megvan határértéke, általában a gyomoknál, látszáró gyomoknál és a fáknál ez egy eltérő kategória, gombáknál pedig szintén van egy másik kategória. Ez függ a termelt pollen mennyiségétől, függ attól, hogy az allergiások számára mennyire erős terhelést jelent például egy adott allergén. Virágpor, ezért a parlagszűnél ez a határérték külön eltérő mindenféle növényhez képest is, és annak megfelelően tudjuk megmondani, hogy az alacsony koncentráció az általában azt jelenti, hogy nem okoz tüneteket a virágpor abban a mennyiségben, amiben jelen van. A közepes mennyiség azt jelenti, hogy már az érzékenyeknél tüneteket tud okozni, a magas koncentráció azt jelenti, hogy már erős tüneteket tud okozni, a nagyon magas pedig az, hogy minden allergiásnál már nagyon erős tünetek is jelentkezhetnek. Az extrém magas, az még ennél is egy fokozást jelent, amennyiben ezt lehet tovább fokozni. Az extrém magas parlagszű koncentráció az már parlagszűre, szinte minden érzékeny, parlagszűre minden érzékeny allergiásnál igen erős tüneteket is jelent.
1: Oké, még egy részben elméleti kérdés, mert most megválaszolta tulajdonképpen, hogy a Tiszántúlon valamivel erősebb a parlagfű pollenje, de hogy egyébként nagy általánosságban van különbség Magyarországon belül, hogy hol jellemzően magasabb a pollen koncentráció parlagfű tekintetében, magasabb vagy alacsonyabb, vagy amikor szezon van, akkor ez inkább csak azon múlik, hogy hol fúj a szél, vagy hol van csapadék, de mindenütt ugyanannyi parlagfűnél, vagy jellemzően mindenütt előfordulnak a magas értékek.
0: Azt tudom mondani, hogy a csúcs időszakban viszonylag egységesen országosan nagyon magas a parlagszű koncentrációja. Persze vannak olyan területek, ahol magasabb a parlagszű fertőzöttsége. Van egy ilyen dél-nyugat, észak-keleti tenger Magyarországon, ami végig látható egy ilyen sávban, amikor ahol erősebb is a parlagszű fertőzöttség, és ahol a parlagszű pollen koncentrációja általában magasabb, mint az ország többi területén. Ettől eltekintve a csúcs időszakban azt lehet elmondani, hogy országos szinten nagyon magas a parlagszű pollen koncentrációt. A csúcs időszakon kívül az egészen amilyen a parlagfű koncentráció jó részt tényleg erősen függ attól, hogy a ország melyik régiójában van, ugye ahol hegyvidéki régió, ez a északi részek ott a alacsonyabb a pollen terhelés, ugye az időjárás sem olyan kedvező a parlagfű számára, tehát gyakorlatilag hűvösebb van, többet esik az eső, ezek ugye a pollenterhelést általában csökkenteni tudják.
1: És akkor hagyjuk oldjak oda-vissza, mert nagyon érdekes volt, csak végig akartam vinni ezt a gondolatot, amit itt mondott egy-két perccel ezelőtt az idei nyár tekintetében, hogy gyakorlatilag az asszály hatással volt a parlagfűre, és ha jól értem, akkor azt mondta, hogy mivel melegebb volt, kevesebb volt a csapadék, mint a korábbi években, ezt már a parlagfű sem tolerálta úgy, vagy kedvelte úgy, mint korábban, még azt is mondta, hogy elszáradt parlagfűveket is lehetett találni. Ez önt biológusként mennyire lepte meg? A parlagfű azért egy ilyen nagyon szárazságtűrő, masszív, mindenütt megélő növénynek tűnt. Úgy emlékszem korábbi interjúmból, hogy 40 évig a magja például csíra képes a földben, szóval egy igazi túlélő. Meglepte ez az idei nyár?
0: Hát az idei nyár az igen, meglepett, és nem csak engem, hanem a kollégámat is, akivel például a parlagfű előrejelzést tudjuk csinálni, ő meteorológus is, és arra számítottunk, hogy olyan parlagfű pollenterhelés, tehát 2022-ben volt, és még ahhoz képest is az idei nyárnak a terhelése alacsony. Ahogy nézem most a grafikonokat, amikkel az éves parlagfű pollen szezon lefutást tudom ellenőrizni, vagy visszahasonlítani, a 22-es évben szeptember elején még volt egy második csúcs, ami most elmaradt a lehűlés és a valamennyire csapadékos időjárás következő. Még az sem volt meg, mint 2022-ben, hogy szeptember elején egy második erős csúcs, egy erősebb terhelést adott volna az azon végén, most még az sem volt meg.
1: És akkor amennyire mer így előre gondolni, mi következik ebből? Tehát, hogyha az a típusú nyár lesz az általános a következő években, évtizedekben, vagy inkább ilyen lesz a nyarunk, mint amilyen most volt, meg 22-ben volt, akkor az kijelenthető, hogy akkor csökkenni fog a parlagfű terhelés Magyarországon, és a sok nehézség mellett mondjuk ez egy akár pozitívnak is tekinthető, hogy egy ilyen gyomnövényből kevésbé lesz problémája az allergiásoknak, de ez ön szerint így kijelenthető tendenciaként előre nézve?
0: Ezt én így még nem tudom kijelenteni, mert nem csak a nyári időjárást adjuk azért a parlagfű fejlődés, a pollen szórása, mert nagyon függ a tavaszi időszaktól. Ugye most a tavasz is egy aszályos időszak volt, tehát a talaj víztartalma az, ami nagyon alacsony volt, kirázás, nagyon sokkal lassabb volt, és a talaj szárassága, ami nem tudott pótlódni, de igazából ez elsősorban meteorológiai probléma, és meteorológusok is tudnak erről, én is ezen a területen, vagy erről a területről próbál tájékozódni, hogy ez egy tendencia, és az idei év még rádobott az, hogy a talaj szárassága is egyéb eszén irányokat vett, úgyhogy a talaj szárassága az, amit miatt még a pici csapadékok sem tudták ezt visszapótolni, és nem tudnak a növény fejlődést, fejlődést sem elősegíteni. A klímaváltozás tendenciája az egyértelműen látszik. De az mindig tényleg az aktuális időjárás függvénye is. Ettől még lehet, hogy a következő évben olyan tavasz nyarunk lesz, ami ezt egy kicsit felülírja, vagy egy kicsit módosítja.
1: Még egy kérdés a parlagfű tendenciához. Néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 2020-ban jelent meg Magyarországon a parlagfű olajos bogár, ami gyakorlatilag a parlagfű fogyasztására képes, vagy hát hogy is mondjam, szereti megenni a parlagfűt más növények mellett is. És ön szerint ennek lehet-e köze ahhoz, hogy most kevesebb volt a parlagfű pollenje, vagy inkább csak az, amiről eddig beszéltünk, az asszály és a hőmérséklet, vagy akár ez is közre játszhatott, hogy most már valami megeszi a parlagfűt?
0: Én is tudok erről, vagy hallottam arról, hogy az olajos bogár az megjelent már nálunk is, de hogy mennyire lett azóta elterjedt, és hogy mennyit befolyásolta a parlagfű növényeknek a mennyiségét, vagy a pollen terhelés mennyire tudta csökkenteni, erről én még nem tudok most így infót adni. Szerintem a mostani szezont elsődlegesen az asszály és a talajszálasság és a egyéb hőmérséklet és csapadékviszonyok határozták meg.
2: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatom a beszélgetést Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a magyar vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-áfa rendszerről. Az adóhivatal az e-áfa széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek az adóhatóság honlapján érhetők el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az áfa bevallás korszerű digitális megoldása az e-áfa rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfa bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-áfa rendszer valamelyik technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. Elindult a Passzold vissza tesó, használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusával, témánk pedig a parlagfű, a pollenterhelés, tanácsokat kapnak majd az allergiások, hogy hogyan csökkenthetik a tüneteiket, és még arról is beszélgetünk majd a szakemberrel, hogy mekkora egy pollenszem egy hópehelyhez képest. Vendégünk tehát Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Szeretnék még néhány olyan jó tanácsot kérni öntől, ami az ilyen pollen beszélgetések természetes velejárója, tehát és főleg azok kedvéért, akik mondjuk most csöppentek bele az allergiába, és az elmúlt években még nem volt ilyen problémájuk, mondaná néhány jó tanácsot, hogy nyilván azt nem tudjuk megtenni, hogy nem megyünk ilyenkor hetekig az utcára, de milyen olyan praktikák vannak, amivel lehet a tüneteket és a pollen terhelést magunkon, meg az otthonunkban, autónkban csökkenteni.
3: Legfontosabb még, hogy aki parlagfűre allergiás, mi ne hagyja abba a gyógyszerszedést, mert még igen erős tüneteket is tapasztalhat, annak ellenére, hogy a pollen koncentráció és a szezon már csökkenőben van. Az, hogy a tünetek elmúljanak, ahhoz egy kicsit hosszabb időszaknak kell eltelnie, alacsonyabb terheléssel, hogy a szervezetben lévő allergén mennyiség ki tudja növelni, tehát még ne hagyják abba a gyógyszerek szedését, akik parlagfűre érzékenyek. Ennek a továbbiakban mindig figyeljék a pollen előrejelzést, mindenféleképpen az előrejelzés honlapján. Ez nagyon fontos, minden nap is jelentés kerül ki. A parlagfűvel kapcsolatban külön térképek is, órás terjedés, napi terjedés és napi előrejelzés a következő 3 napra, és nemzetközi viszonyokban is a Magyarország körüli régiók pollen terhelésével kapcsolatos előrejelzéses térkép is minden nap kisítésre kerül, minden munkanap. Fontos még, hogy a felőztetésnél figyelem legyen véve azt, hogy ilyen időszakban akkor parlagfű terhelés viszont alacsonyabb, tehát inkább a késői jeli órákban lehet felőztetni. Ilyenkor is figyelni kell, hogy amikor nagyon erős szél van, az hirtelen felkavarhatja már, főleg a csúcsidőszak után a már kiületedett pollenszemeket, ez aktuálisan az erős szél idején egy erősebb terhelést tudok hozni, tehát erre is figyelni érdemes. Értemes figyelni az autókban, hogyha utazunk, akkor a pollenszűrő, tehát a lehúzott ablakkal utazunk, amikor ilyen területen járunk, ahol a pollenterhelés erősebb lehet. Figyelni kell itt is a pollenszűrők rendszeres cseréjére. Az otthonunkban figyelni lehet arra, hogy a főleg így a csúcsidőszak után szintén a porral együtt kiületetett pollenszemeket minél gyakrabban ilyen nedves takarítással tudjuk eltüntetni leginkább, és ezzel tudjuk otthonban a pollenterhelést enyhíteni. Minden alkalommal, amikor kintről jövünk, de akkor lehet érdemes leváltani, gyakrabban mosni azokat, amikkel kint jártunk. Hajat érdemes mosni gyakrabban, amivel az éjszakai terhelést is le tudjuk csökkenteni, mert akkor a hajból a éjjel visszakerülhetnek a párnán, légutakba a párnáról a pollenszemet.
2: Egyre több helyen találkozok légtisztító berendezésekkel, és ezeket most már ilyen otthoni formátumban is beszerezhetőnek tűnik, tehát nem csak ilyen ipari léptékben. Ez segíthet pollen allergiánál ön szerint?
3: Én úgy tudom, hogy van olyan, általában a pollenszűrő is van bennük, de igen, tud segíteni abban, hogyha megfelelően használja az ember. Tehát a pollenszűrő, meg általában minden ilyen légszűrő berendezésnél nagyon fontos a szűrő rendszeres tisztítása vagy szerénye.
2: Egy utolsó ilyen érdekesség a végére, ahogy itt most mondta, hogy a nedves takarítás segít a legjobban a polleneket a lakásunkból eltüntetni, meg ahogy mondta, hogy a szél fölkavarja, az jutott eszembe, hogy meg tudná fogalmazni nekünk ilyen közérthető módon, hogy mekkora egy ilyen pollen szemecske, mert nyilván ezt nem látjuk a szemünkkel, de mondjuk egy hópihéhez képest össze tudjuk ezt hasonlítani, mert azért tenyerünket kirakjuk, amikor esik a hó nagy ritkán, akkor az azért az látszik ahhoz képest, mennyivel kisebb egy pollen.
3: Hát ha a millimétert azt úgy nagyjából mindenki el tudja képzelni, a milliméter ezredet része ez a mikron nagyságrend, és ebből olyan 30 mikron nagyságrend a parlagfű pollenje. Vannak olyan pollenszemek, amik egy kicsit nagyobbak, azok ilyen 100 150 mikronosra. Egy ilyesmit lehet elképzelni. A mikroszkóppal 400-szoros nagyítással vizsgáljuk a levegőinket, és így azonosítjuk a forradalmakat.
2: Akkor azért egy otthoni ilyen gyerek mikroszkóppal ne reménykedjünk, hogy látunk egy parlagfű pollent.
3: Nagyobb pollen szemeket már 100-szoros nyitással is érhetnek.
2: Oké, akkor a lelkes hallgatók próbálkozhatnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Babavizeket ellenőrzött a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Egy vizet kivontak a forgalomból, de nem azért, mert ihatatlan vagy mérgező lett volna, hanem azért, mert a törvényi mértéknél magasabb volt az ásványi anyag tartalma. Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese az Európa Rádiónak elmondta, a boltok polcain ma megtalálható magyar gyártású babavizek mindegyike megfelel a törvényi előírásoknak és biztonsággal fogyaszthatóak. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy az országban a csapvíz jellemzően jó minőségű, de vannak bizonyos helyzetek, ahol a kisgyermekek esetében indokolt lehet a babavizek használata. A részletekről Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgettünk.
2: Egy fogalommagyarázattal szeretném, ha kezdenénk. Mi a különbség a babavíz és az ásványvíz, szénsavmentes ásványvíz között?
3: Nagyon fontos azt tudnunk, hogy a babavíz is természetes ásványvíz, de nem minden természetes ásványvíz babavíz. Az, hogy valamilyen terméket babavíznek lehessen nevezni, annak szigorú összetevői megfelelésnek kell megfelelni, tehát egy sokkal magasabb minőségi összetételi különbséget kell a babavizeknél biztosítani. A Nébih nagyon fontosnak tartja azt, hogy segítsünk a kisgyerekes szülőknek eligazodni abba, hogy a hazai boltok polcán található babavizek biztonságosak, és ezeket nyugodtan használhatják akár a kisgyerekek itatására, akár a tápszereknek a hígítására. Jelenleg zajlik a Supermenta tesztünk, ami az ásványvizeket vizsgálja, és ennek keretében vizsgáltuk a babavizeket. Az összes Magyarországon előállított babavízből mintát vettek a kollégáim, és ezt egy szigorú laboratórium vizsgálat keretében vizsgálták. A laboratórium vizsgálta a babavizeknek a mikrobiológiai összetételét, az összes ásványi anyag tartalmát, a vízkeménységet, a pH-ját, illetve a különböző nehézfémeknek a határértéki megfelelőségét. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy egy termék kivételével az összes víz megfelelt, egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes ásványi anyag tartalom meghaladta 650 mg per liter, 207 mg volt az oldott ásványi anyagtartalom. Ezeket a termékeket kivontuk a forgalomból, a gyártót értesítettük, és így hatósági eljárásra is kerül sor. Az egyéb termékek esetében viszont mindegyik termék biztonságosan fogyasztható, illetve alkalmazható a tápszerek hígítására. A természetes ásványvizek vizsgálata tovább folyik, amikor ezeknek az eredménye meg lesz, természetesen azt is közölni fogjuk a fogyasztókkal.
2: Az, hogy magasabb volt az ásványanyag tartalom ezzel az 51 néhány milligram per liter értéknél, ez miért problematikus?
3: Azért, mert ugye a babavizeknél meg van határozva, hogy 650 milligram per liter lehet, és hogyha ezt az értéket meghaladja, akkor már egyrészt ugye a jogszabályok szerint nem felel meg, másrészt biztos, hogy tudományos alapja van meghatározva, hogy egy-két éves gyerek mennyi oldott ásványi sót kerülhet a szervezetébe, és ezért lett ez a határérték itt megfúzva.
2: Akkor mit javasol a fogyasztóknak, hogy aki most ilyen babavizet vásárolna, akkor mire figyeljen a boltban? Ugye többféle ilyen termék is van, önök is többet vizsgáltak. Hogyan válasszanak a vásárlók?
3: Most bármelyik kereskedelmi egységbe bemegy valaki, és babavizet szeretne venni, akkor magyar előállítású vizek esetében nyugodtan bármelyiket választhatja a bolt kínálatából, akár cégszimpátia, akár ár alapján, mert az összes magyar előállítású babavíz, ami most található a kereskedelmi egységekben, megfelel a jogszabályi előírásoknak, és ezeket a Nébih bevizsgálta.
2: Egyébként a csecsemők, kisgyerekek számára csapvíz adása az nem elégséges, tehát hogy miért van szükség ezekre a babavizekre, a tápszer keverést említette még, ahhoz esetleg a forralt víz. Elégséges-e ön szerint ezt mennyire tiszte megítélni a Nébihnek?
3: Elméletileg Magyarországon az ivóvíz hálózatból biztonságos fogyasztható víz folyik a felnőtt lakosság számára, de természetesen vannak régiós eltérések, Van, ahol ugye a csapvíz nem közműszolgáltatótól jön, hanem mondjuk saját furtkútból, helyi kutakból. Ilyen esetekben mindenképpen azt tudjuk nyugodt szívvel tanácsolni, hogy inkább főleg a gyerekek kiskorába, 1-2 éves korig, amíg tápszert kapnak vagy itatják, akkor mindenképpen babavizet használjanak a gyerek itatásához, hisz egy gyermek esetében azért nem napi több literről beszélünk, hanem kisebb mennyiségről, és ilyenkor jobb a biztonságra törekedni.
2: Rendben, és egy utolsó kérdés, szóba hozta ezt a szénsavmentes ásványvíz tesztjüket, bármi elárulható erről, hogy ezzel hogy állnak, találtak-e valami érdekességet, ami így elárulható már egy fél mondatban?
3: Jelenleg még zajlik a vizsgálat, tehát amíg nem összegezzük az eredményeket, és ahogy az elején mondtam, hogy maga a babavíznél is nagyon sok irányba zajlik a vizsgálat, mikrobiológiai összetétel, pH keménység. Amikor az összes eredmény meg lesz, akkor fogják a kollégáim összevetni ezeknek az eredményét, és akkor tudunk tájékoztatni részletesen az ásványvíz teszt eredményeiről a fogyasztókat.
2: Ha már szóba hozta ezt a pH értéket, vizsgálták ezt is a babavizeknél, de nekem érdekes volt a supermenta.hu-n lévő teljes beszámolójukból, hogy ezt viszont nem szabályozza a hazai szabályozás, hogy ezt fel kellene tüntetni a babavizeknél. Egyrészt akkor miért vizsgálták, másrészt mit találtak?
3: Ez is megfelel, tehát maga a vizsgálatokat a függetlenül nem szabályozza, mert rendben találtuk, tehát nem volt kiugró érték sem negatív, sem pozitív irányba, és mindig arra törekszünk, hogy ha bár a jogszabály nem is írja elő, de egy teljes körű vizsgálatot végezzenek a laboratóriumokba, amilyen rendszer szerint tudnak, és amire megfelelő akkreditációnk van, mert úgy gondolom, hogy attól valami nincs szabályozva, attól, hogyha a laboratórium meg tudja nézni, akkor még egy biztonsági faktort be tudunk iktatni a vizsgálatainkba.
2: És akkor mit találtak pH értékben a babavizeknél?
3: Megfelelőek voltak, nem volt olyan eltérés, ami miatt eljárást kellett volna indítani, vagy ami miatt bármelyik vízre azt mondtuk volna, hogy ez nem felel meg a babavíz kategóriának.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hellig Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesét hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, írja az MTI. Az elemzők szerint az eddig elbocsátottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, míg a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztusi száma közelíti a 10 éves csúcsot. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Virovácz Péter, az ING főgazdásza szerint az év vége felé közeledve egyre égetőbbé válik a jövő évi bérek kérdése, ami szintén döntési helyzet elé állítja majd a foglalkoztatókat. Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdásza úgy vélekedett, a nagyobb havi csökkenés részben a mezőgazdasághoz köthető, az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Balogh Béki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint többen vannak jelen a munkaerőpiacon egy olyan környezetben, amikor a demográfiai helyzet romlik, tovább csökkent a munkaképes korú népesség. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és település fejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a Magyar Vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 1561-ben, 465 évvel ezelőtt kezdett működni Debrecen nyomdája, református alapokon, melynek jogutódja az alföldi nyomda, ma is a hazai könyvgyártás meghatározó szereplője. A jubileumon emléktáblát avattak az első üzem helyén, az egykori Nyomtató utcánál, ahol ma a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola áll. Ezzel együtt adták át ünnepélyesen az ide tervezett, a nyomda és a könyvek témáját idéző utcai falfestményt is. Huszár Gál a kor leghatékonyabb technikáját hozta el a városba, a reformáció kihasználta ezt a lehetőséget a szentírás üzenetének terjesztésére és az információk átadására. Erről beszélt Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
2: A nyomda és az egyház Debrecenben szövetséges társ lett, azért, mert az Isten igényének nyilvánosság igénye van. Ez a tétel, hogy az Isten igénye nyilvánosságot kíván, a reformációval új lendületet és új perspektívát kapott, és egy olyan technikai eszköz, amelyik akkor már a Gutenberg korszakot jelentette, egy olyan kommunikációs robbanás, ami ahhoz hasonló, mint amit mi élünk napjainkban. Akkor a nyomda volt a legkorszerűbb eszköz, így az Isten igénye, a nyomdászat és az iskoláztatás hármasa egybefonódott itt Debrecenben, és közkincsé lett a Szentírásból megszerzett tudás, a betű, a szó és a gondolat legyőzhetetlen fegyverré vált. Azt kívánom, hogy a debreceni könyvnyomtatás ezt az örökséget tovább vive, menjen afelé a jubileum felé, hogy majd elérjük az 500 esztendős jubileumot is.
1: Elindult a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt és kellemes ébredést kívánok hallgatóinknak. Ez itt az Európa Rádió napindító műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Ma reggel egy különleges élettörténetet ismerhetnek meg. Busz Péter szegedi lelkész a Tiszából mentett ki két kamaszt, miközben eldöntötte, emberhalász lesz, azaz enged Jézus hívásának.
2: Azt hiszem, az egész életem arról szól, hogy az Úr kegyelme kivasalja, amit én összegyűrök.
1: Ismerjék meg Busz Pétert, aki volt beteghordó magyar tanár, kertész és író. 38 évesen vette át lelkészi diplomáját. Azóta a Szeged Kálvin téri gyülekezetben szolgál.
2: Azt érzem életemben először, hogy önazonos vagyok lelkészként.
1: Előtte napindító gondolatokkal jelentkezünk, utána rövid hírekkel várjuk önöket. Kellemes rádiózást kívánok!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség. Makai László, a Hevesi Eötvösi József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, a maklári és egerszalóki gyülekezetek lelki pásztora vagyok. Jakab apostol leveléből, a 4. fejezetből így szólít meg minket Isten. Ne rágalmazzátok egymás testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Amen. Jót tenni másokkal. Jót tenni másokkal, befektetés. Jót tenni másokkal, kockázat. Jót tenni másokkal, önzetlenség. Jót tenni másokkal, balek mentalitás. Jót tenni jó. Krisztus példája melyik kategória számunkra? Sokkal mélyebb hatása van rám magamra és a mindennapi hitéletemre a válaszomnak, mint elsőre gondolnám. Mire gondolhat Jakab, miközben ezeket a sorokat leírta? Talán egy konkrét eset? Ennek kapcsán figyelmeztet mindannyiunkat. Kivétel nélkül mindannyiunknak meg kell gondolnunk, hogyan és minek minősítem a másik embert, és mit mondok róla. Vagy épp mit nem mondok, és nem gondolok róla. Ez utóbbi különösen is fontos, ha nem akarunk képmutatóak lenni. Isten a törvényadó, és az ítélő bíró. Az ő szava számít. Ő az, aki minden adósságunkat elrendezte. Ne váljunk hát olyanná, mint aki más számon kér, megítél, mint ez a bizonyos példázatbeli szolga. Jót tenni, viszonzása annak a meg nem érdemelt kegyelemnek, amiben mi magunk is részesültünk. Az Isten jóságát valljuk meg ezzel. Legyünk hát ma, holnap és a következő napokban olyan vallomástevők, akik Isten jóságáról beszélnek. A másiknak, az idegennek, az ismerősnek, a szomszédnak egyaránt. Amen. Imádkozzunk ezért. Köszönjük Istenünk, hogy te adtad nekünk a törvényt, és te mondtad ki az ítéletet is. Köszönjük, hogy Krisztusban és ő miatta beteljesült az ítélet, és kegyelmet nyert emberek lehetünk. Segíts kérünk, hogy a megnyilvánulásaink erről az alapvető szabadságról erről szóljanak. Könyörülj így rajtunk, hogy ezt lássák és ezt hallják meg mások is, amikor minket figyelnek és minket hallgatnak. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Volt beteghordó egy szegedi kórházban, magyar tanár egy makói iskolában, dolgozott kertészként, egy ideig egy pékségben kereste a kenyerét. Cselgáncsozott, aikidózott, megjelent egy regénye, de még mindig nem volt igazán önazonos az élete. Aztán egy nap horgászat közben két fuldoklót látott a Tiszában, és bár nem igazán tud jól úszni, úgy döntött, megpróbálja őket kimenteni. Miközben ömpölygött a vízzel, eldöntötte, enged Jézus évtizedekkel korábbi hívásának, és lelkész lesz. 38 évesen fejezte be a teológiát Pápán, azóta Szegeden a Kálvin téri gyülekezet lelkésze. Busz Pétert Hegedűs Márk kérdezte.
2: Egy nehéz nap után lesétáltam Szegeden a Laposra azért, hogy horgásszak. Akkoriban pergető horgászat volt a hobbim. Horgáztam, és egyszer csak megláttam egy kezet, aztán egy fejet a Tiszában, a hídlábán túl. És felfogtam, hogy ott valaki fuldoklik. És kiabáltam segítségért, voltak páran, akik ott fürödtek, kicsit lejjebb. Odaszaladtak hozzám, mutattam nekik a fuldoklót, mire elszaladtak. És így, hogy mindenki elszaladt, ott maradtam egyedül, és akkor azt gondoltam, hogy az nem fog működni, nem történhet meg, hogy végignézem, hogy valaki ott meghal. Viszont alig tudok úszni. Úgyhogy ráfeküdtem a vízre, és elkezdtem így csapkodni, próbáltam bejutni hozzá. Emlékszem, hogy volt egy ilyen gondolatom, hogy nem lesz semmi baj, a legrosszabb, ami történhet, hogy találkozom Jézussal. Ami végül is egy jó dolog. De aztán meg jött egy másik gondolat, így már akkor nem ért le a lábam, már akkor bent voltam rendesen a vízbe, hogy nem lesz ez mégse jó. Találkozom Jézussal, de ő még általános iskolás elsős kisfiúként elhívott engem, és nem lettem idézőjelbe pap. Nem is tudom, hogy történt. Egyszerűen oda sodort a Tisza. Kiderült, hogy nem egy fuldokló van, hanem kettő. Az egyik eszméletlen, a másik kapaszkodik bele. Két kamasz srác, és elkezdtem őket valahogy kilögdösni. Néha a hátamon voltam, néha a hasamon, néha a víz alatt voltam, birkóztunk is, mert pánik következtében átugrott a fejemre, megmart, lesüllyedtünk a víz alá. Végül valahogy kilögdöstem őket. Kiabáltam a srácnak, a kisrácnak, aki eszméleténél volt, csak éppen nagyon bepánikolt, hogy segíteni akarok, nem fulladunk meg. És ezt a kisrácot kilögdöstem, ott állt egy ember derékig a vízben, odaadtam neki, közben a másikukat egy kicsit megint elvitte a víz, sikerült őt visszahozni, és ahogy húztam őt ki a partra, egyszer csak felköhögött, így megszorítottam a mellkasát, mert majdnem elestünk, és felköhögött. Aztán nem tudom pontosan, mi történt, tudom, hogy feküdtem a homokon, és sírtam, jöttek a mentősök, becsomagolták a két kisrácot, azt hittem, hogy meghaltak. Kiderült, hogy nem csak kihűltek, ilyenkor is be kell őket csomagolni. És aztán elindultam Újszegeden, ettem egy tejfölös lángost, és ahogy belearaptam a lángosba, rájöttem, hogy nekem ott kellene sodródnom a Tiszában. De megmentett az Úr. És már akkor értettem én, hogy tartozom neki. Emlékeztem már arra a gondolatra ott a vízben, hogy megbeszéltük, hogy pap leszek. Akkor így fogalmaztam meg. Persze ez akkor már tudtam jól, hogy református lelkészt jelent, és teológiát, felnőtt képzést, és sok-sok tanulást, de ennek a hívásnak azért már nem lehetett nemet mondani. Nem tudom, mi lett volna a következő érve Istennek, de inkább hallgattam erre.
3: Milyen korúak voltak ezek a srácok? Mely többször utalt rá, hogy fiatalok, srácok, kb. Mekkorák voltak, és találkozott velük valaha ezután a jelenet után?
2: 10 évesek voltak. Az egyikük felvette velem a kapcsolatot, egy üzenetben megköszönte azt, amit tettem, illetve küldött egy fotót magáról, ahol egy pontyot fog. Azt hiszem pontyot. Tehát, hogy azóta is jár a vízpartra és horgászik. De ennél több kapcsolatom nincs velük. Ott voltak vízirendőrök, meg mentősök, meg nem tudom, hogy pontosan ki, de valakik így ezt jelentették, vagy hivatalossá vált a dolog, és kaptam életmentő érdemérmet, ami hát egy vicc, mert hogy úszni sem tudok. Szóval éreztem én, hogy ezt nem én kapom, hanem az Úr kapja, tehát mondta ő már másik Péternek is, hogy emberhalásszá teszlek, úgyhogy megszólítva éreztem magam.
3: Azt tudja, hogy miért kerültek a vízbe?
2: Igazából elsétáltam mellettük korábban, és akkor így térdig derékig a vízben játszottak, birkóztak. Hát őszintén szóval még egy kicsit bosszankodtam is, mert hogy pontot játszanak, ahol egy nagyon jó törés van a vízben, és az jó haltartó hely. Így pergető horgászként onnan lehet süllőket megpróbálni kiszedni. De azt nem raktam össze, hogy veszélybe volnának. Eszembe sem jutott, mert térdik voltak a vízben. És hát mikor kimenekültünk, akkor rájöttem, hogy ez ugyanaz a két srác, aki mellett elmentem, akik ott hangoskodtak. Valószínűleg addig birkóztak, amíg valahogy a törésig el nem jutottak, ott pedig hirtelen mélyül.
3: Oké, megkapta a hívást, értette a hívást, elfogadta a hívást, felfogta, hogy ez 6 év teológiát jelent, és akkor ez hogy néz ki? Tehát az ember 30 körül kitölti a jelentkezési lapot, és aztán besétál a felvételére? Szóval ez azért nagyon, nagyon nagy váltás az életében.
2: Ez az én esetemben egészen konkrétan úgy történt, hogy felvettem a telefont, és felhívtam a Károlit. Nem tudom miért pont azt. Felvette egy hölgy, és megkérdeztem tőle, hogy áldás békesség, én Szegeden élek, Makón vagyok magyar tanár, akkor már magyar tanár voltam szakközépiskolában, és szeretnék lelkész lenni. Mi a teendő? És azt mondta ez a hölgy, hogy egyéni tanrend, felnőtt képzés és hasonló lehetőségek nálunk nincsenek, hanem a Pápai Teológiai Akadémiát ajánlja, ami ebből a szempontból rugalmasabb, kevesebbet kell bent aludni, nem feltétlenül bent lakásos. Ha az ember egyéni tanrendet választ, és akkor tudom folytatni majd a tanári munkámat is, hivatásomat is, és mellette tudok tanulni teológián, ahogy az idő engedi, és ezután jelentkeztem is pápára.
3: Ott végezte el a teológiát?
2: Igen, a Pápai Teológiai Akadémián. Egyébként nagyon jó 6 év volt. Egyáltalán nem bántam, hogy az ország másik felére kell ingázni, megérte az egész iskola, az egész képzés. Nekem nagyon sokat adott. Még ezt viccesen szoktam mondani, de valójában ez igaz, és ez nagyon is prózai valóság, hogy akkoriban volt még egy Szeged-Sopron közvetlen buszjárat, ami talán 6 óra alatt, 6 óra 20 perc alatt tért Szegedről pápára, ami pont elég volt egy héberiger ragozási táblázat megtanulására a ZH-ra, így segített az ingázást túlélni teológia nehezét.
3: Ekkor hány éves, amikor átveszi a lelkészi diplomáját?
2: 33 évesen kezdtem el a teológiát, és 37 vagy 38 éves voltam, amikor átvettem a diplomámat, és 38 valószínűleg.
3: És akkor ezóta hány év telt el?
2: Most 3. éve vagyok itt a Szeged Kálvin téri egyházközségben. Itt voltam 6. éves ex-misszus gyakornok. Az volt az első év, és azóta még 2 tanévet tulajdonképpen. Most vagyunk a 2. tanév végén. Úgyhogy még új vagyok, úgy érzem.
3: Beszéljünk a lelkipásztori működéséről. Azért gondoltam, és ezt most visszaigazolom, hogy jól gondoltam, hogy egy érdekes életút áll ön mögött, és hogy ezt érdemes lenne bemutatni a rádióba, mert hallottam 2-3 ige hirdetését, amiben bebehozott példákat. Egyszer a kertész múltjából, egyszer a beteghordó múltjából, és nagyon jó példák voltak, megragadó történetek voltak, lekötötték a figyelmemet, kíváncsi voltam, hogy hova fogja kifuttatni, segített jobban megérteni azt a bibliai szakaszt, amihez ön ezt példaként hozta. Ez ösztönösen jön önből, hogy hoz saját példákat, vagy inkább mondjuk az irodalomból gondolja, egy jó regény, hát ott kellenek a jó történetek, meg szálak, vagy a teológián sajátította ezt el, vagy hogy, ha ezt így elkezd így szétboncolni, hogy miért viszi bele a személyességét ezekbe az ige hirdetésekbe?
2: Húha, hát igazából ami előtt egyből eszembe jutott, az Cserna Szabó András, egy kortárs írónk, akit a Kepes András megkérdezi, hogy történt veled ennyi minden. És azt válaszolja a Cserna Szabó, hogy hát azzal történnek dolgok, aki el tudja azokat mondani. És hogy tulajdonképpen ez az irodalom maga, hogy el tudod mondani, el tudja az ember mondani azt, ami vele történik, hogy ez tudatos-e, ezt így soha nem gondoltam eddig végig, amíg ez a kérdés most nem érkezett. Valószínűleg tudatos valamilyen szinten, persze, hiszen ezek előre megírt ige hirdetések benne a személyes példáimmal. De amikor ige hirdetést írok, akkor azon gondolkodom, hogy mit akar üzenni az Úr a gyülekezetnek. Nem egyszerűen azon gondolkozok, hogy mi van az igében, hanem hogy ebből a gyülekezet felé mi fog lecsapódni, mi az üzenet, ami tényleg ezeknek az embereknek, akik ott néznek engem, fontos lesz. És azt hiszem, hogy a személyes példák sokat segítenek az üzenet kézzel foghatóvá tételében. Most, hogy ezt így végig gondolom, lehet, hogy később máshogy gondolnám, de így elsőre azt gondolom, hogy ez az oka a sok személyes példának.
3: És kap-e visszajelzést a gyülekezet részéről ezekre? És ha összeveti azzal, hogy mondjuk a regényére mennyi visszajelzést kapott, vagy beteghordóként mennyi visszajelzést kapott, vagy kertészként mennyi visszajelzést kapott, vagy életmentőként mennyi visszajelzést kapott, akkor hol van egy református gyülekezet visszajelzése a lelkipásztorának a munkájára?
2: Az ige hirdetés egy olyan műfaj, ahol ha valami jól sikerül, akkor az Úré a dicsőség. Ha valami nem jól sikerül, akkor enyém a szégyen. És hát ez a visszajelzésekkel is így van. Nyilván egy lelkész kap jó és rossz visszajelzéseket is, addig jó, amíg kapok visszajelzéseket. Azt hiszem, és hát igen, többnyire hála az Úrnak, ezek nem rólam szólnak, hanem őt dicsőítik meg. És az ő neve lesz ettől nagyobb, nem pedig az enyém. Az irodalomnál ez sajnos nincs meg. Az irodalomnál az irodalmi sikerek azok személyes sikerek. Emiatt ott sokkal több direkt visszajelzést kapok, és például megnyertem egy országos pályázatot, a T-Mobilnak volt ilyen plakát novellákat kellett írni adott karakterszámmal, hogy ráférjen tényleg egy plakátra és a buszmegállóba lehessen olvasni, és akkor megnyertem ezek közül egyet az egyik évben a Katalin című novellámmal, és akkor rengeteg ember írt nekem, hogy mennyire jól sikerült, meg megható, meg vele is történt hasonló. És akkor furcsa, amikor erre azt válaszolom, hogy dicsőség az Úrnak. Pedig valahol így van. Tehát valahol az is innen fakad. Ezek sem tőlem vannak. Hát hála az Úrnak. A Pápai Teológiai Akadémián azt tanítják, hogy az általános kijelentésnek van plusz egy fajtája, ugye, a természeten, a lelkiismereten, meg a történelmen kívül van még egy fajtája az általános kijelentésnek, az ihletett művészet. De az ihletett művészek a legritkább esetben mondják azt, hogy hála az Úrnak azért, hogy ilyet tudtam írni. Lelkészként ezt teljesen evidensen mondhatjuk.
3: Az irodalmat ugye nem hagyta abba, most ez a novella pályázat is ide kapcsolódik, meg láttam a saját Facebook oldalán, hogy az elmúlt időszakban osztotta meg, hogy jelent meg új írása. Fontos maradt az irodalom? Tehát, hogy attól, hogy azt mondja, hogy nem ugyanazt adja, mint a lelkipásztorság, meg az igehirdetés, attól még ez jól érzem, hogy fontos maradt az életében? Egy máshol való közlési lehetőség?
2: Igen, nagyon-nagyon fontos. Mostanában verseim jelennek meg, egyszer a Tiszatáj folyóiratban, többnyire pedig online közlésként a Literatúra irodalmi magazinban jelennek meg verseim. Sokkal többet olvasok, mint írok, azt hiszem ez egy ilyen egészséges arány. És igen, tehát amikor az ember szakirodalmat olvas, az olyan, mintha a nyelvvel, a magyar nyelvvel, amit annyira szeret, fát hasogatnának. És utána kell valami, ami ezt kompenzálja. És ilyenkor jönnek a versek, novellák, általában kortárs magyar írók.
3: Most a helyén érzi magát? Az életét? Ha itt visszagondolunk az elmúlt percekre, 10 percekre és a válaszaira, akkor többször mesélt olyat, hogy váltott bizonyos életszakaszban. Ott hagyta a cselgáncsot, ott hagyta egy időben Istent és az evangélikus meg katolikus hittant, a beteghordást, mondjuk annak mondta, hogy volt egy ilyen személyes oka a hátfájdalom, szóval meg hogy nem ér üresnek érezte, nem érezte otthon magát, vagy nem érezte úgy, hogy a helyén van, talán így fogalmazott. Szóval a korrekt kérdésem az, hogy most a helyén érzi-e magát, a Pimasz kérdésem pedig az, hogy pár év múlva valami mást fog csinálni, vagy most már úgy érzi, hogy ott van, ahol kell lennie, és akkor innentől a nyugdíjig református lelkész lesz főállásban.
2: Azt érzem életemben először, hogy önazonos vagyok lelkészként. A helyemen vagyok. Nagyon jó érzés az, hogy az Úr dicsőségére csináljuk, amit csinálunk. És folyamatosan érzem azt, hogy a Szentlélek Isten velem van. És hát mikor váltanék, vagy mikor érezném úgy, hogy váltanom kell? Azt hiszem, erre a legjobban Pál írja Timóteusnak, Szentlélektől ikletve, hogy ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Szóval azt hiszem, hogy azt tart a pályán, hogy Isten olyan, amilyen, és nem azt tart a lelkészi pályán, hogy én olyan vagyok, amilyen. Magamtól biztos eljönne a pont, ahol kell a váltás, vagy ahogy más csinálnék. De azt gondolom, hogy ez a pont soha nem fog eljönni, amíg az Úr ilyen, és az Úr az mindig ilyen marad.
1: Busz Pétert, Hegedűs Márk kérdezte.

0: zomba kopok, dodo, do rujoni korok, felhív, bako zomba kopok.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló a szájos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a Magyar Vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amelyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-áfa rendszerről. Az adóhivatal az e-áfa széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek az adóhatóság honlapján érhetők el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az áfa bevallás korszerű digitális megoldása az e-áfa rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfa bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-áfa rendszer valamelyik technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. Elindult a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30 hírekkel jelentkezünk. Azt követően szólunk arról, hogy egy különleges audiovizuális eszközbemutatón emlékeztek a MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ fennállásának 20. évfordulójára.
2: Az egész évet igyekeztünk úgy végig gondolni, hogy hány ponton tudunk a látogatóinknak mi magunk, mint kvázi ünnepelt, de mégis a látogatóinknak ajándékot adni, hiszen ez nem kérdés, hogy a MODEM a látogatók nélkül mit sem érne.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 26-a van Justina nevenapja. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1542-ben ezen a napon nemzetközi keresztény sereg vonul Buda visszafoglalására, de kudarcot vall. 1676-ban 11. Incét pápává választják. 1703. szeptember 26-án II. Rákóczi Ferenc uralja Magyarország nagy részét, amint ezt 14. Lajos francia királyhoz írt levelében tanúsítja is. 1777-ben Mária Terézia áttelepíti a Nagyszombati Tudomány Egyetemet a Budai Királyi Várba, és megalapítja az egyetemi könyvtárat. 1848. szeptember 26-án Jelasis császári tábornagy Horváth bán csapatai elfoglalják Székesfehérvárt, 5. Ferdinánd király Lamberg Ferenc altábornagyot nevezi ki a magyar hadsereg fő parancsnokának. 1944-re ugrunk, II. Világháborúban a Vörös Hadsereg bevonul Makó városába ezen a napon. 1950-ben az ELTE-n marxizmus-leninizmus tanszék létesül. 1960-ban az első televíziós elnökjelölti vita zajlik le az Egyesült Államokban Nixon és Kennedy között. 1960-ban, tehát ugyanebben az évben Fidel Castro az ENSZ történetének leghosszabb beszédét tartja 4,5 órán keresztül. 1966-ban megnyitják az első budapesti művészeti heteket. 1973-ban a Concorde első útja Washington és Párizs között zajlik, az út 3 óra 33 percig tart. 1980-ban Münchenben bomba merényletet hajtanak végre, a hagyományos sörünnepről, az Oktoberfestről hazainduló embertömegben egy szélsőjobboldali merénylő bombát robbant, 13 ember életét veszti, több mint 200-an pedig megsebesülnek. 1981-ben levegőbe emelkedett az első Boeing 767-es repülőgép. 2 évvel később, 1983. szeptember 26-án Mihail Gorbacsov Magyarországon tárgyal. 1988-ban Brüsszelben az Európai Unió kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodást köt hazánkkal. 1989-ben a Magyarországgyűlés elfogadja a be- és kivándorlási törvényt, ez alapvető emberi jognak nyilvánítja a kivándorlást és a szabad mozgást. Ugyanezen a napon Brüsszelben 24 tőkés ország újabb értekezletet tart lengyelországi és a magyarországi reformok támogatásáról. 2 évvel később, 1991-ben a zsilvölgyi bányászok Bukarestbe vonulnak, elfoglalják a parlament épületét, Petre Román kormányfő lemondása után a bányászok hazatérnek. 1997-ben földrengés rázza meg Assisit, a Szent Ferenc Bazilika tető szerkezete beomlik, a középkori freskókban súlyos károk keletkeznek. 2006-ban pedig Budapesten tárgyal James Lee Jones vezérezredes, a szövetséges fegyveres erők európai legfelső parancsnoka, Havril András vezérezredessel tárgyalnak.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A csillagos ég fölöttünk. Ma már alig figyelünk a felettünk ragyogó csillagokra. Kevesen gyönyörködünk bennük, és aki megpróbálja, annak sokszor nehéz dolga van. A nagyvárosok fénye, az ipartelepeket őrző óriási reflektorok elhalványítják a ragyogásukat. Gigantikus méretű és erejű emberi alkotások szorítják háttérbe a fejünk felett szikrázó, ékszerként fénylő égitesteket. A csillagászok sok évtizede panaszkodnak, hogy a sok lámpa és éjjeli fény akadályozza, és sokszor lehetetlenné teszi a munkájukat, sőt egyenesen fényszennyezésről beszélnek. Holdra járunk, a Marsra készülünk, égi kísérőink elvesztették a varázsukat. Pedig valaha jósok és kutatók, költők és szerelmesek bámultak felfelé éjszakánként, töprengve a világegyetem titkain, a saját sorsukon vagy párjukkal közös jövőn. Ki néz ma fel? Ki az, aki még megtanítja gyermekeit, unokáit a csillagképekre? Ki tudja, hogy segítségükkel tájékozódni lehet tengeren és szárazföldön? A szerelmesek is egyre gyakrabban a világhálón böngésznek, és okostelefonjukat nyomogatják, és ritkán álmodoznak az eget nézve. Lassan ismeretlen dolog lesz a romantika. Csak mint jelző szerepel, filmek vagy könyvek jelzője, esetleg mint turisztikai ajánlat. Lehet, hogy használna, ha megtanulnánk újra felfelé is nézni. Ráérezni, hogy nem mi vagyunk a világ közepe. Hogy kicsik vagyunk, és életünk egy szempillantásnyi, a felettünk ragyogó csillagokéhoz képest. Nincs sok időnk, azt jól kellene kihasználni. Talán a költőnek is igazat adnánk, aki egy átvirasztott éjjel után így csodálkozott rá a felettünk lévő világra. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: társulszegődő gondolat.
1: Völgy homályán, fák hűsében, kert meghett,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzés törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egy különleges audiovizuális eszközbemutatón emlékeztek a MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ fennállásának 20. évfordulójára. A kulturális intézmény fogadóterében egyszerre multidéző és jövőbe mutató interaktív felfedező túra a 21. századi technológia innovatív megoldásain keresztül megmutatta, hogyan hidalható át a múlt és a jelen közötti távolság, és milyen lehetőségek nyílnak a művészeti élmény újra gondolására. Tóth Emese összeállítását hallják.
2: Vizikata a MODEM ügyvezetője. Én amikor idefelé jöttem, éppen az járt az eszemben, hogy 20 év képekben, stílusosan, mivel mégiscsak egy múzeumról van szó, egy galériáról. Itt látom, hogy évszámokra lebontva olyan fotók, amikhez ha hozzáérünk, ugyanúgy, mint a mobiltelefonon, ki lehet nagyítani, meg lehet nézni, és egy érintéssel vissza is lehet helyezni oda, ahol volt. Szóval, hogy megjelenik itt a MODEM 20 éve képekben, lehet mondani.
3: Pontosan ez történik, igen. 200 képben elevenítjük meg az elmúlt 20 évet, évenként 10 kép tekinthető meg, és direkt és szándékoltan úgy válogattuk össze a képeket, hogy azok tömegjeleneteket mutassanak, hogy a látogatók adott esetben, a rendszeres és lelkes látogatók adott esetben meg is találhatják magukat.
2: De kár, hogy legalább ez nem marad itt.
3: Én is nagyon sajnálom, igen, de egyébként ugye aki ezeket a tárgyakat audiovizuális, interaktív és immerzív digitális eszközparkot biztosítja számunkra, ez a Special Effects nevű partner cégünk. Ők, ez a tárgy bemutató egyébként nem véletlen, mert nagyon szeretném, hogyha hosszú távon vagy a későbbiekben a kiállításainkat is gazdagíthatnák ezek, hiszen pont azt próbáljuk most megmutatni a követőinknek, látogatóinknak, hogy ezek az eszközök bár most nem kiállítási szituációban, kiállító térben találhatók, de mégis ugye a MODEM-hez kapcsolódva művészetről szólnak. Például megnézhető az első nagy gyűjteményes kiállítása a MODEM-nek, az úgynevezett Hanyas vagy című tárlat, amit mi nagyon szerettünk, és még akkor, amikor a kiállítás állt, itt 24-ben, egy Walters Cube nevű cég felajánlotta, hogy digitalizálja az egész kiállítást. És akkor ez egy ilyen bohém jó ötletnek tűnt, még nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, de persze csináljuk. Nagyon-nagyon sok munkával az egész kiállítás digitalizálva lett, és most összekapcsoljuk az úgynevezett LED Cube nevű installációval, azaz a néző beléphet egy nagy LED dobozba, és kezében a joystickkal végigjárhatja ismét a kiállítást a plafontól a járólapig. Mindent megnézhet, de nem a plafon és nem a járólap a lényeg, hanem a falakon a műtárgyak és a kiállítás.
2: Nos, ezek visszatérnek majd később esetleg valamilyen formában ide a MODEM-be?
3: Konkrétumot még nem tudok mondani, de ez a terv és ez a cél, igen.
2: Akkor most csak úgymond elhúzzátok a mézes madzagot, ugye? De amire én felfigyeltem, mert volt szerencsém még vártalak megnézegetni ezeket az interaktív technikai elemeket, és figyelmes lettem annak a törekvésnek a megjelenésére is, ugye, ami neked most nagyon fontos és a fókuszodban van, ez bizonyos kék nyelv is megjelenik, ugye erről is beszéljünk.
3: Így van, a Sliding Screen nevű installáció, az többek között azt mutatja meg, hogy milyen könnyen lehetne egy kiállításban ennek a felületnek, vagy ennek az installációnak a segítségével egy gombnyomással nyelvet váltani. Mit jelent ez? Van egy kurátori szöveg, egy viszonylag szakmaibb szöveg, de ezt egy értelmi fogyatékkal élő látogató nem feltétlenül tudja értelmezni. Ezért van a kék nyelv, könnyen érthető kommunikáció, ennek a rövidítése a kék, és például a Sliding Screen egy gombnyomással a bonyolult szövegeket átfordítja, és a látogató ennek kíséretében, ennek segítségével tudja a kiállítást élvezni.
2: Ennyit így ízelítőül, és majd nagyon várjuk, hogy visszatérjenek ezek az elemek valamilyen formában ide a MODEM-be, de hát mégiscsak 20 évről beszélünk, és ebből a 20 évből 5 már is a tiéd. Hogyan tudunk visszatekinteni dióhéjban?
3: Sok szép pillanat volt az elmúlt 5 évből. Azt gondolom, hogy a MODEM kiállítási portfóliója, ha a teljes 20 évet nézzük, nagyon gazdag és nagyon bőséges. Amit kiemelnék az elmúlt 5 5 évből, természetesen nekem szakmailag, és azt gondolom, hogy a modem összességében, a modem életében nagyon fontos volt 23-ban, hogy múzeummá vált. Addigra érett meg az intézmény arra, hogy ezt a lépést megtegyük, ezt a minősítést elérjük, úgyhogy személy szerint az elmúlt 5 évből erre vagyok a legbüszkébb.
2: 20 évről beszélünk mégiscsak, amikor indult a modem. Te még gondolom, hogy valahol a tanulmányaidat folytattad, így van, de nagyon hamar ismerté vált számodra is ez az intézmény. Hogyan, milyen úton, módon kerültél kapcsolatba vele?
3: Mikor az intézmény megnyitotta kapuit, még nagyon fiatal voltam, igen, és az egyetemista éveimben sokszor jöttem kiállítást látogatni természetesen, tehát mint egyetemista mi követtük a modem szakmai fejlődését, ugye Budapesten jártam egyetemre. Először a Leonardo kiállításon találkoztam a modemmel, akkor léptem be először a kapuin, aztán pedig sok-sok kiállításon, a messiások, az az egyik személyes kedvencem volt, Bencz úr emese egyéni kiállítását is nagyon szerettem, sok szép emléket tudok feleleveníteni, ahogy a hallgatótársaimmal jövünk a vonaton, és egy egész napot itt Debrecenben ellődörgünk a modem felfedezése után, szóval ezek nagyon jó emlékek. És hát természetesen mindenkinek van miből szemezgetni, hiszen pont most az évfordulóra felkészülve számoltuk össze, hogy több mint 170 kiállítása volt a modemnek az elmúlt 20 évben. 170 kiállítás. Azért az borzasztó sok, és nyilván egy átlagot mondok, de úgy számoljuk, úgy satszoljuk, hogy 12.700 körüli műtárgy fordult meg a modem falain, tehát aki lelkesen és rendszeresen járt az elmúlt 20 évben, az ilyen nagyon sok gyönyörű művet és művészetet tudott látni.
2: Mennyire tudod ezt átlátni, belátni, ezt a 20 évet művészeti szempontból, meg hogy egyébként hová fejlődött ez az intézmény?
3: Nekem az a meglátásom, hogyha 5 éves ciklusokra bontjuk a modem életét, minden 5 évben találkozhatott a közönség kiemelkedően erős és nemzetközi viszonylatban is abszolút helytálló kiállítással, abszolút magyar produktumként, tehát nem azért, mert egy vándortárlat betévett a modembe, hanem azért, mert szerzői kiállításként, tehát egy kurátor saját kutatási munkája eredményeként összeállított tárlatot lehetett megtekinteni. Szerintem ebben bővelkedett a modem. Picit nyilván elfogult vagyok az elmúlt 5 évvel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a profil mederbe terelése azzal, hogy jelentkeztünk a múzeumi státuszra, ott egy nagyon tudatos szakmai építkezés kezdődött meg, vagy tervezés inkább a kurátori csapattal, tehát hogy egy szisztematikus kiállítási portfóliót építünk. Azt gondolom, hogy most már ez összefüggéseiben nagyon jól látszik.
2: És még egy kérdés, hogy látod a modem szerepét, művészi szerepét, nem csak itt helyileg, hanem hogyha távolabb tekintünk, hogyha szélesebbre nyújtjuk ezt a horizontot.
3: Azt gondolom, hogy régóta a modem országosan megbecsült és elismert intézmény. A képzőművészek körében egy modemes kiállítás az egy presztízs, az egy rang, amellett, hogy persze lehetőség is, és ez kölcsönös, tehát a modem számára is. Nyilván ezek nagyon fontosak. A nemzetközi kitörés az még várat magára, az még előttünk áll, és nagyon bízom benne, hogy a következő 5 évben ezt az üvegplafont ezt meg tudjuk nyitni, és ki tudunk lépni az országhatáron túlra. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincsenek nemzetközi kiállításaim a modemnek. Én azt a pillanatot várom, hogy egy hozzánk hasonló méretű és országosan elismert múzeum kurátora jelentkezik be a modemnél, hogy szeretne egy kiállítást itt megvalósítani. Tehát, hogy ezt nagyon vágyja a szívem, hogy a modem az az ideális helyszín legyen nemzetközi jegyzett kurátorok számára, akik bekopognak kiállítási ötlettel, javaslattal és kéréssel, és ilyen együttműködések születhetnek.
2: Kassai Zsolt a Special Effects stratégiai és innovációs alelnöke. Milyen eszközöket, milyen látványosságokat hoztak elébe a modembe, és miért álltak a 20 éves születésnap mellé ilyen módon?
4: Minden történet, minden információ, bármilyen alkotás, amit átadunk adni a közönségnek, azt az élményen keresztül kell megvalósítani. Az élmény pedig a kreativitás, művészet, tudomány, technológia találkozásánál tényleg mindig egyedi módon bizonyos technológiai eszközökkel tudjuk előállítani, és ahol a technológia mindig csak egy eszköz, hanem a történetmesélés és annak a közepében a látogató, a hallgató, a résztvevő helyezése a fő célunk, és természetesen ezért a modemnek a sztoriát, a 20 éves évfordulóját, a jeles eseményeket, és ezeket különböző módon szerettük volna megmutatni, megjeleníteni.
2: Milyen léptékváltást, milyen új szemléletet jelent ez, vagy ilyen eszközöknek a megjelenése egy-egy kiállítás vagy tárlat során?
4: Mindenképpen a digitális technológiának a nem az öncélú alkalmazása ez, illetve az interakciók, ami ugye maga egy bevonást jelent, hanem az, hogy a figyelem felkeltés meglegyen, és a figyelem meg tudjon maradni, hiszen a mai nemzedék, vagy a különböző korosztályok nagyon-nagyon különböző módon lehet őket megragadni, és akár néhány másodperc után a figyelem, hogy megmaradjon, vagy a történet egyáltalán érdekelje őket, és tovább menjenek. Úgyhogy mi ilyen eszközöket hoztunk, ahol egyszerűen kíváncsivá tesszük őket, vagy más példát mondva, az ő saját napi felhasználásukban is ismerős eszközökön jelenítünk meg olyan tartalmakat, vagy annak segítségével mesélünk el olyan történeteket, amik számukra teljesen távolállónak tűnnek, és van egy ilyen mondásunk a művészet területén is, hogy közelebb próbáljuk hozni az embereket a művészethez, hiszen vannak azok, akik művértőek, értik a művészeteket, de szerintem a művészetnek az a legfontosabb, de ez a kultúra is más területeken is igaz, hogy minél inkább szélesítsük az érdeklődőket.
2: Tehát azt mondja, hogy van egy generáció, akiknek már kevés az, hogy megy körbe egy kiállításon és képeket, műalkotásokat néz?
4: Mindenképpen igen, de ez sem lehet, hogy csak digitális. Tehát én ennek nem vagyok egyáltalán a híve, hanem itt a digitális maga az eszköz, vagy a technológia, amit alkalmazunk, az csak egy ilyen kis kötődést jelent, vagy azt az első szikrát, de utána nagyon érdekes, sok kísérleten vagyunk túl, hogyha megmutatjuk mellette az analóg változatát valaminek, azon több időt töltenek el, tehát a bevonódás segíti, nyilván ott is maradnak, de nagyon érdekli őket a tradicionális régi megjelenítési formák is, de ha csak az van, akkor ott valahogy nem is keltjük fel az érdeklődésüket. Úgyhogy ez egy érdekes mixtúra, úgymond, vagy egy kombináció.
2: Nyilván most mi azokról a fiatalokról beszélünk, akik már elektronikusan jegyzetelnek egy olyan eszközzel, úgy mentik el a felhőbe a füzeteiket is, ugye?
4: Így van, pontosan róluk van szó, és náluk az a szomorú, hogy az a kérdés, hogy eljöjjünk egy múzeumba, egy bármilyen kulturális eseményre, nagy Isten, egy olyan hangversenyre, ami így elsőre nekik rémisztőnek szól, de hogyha már a figyelemfelkeltés mondjuk a kampányban, reklámban már ilyen eszközöket jelenít meg, vagy ezeken az eszközökön keresztül kapják ők a kezükbe az invitációt, már sokkal inkább érdeklődőek.
2: Mit terveznek a modemmel? Mennyire lesz hosszú távú és sokrétű ez az együttműködés, hiszen ezzel segíteni is lehet a megváltozott képességű embereknek.
4: Abszolút, úgyhogy én azt mondanám, hogy a modemen múlik természetesen, mert mi több éve itt vagyunk Debrecenben, cégcsoport szinten, legalább 3-4 cégünk folyamatosan szolgáltat annak, aki igénybe veszi ezeket a területeket, funkciókat, amiket mi tudunk, képességeket. A modemmel is tényleg a Covid óta van egy szoros együttműködésünk, tehát lassan 5 éve, úgyhogy mi nyitottak vagyunk mindenféle együttműködésre, és hogyha itt még abban is tudunk segíteni, nem csak egy üzleti dolog, hogy látogatószámot növeljünk, hanem hogy még itt tényleg ki tudjuk bővíteni, és nem csak a generációs különbségekben, hanem esetleg a korlátozott képességűeknek is tudjunk segíteni digitális eszközökkel az élmény átadásába, vagy növelésébe, az meg pláne egy nagyon emberi oldalunkat is melegítő dolog lenne. Úgyhogy bármit, amit a modem szeretne, mi állunk elébe, mert egyébként ennek az egész területnek az a lényege, hiszen a nevében is benne van, hogy a kreativitás, művészetet, kultúrát összekapcsoljuk a technológiával, tehát egyedi ötletek révén fog származni valami. De egyébként, ha modemnél maradunk, kurátoroknál, még egyszer ki kell hangsúlyoznom, hogy a technológia, azaz a mi területünk, az csak egy eszköz. Nem szabad elvenni a művésztől, a kurátortól a fő vonulatot. Tehát ők mondják meg, hogy mit kell azzal átadni. Tehát mi a történet maga. Az, hogy mi ki hogyan értelmezi, azt nyilván nem szabad megmondani semmilyen műalkotásnál, meg sztorinál sem ezen a területen, de azért mi már nagyon-nagyon sok ilyen kulturális művészeti tartalom új formába, új köntösbe, új eszközzel való bemutatásában vettünk részt, és ezeket is tudjuk hozni, mint egy jó gyakorlat, amit itt majd a Kata stábjának, meg Szabolcsnak, a kurátorok a vezetőjének meg tudunk velük osztani, hogy hogyan lehet ezt mégis tényleg beépíteni szinte a napi működésben, mert ez lenne a cél, hogy szépen lassan, én ezért is mondtam azt, hogy mi nem erőltetjük, hanem ahogy igényli a modem, de szerintem ahogy a közönség fogja majd igényelni a modemtől, így fog megtörténni.
1: Kedves hallgatóink, egy különleges audiovizuális eszközbemutatón emlékeztek a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ fennállásának 20. évfordulójára. A riporter Tóth Emese volt.

0: Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk. 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarország védelme az erős honvédségen, valamint az euróatlanti együttműködésen alapul, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Boris Pistorius német védelmi miniszterrel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar-német kapcsolatok teljesen helyreálltak, amit a német fegyveresipar sikeres beszerzései is bizonyítanak. A jövőben eddig a közös fejlesztések mellett az űripar, a katonai mobilitás és a logisztika területén is szorosabbra fűzik az együttműködést, több magyar vállalatot bevonnak az ellátási láncba. Ruszin Szendi Romulus az ukrán uniós csatlakozás kapcsán elmondta, Magyarország nem küld katonát vagy halálos eszközt a háborúba, de a humanitárius segítségnyújtás folyamatos. Mivel a kárpátaljai magyar kisebbség visszakapta jogait, a kormány nem blokkolja tovább a csatlakozási eljárást, ám a gyorsított menetet a korábban várakozó országok miatt nem támogatják. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer problémái miatt, közölte Tanács Zoltán tárca vezető. A projekt évek óta húzódik, és összesen több mint 16 milliárd forintba került, ám noha a Tigra Kft-vel kötött szerződés alapján a fejlesztést 2022-ben készre jelentették, és a vállalkozót kiírták, a rendszer a mai napig nem működik. A kormányváltás utáni átvizsgálás szerint a projekt készültsége mindössze 52%-os. Ráadásul az ügyfelek által használható funkcióknak alig 10-15%-a készült el. Az új vezetés megszüntette a szállítói függőséget, átvette a forráskódot, felbontotta az üzemeltetési szerződést, és feljelentést tesz annak tisztázására, hogy kihozott döntéseket a nem teljesített, mégis kifizetett milliárdokról. Nagy szükség van a nőkre a politikában, mivel a nők máshogy látják a világot, és az általuk képviselt tudás, valamint tapasztalat elengedhetetlen a jobb döntésekhez, hangsúlyozta a Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke egy balatonfüredi konferencián. A politikus rámutatott, hogy a korábbi 16%-os női arányt a parlamentben sikerült körülbelül 10%-kal növelni. Hozzátette, hogy a nők bevonásával olyan szabályok és határozatok születhetnek, amelyek jobban figyelembe veszik a társadalom egészének valós igényeit. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter, így jövő hétfőtől Slánic Béla tölti be a tisztséget. A tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy az új vezető több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, és hazai, valamint nemzetközi nagyvállalatok élén is sikeresen irányított szervezeti és digitális tevékenységeket. Kármán András elvárása szerint Slánic Bélának egy olyan magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén kell dolgoznia, amelyet a stratégiai szemlélet, az üzleti fókusz és a hatékonyság folyamatos növelése jellemez.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hogyan válj nagy lelkűvé? Második rész. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Példabeszédek könyve 11. fejezet 24-es vers. Valaki egyszer ezt mondta a pénzről. Sehogy sem jöhetsz ki jól a dologból. Ha a pénzkeresésre koncentrálsz, anyagias vagy. Ha próbálsz pénzt keresni, de mint hiába, vesztes vagy. Ha sokat keresel és megtartod magadnak, fösvény vagy. Ha elköltöd, amit megkerestél, tékozló vagy. Ha nem érdekel a pénzkeresés, nincs benned ambíció. Ha sokat keresel, de még a halálod napján is tiéd a vagyonod, bolond vagy, mivel magaddal próbáltad vinni. Csak akkor lehetsz igazán sikeres a pénzkezelés terén, ha lazán tartod a kezedben, ha nagylelkűen bánsz és értéket teremtesz vele. 1889-ben az iparmágnás Andrew Carnegie írt egy értekezést a Gazdagság evangéliuma címmel, amelyben azt mondta, hogy a gazdagok életének két korszakból kell állnia. A vagyon felhalmozásának, majd a vagyon szétosztásának időszakából. A nagylelkű hozzáállás megőrzésének egyetlen módja az, ha szokásoddá teszed, hogy adsz az idődből, a tehetségedből, a figyelmedből, az erőforrásaidból és a pénzedből. Hogyan válhatsz hát nagylelkűvé? Először is vizsgáld meg, hogy mennyire vagy a vagyontárgyait fogja. Válasz ki közülük egyet, amelyet igazán becsesnek tartasz, majd gondolj valakire, aki fontos neked, és akinek szüksége van rá, majd add oda neki. Másodszor fektesd jó ügyekbe a pénzed. Ha ismersz valakit, aki valami igazán nagyszerű dolgot tervez, biztosíts számára a megvalósításhoz szükséges forrásokat. Segíts azoknak, akik nem tudják viszonozni. Ahogy John Bunyan mondta, ha a mai napon nem tettél valamit valakiért, aki sosem tudja visszafizetni, akkor nem is éltél. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan emlékezünk a 150 évvel ezelőtti eseményekre, ugyanis 1876-ban lett Nyíregyháza az akkori Szabolcs vármegye székhelye.
2: Utolsó megyegyűlést azt 76. szeptember 12-én tartották Nagykállóban, és november 28-án pedig már Nyíregyházán ülése a vármegye.
1: Ezt követően beszámolunk a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Nyíregyházi kampuszának felvételi tapasztalatairól, a népszerű szakokról.
3: A nyíregyházi alapképzés és mesterképzés vonatkozásában, ami elérhető már folyamatosan évek óta, az ápoló, a mentőtiszt, a szülésznő, a védőnő képzés, az egészségügyi szervező képzés, a szociális munka, a mesterképzés, ami Nyíregyházán érhető el, az a kiterjesztett hatáskörű ápoló képzésünk, az egészségügyi tanár, a szociális ismeretek tanára, a szakvédőnő mesterképzés, és az egészségügyi szociális munkát is hirdetjük Nyíregyházán.
1: Kedves hallgatóink, az iménti témákkal várjuk Önöket Kontinentális reggelink most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 150 éve megyeszékhely Nyíregyháza. 1876-ban lett a város az akkori Szabolcsvár megyeszékhelye. Hogyan fejlődött Nyíregyháza? Mi vezetett a megyeszékhelyé válásához? Erről beszélget a következő percekben meghívott vendégével Gál Tamás kollégám.
2: Dr. Bánszky Hajnalkával, a megyei levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár igazgatójával beszélgetek. Köszönjük szépen, hogy itt vagy nálunk.
3: Köszönöm az érdeklődést.
2: A témánk pedig az, hogy 150 éve lett Nyíregyháza megyeszékhely, és ezzel kapcsolatban azért hadd osszak meg veled egy közszájon forgó, hát nem is tudom, történetnek talán lehet egyáltalán nevezni, hogy ugye Nyíregyháza azért lett megyeszékhely, mert hogy a nagykálóiak nem engedték arra a vonatot, a vonat vonalt, a vasutat. Ez igaz-e vagy sem?
3: Hát, amikor Nyíregyházára 1858-ban megérkezett a vasút, akkor azért már Nyíregyháza egy jóval jelentősebb és nagyobb város volt Nagykálónál. Tehát ezt úgy kell elképzelni nagyságrendileg. 1851-ben jelent meg Fényes Eleknek a Magyarország leírása című munkája. Ebben Nagykálót azt 5499 fős lakosú községnek vagy városnak írja le, Nyíregyházáról viszont leírja, hogy több mint 18 000 lakják. Tehát 3,5-szer nagyobb volt Nyíregyháza, mint Nagykálló, úgyhogy ekkora már azért megpecsételődött a két városnak a versengése. És egyébként a megyeszékhelyé válás folyamata is már a vasút megérkezése előtt megkezdődött.
2: Tehát akkor ez nem igaz, ez az anekdota.
3: Nem tudom konkrétan, de hogy a nagykálóiak ellenálltak a reformoknak, azt azért lehet tudni, mert Lónyai Menyhért kezdeményezéseinek is sem volt Nagykálóban foganatja.
2: Mégis mi vezetett akkor Nyíregyházának az így mértékű gyors fejlődéséhez? Miért települtek be akkor több?
3: A városvezetésnek ugye volt egy nagyon határozott városépítő tevékenysége. Ugye ennek többféle bizonyítéka van, vagy mérföldköve van. Tudjuk, hogy 1754-ben ugye újra telepítették a várost, majd 1786-ra már vásártartási privilégiumot kapott a város, utána 1805-ben, 24-ben megváltakozott előbb az egyik, majd a másik földesurától, utána 1837-ben 5. Ferdinándtól privilégiumokat kapott, és tulajdonképpen már 1841-től, az akkori megyegyűléstől kezdődően többször is napirendre került, hogy a vármegye székhelyét helyeztessék át Nyíregyházára. Ez egy tudatos törekvés volt.
2: Tehát akkor azt azért el lehet mondani, hogy mondjuk Nagykáló már alapból egy erős település volt, és ő annyira nem küzdött azért, vagy nem küzdött azért, hogy fejlődjön. Míg Nyíregyháza majd, hogy nem a mínuszból indult, és éppen lehet, hogy ez a mínuszból való indulás tette az itt élőket olyan aktívvá, hogy későbbiek folyamán pedig így tudjon fejlődni a város.
3: Igen, illetve azzal is érdemes ezt kiegészíteni, egy picit visszamenni a történelemben, hogy mióta vannak egyáltalán megyeszékhelyek, mert 1723 Mária Teréziának a törvénye alapján ő kötelezte arra a vármegyéket, hogy ahol még addig nem volt a vármegyének székhelye, székháza, azt emeljék föl. És akkor ő azt is kikötötte, hogy ez egy olyan városban legyen, ami jól megközelíthető a lakosok között, hiszen itt ebben a megyeházában kell elhelyezni a levéltárat, itt kell őrizet alatt tartani a foglyul ejtett mindenféle zsiványokat, illetve hát alapvetően itt intézhették az ügyes-bajos dolgaikat, mert hogy 1723-ig tulajdonképpen nem volt hivatalos megyeszékhely. Ugye nem is olyan nagy az időtávolság, hogy 30 év múlva történik ugye Nyíregyházára a betelepülés, itt azért rövid időtávok vannak. Nagykálóban egyébként a vármegyeháza is az első az 1740-es években épült fel, a másik meg 1780-ra. 80-ra épült fel eleve a vármegyeháza, amit most ismerünk a sárga
2: ház.
3: Igen.
2: A sárga ház, ugye, igen. Köztudatban így él, de a Sánta Kálmán szakkórházról van szó.
3: Igen. És hát utána már gyakorlatilag egy 60 évvel, még egy egy bő emberöltővel már el is akarták onnan költöztetni az apparátust.
2: Még mindig egy kicsikét visszatérve a vonatra, hanem baj a vasútra, hogy akkor Nyíregyházára jött mégis először a vasút,
3: igen.
2: És nem Nagykállóba?
3: Igen, 1858-ra épült meg a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal.
2: Tehát akkor gyakorlatilag ez már a folyománya volt annak, hogy mennyire fejlődött Nyíregyháza.
3: Igen.
2: Tehát a következménye, igen. És nem a kiváltó oka, hogy Nyíregyháza ezért tud fejlődni.
3: Nem, eleve, tehát ide települtek a pénzintézetek, bankok, központi hivatalok, már a megyei költözködés előtt a megye törvényszékét is ide helyezték, tehát az már a pecsét volt az utolsó lépés.
2: Te egyébként erről az anekdotáról hallottál korábban?
3: Vagy nem.
2: Nem is hallottál?
3: Nem.
2: Értem, jó, mert akkor az lett volna a kérdés, hogy vajon mi lehetett az oka ennek az anekdotának, de lehet, hogy csak én hallottam. Az rendben, hogy a demográfia, de még voltak-e olyan tényezők, amelyek hozzásegítették Nyíregyházát a megyeszékhelyé váláshoz? Hát ugye itt azért érdekes, hogy megyeszékhelyről beszélünk, vagy vármegyeszékhelyről, mert itt még csak Szabolcs vármegyéről van szó, lévén, hogy Trianon előtt vagyunk.
3: Igen, hát amiket elmondtam, tehát a bankok, a pénzintézetek, itt működött a megye középfokú iskolája, hiszen az evangélikus iskola már akkor, az evangélikus középfokú iskola már akkor működött. Minden tekintetben fejlettebb volt, több bevett vallás volt, több templom volt, tehát minden, ami egy nagy lakosság számmal jár, az Nyíregyházán összpontosult.
2: És akkor mit lehet tudni erről az 1876-os dátumról, mert konkrétan ugye 76-ról beszélünk.
3: Ugye azt is mondta, hogy többször felmerült, és többször tettek egyébként már lépéseket is annak érdekében, hogy helyezzék át a megyeszékhelyt. Például a város vezetése 1863-ban, amikor leégett a Nagykállói Vármegyeháza egy jelentős része, a nyugati szárny, akkor Nyíregyháza város vezetése telket ajánlott fel, hogy akkor ne is építsék újra, hanem költözzenek Nyíregyházára. Tehát ez ugye 14 évvel a megyeszékhelyi válás előtt történt, és még 50 ezer forintot is felajánlott, de hát ehhez még kellett volna hozzátenni, és a helytartó tanács az nem vállalta a költségeket. Ugye még itt érdemes azt is hozzágondolni, hogy 63-ban még a kiegyezés előtt vagyunk, tehát az még azért egy más politikai környezet. És 76-ban is egy törvényi háttér biztosította a székhely áthelyezését, ugyanis ekkor volt egy megye rendezés, ez Tisza Kálmán nevéhez kötődik. Ekkor a Magyarország hát az ilyen exklávékat rendezték, meg az egykori vármegyéket. Ekkor alakult ki a 65 vármegye. Ezeket a kerületeket, mint a Jászkund kerület, ezekről biztos, ezeket megszüntették, a szabadkirályi városokat, meg a törvényhatósági városokat is csökkentették a számukat, összesen 25 törvényhatóságú város, és 65 vármegye lett. Tehát ezek voltak így az önkormányzatoknak az alapjai. Szóval ez egy ilyen nagyobb közigazgatási változáshoz kötődik.
2: Tehát mondhatjuk reformnak.
3: Igen.
2: És ezt a reformot pedig akkor, gondolom a nyíregyháziak, mert biztos voltak olyan emberek, akik lobby tevékenységet tudtak végezni, kihasználták, hogy vármegye legyen Nyíregyháza.
3: Tehát ekkor már eldöntött volt, hogy itt lesz a székhely. És az utolsó megyegyűlést azt 76. szeptember 12-én tartották Nagykállóban, és november 28-án pedig már Nyíregyházán ülésezett a vármegye. Ekkor egyébként még a városházán.
2: Mit tudott ebből profitálni Nyíregyháza?
3: Presztízs növekedéssel járt, illetve még egy löketet adott az ő jelentőségének az emelkedéséhez, tehát a újabb tisztviselők érkeztek, lakosság érkezett, újabb intézetek alakultak. Tehát ez a polgárosodás egy következő lendület volt a polgárosodáshoz.
2: Nagykálló mit szólt? Azt lehet tudni.
3: Hát Nagykálló pedig...
2: Nem örült?
3: Hát egyre kisebbé vált, igen. Tehát megpecsételődött az ő sorsa is. Igen.
2: Voltak olyan személyiségek, akik ebben segítettek, hogy vármegye legyen Nyíregyháza?
3: Mármint vármegyeszékhely.
2: Vármegyeszékhely,
3: nyilván a mindenkori polgármestereknek azért ebben nagy szerepük volt, illetve össze lehet ezt a folyamatot kötni, azt gondolom, tehát az egyes családoknak a felemelkedésével is. Például ugye itt a Nyíregyházára költözés után váltak a mi kecek, a mi megyénk is, én mi megyénk életébe, akkor kerültek ők is előtérbe. Ezt biztos hallottad már, ezt az anekdotát, hogy az egyik országos hivatalnok jött Nyíregyházára, ez maga is Mikec, és ő azt hitte, hogy ez valami tisztséghez kötődik, tehát igen, itt a ilyen átmenethez is, tehát ilyen családokhoz, illetve a város vezetéséhez is kötődik ez, persze.
2: Később pedig ugye Trianon után hát átszervezték a megyéket, és Szatmárnak is, meg Beregnek is máshol volt akkor a vármegye székhelye.
3: Trianon után közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyénk lettek, és Szabolcsot Unggal egyesítették, az volt a neve, hogy Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. Azt tudjuk, hogy ez a valamikori Szabolcs vármegye, illetve Ungból kettő darab település került akkor Magyarország, vagy maradt Magyarországon, ez Záhony és Győröcske. A másik része pedig Szatmár és Bereg, Szatmár, Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék, ők pedig ugye Mátészalka megyeszékhellyel alakultak meg.
2: És ez a levéltár életében mennyi változást hozott?
3: Nagyon sokat. Tehát ugye érdekes, mert minden szabály, tehát 1723-as törvény is, hát az első indok, hogy a megye levéltárát tudják hova tenni, mert azt mindig a megyeházán őrizték. Egyébként a megye levéltára is előbb Szabolcsvár megye levéltárát Kisvárdán őrizték, a kisvárdai várban, amíg nem volt megye székhelyünk, hát kellett neki egy biztonságos őrzési hely, majd utána ugye megépült a Nagykállói megyeháza, a megyeházán kapott helyet, nagyon sokáig ott is maradt, hiszen amikor az apparátus Nagykállóról Nyíregyházára költözött, akkor a városházán helyezkedtek el, ahol már nagyon sokan voltak, mert ott laktak a városháza tisztviselői, illetve egyelőre, amíg meg nem épült a törvényszék, addig a törvényszék tisztviselői is ott voltak a városházán, meg még jöttek a megyebeliek, hát a levéltárnak már nem volt hely, még egy darabig maradt Nagykállóban, és az új elkészült vármegyeházában helyet kapott, ami ugye most a Hősök terén van, tehát nagyon sokáig ott volt a megyei levéltár. Aztán a háború az egy különleges helyzetet szült, mert hogy menekíteni kellett az iratokat. A második világháború alatt a Szabolcs megye iratokat is menekítették, elvitték őket Újhelyig, ahonnan egyébként teljes egészében csak évekkel a háború után került vissza.
2: De visszakerült.
3: Visszakerült, igen, igen, igen. És ugye a határon túli részek, tehát a Szatmári Beregi levéltárnak a sorsa az még ennél is hányattatottabb, sőt, igazán azok hányattatottak, mert ott, hát Beregből gyakorlatilag nincsen semmink, csak a községek, a Magyarországhoz tartozó községekből, amik bekerültek, de a megyei közigazgatás anyag az teljes egészében a határon túl van. Szatmárból pedig a magyar és a román állam több iratcsere egyezményt kötött, a háború, két háború között is kötöttek, majd a második világháború után is kötöttek többet, és akkor ilyen iratátadásokkal megegyeztek azon, hogy hol legyenek az anyagok. Ott a levéltárban a területi elvnek kell, hogy érvényesüljön, tehát a ma a határon túl fekvő településekre vonatkozó iratanyagok, amit azok a települések keletkeztettek, és jól elkülöníthetőek, mondjuk anyagkönyvek, közigazgatási iratok, azoknak ott kell lenniük, hiszen a településen élőknek van rá szükségük, mondjuk az anyagkönyvekre. A megyei anyagokat, ami úgy a megye egészére vonatkozik, tehát nem jól elkülöníthető, azokon pedig megosztoztak az államok. De ezek államok között köttettek, tehát nem levéltárak között ezek a szerződések.
1: Már 20 évvel megyeszékhelyé válása előtt háromszor nagyobb volt Nyíregyháza, mint a szomszédos Nagykálló. Aztán a közigazgatási reformot kihasználva 1876-ban valóban Szabolcs vármegyeszékhelye lett Nyíregyháza. Erre a 150 évvel ezelőtti eseményre emlékezve beszélgettünk dr. Pánszki Hajnalkával, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárának igazgatójával. A riporter Gál Tamás volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara 1990 óta van jelen Nyíregyházán, ahol azóta is számos egészségügyi és szociális képzést kínál a hallgatóknak. Az idei felvételi eljárásban összesen 1038 hallgatót vett fel a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara. A képzések között az ápolás, a gyógytorna, a dietetika, a mentőtiszt és a védőnő képzés is megtalálható. A felvételi tapasztalatokról, a népszerű szakokról, valamint a nyíregyházi kampusz lehetőségeiről az egészségtudományi kar oktatási dékán helyettesével, tanszékvezetőjével, Jávorné Erdei Renátával beszélgettünk. A riporter Bekfi Mária.
2: Kezdjük az elmúlt felvételi időszakkal. Hogyan alakult a jelentkezők száma a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán? Hány hallgató nyert felvételt?
3: Az egészségtudományi karon az általános és a pótfelvételi eljárást tudjuk ugye elkülöníteni, és az általános eljárásban 897 hallgató nyert felvételt, a pótfelvételi eljárásban pedig 147, összesen az egészségtudományi karnak a felvett létszáma a 2026-os eljárásban 1038 fő volt.
2: Ez milyen tendenciát mutat az elmúlt évekhez képest? Nőtt a hallgatóknak a száma?
3: Azt tudom mondani, hogy ha az összeset nézzük, akkor 25-ben 1089-et vettünk föl, tehát hogy körülbelül egyforma. Nyilván belső mozgások azért voltak, volt, ahol kevesebbet, volt, ahol többet, de az összlétszámban egyensúlyozott súlyt tapasztalunk így az utóbbi évek során, amiben az elmozdulás talán látszik, de ez nem csak erre az évre mondható el, hogy esetünkben azért nő a levelező képzések iránt érdeklődők száma. Ez lehet azért is, mert nagyon sok olyan területre képezünk, ahol már a munkavilágában lévők is szeretnének egy végzettségi szintet lépni, legyen ez akár az egészség, vagy a szociális, vagy a pedagógus képzési terület, ami egy csökkenést mutatott az utóbbi felvételi eljárásban, minimálisat, nem annyira számottevőt, ott a mesterképzések vonatkozásában volt néhány olyan szakunk, ahol kevesebb érdeklődő volt, mint az előző évben.
2: Mely szakok iránt volt a legnagyobb érdeklődés az idei felvételin?
3: Már évek óta az ápolás és betegellátás alapszak, ugye ezen belül több szakirányunk is van, az ápolás és betegellátás alapszak iránt a legnagyobb, ez egyébként nem csak kari szinten, hanem egyetemi szinten is vezet ez az alapszak. Ezen belül, ami iránt nagyon magas az érdeklődés, az a gyógytornász képzésünk, a dietetikus képzés iránt nagyon nagy az érdeklődés, de az ápoló szak iránt is sokan érdeklődnek, itt már a levelező képzés iránt érdeklődők száma is magas, de ebben az évben több érdeklődő volt a védőnőképzés és a népegészségügyi szakemberképzés iránt is, mint az előző felvételi eljárásban.
2: A klasszikus egészségügyi szakok, amelyeket ön is említett, például a védőnő, a szülésznő, az ápoló mellett milyen további lehetőségeket kínálnak a diákoknak?
3: Alapképzés vonatkozásában ugye van ápoló, dietetika, gyógytorna, mentőtiszt, népegészségügyi szakember, szülésznő, védőnő, egészségügyi szervező képzésünk. A társadalomtudományi képzési területen szociális munka képzést kínálunk, és vannak mesterképzéseink, ilyen ebben egészségügyi bioinformatika, egészségügyi szociális munka, infekciókontroll, kiterjesztett hatáskörű ápoló, táplálkozástudományi mesterképzés, komplex rehabilitáció, és vannak tanárképzések, a szakmai tanárképzések között van az egészségügyi tanár, a szociális ismeretek tanára, és van még népegészségügyi és szakvédőnő mesterképzésünk.
2: Ezek mennyire népszerűek ezek a szakok?
3: Hát ez változó képet mutat, ami magas érdeklődés az a tanárképzések iránt, a kiterjesztett hatáskörű ápoló iránt is, illetve ebben az évben a népegészségügyi mesterképzés iránt is, valamint a táplálkozástudományi mesterképzés iránt is érdeklődés jó színvonalon volt, és itt is el lehet azt mondani, hogy a mesterképzések között is jellemzően inkább a levelező képzések iránt nagyobb a kereslet, hiszen sokan már a munkaerőpiacról érkeznek, tehát már dolgoznak valamilyen szakmában jelenleg. Ezek a képzések, amiket én felsoroltam, 4 kampuszon vannak. Van, amelyik több kampuszunkon is elérhető, de Nyíregyháza mellett Debrecenben, Szolnokon és Siófokon indítunk képzéseket.
2: Nyíregyházán milyen képzésekkel várták a hallgatókat? Változott-e az idejében valami?
3: A képzési palettánk nem változott, de alapvetően azokat a szakokat hirdettük, amelyeket korábban. Szakirányú továbbképzési szakjaink is vannak, amelyek elérhetőek. Ebben volt újdonságunk, de ez is a tavalyi évben, az egészségfejlesztő mentálhigiéné például, vagy a járványügyi tanácsadót indítottuk ebben az évben. Ezek Debrecenben és Siófokon érhetőek el, tavaly pedig az egészségfejlesztő mentálhigiéné Nyíregyházán volt elérhető. Itt egyfajta rotációt tervezünk a következő időszakban, és mindig más telephelyen fogjuk várhatóan hirdetni a szakirányú továbbképzéseket. A nyíregyházi alapképzés és mesterképzés vonatkozásában, ami elérhető már folyamatosan évek óta, az az ápoló, a mentőtiszt, a szülésznő, a védőnő képzés, az egészségügyi szervező képzés, a szociális munka alapszakok vonatkozásában. Mesterképzés, ami Nyíregyházán érhető el, az a kiterjesztett hatáskörű ápoló képzésünk, az egészségügyi tanár, a szociális ismeretek tanára, a szakvédőnő mesterképzés, és az egészségügyi szociális munkát is hirdetjük Nyíregyházán.
2: Felnőtt képzéssel mi a helyzet itt Nyíregyházán?
3: Itt a szakirányú továbbképzéseket tudom mondani, amelyek elérhetőek. Hát ez egész sok szakirányú továbbképzési szakot hirdetünk. Itt addiktológiai konzultáns, egészségfejlesztő, mentálhigiéné, és sorolhatnám, amelyek elérhetőek, de ahogy mondtam, például az egészségfejlesztő mentálhigiéné ebben az évben Debrecenben és siófoki telephelyen hirdettük.
2: Hogyan tapasztalja? Van-e arról tudomás, hogy főként a nyíregyháziak, illetve a szabolcsiak jelentkeznek, vagy országszerte jelentkeznek ide Nyíregyházára?
3: Nyilván van egyfajta koncentrált érdeklődés itt a megyében a nyíregyházi képzések iránt, de azért vannak hallgatóink akár Dunántúlról is, vagy Budapest környékéről. Ez alapvetően attól is függ, hogy az adott szakok hol elérhetőek, és azok a képzések, amelyek mondjuk nem elérhetőek az országban több helyen, azokra jönnek hozzánk is, vagy hogyha mondjuk szakmai vagy más indok áll a háttérben. Tehát nyilván egy magasabb érdeklődés jellemző a környékbeliek, többen vannak, de vannak hallgatóink az ország több pontjáról.
2: Mit kínálnak arra hallgatóknak a diploma megszerzésén túl? Gondolok itt gyakorlati lehetőségekre, ösztöndíjakra, kollégiumi vagy egyéb hallgatói lehetőségekre, amelyek segítik őket a tanulmányaik során.
3: Vannak különböző ösztöndíjak, amelyek elérhetőek, vagy lehetőségek, de egy kicsit messzebbről közelíteném meg meg ezt a kérdést a lehetőségek oldaláról. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos előny a karunk kapcsán, hogy egy teljes oktatási karriert tud intézményen belül kiépíteni, felépíteni magának egy hozzánk érkező, mondjuk alapképzésre bekerül hozzánk egy hallgató, akkor nagyon széles palettán választhat magának mesterképzést a tovább lépésre is, hogyha esetleg a tudományos pálya iránt érdeklődik, akkor PhD képzésre is tovább tud menni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont, hogyha valaki így ilyen formában előre tervezi az oktatási karrierjét, hogy egy intézményen belül, ahol már megtapasztalja a környezetet, ahol már elkezd dolgozni mondjuk akár egy kutatócsoportban, vagy a szakmai erősségeket megtapasztalva szeretné ebben az intézményben továbbfejleszteni magát. Ez egy nagyon fontos szempont lehet a fiatalok számára, és emellett természetesen vannak különböző ösztöndíjak, amelyek elérhetőek. A tehetséggondozásra nagyon nagy hangsúlyt fektet a Debreceni Egyetem, ami nyilván a mi karunkon is elérhető, ez a Debreceni Egyetem tehetséggondozó programja, ami szintén egyfajta lehetőség arra is, hogy különböző ösztöndíjakat könnyebben elérjen, vagy el tudjon gondolkodni akár a tehetséggondozás, vagy a szakmai fejlődés útján egy hallgató, de vannak természetesen terepgyakorlati ösztöndíjaink, szociális ösztöndíjaink, és van a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, ami alapvetően tanulmány eredmények alapján érhető el, de itt is, hogyha valaki akár demonstrátori tevékenységet, TDK tevékenységet, vagy az előbb említett tehetséggondozó programba kapcsolódik, vagy a szakkollégiumi felvételi mellett szakkollégiumi tevékenységet is végez, ezek nagyon jól tudják egymást erősíteni, kiegészíteni ezek a programok, és segítik a hallgatókat abban, hogy nagyon jó akár intézményen belüli, vagy külső pályázati, vagy ösztöndíjrendszerhez közelebb tudjanak kerülni.
2: Mik a jövőbeni terveik?
3: Alapvetően most új szakokban nem gondolkodunk. A jelenlegi szakjaink azt gondolom, hogy egy nagyon széles területet fednek le, és mind az egészségügy, mind a szociális vagy pedagógus képzés területén próbálunk tovább fejlődni, és azokat az esetlegesen a környezetünkben tapasztalható külső igényeket, vagy szakmákban mondjuk változásokat úgy követni, hogy azok az oktatásban minél hamarabb magas színvonalon megjelenjenek. Új képzések területén jelenleg most nem tudok újdonságot mondani a jövőre vonatkozóan, amit tervezünk. A képzéseinket tovább szeretnénk fejleszteni és szakmailag erősíteni, hogy minél jobban tudjuk a hallgatói és munkaerőpiaci igényeket kielégíteni.
2: Sok sikert kívánunk ehhez a munkához önöknek!
3: Köszönjük szépen, és várjuk hozzánk az érdeklődő hallgatókat.
1: Jávorné Erdei Renátával, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karának oktatási dékán helyettesével, tanszékvezetővel beszélgettünk. Egyebek mellett az egészségtudományi kar nyíregyházi kampuszának felvételi tapasztalatairól és a népszerű szakokról. A riporter Begfi Mária volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Péter apostol első levele, második fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Vajon az, hogy kiválasztottak vagyunk, azt jelenti, munkálkodnunk kell annak érdekében, hogy mások is részesüljenek ebben? Vagy tartsuk meg ezt magunknak? Ellenkezőleg, a szeretet osztani szeret. Az örömet a szeretet tovább akarja adni. Így van ezzel Isten kiválasztott népe ezen a földön. Erre a szolgálatra hívta el Isten a prófétát, a papot, a királyt, és ezt minden egyes nap végezniük kellett. Királyi papság vagytok, ezt olvassuk az igéből. Ez a királyi papság nyilvánvalóvá lett már itt a földi létben. Már itt a földön meg kell, hogy mutatkozzon a szolgálataink alkalmával, hogy mint közbenjáró papok imádkozunk-e világért, népünkért, városunkért, falunkért, embertársainkért, akiket aztán Isten majd magához von. Ne felejtsük el sohasem, Isten mindenütt és mindenkor uralkodik, és figyel a mi imádságainkra. A királyi papságra nem jellemző az igazságtalanság és az Úrtól való elfordulás, valamint az erkölcstelen élet. Isten csak is akkor áldja meg a királyi papságot, a szent nemzet lesz, és az Úr dicsőségére szolgál. A királyi papság prófétai küldetését így fogalmazza meg Péter apostol. Hirdessék nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Itt tehát nyilvánvalóan arról van szó, hogy hirdetni kell Isten nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. Az új Izrael Krisztus által jut el erre a csodálatos világosságra. Isten királyi papságának erre kell hívnia a többi testvéreket is. Hódolattal és alázattal kell bizonyságot tennünk Isten nagy tetteiről, nem különben arról, hogy egyszülött fiát feltámasztotta és Jézus által nekünk is életet ad. Kell ettől nagyobb öröm. Amikor ezt megéljük, átéljük, nem csak boldogság van a szívünkben, hanem már részesei vagyunk a Krisztus csodálatos világosságának. Vele ebben a világosságban mi is egyre jobban fénylünk a róla való bizonyság tételeink által. Ezt a gondok, a bajok, a gyászaink között is megtehetjük, hiszen Jézus maga az élet. Az ő nevében élet van. Az ő nevében reménység van. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a makrogazdasági körülmények és a tényadatok változása miatt, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülése után. A pénzügyminiszter részvételével tartott egyeztetésen a minimálbér tárgyalások szakmai megalapozása érdekében részletes tájékoztatást adtak a versenyképesség kihívásairól a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteknek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány a legalacsonyabb munkabérek szabályozását továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel szorosan együttműködve kívánja alakítani. A felek egyetértettek abban, hogy a megváltozott gazdasági adatok tükrében szükségessé vált a korábbi megállapodás átdolgozása. Továbbra is csökkent a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. Augusztusban 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent az előző év azonos hónapjához képest, míg a halálozások száma 9,1%-kal, majdnem 9500-ra emelkedett. Ezzel a természetes fogyás 3530 főre nőtt a nyár utolsó hónapjában. Emellett 5633 pár kötött házasságot, ami jelentős 12%-os visszaesést mutat egy év alatt. Az első 8 hónap összesített adatai alapján összességében majdnem 46500 gyermek jött világra, ami 3,5%-os csökkenés a tavalyi év azonos időszakához mérten. Nyilvánosan kért bocsánatot Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy korábbi magyar szurkolókat érintő nyilatkozata miatt, amelyben a foci meccseken síró férfiakra tett megjegyzést. Pénteki bejegyzésében a tárcavezető tisztázta a helyzetet, és elismerte, hogy a győzni akarás sportbeli és iskolai párhuzama nem volt szerencsés, ezért megkövette a megbántott honfitársait. Kifejtette, hogy a sport egyáltalán nem áll távol tőle, a férje is foci drukkel, és úgy véli, az ellenzék szándékosan forgatja ki a régi oktatáskutatóként tett kijelentéseit. Hozzátette azt is, hogy nem tartja normálisnak, hogy egy rosszul használt hasonlat miatt bárkire rá üssék a nemzetáruló bélyeget, miközben szerinte a valódi problémák a lepusztult oktatást és a gyermekvédelmet érintik. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun megyei oktatókórházban alkalmaztak Magyarországon új típusú életmentő véralvadék oldó gyógyszert egy sztrókos beteg kezelésében. Az új terápia különösen a súlyos, nagy ér elzáródáson átesett betegeknél jelent hatalmas előrelépést. Óvári Csaba főigazgató kiemelte, hogy a sztrók ellátásában minden perc számít, és az első kecskeméti esetben a gyógyszeres vérrögoldás már a szegedi átszállítás alatt eredményesnek bizonyult, így a beteg állapota a műtét után jelentősen javult. A kecskeméti osztályon évente mintegy 600 sztrók beteget látnak el, és noha az egyelőre nem közfinanszírozott szer ampulája több 100 000 forintba kerül, a megmentett percek jelentősen növelhetik a teljes felépülés esélyét. Sikerült rendezni a félreértéseket Ukrajnával a külügyminisztérium tájékoztatása szerint, miután Orbán Anita külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen személyesen is egyeztetett ukrán kollégájával a napokban kialakult feszültségeket követően. A felek a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekről is tárgyaltak, és a tervek szerint októberben már a kijevi parlament elé kerülhet a kisebbségi jogokat szabályozó törvénytervezet. A diplomáciai egyeztetések azért is kulcsfontosságúak, mert a magyar kormány korábban a kisebbségi jogok helyreállításához kötötte Ukrajna európai integrációs folyamatának előrehaladását. A mostani egyeztetések nyomán úgy tűnik sikerült tisztázni a Kárpáti Nyolcak nevű regionális kezdeményezés körül fellángolt vitát is, és a kapcsolatfelvétel azóta is folyamatos a felek között. kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi Székely udvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely református kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Varga-patak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség. Addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Az asszály még a parlaghüvet is megviselte idén nyáron. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa mondja el a részleteket.
2: A tavaszi időszakban az asszály és a hőmérséklet hatása ugyanazt eredményez, hogy a parlaghű csírázása már magában lassabban indult be. A fejlettsége az úgy időszakra alacsonyabb fejlettséget ért el, mint vagy borítottságot ért el, mint a korábbi években. Már a csúcs időszakban lehetett nagyon sok területen elszáradt parlagszűnövényt is találni, tehát az a száj már a parlagszűnövényt is megviselt ilyen szempontból.
1: Aztán a babavizekről beszélgetünk Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével, hiszen az összes magyar palackozású babavizet tesztelték a közelmúltban. Egyet ki is kellett vonni a forgalomból. A részletek hamarosan kiderülnek az interjúból.
3: Elméletileg Magyarországon a nivóvíz hálózatból biztonságos fogyasztható víz folyik a felnőtt lakosság számára, de természetesen vannak régiós eltérések. Van, ahol ugye a csapvíz nem közműszolgáltatótól jön, hanem mondjuk saját furtkútból, helyi kutakból. Ilyen esetekben mindenképpen azt tudjuk nyugodt szívvel tanácsolni, hogy inkább főleg a gyerekek kiskorába, 1-2 éves korig, amíg tápszert kapnak vagy itatják, akkor mindenképpen babavizet használjanak a gyerek itatásához, hisz egy gyermek esetében azért nem napi több literről beszélünk, hanem kisebb mennyiségről, és ilyenkor jobb a biztonságra törekedni.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az asszály még a parlaghüvet is megviselte idén nyáron. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa azt mondja, még elszáradt parlagfűvet is találtak nyáron. Ennek következtében idén alacsonyabb volt a parlagfű pollen terhelése, mint a korábbi években, sőt az őszi második csúcsidőszak el is maradt a pollen terhelésben. Hogy ez innentől tendencia lesz-e, azt még nem tudja kijelenteni a szakember. Azt minden esetre érdemes tudni, hogy a parlagfű elég masszív növény, magja akár 40 év után is képes a csírázásra. Az allergiásoknak a szakember azt javasolja, hogy mossanak gyakran hajat, cseréljenek gyakrabban ruhát, az autóban pedig cseréljék a pollenszűrőt, és ha otthon van légtisztító berendezésük, azt is tisztítsák, fertőtlenítsék, vagy cseréljék rendszeresen a szűrőjét. A részletekről Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusával beszélgettünk. Mielőtt belemegyünk a pollen kérdésekbe, parlagfűbe és a többi, engedjen meg egy ilyen kicsit elméletibb kérdést, ahogy olvastam az ön pontos tisztségét, ahogy a kolléganője átküldte, akkor megakadt a szemem az ön végzettségén, mint hogy aerobiológus. Megtenni, hogy mond egy pár mondatot arról, hogy mit csinál egy aerobiológus, és ez miben más, mint egy nem aerobiológus az ön végzettsége, munkaköre, feladata?
2: Elsődlegesen a végzettségem biológus. Az, hogy aerobiológus, vagy az annak köszönhető, hogy már

0: az összefoglaló olvas jelentést is, sőt, több évre vonatkozó pártfogó tendenciákat is kimutató jelentések. Nem csak parlagfű, hanem mindenféle más, elsősorban pontosabb allergén szempontjából, illetve itt a legtöbb állomáson kb. 40 allergén szemítődött országosan.
1: Oké, akkor ezt a gondolatot hagyj vigyem még tovább, hogy mennyi ilyen állomás van egyébként Magyarországon, ahogy gyűjtenek adatokat?
0: Parlagfű szezonban 19 állomás működik, minden zétünk.
1: Gondolom, igen? Ezek szétszórva az országban, hogy valamiféle...
0: Elsősorban megyeszékhelyeken, mert a kialakítása még a 92-től indult szerintem a hálózat, és akkor még az ANTS keretein belül indult a aerobiológiai hálózat került kiépítésre, és elsősorban az ANTS-eknek a székhelyeire települtek ezek az állomások, és miután ez az egész rendszer egy kicsit átalakult, megszüntetett, hogy pontosított helyzetünk, viszont a ANTS-ek utód helyein ezek az állomások tovább tudták vinni, legalábbis ahol tudták, továbbíték a pollenfeldolgozást.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy ha megnézünk egy pollen térképet Magyarországról, akkor mondjuk a megyei adatokat, azokat a megyeszékhelyen elhelyezett ilyen mérőállomás pollencsapdák adatai alapján vetítik ki országos adatokra?
0: Elsődlegesen igen, viszont hogyha előfordult, hogy ezek a megyeszékhelyen lévő állomások például nem voltak megfelelőek a pollencsapda elhelyezésére, ott a közelben kerestünk olyan helyet, ahol megfelelő módon el tudtuk helyezni a pollencsapdát, előfordul, hogy nem az ANTS-ek, a népegészségügyi központok épületének tetején, hanem például kórház épületek tetején tudnak működni a pollencsapdák. A pollencsapdáknak a monitorozási területe az egy ilyen 50 km sugarú körnek felel meg, úgyhogy általában a megyeszékhelyeken található területek elég nagy területet lefednek, és így ezzel a útállomásra a Magyarország nagy részét monitorozni tudjuk.
1: Ez elégséges adatot ad az országra, tehát nincs feltételezhetőleg nagy különbség abban, hogy egy nagyvárosi környezetben mennyi pollen van a levegőben, mint egy nem lakott területen?
0: Ezt két külön részre bontanám. Elégséges infót tud gyűjteni a hálózat, sőt Magyarország az egyik olyan terület, ami viszonylag jól le van szedve, tehát kis területen, de nagyon sok állomásban. Ez szükséges is, mert igazából elég heterogén Magyarországnak a területe, úgyhogy jó is, hogy ennyi állomásról is ilyen több helyről tudunk infót szerezni. Az, hogy egy így minden állomáspont az a terület egy általános képet tud adni. Az, hogy lokálisan milyen a pollenterhelés, ez nyilván egészen más kérdés. Tehát az, aki az utcán sétál, és egy platánfasoron megy keresztül, hiszen a platánvirágzás időszakában nyilván sokkal erősebb és koncentráltabb terhelést fog kapni a platánvirágkorából, mint amit az adott állomáson általánosságban monitoroztunk a környező területről, de arra nincs lehetőség, hogy minden utca, minden fasor, minden pontra monitorozó állomást tudunk tenni, így egy általánosabb képet tudunk.
1: Oké, akkor a beszélgetés ezen pontján tegye meg, hogy elmondja a most legfrissebb információkat, hogy most hogyan néz ki Magyarország pollen térképe. Alapvetően a parlagfűből akartam kiindulni, ezért kerestem meg ön, de természetesen, ha más pollen értékek is ott vannak ön előtt, akkor azokat is nyugodtan mondja el, mivel találkozunk most a levegőben.
0: Ilyenkor legfontosabb allergén a parlagfű virágkora. A parlagfű pollen helyzet most ott tart, hogy ez egy elég speciális év a többi év viszonylatában is, tehát most arra már túl vagyunk a csúcsidőszakon, ami nem különleges, de a csúcsidőszak most hamarabb ért véget, mint akár előző évben, akár a korábbi években, és egy picit a terhelés is a meglévő adatok alapján alacsonyabb volt, mint a korábbi években. Ez elsősorban a időjárásnak köszönhető. Ugye tavaszi időszakban az a száj és a hőmérséklet hatása ugyanazt eredményez, hogy a parlagfű csírázása már magában lassabban indult be. A fejlettsége az csúcsidőszakra alacsonyabb fejlettséget ért el, mint vagy borítottságot ért el, mint a korábbi években. Már a csúcsidőszakban lehetett nagyon sok területen elszáradt parlagfű növényt is találni, tehát az a száj már a parlagfűt is megviselt ilyen szempontból. Ennek a hatása látszik az idei szezonban is. A legmagasabb értékek, amiket eddig mértünk, elmaradnak a korábbi években mért legmagasabb értékektől. Amit még el tudok mondani, hogy most jelenleg a parlagfű helyzet ott tart, hogy országos viszonylatban magas a parlagfű pollen koncentráció még mindig. A legtöbb helyen közepes magas koncentrációt mérnek, de még azért előfordulhat nagyon magas koncentráció, főleg a országnak a tiszántúli régiójában. Az időjárási adatok alapján a felerősödő szél, déli szél az még ez a

0: még ezek a, még okozhat, az allergiásnak okozódását még okozhatja. Most még a látszáró allergének közül a fázisztőfélék, szalámfélék, virágporral, ami elsődlegesen tünetet tud okozni, mellettük a kutifű, kenderfélék, kipakettfélék, virágpora található meg a levegőben. A parlagfűvel rokon családba tartozó üröm, részcsön és szelektív is virágpor szemei is megtalálhatók a levegőben, elsősorban karácsony koncentrációban helyenként okozhatnak esetleg tüneteket. Gombák közül az alternária és az epikokkum spóráit vizsgáljuk. Az alternária országosan magas, nagyon magas koncentrációban, az epikokkum magas koncentrációban van jelen.
1: Egyébként ez a közepes érték, meg nagyon magas érték, meg olvastam már pollen jelentésben extrém magas megjelölést is. Ez mit jelent egyébként? Egy darabszámot? Meg kell számolni a polleneket a pollencsapdában, és van egy táblázat, ami alapján ezt megmondják, hogy akkor ez extrém magas, vagy magas?
0: Nagyjából igen. Tehát nem úgy számolunk, koncentrációt számolunk. Tehát megnézzük mindig a napi mintákat. A napi mintákban megszámoljuk bizonyos allergéneknek a pollen szemeit, ezekből koncentrációt tudunk számolni, és ennek megfelelően tudjuk megmondani, hogy egy adott koncentrációnak megvan határértéke, általában a gyomoknál, látszáró gyomoknál és a fáknál ez egy eltérő kategória, gombáknál pedig szintén van egy másik kategória. Ez függ a termelt pollen mennyiségétől, függ attól, hogy az allergiások számára mennyire erős terhelést jelent például egy adott allergén. Virágpor, ezért a parlagfűnél ez a határérték külön eltérő mindenféle növényhez képest is, és annak megfelelően tudjuk megmondani, hogy az alacsony koncentráció az általában azt jelenti, hogy nem okoz tüneteket a virágpor abban a mennyiségben, amiben jelen van, a közepes mennyiség azt jelenti, hogy már az érzékenyeknél tüneteket tud okozni, a magas koncentráció azt jelenti, hogy már erős tüneteket tud okozni, a nagyon magas pedig az, hogy minden allergiásnál már nagyon erős tünetek is jelentkezhetnek. Az extrém magas, az még ennél is egy fokozást jelent, amennyiben ezt lehet tovább fokozni. Az extrém magas parlagfű koncentráció az már parlagfűre, szinte minden érzékeny, parlagfűre minden érzékeny allergiásnál igen erős tüneteket is jelent.
1: Oké, még egy részben elméleti kérdés, mert most megválaszolta tulajdonképpen, hogy a Tiszán túlon valamivel erősebb a parlagfű pollenje, de hogy egyébként nagy általánosságban van különbség Magyarországon belül, hogy hol jellemzően magasabb a pollen koncentráció parlagfű tekintetében, magasabb vagy alacsonyabb, vagy amikor szezon van, akkor ez inkább csak az omlik, hogy hol fúj a szél, vagy hol van csapadék, de mindenütt ugyanannyi parlagfűnő, vagy jellemzően mindenütt előfordulnak a magas értékek.
0: Azt tudom mondani, hogy a csúcs időszakban viszonylag egységesen országosan nagyon magas a parlagfű koncentrációja. Persze vannak olyan területek, ahol magasabb a parlagfű fertőzöttsége. Van egy ilyen dél-nyugat, észak-keleti tenger Magyarországon, ami végig látható egy ilyen sávban, amikor ahol erősebb is a parlagfű fertőzöttség, és ahol a parlagfű pollen koncentrációja általában magasabb, mint az ország többi területén. Ettől eltekintve a csúcs időszakban azt lehet elmondani, hogy országos szinten nagyon magas a parlagfű pollen koncentráció. A csúcsidőszakon kívül azt egészen, amilyen a parlagfű koncentráció, ez jó részt tényleg erősen függ attól, hogy a ország melyik régiójában van, ugye ahol hegyvidéki régió, ez a északi részek ott a alacsonyabb a pollen terhelés, ugye az időjárás sem olyan kedvező a parlagfű számára, tehát gyakorlatilag hűvösebb van, többet esik eső, ezek ugye a pollen terhelést általában csökkenteni tudják.
1: És akkor hagyjuk oljak oda-vissza, mert nagyon érdekes volt, csak végig akartam vinni ezt a gondolatot, amit itt mondott egy-két perccel ezelőtt az idei nyár tekintetében, hogy gyakorlatilag az asszály hatással volt a parlagfűre, és ha jól értem, akkor azt mondta, hogy mivel melegebb volt, kevesebb volt a csapadék, mint a korábbi években, ezt már a parlagfű sem tolerálta úgy, vagy kedvelte úgy, mint korábban, még azt is mondta, hogy elszáradt parlagfüveket is lehetett találni. Ez önt biológusként mennyire lepte meg? A parlagfű azért egy ilyen nagyon szárazságtűrő, masszív, mindenütt megélő növénynek tűnt. Úgy emlékszem korábbi interjúmból, hogy 40 évig a magja például csíra képes a földben, szóval egy igazi túlélő. Meglepte ez az idei nyár?
0: Hát az idei nyár az igen, meglepett, és nem csak engem, hanem a kollégámat is, akivel például a parlagfű előrejelzést tudjuk csinálni, ő meteorológus is, és arra számítottunk, hogy olyan parlagfű pollen terhelés lesz, hogy 2022-ben volt, és még ahhoz képest is az idei nyárnak a terhelése alacsony. Ahogy nézem most a grafikonokat, amikkel az éves parlagfű pollen szezon lefutást tudom ellenőrizni, vagy összehasonlítani. A 22-es évben szeptember elején még volt egy második csúcs, ami most elmaradt a lehűlés és a valamennyire csapadékos időjárás következtében. Még az sem volt meg, mint 2022-ben, hogy szeptember elején egy második erős út, egy erősebb terhelést valott volna az a végén, és még az sem volt meg.
1: És akkor amennyire mer így előre gondolni, mi következik ebből? Tehát, hogyha az a típusú nyár lesz az általános a következő években, évtizedekben, vagy inkább ilyen lesz a nyarunk, mint amilyen most volt, meg 22-ben volt, akkor az kijelenthető, hogy akkor csökkenni fog a parlagfű terhelés Magyarországon, és a sok nehézség mellett mondjuk ez egy akár pozitívnak is tekinthető, hogy egy ilyen gyomnövényből kevésbé lesz problémája az allergiásoknak, de ez ön szerint így kijelenthető tendenciaként előre nézve?
0: Ezt én így még nem tudom kijelenteni, mert nem csak a nyári időjárást adjuk azért a parlagfű fejlődés a pollen szórása, nagyon függ a tavaszi időszaktól. Ugye most a tavasz is egy aszályos időszak volt, tehát a talaj víztartalma az, ami nagyon alacsony volt, szírázás, de nagyon sokkal lassabb volt, és a talaj szárassága, ami nem tudott pótlódni, de igazából ez elsősorban meteorológiai probléma, és meteorológusok is tudnak erről, én is ezen a területen, vagy erről a területről próbálok tájékozódni, hogy ez egy tendencia, és az idei év még rádobott az, hogy a talaj szárassága is egyéb esztén irányokat vett, úgyhogy a talaj szárassága az, ami miatt még a pici csapadékok sem tudták ezt visszapótolni, és nem tudnak a növény fejlődést, szófejlődést sem elősegíteni. A klímaváltozás tendenciája az egyértelműen látszik. De az mindig tényleg az aktuális időjárás függvénye, és ettől még lehet, hogy a következő évben olyan tavasznak vagy nyarunk lesz, ami ezt egy kicsit felülírja, vagy egy kicsit módosítja.
1: Még egy kérdés a parlagfű tendenciához. Néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 2020-ban jelent meg Magyarországon a parlagfű olajos bogár, ami gyakorlatilag a parlagfű fogyasztására képes, vagy hát hogy is mondjam, szereti megenni a parlagfűvet más növények mellett is, és ön szerint ennek lehet-e köze ahhoz, hogy most kevesebb volt a parlagfű pollenje, vagy inkább csak az, amiről eddig beszéltünk, az asszály és a hőmérséklet, vagy akár ez is közre játszhatott, hogy most már valami megeszi a parlagfűvet?
0: Én is tudok erről, hogy hallottam arról, hogy az olajos bogár az megjelent már nálunk is, de hogy mennyire lett azóta elterjedt, és hogy mennyit befolyásolta a parlagfű növényeknek a mennyiségét, vagy a pollen terhelést mennyire tudta csökkenteni, erről én még nem tudok most így infót adni. Szerintem a mostani szezont elsődlegesen az asszály és a talajszárasság és a egyéb hőmérséklet és csapadékviszonyok határozták meg.
2: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatom a beszélgetést Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusával. Maradjanak az Európa Rádióval!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Nagy szükség van a nőkre a politikában, mivel a nők máshogy látják a világot, és az általuk képviselt tudás, valamint tapasztalat elengedhetetlen a jobb döntésekhez, hangsúlyozta a Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke egy balatonfüredi konferencián. A politikus rámutatott, hogy a korábbi 16%-os női arányt a parlamentben sikerült körülbelül 10%-kal növelni. Hozzátette, hogy a nők bevonásával olyan szabályok és határozatok születhetnek, amelyek jobban figyelembe veszik a társadalom egészének valós igényeit. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a makrogazdasági körülmények és a tényadatok változása miatt, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülése után. A pénzügyminiszter részvételével tartott egyeztetésen a minimálbér tárgyalások szakmai megalapozása érdekében részletes tájékoztatást adtak a versenyképesség kihívásairól a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteknek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány a legalacsonyabb munkabérek szabályozását továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel szorosan együttműködve kívánja alakítani. A felek egyetértettek abban, hogy a megváltozott gazdasági adatok tükrében szükségessé vált a korábbi megállapodás átdolgozása. Továbbra is csökkent a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. Augusztusban 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent az előző év azonos hónapjához képest, míg a halálozások száma 0,9%-kal, majdnem 9500-ra emelkedett. Ezzel a természetes fogyás 3530 főre nőtt a nyár utolsó hónapjában. Emellett 5633 pár kötött házasságot, ami jelentős 12%-os visszaesést mutat egy év alatt. Az első 8 hónap összesített adatai alapján összességében majdnem 46500 gyermek jött világra, ami 3,5%-os csökkenés a tavalyi év azonos időszakához mérten. Sikerült rendezni a félreértéseket Ukrajnával a külügyminisztérium tájékoztatása szerint, miután Orbán Anita külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen személyesen is egyeztetett ukrán kollégájával a napokban kialakult feszültségeket követően. A felek a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekről is tárgyaltak, és a tervek szerint októberben már a kijevi parlament elé kerülhet a kisebbségi jogokat szabályozó törvénytervezet. A diplomáciai egyeztetések azért is kulcsfontosságúak, mert a magyar kormány korábban a kisebbségi jogok helyreállításához kötötte Ukrajna európai integrációs folyamatának előrehaladását. A mostani egyeztetések nyomán úgy tűnik sikerült tisztázni a Kárpáti Nyolcak nevű regionális kezdeményezés körül fellángolt vitát is, és a kapcsolatfelvétel azóta is folyamatos a felek között. Kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis Gergely református kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Varga-patak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség. Addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusával, témánk pedig a parlagfű, a pollenterhelés, tanácsokat kapnak majd az allergiások, hogy hogyan csökkenthetik a tüneteiket, és még arról is beszélgetünk majd a szakemberrel, hogy mekkora egy pollen szem egy hópehelyhez képest. Vendégünk tehát Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Szeretnék még néhány olyan jó tanácsot kérni öntől, ami az ilyen pollen beszélgetések természetes velejárója, tehát és főleg azok kedvéért, akik mondjuk most csöppentek bele az allergiába, és az elmúlt években még nem volt ilyen problémájuk, mondaná néhány jó tanácsot, hogy nyilván azt nem tudjuk megtenni, hogy nem megyünk ilyenkor hetekig az utcára, de milyen olyan praktikák vannak, amivel lehet a tüneteket és a pollen terhelést magunkon, meg az otthonunkban, autónkban csökkenteni.
3: Legfontosabb még, hogy aki parlagfűre allergiás, mi ne hagyja abba a gyógyszerszedést, mert még igen erős tüneteket is tapasztalhat, annak ellenére, hogy a pollen koncentráció és a szezon már csökkenőben van. Az, hogy a tünetek elmúljanak, ahhoz egy kicsit hosszabb időszaknak kell eltelnie, alacsonyabb terheléssel, hogy a szervezetben lévő allergén mennyiség ki tudja növelni, tehát így még ne hagyják abba a gyógyszerek szedését, akik pollenre érzékenyek. Ennek a továbbiakban még figyeljék a pollen előrejelzést, mindenféleképpen az RMDK honlapján. Ez nagyon fontos, minden nap is jelentés kerül ki, a parlagfűvel kapcsolatban külön térképek is, órás terjedés, napi terjedés és napi előrejelzés a következő 3 napra, és nemzetközi viszonyokban is egy a Magyarország körüli régiók pollen terhelésével kapcsolatos előrejelzéses térkép is minden nap kisítésre kerül, minden munkanap. Fontos még, hogy a felőztetésnél figyelem mert legyen véve azt, hogy olyan időszakban akkor parlagfű terhelés viszont alacsonyabb, tehát inkább a késői jeli órákban lehet felőztetni ilyenkor is. Figyelni kell, hogy amikor nagyon erős szél van, az hirtelen felkavarhatja már, főleg a csúcsidőszak után a már kiületedett pollenszemeket, ez aktuálisan az erős szél idején egy erősebb terhelést tudok hozni, tehát erre is figyelni érdemes. Érdemes figyelni az autókban, hogyha utazunk, akkor a pollenszűrő, tehát a lehúzott ablakkal utazunk, amikor ilyen területen járunk, ahol akár a pollenterhelés erősebb lehet. Figyelni kell itt is a pollenszűrők rendszeres cseréjére. Az otthonunkban figyelni lehet arra, hogy a főleg így a csúcsidőszak után szintén a porral együtt kiületetett pollenszemeket gyakrabban ilyen nedves takarítással tudjuk eltüntetni leginkább, és ezzel tudjuk otthonban a pollenterhelést enyhíteni. Minden alkalom, amikor kintről jövünk, akkor lehet érdemes leváltani, gyakrabban mosni azokat, amikkel kint jártunk. Hajat érdemes mosni gyakrabban, amivel az éjszakai terhelést is le tudjuk csökkenteni, mert akkor a hajból a éjjel visszakerülhetnek a párnán, légutakba a párnáról a pollenszemet.
2: Egyre több helyen találkozok légtisztító berendezésekkel, és ezeket most már ilyen otthoni formátumban is beszerezhetőnek tűnik, tehát nem csak ilyen ipari léptékben. Ez segíthet pollen allergiánál ön szerint?
3: Én úgy tudom, hogy van olyan, általában a pollenszűrő is van bennük, de igen, tud segíteni abban, hogyha ha megfelelően használja az ember. Tehát a pollenszűrő, meg általában minden ilyen légszűrő berendezésnél nagyon fontos a szűrő rendszeres tisztításával szerint.
2: Egy utolsó ilyen érdekesség a végére, ahogy itt most mondta, hogy a nedves takarítás segít a legjobban a polleneket a lakásunkból eltüntetni, meg ahogy mondta, hogy a szél fölkavarja, az utat eszembe, hogy meg tudná fogalmazni nekünk ilyen közérthető módon, hogy mekkora egy ilyen pollen szemecske, mert nyilván ezt nem látjuk a szemünkkel, de mondjuk egy hópihéhez képest össze tudjuk ezt hasonlítani, mert azért tenyerünket kirakjuk, amikor esik a hó nagy ritkán, akkor az azért az látszik, ahhoz képest mennyire kisebb egy pollen.
3: Hát ha a milliméter, azt úgy nagyjából mindenki el tudja képzelni, a milliméter ezeded része ez a mikron nagyságrend, és ebből olyan 30 mikron nagyságrend a parlagfű pollenje. Vannak olyan pollenszemek, amik egy kicsit nagyobbak, azok ilyen 100 150 mikronosra. Egy ilyesmit lehet elképzelni. A mikroszkópon 400-szoros nagyítással vizsgáljuk a levegőminőséget, és így azonosítjuk a forrásokat.
2: Akkor azért egy otthoni ilyen gyerek mikroszkóppal ne reménykedjünk, hogy látunk egy parlagfű pollent.
3: Nagyobb pollenszemeket már 100-szoros nyitással is érhetve.
2: Oké, akkor a lelkes hallgatók próbálkozhatnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusát hallották. Odafenn.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Babavizeket ellenőrzött a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Egy vizet kivontak a forgalomból, de nem azért, mert ihatatlan vagy mérgező lett volna, hanem azért, mert a törvényi mértéknél magasabb volt az ásványanyag tartalma. Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese az Európa Rádiónak elmondta, a boltok polcain ma megtalálható magyar gyártású babavizek mindegyike megfelel a törvényi előírásoknak és biztonsággal fogyaszthatóak. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy az országban a csapvíz jellemzően jó minőségű, de vannak bizonyos helyzetek, ahol a kisgyermekek esetében indokolt lehet a babavizek használata. A részletekről Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgettünk. Egy fogalommagyarázattal szeretném, ha kezdenénk. Mi a különbség a babavíz és az ásványvíz, szénsavmentes ásványvíz között?
2: Nagyon fontos azt tudnunk, hogy a babavíz is természetes ásványvíz, de nem minden természetes ásványvíz babavíz. Az, hogy valamilyen terméket babavíznek lehessen nevezni, annak szigorú összetevői megfelelésnek kell megfelelni, tehát egy sokkal magasabb minőségi összetételi különbséget kell a babavizeknél biztosítani. A Nébih nagyon fontosnak tartja azt, hogy segítsünk a kisgyerekes szülőknek eligazodni abba, hogy a hazai boltok polcán található babavizek biztonságosak, és ezeket nyugodtan használhatják akár a kisgyerekek itatására, akár a tápszereknek a hígítására. Jelenleg zajlik a Supermenta tesztünk, ami az ásványvizeket vizsgálja, és ennek keretében vizsgáltuk a babavizeket. Az összes Magyarországon előállított babavízből mintát vettek a kollégáim, és ezt egy szigorú laboratórium vizsgálat keretében vizsgálták. A laboratórium vizsgálta a babavizeknek a mikrobiológiai összetételét, az összes ásványanyag tartalmát, a vízkeménységet, a pH-ját, illetve a különböző nehézfémeknek a határértéki megfelelőségét. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy egy termék kivételével az összes víz megfelelt, egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes ásványanyag tartalom meghaladta 650 mg per liter, 707 mg volt az oldott ásványit anyagtartalom. Ezeket a termékeket kivontuk a forgalomból, a gyártót értesítettük, és így hatósági eljárásra is kerül sor. Az egyéb termékek esetében viszont mindegyik termék biztonságosan fogyasztható, illetve alkalmazható a tápszerek hígítására. A természetes ásványvizek vizsgálata tovább folyik, amikor ezeknek az eredménye meg lesz, természetesen azt is közölni fogjuk a fogyasztókkal.
1: Az, hogy magasabb volt az ásványanyag tartalom ezzel az 51 néhány milligram per liter értéknél, ez miért problematikus?
2: Azért, mert ugye a babavizeknél meg van határozva, hogy 650 milligram per liter lehet, és hogyha ezt az értéket meghaladja, akkor már egyrészt ugye a jogszabályok szerint nem felel meg, másrészt biztos, hogy tudományos alapja van meghatározva, hogy egy-két éves gyerek mennyi oldott összeásványi sót kerülhet a szervezetébe, és ezért lett ez a határérték itt megfúzva.
1: Akkor mit javasol a fogyasztóknak, hogy aki most ilyen babavizet vásárolna, akkor mire figyeljen a boltban? Ugye többféle ilyen termék is van, önök is többet vizsgáltak. Hogyan válasszanak a vásárlók?
2: Most bármelyik kereskedelmi egységbe bemegy valaki, és babavizet szeretne venni, akkor magyar előállítású vizek esetében nyugodtan bármelyiket választhatja a bolt kínálatából, akár cégszimpátia, akár ár alapján, mert az összes magyar előállítású babavíz, ami most található a kereskedelmi egységekben, megfelel a jogszabályi előírásoknak, és ezeket a Nébih bevizsgálta.
1: Egyébként a csecsemők, kisgyerekek számára csapvíz adása az nem elégséges, tehát hogy miért van szükség ezekre a babavizekre, a tápszerkeverést említette még, ahhoz esetleg a forralt víz. Elégséges-e ön szerint, ezt mennyire tiszte megítélni a Nébihnek?
2: Elméletileg Magyarországon az ivóvíz hálózatból biztonságos fogyasztható víz folyik a felnőtt lakosság számára, de természetesen vannak régiós eltérések. Van, ahol ugye a csapvíz nem közműszolgáltatótól jön, hanem mondjuk saját furtkútból, helyi kutakból. Ilyen esetekben mindenképpen azt tudjuk nyugodt szívvel tanácsolni, hogy inkább főleg a gyerekek kiskorába, 1-2 éves korig, amíg tápszert kapnak, vagy itatják, akkor mindenképpen babavizet használjanak a gyerek itatásához, hisz egy gyermek esetében azért nem napi több literről beszélünk, hanem kisebb mennyiségről, és ilyenkor jobb a biztonságra törekedni.
1: Rendben, és egy utolsó kérdés, szóba hozta ezt a szénsavmentes ásványvíz tesztjüket, bármi elárulható erről, hogy ezzel hogy állnak, találtak-e valami érdekességet, ami így elárulható már egy fél mondatban?
2: Jelenleg még zajlik a vizsgálat, tehát amíg nem összegezzük az eredményeket, és ahogy az elején mondtam, hogy maga a babavíznél is nagyon sok irányba zajlik a vizsgálat, mikrobiológiai összetétel, pH keménység. Amikor az összes eredmény meg lesz, akkor fogják a kollégáim összevetni ezeknek az eredményét, és akkor tudunk tájékoztatni részletesen az ásványvíz teszt eredményeiről a fogyasztókat.
1: Már szóba hozta ezt a pH értéket. Vizsgálták ezt is a babavizeknél, de nekem érdekes volt a supermenta.hu-n lévő teljes beszámolójukból, hogy ezt viszont nem szabályozza a hazai szabályozás, hogy ezt fel kellene tüntetni a babavizeknél. Egyrészt akkor miért vizsgálták, másrészt mit találtak?
2: Ez is megfelel, tehát maga a vizsgálatokat a függetlenül nem szabályozza, mert rendben találtuk, tehát nem volt kiugró érték sem negatív, sem pozitív irányba, és mindig arra törekszünk, hogy ha bár a jogszabály nem is írja elő, de egy teljes körű vizsgálatot végezzenek a laboratóriumokba, amilyen rendszer szerint tudnak, és amire megfelelő akkreditációnk van, mert úgy gondolom, hogy attól valami nincs szabályozva, attól, hogyha a laboratórium meg tudja nézni, akkor még egy biztonsági faktort be tudunk iktatni a vizsgálatainkba.
1: És akkor mit találtak pH értékben a babavizeknél?
2: Megfelelőek voltak, nem volt olyan eltérés, ami miatt eljárást kellett volna indítani, vagy ami miatt bármelyik vízre azt mondtuk volna, hogy ez nem felel meg a babavíz kategóriának.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hellig Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazinműsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Újabb 14 nagykövet felmentése jelent meg pénteken este a magyar közlönyben, ezzel teljessé vált a júliusban bejelentett összesen 37 misszió vezetőt érintő hazarendelési hullám. A listán szerepel többek között Granyák Gergely István pekingi nagykövet, Gerzsa István Bence ankarai, valamint dr. Horváth Zsuzsanna Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselője is, akit érdemi elismerésben részesítettek. A menesztések érintik többek között a finnországi, indonéziai, ausztráliai, tuniszi és svájci képviseleteket vezető diplomáciai tisztségviselőket is. Orbán Anita külügyminiszter még június végén jelentette be a nagykövetek cseréjét, a mostani döntésekkel pedig lezárult a diplomáciai vezetők átszervezése. Négy napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek a kórházakban és idős otthonokban alkalmazott, engedély nélküli és silány minőségű ivóvízrendszer szerelvények, hívta fel a figyelmet Kaszab Gergely, az EVOSZ épületgépészeti tagozatának elnökségi tagja. A szakember szerint a szabályok ellenére elszaporodtak a bizonytalan eredetű termékek, amelyeket gyakran úgy hoznak forgalomba, hogy a hivatalosan bevizsgált áruk mintájára máshol gyenge minőségben gyártják le őket. Ez a helyzet különösen veszélyes a legyengült immunrendszerű betegek és az idős emberek számára, ráadásul a szabálykövető gyártókat is hátrányos helyzetbe hozza. A probléma gyökereként a hatósági ellenőrzések hiányát és a fogyasztóvédelem leterheltségét jelölte meg, kiemelve, hogy sürgősen átláthatóbb kontrollra lenne szükség. Új közösségi ház épülhet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírlugoson a Szabadságtelep rehabilitációja keretében a közbeszerzési értesítő adatai szerint. A tervek alapján egy 104 négyzetméteres épületet húznának fel teljes körű kivitelezéssel, amelyben egy ipari mosogatóval, tűzhelyel és hűtőszekrénnyel felszerelt teakonyha is helyet kapna. A beruházás részeként ráadásul 4 helyi szociális bérlakást is felújítanának a szakemberek. Minden eddiginél nagyobb mezőny, csak nem 20 000 induló gyűlik össze 74 országból az október 4-én megrendezésre kerülő 103. Kassai Békemaratonon. Európa legrégebbi hosszú távú futóversenyén a tavalyi győztesek is visszatérnek, hogy megvédjék címüket. A rangos sporteseményen ráadásul páratlan jubileumot is ünnepelnek, hiszen Peter Polák idén már az 50. alkalommal áll rajt hozzá szlovákiai megmérettetésen. A futóünnep iránt érdeklődők a rendezvény hivatalos weboldalán keresztül egy 3 órás angol nyelvű élő közvetítésben is követhetik a versenyt.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a férfiak bőrápolásáról beszélgettünk.
2: Hogy ez az első olyan életkor, és ma már viszonylag korán, tehát már ilyen 13 éves korban elindulnak ezek, és megjelennek itt a kozmetikában, akár megelőzésképpen is, hogy szedjük ki a mi teszereket, hogy ne gyulladjanak be. Tehát, hogy az első ilyen kozmetikai élmény, ami lehet, hogy aztán örök életre ereszi a kedvüket.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt a lehullott őszi lomb hasznosításának lehetőségeiről kérdeztem.
3: Fákról lehullott lomb, illetve a fűnyesedék, vagy bármilyen zöld hulladék, az valójában nem hulladék, hanem egy érték a kert szempontjából.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel gombás ételekről beszélgettünk.
4: Olyan sok oldalú és annyira szenzációs alapanyag. Ma már ugye megfelelő körülmények között termesztett gombák és megfelelő ellenőrzés mellett fogyasztott gombákkal túl nagy kockázatot nem vállalunk.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Kishonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Emese.
1: Az az igazság, hogy egy kicsit restellem, hogy mindig csak a hölgyeket helyezzük előtérbe itt a beszélgetéseink során, pedig hát a másik feleink, az urak is itt vannak, akikre azért kevesebb szót szoktunk fordítani, de most pótoljuk ezt a hiányosságot, nem tudom, hogy mit szólsz hozzá. Hát beszéljünk már egy kicsit a férfiak bőrápolásáról, és akár mehetünk korosztályonként is, de azt gondolom, hogy mivel mi is a középkorúakhoz tartozunk, az ő bőrápolásuk az, ami elsősorban fontos számunkra.
2: Nagyon jó ötletet adtál, tehát egy kicsit induljunk el onnan, hogy kamaszként járnak leginkább először a fiúk kozmetikába, de ugye teljesen más célból, mert ugye többnyire a pattanások miatt hozzák őket az édesanyák. Ugye, hogy begyullad egy-egy pattanás, egy-egy miteszer is akné lesz belőle, begennyesedhet, tehát hogy ez az első olyan életkor, és ma már viszonylag korán, tehát már ilyen 13 éves korban elindulnak ezek, és megjelennek itt a kozmetikában, akár megelőzésképpen is, hogy szedjük ki a miteszereket, hogy ne gyulladjanak be. Tehát hogy az első ilyen kozmetikai élmény, ami lehet, hogy az

majd a nekik is csak kéne valami, ha más nem, akkor a feleségek is a barátnők krémeiből csennek el egy kicsit addig, amíg észre nem veszi a hölgy, és akkor rázol, hogy na hát akkor neked is legyen a sajátod. Szóval ma már így a felnőtt korosztály kozmetikai kezelése nem csak arról szól, hogy csak amit a szereket szedegetjük ki, nyomkodjuk ki, bár ez is beletartozik. Tehát akinek van, értelemszerűen ez is benne van, de nem csak így a tisztításról szól, hanem valóban itt is, mint ahogy a hölgyeknél is, azért meg kell őrizni a bőr barrierjének a védelmi funkcióját, mert mindig ez sérül a leghamarabb. Ugye a férfiaknál valljuk be, azért a borotválkozás hát nem egy kedvenc foglalkozás, és nagyon sokan emiatt növesztenek szakállat is, vagy csak borostát, mert azt mondják, hogy ugye kipirosodik, vagy feszül, vagy pattanások lesznek a bőrén, a borotválkozás után nem bírja a bőre, ugye állandó irritációnak van kitéve, és azért hát tényleg egyszerűbb szakállat növeszteni, és akkor kikerüli legalább ezt az egy tényezőt, a borotválkozást, mert igen, valóban azért egy napi szintű borotválkozást ott alaposan ápolni kell a bőrt utána, mert igénybe veszi. A lemosás, ugye a zsírtalanítás, ugye a férfiak egyébként is hajlamosak arra, hogy csak sima tusfürdőszappan, tehát praktikusan ami a kéznél van, hogy azzal mossák le az arcukat, tehát túlzottan zsírtalanítják, mert a sokkal jobban elvonja a bőrről, leszedi a zsírtartalmat, és ez már eleve védtelenné teszi a bőrbarriert, tehát hogy hosszú idő kell annak a regenerációjához. Tehát nem szabad szárító hatású lemosókat használni. A praktikum szempontjából olyan is van, hogy a tusfürdővel mosnak hajat is, vagy a samponnal mosnak zuhany alatt testet is, tehát hogy ez az all-in-one kategória. Azt látom, igen, hogy ez a praktikum az sokkal fontosabb, mint a nőknél. Tehát a nők hajlamosabbak arra, hogy sok kis dolgot összepakoljanak, meg használjanak. A férfiaknál ez nem annyira jellemző. Tehát első és legfontosabb dolog ugye a borotválkozás utáni érzékenységnek a csökkentése, illetve hát ez már a második, mert az első ugye az arctisztítás, az, hogy ne használjanak nagyon szárító hatású arctisztítókat. Tehát a borotválkozás után ugye pirosodhat a bőr, meg viszkethet is, meg lehetnek rajta akár kis pici pattanások is, amik ilyen sérülések nyomán keletkeznek. Ezért a krémek, az ápolóanyagok, azok ilyen helyreállító anyagok legyenek, tehát nyugtatók, fertőtlenítők, de kíméletesek. Ne szárítsanak, hanem kifejezetten egy nyugtató hatást fejtsenek ki. Ilyen anyag például a pantenol, vagy a hálsvirág, vagy hogyha valaki nem érzékeny, a kamillára. De itt is szükség van a zsírtartalmú anyagokra, a ceramidokra, a krémekre, hidratáló anyagokra. Hialuronsav az minden korosztálynak, minden nemtől függetlenül szükség van erre. Nem csak az otthoni ápolás, hanem kozmetikai kezelést is érdemes igénybe venni, mert azért a kozmetikában mindig egy testesebb, tehát több hatóanyagot viszünk végig egy kezelés során, többfélét, és sokkal mélyebben, jobban meg tudjuk táplálni a bőrt, például egy kozmetikai kezelés során. De nem csak arról szól, hogy most itt elmasszírozgatunk, vagy kényeztetünk, persze nyilván ez is benne van a cél, hogy pihenjenek is itt a vendégek, de azért itt a hatás a lényeg, tehát hogy olyan kezelést csináljak, aminek van valamilyen célzott eredménye, amit előre kitűzünk. És náluk is valóban ez az irritáció csökkentés, a vízvesztésnek a visszapótlása, ugye ezek az apró kis mikrosérülések, amelyek a borotválkozás során keletkeznek a bőrön, azoknak a nyugtatása, fertőtlenítése, tehát hogy ezek mind-mind nagyon fontos dolgok, hogy visszanyerje ezt az egyensúlyt. Azért annyival kicsit előnyösebb, úgymond a férfiak bőre, mint a hölgyeké, hogy nem szárad ki annyira hamar. Dehidratált lehet, de több a fagyú termelésük. Tehát ez a fagyú egyensúly náluk, ez sokkal magasabb, meg maga a hámszövetnek a vastagsága is vastagabb, tehát vastagabb a bőrnek. A bőre a férfiaknak, ugye viccesen is szoktuk ezt mondani, hogy van jó vastag bőr van a képükön, de hogy ez valóságban is így van, tehát biológiailag is így van, hogy magasabb a fagyú termelés, ugye ez megint hormonálisan működik, ugye a tesztoszteron az garantálta arra, hogy a fagyú egyensúly az náluk jobban egálban van, mint a hölgyeknél. De sokan ezért is azt mondják, hogy jó, hát neki zsíros a bőre, hogy akkor nem használnak krémeket, de az, hogy elegendő zsírtartalma

0: Az a bőr az nem egyenlő azzal, hogy hidratált is, tehát hogy a hidratációs probléma azért ott is lehet, tehát hogyha feszül húz, vagy a borotválkozás utáni fertőtlenítők, ugye arcszeszek, ugye, hogyha alkohol tartalmaz, az eleve szárító, igaz, hogy fertőtlenít, de szárítja is a bőrt. Hogy ez is nagyon fontos, és jó, hogy erről is beszélünk, mert valóban ritkán említjük így a férfiakat, akár divat, akár kozmetika terén, de hogy fontos visszatölteni itt is a bőröket. És akkor persze lehet azért itt is hámlasztani enzimesen, vagy kíméletes kémiai hámlasztással, mert azért, hogyha még felnőtt korban is ugye vannak miteszerek, férfiaknál gyakori, pont emiatt a fagyú egyensúly miatt, mint a hölgyeknél, akkor ugye azt ki kell tisztítani, de használhatunk olyan kis támasztásokat, amivel segítjük ezeknek a komedóknak a szűrését, tehát hogy kevesebb legyen, de lehet a fokozott fagyú termelésnek éppen még a csökkentését is kezelés alá venni, foglalkozhatunk itt is hegekkel például, tehát hogy ezek mind így a hámlasztás területébe esnek, tehát ez is egy nagyon jó kozmetikai kezelés lehet, illetve otthon is lehet végezni. Vannak olyan készítmények, amelyek akár kíméletes pakolásként fölvívő bőrradírként funkcionál, így enzimesen vagy kémiai módon otthon lemosható, tehát kontrolláltan, tehát célzottan lehet ezeket otthon is használni. Múltkor volt egy olyan kedves úriember, aki mondta, hogy hát ő is föltett magának, így a felesége vett ilyen fátyolmaszkot, és hogy szolidaritásból így föltette ő is az arcára, hogy jó-e. Hát persze, minden jó, amit pluszba hajlandó ápolni, tehát csinálhatunk belőle egy ilyen családi szeánszot is mondjuk a bőrápolásból.
1: Van ilyen férfiaknak készült maszk, vagy mindegy, hogy melyik nem használja, a lényeg az, hogy például hidratáljon.
0: Nincs külön férfi arcmaszk, nem tudok róla. Krémek azok vannak, szemkörnyékápolók, arckrémek, arclemosók azok vannak külön kifejlesztve férfiaknak. Arcmaszkokról még én nem tudok. Ha valaki tudja, hogy zsírosabb bőre, akkor fagyú csökkentő, vagy normalizáló, vagy ha érzékeny, akkor érzékeny csökkentő. Tehát ott inkább ezeket a problémákat, vagy a funkciókat kell keresni, hogy mire teszik föl.
1: Gondolom nem sok férfi az, aki rászánja magát, hogy kozmetikába menjen, de aki rászánja magát. Vagy akivel esetleg beszélsz, mennyire fogadják el ezeket a tanácsokat, vagy ezeket az ötleteket inkább, hogy a bőrüket egy kicsit ápolják, odafigyeljenek rá?
0: Abszolút. Tehát aki már eljön kozmetikába, akkor neki
1: nyilván
0: már...
1: Nyilván van egy indítatása.
0: Igen. A lényeg, hogy ne legyen sok minden. Tehát egy krémet, egy lemosót, azt teljesen elfogadnak, és akkor nem szeretik a sok macerát, de amit visznek, az a két termék, azt nagyon kitartóan tudják használni. Tehát ebben lehet, hogy egy kicsit így kitartóbbak, mint a hölgyek, hogy nem váltogatják, hanem bevált, akkor ő elhiszi, hogy én ezt mondtam, hogy ez jó, és jó neki, akkor azt használja.
1: Én csak arra tudom biztatni a férfi hallgatókat is, hogy kicsit szálljanak időt a saját bőrük ápolására, a hölgyeket pedig azt, hogy a párjukat biztassák szeliddel, hogy ők is kicsit törődjenek a bőrükkel, hiszen nekik is jó érzés lesz, hogyha nem feszül, vagy nem pirosodik, vagy nem viszket, hanem olyan visszatér a normál állapot. Tába, és ebben azért nagyon sok segítséget tudnak nyújtani ugye a szakemberek, a kozmetikusok, illetve rengeteg termék van, amit már használhatnak.
0: Igen, és a párok nyilván, hogy a hölgyek is nagy segítség ebben.
1: Így van.
0: Az urakkal.
1: Köszönöm szépen, hogy a férfi arcápolási útikalauzt. Reméljük, hogy hasznos volt azoknak, akiket érint a dolog. Köszönöm, hogy itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
0: Köszönöm szépen én is. Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Az őszi időjárás a kerttulajdonosok számára rengeteg feladatot tartalmaz, és a legfontosabb, vagy lehet, hogy mi gondoljuk csak azt kerttulajdonosok, hogy a legfontosabb, hogy megszabaduljunk az őszi lombtól, amit ugye a kertünkben levő lombhullató növényekből nyerünk. De meg kell-e nekünk egyáltalán a lombtól szabadulni? Tehát össze kell-e szednünk, mint zöld hulladékot, és odaadni a hulladékgazdálkodónak, vagy egyéb módon is tudjuk hasznosítani, például készíthetünk-e belőle komposztot, vagy takarhatjuk-e vele a növényeket. Hát erre szeretnék én most válaszokat kapni ezekre a kérdésekre. Tehát mi legyen a kertünkben összegyűlt lombbal?
2: Fákról lehullott lomb, illetve a fűnyesedék, vagy bármilyen zöld hulladék, az valójában nem hulladék, hanem egy érték a kert szempontjából, mert ezeket le lehet komposztálni, illetve talajtakarás lehet használni, tehát vannak olyan mediterrán növények, amiket télen takarni kell a gyökerüket, például lásd füge. És ezek esetében érdemes a lehullott lombbal takarni, és ezáltal megakadályozni azt, hogy kifagyjon a növény. De arra vigyázni kell, hogy ezt a takarást szeretik a rágcsálók is. Tehát ugyanolyan erővel ők is áttelelnek alatta, tehát vígan el vannak ott a melegbe, nem fognak elfagyni. És számítani kell arra, hogy az egerek, patkányok, egyéb rágcsálók mennyisége fölhalmozódhat, tehát megnőhet a számuk. Erre azért ügyelni kell, tehát érdemes különböző ilyen élvefogó csapdákat kitenni a környékükre, hogy gyéviteni tudjuk a rágcsáló állományt.
1: Minden lomb alkalmas arra, hogy takarjuk vele a növényeket, vagy vannak olyanok is, amelyekkel lebomlásukkal esetleg káros anyagot juttatnak a földbe? Gondolok itt a diólevelre.
2: A diólevelével az a baj, hogy tartalmaz egy vegyületet, a juglon nevű hatóanyagot tartalmaz, amit síragátló hatással bír. Uh-huh. És ennek következtében van az, hogy például megnézzük a diófa alatt, ha ott marad a lomb, nem nagyon nő még a fű se alatta. Olyan kopár maradt. De ha jól hasznosítjuk a diófa levelét, akkor viszont egy gyomírtó hatású szert tudunk készíteni belőle, egész pontosan csíragátló hatással bír, tehát ha gyomnövényeknek a kicsírázását tudjuk megakadályozni a diófa levelével, de a diófa levelét körülbelül 5-10%-os arányba a komposztba szintén bele tudjuk keverni, mert a juglon a komposztba el fog bomlani, de nem szabad teljes mennyiséget használni belőle, hanem csak egy pici részt, mint adalékanyagot. Ami viszont a komposzt készítés esetén nem hogy káros, hanem hasznos, mert a komposztálási folyamatot gyorsítja, ilyen például a csalán vagy a zsúró. Illetve a komposztnak az összetételét gazdagítja, tehát a zsúrló nagyon sok szilikátot tartalmaz, a csalán nagyon magas vastartalommal bír, tehát ezért a komposzt jó hatással van, jobban a komposztba lévő ásványi anyagokat dúsítja.
1: Most van a lombhullás időszaka, tehát gyakorlatilag még azért néhány hétig gyűjtögethetjük ezeket a leveleket. Az összeset érdemes felhasználnunk komposztálásra, vagy ugye említette a növényeknek befedését is vele. Ez a befedés, ez a már meglévő növényeinkre, tehát gondolok itt bokrokra, ugye mondta a mediterrán növényeket, vagy esetleg azokra a növényekre is vonatkozik, amelyeknek a hagymáit elültettük már ősszel, de mondjuk nem akarjuk, hogy megfagyjon. Ezekre is alkalmas az a lomb.
2: Igen, hát akkor is gyakorlatilag komposztálódik a lomb, csak azt úgy hívjuk, hogy helyben komposztálódik, mert nem gyűjtjük össze egy komposztáló edénybe, vagy ott a fa alatt komposztálódik. Ez olyan, mint az erdőben, amikor lehullik a fa levele, ott se szedi senki össze, hanem ott a fa alatt az avar ott van, és egy-két-három éves avar is ott van, ami védi a talajt, és megakadályozza ezzel a kiszáradását a talajnak, a mikroklímát biztosítja, tehát mikroszervezeteket, gombákat, ott, amik a talajlakó rovaroknak az elszaporodását segíti. Tehát van szerepe ennek, illetve még visszatérve a diófa levélre, ha kis zacskókba összegyűjtjük, akkor azt például különböző molyok ellen riasztó hatású szerként lehet használni a diófának a levelét, és annak az illatanyaga riasztja a molyokat.
1: Említette, hogy a lehullott lomb, ez tulajdonképpen helyben komposztálással is hasznosítható. Akkor hogy teszünk jót? Ha összeszedjük a lehullott lombot, vagy ha ott hagyjuk a területen, fák alatt, a bokrok alatt?
2: Hát egy kent szempontjából, ha ott marad a fa alatt a lomb, az elég csúnyán néz ki a füvön, a gyepen, hogy ott kergetőzik a lomb. Érdemesebb összeszedni, összegerebnézni és lekomposztálni. Jó esetben, ha van valakinek ágdaráló vagy ágzúzója, azzal egy picit megzúzni, összeaprítani, mert ezzel is tudjuk a komposztálás folyamatát gyorsítani. Ha viszont ágyástakarásként használjuk, vagy bokrok aljára tesszük, mint az említett füge, bizonyos esetben a rózsákat is érdemes ilyen helyeken, fagyzugos helyeken takarni. Ott érdemesebb egy 5-10 centi vastagságba odahordani, és lehetőség szerint valamivel lefedni, tehát egy zsákkal, vagy valamivel, hogy ne tudja a szél elfújni onnét, hanem ott maradjon helybe, kövekkel körberakni, tehát megakadályozni magyarán azt, hogy ott el tudjon az környékről.
1: Mikorra lesz ebből felhasználható komposzt?
2: Hát ebben a komposztálásnál a rétegrendre figyelni kell. Méghozzá olyan szinten, hogy meg kell különböztetni barna és zöld hulladékot. A barna hulladék az, ami a fászáru ágnyesedék. A zöld hulladék az a levél, a fűnyesedék, fűkaszálék és konyhai zöldség hulladék. Rétegrendet fontos megcsinálni, tehát hogy zöld hulladék, barna hulladék, és ezt így egymásra rétegezni, és célszerű a barna réteggel befejezni azért, hogy ne legyen szaga a komposztnak, folyamatosan nedvesen kell tartani a komposztdombot, időnként érdemes átkavarni, átforgatni, lehet kapni ilyen úgynevezett talajhőmérőket, amit ha bedugunk a komposztba, akkor érdemes nézni, hogy mennyi a komposzt hőmérséklete, mert a komposzt érése során fölmegy a hőmérséklet, akár 50-60-70 fokra is, és amikor elkezd csökkenni ez a hőmérséklet, akkor kell átforgatni, felfutóba van a hőmérséklet, addig békén hagyni, és utána, amikor megy lefelé a hőmérséklet, akkor átforgatni, és megint újra elkezdne növekedni a hőmérséklet. Persze már nem fogja ezt a hőmérséklet szintet elérni, mint amit eredetileg elért, hanem alacsony lesz, de akkor is egy idő után elkezd csökkenni, és akkor megint át kell forgatni, és ezt párszor meg kell csinálni, ezt az átforgatást. A vége az lesz, hogy már nem emelkedik a hőmérséklet, akkor érett a komposzt. Hát gyakorlatilag 2-3 hónap alatt is, ha jól össze van rakva a komposzt, akkor ezt már fel tudjuk használni.
1: Beszéljünk még a növénytakarásról egy kicsit. Ugye vannak a kertünkben most már egyre többször ilyen exotikus növények, és én gondolok itt például a leanderekre, van, aki kiülteti, van, aki ilyen nagy dézsában tartja, vannak banánfák, vannak hortenziák, vannak különböző citrusfélék. Például, hogyha nem kiültetve tartjuk, hanem ilyen nagy dézsákba. Ezekre is érdemes a tövére ilyen lehullott levelet védelemként oda hordani?
2: Érdemes, sőt a dézsás növények esetében érdemes azt csinálni, hogyha van nagy kartondobozunk, vagy van nagy fából eszkábálunk egy ládát köré, akkor azzal vegyük körbe a dézsát, és töltsük meg azt is falevéllel, mert az is hőszigetelő anyag. Mondjuk a citrusok esetében ott vigyázni kell, mert a citrusok picit kényesek ebből a szempontból, mert ilyen 5 és 15 fok körüli hőmérsékleten telelnek, tehát azoknak nem csak a tövét kell védeni, hanem magát a lombját is, mert hogy azok örökzöldek. Tehát ott hiába van 0 fok, az a citrus el fog pusztulni. Mert hogy a tövét védtem, de a levele le fog hullani, meg fog fagyni, meg fog fázni a növény. Az esetben inkább már akkor csináljunk olyat, hogyha nem tudjuk elvinni világos, hűvös helyre a citrust, akkor húzunk fölé egy nylon fóliát, tehát úgymond fóliasáv építsünk fölé, amivel át tudjuk szeletetni a növényt.
1: Akkor még van egy kérdésem. Például van banánfa, amire azt mondták, hogy tilálló banán, de azért van egy bizonyos hőmérséklet határa, meddig kibírja, és hogy mivel teszek neki jobbat, hogyha lehet kapni a boltokban ilyen védőhúzatot, azt rakom rá, és akkor ez megvédi a tél viszontagságaitól, vagy pedig házilag ilyen buborékfóliával, vagy valamilyen fóliával körbetekerni, de közvetlenül a növényt szalmával védeni, és akkor ez adja neki a téli hidegben a védelmet. Melyik a jobb?
2: Azt érdemes tudni, hogy a télálló banánt vissza kell vágni, mert az vissza fog fagyni, tehát egy olyan 20-30-40 centis csonkot kell meghagyni, és onnét fog azt tavasszal kihajtani. Azt a növényt például terrakotta cserébe, tehát magyarán égetett agyagból készült cserébe van, akkor azt nem muszáj nekünk bármivel takarni, megcsináljuk azt a trükköt, hogy beássuk a kertbe, a földbe a cserepet, és azért fontos, hogy terrakotta legyen, mert ha a kertben lévő talajból a nedvesség eljut a növényhez. Még egy műanyag cserép esetében azt szigetelni fogja. Igen. Hiába nedves a kertben a föld, a növény esetenként ki fog száradni a gyökere, mert oda nem jut be a víz olyan mennyiségben, mint amennyire szüksége lenne a növénynek. Akár buborékfóliával körbevesszük, vagy bármilyen más módon takarjuk ezt a növényt, arra ügyelni kell, hogy nedvességet tudjunk télen is biztosítani a növény számára. Tehát lehet, hogy nem fejlődik, de nem szabad, hogy kiszáradjon a növény, tehát bizonyos szintig akár a gránátalmát is, például amit bírja mínusz 15 fokig, és dézsába tartom, akkor is lehet azt, vagy kell annak a földjét nedvesen tartani, tehát havonta egyszer meg kell locsolni a földet, hogy nedves maradjon, ne száradjon ki a növény, mert akkor tavasszal nem biztos, hogy ki fog hajtani. És ráadásul a gránátalma az viszonylag későn is hajt ki, tehát nem kell megijedni, hogyha márciusban még nem ügyezik a fa, nem pusztult el, hanem azon szent, hogy az későn hajtott ki.
1: Én köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövő héten újból beszélünk.
2: Köszönöm, és viszont hallásra mindenkinek.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép napot kívánok neked.
2: Szia mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: A mai témánk a gomba, illetve gombás ételek lesznek. A magyar gasztronómiában is azért van hagyománya a gombás ételeknek, és nagyon sok mindent lehet belőle készíteni. Itt, mikor az adásra készültem, én itt végig gondoltam, hogy tulajdonképpen egy komplett menüt lehet gombából csinálni, úgyhogy húst nem is használunk. És régen azért, amikor még az időjárás engedte, és sok gomba termett az erdőmezőn, a paraszti konyhában nagyon sok gombát használtak. Tehát gombás ételekről beszéljünk ma.
2: Hát igen, a gomba. Tulajdonképpen magáról, mint a fogalomról, hogy gomba, egyébként hosszú órákat lehetne beszélni, elkanyarodva akár a tudományos világba, vagy arra, hogy milyen felhasználási területei vannak még, ugye erjesztésnél használják a gombákat, sör készítésnél, stb. És ugyanakkor szerintem amilyen megosztó, és amilyen veszélyes egyébként maga az, hogy gombát eszünk és fogyasztunk, olyan sok oldalú és annyira szenzációs alapanyag. Ma már ugye megfelelő körülmények között termesztett gombák és megfelelő ellenőrzés mellett fogyasztott gombákkal túl nagy kockázatot nem vállalunk. Maximum, hogyha valaki úgy megy ki az erdőbe gombát szedni, nem ért hozzá, és esetleg benne van a pakliba, hogy egy gyilkos galócától két nap alatt konkrétan a ravatali gondnak adja rá ruhát, de ez a veszély csak akkor áll fent, hogyha nem értünk hozzá. Egyébként a gomba egy szenzációs alapanyag. Mindig arra kell törekedni, hogy gombát mindig frisset használjunk és fogyasszunk. Nem mindig van erre sajnos persze lehetőség. Ugye vannak a fagyasztott és mirelit és előkészített termékek, azok már nem lesznek ugyanolyanok. Ugye a gombárok egy dolgot érdemes tudni, kettő dolgot nem lehet vele csinálni, szétfőzni és megemészteni normálisan, rendesen. Tehát a gomba az mindig a szervezetnek nehezen feldolgozható alapanyag, ugyanakkor nagyon jó fehérje és vitaminforrás tud lenni. Mindenképp törekedjünk arra, hogy a megfelelő helyről a megfelelő minőséget próbáljuk mindig beszerezni, és hát, hogyha erdei és számunkra ismeretlen területről szerzett gomba, azért azzal legyünk szkeptikusak és óckodjunk tőle. Egyébként egy nagyon-nagyon sok féleképpen felhasználható és nagyon finom alapanyag.
1: Akkor kezdjük ott, hogy melyik a kedvelt gombás ételei hazánk fiainak, illetve milyen jó recepteket, hogy gombaleves, gombapaprikás, ha már itt járunk, töltött gomba, rántott gomba. Mit lehet még a gombából csinálni?
2: Gombából, ahogy szoktam mondani, mindig csak magamat ismétlem, a végtelen plusz egy, amit el tudunk készíteni. Akkor mondjuk, ha egy komplett menüsort szeretnénk csinálni, mondjuk elővételként akár egy a klasszikus magyar hidegkonyhának egy ősi alappillére, úgymond a svéd gombasaláta. Tehát, hogy egy ilyen paradicsomos fűszeres gombasaláta, amit én egyébként meglepődtem, hogy a mai napig rendelnek és kérnek emberek, és emlékeznek rá, hogy ez a 80-as, 90-es években rögződés, és tényleg, tehát nagyon, nagyon közkedvelt étel. Ugye adja a gomba levesbe, mindenféle levesbe, ami ugye jellegét tekintve elbírja. Akár maga egy, csak ami gombából készült gomba leves, ugye nagyon finom tud lenni, akár ez a harmad gomba, amikor frissen hozzájut az ember, és tavasz környékén ez a frissen szedett harmad gomba, hát azzal még egy rántotta is olyan, hogy akár reggeliként fogyasztva, de én azt gondolom, hogy minden ételnek, minden fogásnak, a gasztronómia minden területén, hát talán a desszerteket egy picit kivéve, ugye minden gomba, ami más állagú, más textúrájú, máshogy viselkedik, akár grillezhető, akár hús helyett is, akár mint egy pörköltben úgy viselkedik, mint egy húsrész. Én azt gondolom, hogy hát a klasszikus, ugye, amit mondtunk, ez a harmad gombaleves, vagy akár reggelikbe egy nagyon finom friss gomba, amit használhatunk. Gombalevesek ezer meg egyféleképpen, egy gombakrémleves, egy hideg őszi napon, egy finom erdei gombakrémleves forrón, egy finom sajtos pirítóssal nagyon-nagyon finom tud lenni. Főételek beépítve, akár köretként, akár főételként megállja helyét, egy gombapaprikás, egy gombaragú, egy finom sült húshoz, akár ugye van a nagyon klasszikus angol étel, a Wellington bélszín, ami nagyon népszerű és egy csoda. Arra is ugye ezt a gombapépet tekerik a leveles tészta alá és a pármai sonka közé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy millió meg egy módon lehet felhasználni, és pontosan azért, mert rengeteg féle talál a tudomány is, mert most körülbelül 4 vagy 5 millió féle gombát, ami elhető. Sőt, vannak olyan gombák, ugye, amit nem ételként és nem gombaként használunk, hanem mondjuk fűszerként, például a szarvasgomba, ami mind gomba, tehát nem fogom felszeletelni egy pörköltbe és megcsinálni, hanem nagyon vékonyan szeletelve, vagy nagyon vékony reszelővel reszelve, azt fűszerként használják, egy nagyon intenzív, nagyon drága alapanyag. Úgyhogy igen, tehát a gombás ételeknek 1 millió + 1 a felhasználása.
1: Tehát itt minden nap találkozol nyilván a vendégekkel. Mennyire népszerűek a gombás ételek manapság?
2: Én azt tapasztalom, hogy nagyon megosztó a gomba. Én még nem találkoztam olyannal, aki egy kicsit szereti. Tehát, hogy jó, nem baj, ha van benne, megeszem. Nagyon kevés ilyen van. Talán egyetlen egy ilyen kolléganőm van, aki a gombakrémleves nagyon szereti, de mondjuk egy gombaleves nem eszik meg, mert az állagával van baj, ha ráharap egy szelet gombára, akkor azt nem bírja elviselni. De az a tapasztalat, hogy aki szereti a gombát, az nagyon szereti, és minden formában, tehát akár a pizzára, akár a szarvasgombát, akár a szarvasgomba olajat egy ételen, akár egy gombás tölteléket, egy gombás raviolit nagyon szívesen megeszik, a gombapaprikást, a gombapörköltet, a gombalevest. Aki pedig nem szereti a gombát, az pedig úgy van vele, hogy ha már csak szó van róla, borsózik a háta, és nem eszi meg a gombát. Ha már az íze rajta van egy ételem, vagy még ha ki is tudja belőle esetleg piszkálni, akkor is. Én azt gondolom, megosztó, de aki szereti, az nagyon szereti, aki nem, az nem. De hál' Istennek tudunk olyan ételeket és olyan gombás ételeket kínálni a vendégeinknek, hogy megtaláljuk azt a közönséget, aki szeret.
1: A gombás ételek közül van néhány gombafajta egyébként, amit előszeretettel használunk, és a többi újdonságként hat, és nem is mernek az emberek hozzányúlni. Ilyen nagyon univerzális gombafajta, például a csiperkegomba, a laskagomba, a harmadgomba, amit említettél, ami tavasszal van, a barna csiperke még esetleg. Esetleg még nyáron, mikor jó idő van, a rókagomba, szegfűgomba, amit erdőben esős időben lehet találni, de tulajdonképpen ki is merítettük az itthon ismert és felhasznált gombafajtákat.
2: Mindenki számára ismert és elérhető a csiperke, amit említettél. Hatalmas nagy termőládákban, mesterséges körülmények között konkrétan termesztik, mert igazából, ha van egy ládád, amiben van spórázva egy kis ilyen táptalajjal, akkor abból neked lesz hamarosan egy pár fej csiperke gombád, ezt így termesztik. Idézőjelben mesterségesen előállított gomba. Én emlékszek, még régen lehetett kapni, nem tudom, hogy ma még lehet-e. Nagyon sok háziasszonynak volt a panelháznak az erkélyén ez a laskagomba zsák, és akkor megvették, kirakták, és akkor abból egyszer csak így kibújtak ezek a laskagombák. Ez az alapvető, mert ez a tömeggyártott és tömegtermék, amit mindenki ismer, de ezen kívül, amiket inkább nem azt, hogy kevésbé szeretnek, vagy csak inkább óckodnak tőle. Tehát nagyon-nagyon sokféle gomba ma már elérhető a magyar hipermarketeknek a polcain. Nyilván, ha elmennénk mondjuk Ázsiába, vagy Franciaországba, akkor meglepődnénk, hogy itt valójában tényleg abból a 4 millióból, ami ehető, mi csak ismerünk 35-öt körülbelül. Igen, ahogy a vegetáriánusokat említetted, például egy portobello gomba, ami hasonló a csiperkéhez, csak sokkal nagyobb kalapot és sokkal nagyobb törzset képes növeszteni, sokkal tömörebb, zömökebb húsú, egy jobban grillezhető, sokkal hőállóbb gombafajta, vagy akár az ördögszekér gomba egyébként, ez meglepően drága, viszonylag egy nagyon-nagyon-nagyon vastag és hosszú tönk jellemzi, rajta egy viszonylag kicsi kalap, tehát nem a kalap nominál, hanem itt gomba törzse. Nagyon sokszor láthatjuk akár ilyen divatos főzőműsorokban, vagy főzős versenyes műsorokban, hogy ilyen rombusz alakba be van vágva, mintha grillezve lenne, és akkor azt szokták, hogy nagyon, nagyon szépen mutat egy tányéron. Ezek azok a gombák, amiket kevésbé ismerek, vagy a simei, vagy sitake gomba, ami ilyen, hát mint egy bokor, egy ilyen pici kis bokor, mintha ilyen mini gomba lenne, ez egy ilyen ázsiai, nagyon népszerű gombafajta. Ezt így meg lehet venni, mint akár egy ilyen búza csirát, véretek csirát, ilyen kis műanyag dobozokban. Viszonylag drága a mennyiségéhez képest. Nem sokan fognak belőle gombapaprikást készíteni, de mondom, tehát nagyon-nagyon sokféle gomba elérhető már a magyar boltok polcain is. Én azt gondolom, hogy érdemes velük próbálkozni, kísérletezni. Nem feltétlenül mindegyik való arra, hogy pörköltet fűzünk belőle, vagy oda dobjuk egy levesnek, hanem mindegyiknek meg kell találni azt a megfelelő és a legjobb felhasználási területet, de nagyon-nagyon finom dolgok hozhatók ki belőle. Egyetlen egy nagyon fontos szabály, amit én nagyon szeretek betartani és betartatni, hogy a gombának mindig kell a megfelelő hő. Egészen más ízeket tudunk kihozni egy, mondjuk akár egy gombapörköltből, hogyha nem csak a hagymás alapon bedobjuk és megpároljuk, és ha nem előtte mondjuk egy száraz serpenyő, vagy egy nagyon forró serpenyő megpirítjuk a gombákat, akkor nagyon-nagyon érdekes és egészen más ízeket tudunk belőle kihozni. Ugye az ázsiaiak felfedezték ezt nagyon régen, ez az umami nevű íz, amit az ötödik alapíznek meg is választottak a savanyú, keserű, édes sós mellett. Az a gombában megvan, és egy nagyon-nagyon érdekes dolog a gomba ebből a szempontból. A gasztrómia nagyon szereti, nagyon sokféleképpen lehet vele játszani. Én mindenkit arra bíztatok, hogy próbálkozunk és együnk nagyon sok gombát.
1: Köszönöm szépen, én is ezt akartam mondani, hogy ezt a sokféleséget kihasználva szerintem legalább hetente egyszer nyugodtan kerülhet az asztalra gomba, és kísérletezzünk vele, kóstolgassuk ezt a sokféle finomságot lehet belőlük készíteni. Én köszönöm szépen, hogy segítségemre voltál itt a gombautazásban, és rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újra termelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Átadták a Nestlé új gyáregységeit és a teljesen automatizált magasraktárat a Vasmegyei Bükön, lezárva egy 2021-ben indult 193 milliárd forintos fejlesztés sorozatot. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a beruházásnak köszönhetően a helyi üzemben dolgozók száma 1800-ra nőtt, ami nagyban hozzájárul a vidék élhetőbbé tételéhez és a tisztességes megélhetéshez. Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a cég alapanyagainak szinte 100% a magyar termelőktől származik. Így a vállalat mintegy 1500 hazai beszállítóval dolgozik együtt. A rendezvényen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is kiemelte, hogy a kormány a kiszámíthatóságra és a hosszú távú partnerségre törekszik a befektetőkkel a tudás alapú gazdaságért. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter, így jövő hétfőtől Slánic Béla tölti be a tisztséget. A tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy az új vezető több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, és hazai, valamint nemzetközi nagyvállalatok élén is sikeresen irányított szervezeti és digitális tevékenységeket. Kármán András elvárása szerint Slánic Bélának egy olyan magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén kell dolgoznia, amelyet a stratégiai szemlélet, az üzleti fókusz és a hatékonyság folyamatos növelése jellemez. New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök az ENSZ közgyűlés alkalmával, megköszönve mindenkinek a nemzet megtartó tevékenységet. Az államfői hivatal közleménye szerint a helyi intézmények, hétvégi iskolák és kulturális csoportok jelentik azt az erőt, amely hozzátesz a 15 milliós magyarság fennmaradásához a Kárpát-medencén túl is. Látogatása során a köztársasági elnök a diaszpóra mindennapjairól és terveiről beszélgetett a helyiekkel, valamint amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel is egyeztetett.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben hálaadó alkalomra került sor Bihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspár korábban folyamatosan együtt dolgozott a különböző egyházközségekben. 2003. januárjában kerültek Bihar keresztesre, ahol egy befogadó, barátságos közösségre találtak. Nagy Zsoltné a Gondviselés Háza református idős otthon vezetője, emellett a gyülekezet életében is részt vett. Nagy Zsolt lelkipásztor 3 cikluson keresztül volt esperes, tavaly ősz óta pedig egyházi nyugdíjasként helyettesítő lelkipásztorként szolgált, most azonban végleg befejezte munkáját. Velük beszélgetünk mai magazin műsorunkban.

0: egyházi nyugdíjas vagyok, azóta Esperes úrnak a megbízásából helyettesítő lelkipásztorként végeztem a szolgálatot keresztesen, és most érkezett el az idő, hogy lezárjuk életünknek ezt a szakaszát, és ténylegesen nyugdíjba vonuljunk, úgyhogy el is fogunk költözni Biharkeresztesről, és a gyülekezet presbitérium úgy gondolta, hogy egy méltó megemlékezéssel, hálaadással tekintsünk együtt vissza a mögöttünk lezáródó 23 esztendőre.
1: Érdekes ez a helyzet, mert ugye a férjem egyházi nyugdíjas, nekem még van egy kicsi időm addig, viszont az én főállású szolgálatom, munkám az a gondviselés házához kapcsolódik, ami egy zsinati fenntartású idősek otthona, és mellette helyettes lelkészként visszem a gyülekezet ügyeit az elmúlt hónapokban, amióta a férjem nyugdíjazása megtörtént. Így tulajdonképpen a gyülekezeti szolgálatot tesszük le mindketten, és tovább szolgálunk az idősek otthonában lelkipásztorként és én intézményvezetőként.
2: Elköltöznek. Hogyan lehet akkor ezt majd megoldani?
0: Hát nyilván úgy, hogy vissza fogunk járni a szolgálati helyünkre. Azt gondoljuk, és nagyon jó reménységgel vagyunk a tekintetben, hogy az új élethelyzet számunkra egy bizonyos fajta megnyugvás, megpihenés állapotot fog eredményezni, de mentálisan jót fog tenni az, hogy nem egyik napról a másikra lépünk ki mindenféle szolgálatból, hanem még azért marad egyházi szolgálati feladatunk.
2: Beszéljünk arról, hogy hogyan lettek lelkipásztorok a kezdetekről.
0: Mondhatnám azt, hogy látszólag nagyon egyszerű út vezetett legalábbis engem a lelkipásztori hivatásra, hiszen mondhatom így, hogy tradicionális lelkipásztori családba születtem. Nagyapám is, édesapám is lelkipásztor volt, bátyám is lelkipásztor lett, de azért ez az út nem volt ennyire egyszerű. Visszaemlékszem egy édesapámmal folytatott beszélgetésre, amikor már úgy érlelődött bennem a gondolat, hogy esetleg a teológiára jöjjek ide Debrecenbe, és ezen a beszélgetésen édesapám azt mondta, hogy ha nem érzed, fiam, hogy ez neked a hivatásod, akkor nem szabad. És aztán úgy éreztem, hogy ez a hivatásom, és így kerültem a teológiára, és így kezdődött el majd a lelkészi pálya.
2: Édesapja hol szolgált?
0: Édesapám Tarpán kezdte a lelkészi szolgálatát, ott volt segédlelkész, aztán Ilken vásárosnamény mellett szolgált, mint megválasztott parókus lelkész, aztán Dögébe szolgált 7 esztendőn keresztül, majd Karcagon fejezte be a lelkészi szolgálatát. Egy gyönyörű szép pálya volt az övé.
2: Sok gyerekkori élménye van ezzel kapcsolatban?
0: Hogyne. Nem is annyira gyerekkori ez az élmény a lelkipásztori hivatásról, magáról a lelkészi szolgálatról. Ahogy említettem, bátyám is lelkipásztor lett, és lakhelyünkhöz viszonylag közel töltötte az első legációs szolgálati idejét Tiszakerecsenybe, és édesanyámmal mi elmentünk arra a szentesti istentiszteletre, amit Kálmán bátyám életében először tartott. Hát ez nem volt egy egyszerű helyzet nekem sem, látnom őt azzal a rá terhelődő szolgálati felelősséggel, izgalommal, de ez is megerősített a hivatásban.
1: A mi családunkban legalábbis tudomásom szerint nincsen lelkész, vagy nem volt lelkész korábban. Csatlakozó rokonságban egyről tudok, de így a vér szerinti rokonságomban nem, úgyhogy elég nagy meglepetés volt, amikor én így bejelentettem a családnak, hogy ezt a hivatást, ezt a pályát szeretném választani. Elég különleges módon kerültem a református gimnáziumba, én itt érettségiztem, és aztán közben formálódott ki ez a gondolat, ez az elhívás. Tényleg nem volt ez kézenfekvő nálunk a mi családunkban. Aztán elindult ez a fajta szolgálat, de mindig megmaradt bennem az az otthonérzés, mint amikor először beléptem a kollégiumba, jöttünk beiratkozni, mikor gimnazista lettem, vagy mielőtt gimnazista lettem, és hogy beléptem a kollégium falai közé, akkor azt éreztem, hogy hazaértem. Úgyhogy ez egy ilyen megható még mindig. És igazából ez az otthonérzés megmaradt aztán később is, amikor már a szolgálatra készültem, és aztán majd készültünk együtt.
2: Akkor teljesen egyértelmű volt a gimnázium után, hogy a lelkipásztori szolgálat lesz az életfeladata?
1: Igen. Teljesen egyértelmű volt. 4. osztályra, vagy hát most 12-nek mondják, akkor már, ahogy a 4. elkezdtem, ez már egyértelmű volt. Annak idején még Rózsai Tivadar bácsi volt a vallástanárunk, készítette fel a teológiára készülőket, és aztán úgy felvételiztünk annak idején.
2: Sok lány volt abban az időben?
1: Már akkor elég sok.

0: Igen, nem volt még ennyire átbillenve az arány, mint ami most, hogy már a fiúk vannak kevesebben, én úgy érzékelem, de igen, már mi is sokan voltunk.
1: A teológia után mi történt? Milyen településeken, gyülekezetekben szolgáltak?
2: Hát a felsorolás nagyon rövid lesz. Hogy a teológia után mi történt, teológia közben, legalábbis az én életemben teológiai közben történt, mert hogy a teológia történt felvételi után engem azonnal elvittek sorkatonai szolgálatra Lentibe, úgyhogy 18 hónapot én Lentibe töltöttem el. Ez azt jelentette, hogy bár Kati egyesztendővel fiatalabb, mint én, de mégis megelőzött a teológián. Korábban mi nem ismertük egymást, hanem a teológián, illetve még katonakoromban ismerkedtünk meg egymással, és 4 esztendei együttjárás, meg 2 esztendei jegyesség után Kati befejezte az 5. évet, én pedig akkor még a 4. évet, és külön püspöki engedéllyel akkor még így működtek a dolgot, köthettünk házasságot, mert hogy akkor én még nappali tagozatos hallgató voltam, és ezt az engedélyt Kocsis püspök úrtól megkaptuk azon a feltétellel, hogy a szüleink a életvitelszerű, hát, nem tudom, minkről...
0: Gondoskodnak a megélhetésükről, igen.
2: Ez 1989-ben történt, és miután Kati akkor már befejezte az 5. évet, természetes volt, hogy őt valahová szolgálatra, segédlelkészi szolgálatra ki fogják rendelni, és vele egy idő én, mint hétvégi kisegítő szolgálatra kirendelt teológus hallgató kezdtem meg a szolgálatomat Berettyóújfalu Szentmártonban, úgyhogy az 5. év tanulmányi ideje alatt nekem minden órára, előadásra be kellett járnom, úgyhogy vittem a gyülekezet dolgait, bejártam a órákra. Nyilván, hogyha temetési szolgálataim voltak, akkor nem tudtam az órákon megjelenni. És hát, hogy visszatérek a felsoroláshoz, olyan nagyon nem tudok sok helyet felsorolni, mert a szentmártoni pályakezdés után szentmártoni megváltoztott lelkész lettem, mint 13 esztendeig végeztem a szolgálatot a szentmártoni gyülekezetben, és 2003. januárjában választott meg a Bihar keresztesi gyülekezet.
1: Mindig közösen együtt vezetett az útjuk a gyülekezetekbe, a szolgálatokba?
0: Együtt és külön, illetve külön és együtt mindig. Olyan értelemben, hogy amikor összeállásodtunk, akkor én ugye Berettyóújfalui segédlelkész lettem, de hát nyilván mindent együtt csináltunk, aztán születtek a gyerekeink, és akkor természetes volt, hogy a férjem áll be helyettem a szolgálatokba. Aztán kiköltöztünk Bakonszegre, én ott lettem megválasztott lelkész, picit több mint 10 évig éltünk ott, és aztán közben megszületett a 2., 3. és 4. gyerekünk, és együtt végeztük a szolgálatot. Tulajdonképpen a 2 gyülekezetet a való életben teljesen közösen csináltuk, még akkor is, ha jogilag megvolt a külön feladatunk, hiszen osztottuk a hittanórákat, mondjuk óvodát, alsót én csináltam mindkét gyülekezetben, felső konfirmációt ő vittem mindkét gyülekezetben, vasárnapi szolgálatokat beosztottuk, hittanórákon kívül is egyéb dolgokat osztottunk, ha éppen temetésre az én gyülekezetemben őt kérték, vagy fordítva, ez nyilván nem volt probléma, mert úgy éreztük, hogy egy gyászoló család hadd hallgassa ott a koporsó mellett a gyászában azt, akit ő szeretne, aki egy kicsit talán közelebb áll a szívéhez, vagy közelebb érzi magát valamilyen módon hozzá. Szóval, hogy igazából mindent együtt végeztünk. És aztán, amikor eljött a pillanat, hogy Bihar keresztesre költöztünk, hát az megint egy egészen új helyzet lett, hiszen ugye akkor lett esperes, és akkor nyilván egy új feladat volt ez is, meg a gyülekezet is, mint intézményfenntartó, iskola fenntartó gyülekezet adott egy új típusú feladatot, és ezeket igyekeztünk együtt végezni. Aztán pedig ugye bejött a feladatok közé az idősek otthona, hiszen akkor indult a Széchenyi terves pályázatnak a megvalósítása, amikor mi oda kerültünk, már ő írta alá a minisztériummal a szerződést, tehát akkor indult a pályázat után a valós munka, és aztán létrejött az idősek otthona, ahol nyilván a nagyobb feladat rész az enyém volt, de igazából milliónyi megbeszélés és közös gondolkodás, meg a 23 év alatti, vagy 22 év ideje alatt a beszolgálás a gyülekezet mellett az idősek otthonába, ez is a közös feladat végzést mutatja tulajdonképpen.
1: Milyen volt folyamatosan, közösen együtt dolgozni ennyi éven keresztül?
2: Jó, én egy ilyen nagyon nyugodt, megfontolt, inkább fontolva sokkolva haladó természetű ember vagyok. Kati sokkal pörgősebb, és sokszor volt szükség arra, hogy ő engem ebből a fontolva haladásból egy kicsit nagyobb tempóra késztessem, és bizony sokszor volt szükség arra, hogy én egy kicsit visszapúzzam a tempóval. Szerintem egy nagyon szép középutat találtunk e tekintetben is, de igazán komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy a elhivatásunk, ahogyan a lelkészi pályára kerültünk, az Istentől kapott ajándék, ahogyan egymásra találtunk, ahogy szerethettük és szeretjük egymást, ahogyan átéltük a családban való örömöket, mondhatom itt kiteljesedést a gyermekek áldásának ajándékában, ez mind egymás kiegészítése, és a közös szolgálat természetessége, tehát ez soha nem volt kérdés, hogy ha valamilyen üggyel szembe találtuk magunkat, hogy na akkor ez a te dolgod, majd megoldod. Minden mindig.

0: Kanyarodjunk vissza a Bihar keresztesi gyülekezethez. Milyen volt 23 évvel ezelőtt?
1: Jó, és úgy is mondhatom, hogy nagyon jó. Természetes dolog, hogy mondhatni ismeretlenként kerültünk keresztesre, de ez csak félig igaz, mert én több alkalommal is helyettesítettem korábban keresztesen. Az a befogadó készség, az a nyitottság, az a szeretetteljes fogadtatás, amit mi megéltünk, amikor keresztesre kerültünk, az valami megmagyarázhatatlan, tehát az a megelőlegezett bizalom, a megelőlegezett szeretet, és ez nagyon jellemző keresztesre. Jelzem, olyan helyről, olyan helyekről kerültünk keresztesre, ahol minket semmi nem késztetett, vagy kényszerített arra, hogy jaj, most nekünk akár Szentmártonból, akár Bakonszegről el kell menni. Nem volt senkivel konfliktusunk. A életünk egyik legszebb időszakát éltük át Bakonszegen, egy olyan közegben, egy olyan környezetben, ahol a gyermekeink számára paradicsom volt az élete. Csuda volt, de amikor előkezett a pillanat, hogy éreztük a, szabad ezt mondanom, igen, a többre hivattatás érzését, akkor keresztesi gyülekezetben is azt tapasztaltuk, azt éltük meg, hogy feltételek nélkül. És nyilván ebben benne van az én elődömnek áldott emlékezetű Nagy Gyula lelkipásztor testvérünknek a kellő bölcsessége, alázata, és ez az érzés 23 esztendőn keresztül megmaradt, de elérkezett a pillanat, amikor kell mondani, hogy ennyi volt elég.
0: Melyek voltak a 23 év nagy mérföldkövei?
1: A saját mérföldköveimet fogom mondani. Nekem nagy mérföldkő volt az, hogy szembesültem az, amit jelent intézmény fenntartóként. Nem gyülekezett vezető lelkipásztorként, hanem mint fenntartó lelkipásztorként. Tevékenykedni, szolgálni, semmilyen elképzelésem nem volt arról, hogy ez mit jelent, ebbe én úgy belecsöppentem, és amikor 2003. január 30-án Bihar keresztesek költöztünk, utána egy héttel hatalmas hóvihar volt. És az iskola igazgatója, akkor még csak művészeti iskola kiműködött a intézményünk, fölhívott, hogy Esmeres úr, most van egy helyzet, hatalmas hóvihar, fagy, hideg, el kellene rendelni fagyszünetet. Mondom, azt nekem kell elrendelni? Hát, Esmeres úr a fenntartó, el van rendelve. Úgyhogy tehát én így csöppentem bele, aztán pillanatokat rájöttem, hogy nem lehet megúszni a dolgokat, úgyhogy én megtanultam fenntartónak lenni, nem voltam rest, a ránk vonatkozó jogszabályokat szépen megtanultam, bevágtam, aminek aztán később nagyon sok hasznát vettem, mert a köznevelés meg a ránk vonatkozó igazgatási szabályban egész jól eligazodtam. Nagy mérföldkő volt az, amikor a működő székhelyi intézményünk, illetve egy telephelyünk mellé a Tiszántúli Református Egyház kerület területén még plusz 8 telephelyet nyitottunk, azért, hogy életben maradhassunk, mint művészeti iskola, mert a finanszírozás akkor nagyon megnehezítette a művészeti intézményeknek az életét. Hát az csuda volt, hogy a Bihar keresztesi gyülekezet azt mondhatta, hogy telephelyünk a Debreceni Református Kollégium, gimnázium, a telephelyünk a Református Kollégium általános iskolája, telephelyünk a Dóczi Gimnázium. Nyilván ebben óriási egyházkerületi segítséget, támogatást kaptunk, egyáltalán a lehetőséget, hogy ezeket a telephelyeket Gyulától Kunhegyesig, Hajdumánáson keresztül számtalan sok helyen, és amikor ez a rendszer szépen beállt, akkor tovább szigorodtak a támogatási feltételek, és hát, ha jól emlékszem, akkor 3-4 esztendő alatt maga a modell működőképtelenné vált, de hál' Istennek, ahol elindultak ezek a művészeti képzések, ott meg is maradtak, csak már nem a mi igazgatásunkban, fenntartásunkban, hanem a helyi intézmények vitték tovább.
0: Akkor gyakorlatilag hány intézménye van a Bihar keresztesi egyházközségnek?
1: A Bihar keresztesi református egyházközségnek egy intézménye van, a következő mérföldkő, amikor tulajdonképpen mondhatni azt, hogy szülői kezdeményezésre, de nyilván ebben a presbitériumnak az felelős döntése is nagyon benne volt. 2009-ben döntöttünk úgy, hogy több célú köznevelési intézménnyé alakítjuk az addig csak művészeti oktatást végző iskolát, úgyhogy általános iskola indult, mégpedig úgy, hogy mi azt mondtuk ott Bihar keresztesen a nagy összefogásban, hogy eljött a pillanat, csináljunk iskolát. És úgy indultunk, nem átvettünk egy állami vagy önkormányzati intézményt, hanem alulról építkezve, először első-második osztályon is szépen folyamatosan fölmenő rendszerbe építettük ki az általános iskolai részlegét a intézményünknek. Az iskola tartozik az egyházközség fenntartásába, az idősek otthona zsinati fenntartású intézmény, de a gyülekezet része, és hála Istennek hosszú évek óta működik szintén zsinati fenntartásban egy tanoda, amit korábban mi kezdtünk el intézményi szinten, alapítványi konstrukcióval, de aztán hála Istennek jó helyre került, mert egyházi fenntartásba került, zsinati fenntartásba került, és a tanoda is a gyülekezet része. Nem a miénk, de a miénk.
0: Hogyan működik ma az idősek otthona?
2: Az idősek otthona 84 bentlakásos férőhelyen működik, 50 körüli a dolgozói létszámunk, és hát ott is folyamatosan fejlődünk, haladunk, hiszen amikor 2004. decemberében elindult, akkor 49 férőhelyjel indultunk, és azóta részben belső átszervezéssel, más célú épületrésznek az ápolásba, gondozásba bevonásával, illetve egy szomszédos ingatlan megvásárlásával is folyamatosan bővült létszámában is az intézmény, illetve nappali ellátás és szociális étkezés tartozik még hozzá. Említette a férjem, hogy nagyon szoros az együttműködés a gyülekezettel, ez mondjuk így a mi esetünkben elég kézenfekvő volt, hogy házaspárként végezzük ezeket a feladatokat, de így is tartottuk szükségesnek és egészségesnek. Úgyhogy ő, mint keresztesi lelkész is kezdettől fogva bejárt szolgálni az idősek otthonába, illetve esperesként végig, sőt azóta is segédlelkészeket kapott a gyülekezeti szolgálathoz, illetve mentor lelkészként támogatta a hatodéveseknek a tanulmányait, fejlődését. Így a mindenkori segédlelkész is beszolgált mindig a gyülekezetből az idősek otthonába. Ez is egy külön tapasztalat, egy tereptapasztalat egy fiatal lelkész tanoncnak, hogy egy egészen más közeget, mint az átlagos gyülekezeti közeg is meg tudjon tapasztalni.
0: Akkor a keresztény szemlélet napi szinten része az idősek otthonának?
2: Ezen igyekszünk, ami nyilván nem egyszerű, hiszen egy dolog, hogy van egy nevünk, meg egy táblánk, meg egy elvi szemléletmódunk, de hát azért sem az idősek nem feltétlenül hitben járó emberek, akik beköltöznek, sem a családtagjaik, sem pedig a munkatársakat nem tudjuk úgy megválogatni, mert egyszerűen nincs rá lehetőség, hogy kizárólag hitben járó munkatársaink legyenek, úgyhogy ez egyfajta missziós terület is természetesen, de azért nagyon fontos, hogy a vezérelvek, a főszemléletmód az világos legyen mindenki számára.
0: Milyen események, rendezvények vannak az idősek otthonában?
2: Hát ezt nehéz lenne felsorolni, mert napi szinten 2-3-4 foglalkozás van, nyilván mivel demenseink is vannak, közöttük is speciális kis foglalkozások, találkozások vannak. A más állapotúaknak is, tehát életkorra és fizikai, mentális állapotra szabva folyamatosak ezek a foglalkozások, de ezeken a napi rendszeres foglalkozásokon túl nagyon sok egyéb program van, ami külön szervezést igénylő program. Például egy nóta operett estünk volt, egy szénior olimpiát rendeztünk, ahol 7-8 intézmény munkatársai, illetve ellátottai voltak együtt, sportoltak, versenyeztek egymással, határon innen és túlról is, és akkor a tóparti főzések, a gyógyfürdő, volt egy egész hetes napközis táborunk tulajdonképpen a gyerekekkel, munkatársak gyerekeivel, unokáival, meghozták a kis barátaikat, és akkor az idősekkel együtt a nemzedékek találkozása meg tud valósulni közös főzésekkel és közös kis sporttevékenységekkel, vagy egyéb, mikor mi a témája, tavaly például a festészet volt, és akkor együtt alkottak.
0: Modern épület az idősek otthona?
2: A nagyobbik része már meglevő épület felújításával lett kialakítva, egy épületünk van, a konyha ebédlő gyülekezeti terem, és annak a tetőterében 11 férőhely kialakítva, ami új építés. a többi pedig felújítás.
0: Jól érzik magukat Biharkeresztesen az idősek?
2: Szerintem igen. Messziről is jönnek hozzánk, Pest környékéről, és ugye országosan van lehetőségünk fölvenni az időseket. Nyilván, ahol nagyon hosszú a várakozási idő, és amúgy majdnem mindegy, hogy hol van, esetleg várat környéki a rokonság, akkor pláne szívesen jönnek ide hozzánk, hogy a rokonokhoz egy kicsit közelebben legyenek, de jól érzik magukat, igen.
0: Milyen ma a Biharkeresztesi gyülekezet? Milyen programok vannak, események vannak? Mivé vált a szolgálatuk alatt?
1: Még mindig a mérföldkövekhez szeretnék visszakanyarodni. Ez a mérföldkő, amit fölemlegetek, ez már sajnos a időkényszere miatt elmúlt, de csodaszámba menő volt az, hogy 12 vagy 13 esztendőn keresztül megrendezhettük gyülekezet és iskola közösen a Bihart Református Művészeti Fesztivált. Ez mindig egy egyhetes rendezvénysorozat volt Biharkeresztesen. Ebből nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptunk lelkileg, nagyon sokat kaptunk a tekintetben, hogy megmutatkozott az, hogy egységben az erő, össze tudtunk fogni, rengeteg-rengeteg fizikai munkát a gyülekezet és az iskola tagjaival, szülőkkel elvégeztünk, és nagyon-nagyon színvonalas programokat sikerült Biharkeresztesre vinni. Igazi közösségi élmény volt, felejthetetlen élmény a templomkerti parti, könnyű zenei koncertek a templomkertbe, főző versenyek, előadó estek, színházi előadások. Nagyon-nagyon változatos volt a program, és nagyon-nagyon közösségépítő. Hát akik az előkészületben, meg az utómunkálatokban részt vettek, a mai napig fölemlegetik, hogy mennyire jó volt úgy együtt munkálkodni, és akik a rendezvény egy-egy alkalmán részt vettek, szintén ezt a közösségi élményt élték meg. Nagyon sajnáltuk azt, hogy el kellett engedni, de én azt gondolom, hogy nagy dolog megtanulni az elengedés tudományát. Úgy formálódtak, alakultak ezeknek a fesztiváloknak, rendezvényeknek a megrendezési lehetőségei, hogy túlnőttek a mi határainkon. Ma már elképzelhetetlen, mert megfizethetetlen. Akár egy-egy színházi előadás, akár egy-egy nagyobb volumenű koncert. El kellett engedni, nyilván egy gyönyörű szép sorba, rendbe beigazodik ez is, mert most már a 23. regionális
2: nem regionális
1: néptánc találkozót rendeztük, hiszen ugye a művészeti iskolának az egyik alappillére a néptáncoktatás, és hát oda nőtte ki magát ez a rendezvény, ami mindig része volt a Bihar Fesztiválnak is.
2: Sőt, megelőző, ezzel indult. Tehát ez volt a legelső, hogy elindultak ezek a néptánc találkozók, aztán lett a Bihar, és megmaradt továbbra is a néptánc találkozó.
1: Most megint olyan 6-700 táncos volt a találkozón, egy egész napos rendezvény rangja van már nem csak regionálisan, hanem országos szinten is.
0: Mekkora a gyülekezet?
1: Pici. Tehát Biharkeresztes, mint település, sem túl nagy. Őszintén el kell mondani, vagy ki kell mondani, hogy nagyjából a település lakosság számának a fele református, mondjuk így, de ez a gyülekezet látogatáson, templom látogatáson nem igen látszik. A 23 esztendő az már távlatos idő. Megélni azt, ugye én mindig idősektől hallottam, előttem van egy Szent Mártoni presbiter néninek az orca, hogy mi lesz itt az egyházzal, ha mi meghalunk, tiszteletes úr? Lesz. Mert a jó atya az idők kezdetétől fogva annak végéig gondoskodik arról, hogy legyen, mert nem emberi kezdemény, hanem a Krisztus teste. Mi keresztesen is megéltük azt, hogy a presbitériumunknak a 23 esztendővel ezelőtt először látott gyülekezetnek a nagy részét el kellett, hogy kísérjük az utolsó földi úton, de még mindig van gyülekezet. Csak ez a gyülekezet már nem az a gyülekezet, aki abba szocializálódott, hogy életritmusszerűen hozzátartozik az életemhez a közösséggyakorlás, a vasárnapi, vagy még a hétköznapi istentisztelet is.
0: Hétközi események vannak?
1: Vannak. Nagyon-nagyon, hogy szoktuk ezt mondani, szorgalmi időfüggő. Nyilván az iskola igyekszik azokat a keresztény értéket, református értékeket tartani, közvetíteni, amik természetes módon meghatározzák a gyülekezet létét, és így a gyermekeink egy része, vagy mondhatni, hogy a helyek közel mindenki azért rendszeresen megjelenik istentiszteleteken, de most ameddig szorgalmi idő van, addig a vasárnapi istentisztelet látogatáson is megérződik, mert még azért a szülők is elkísérik a gyereküket, vagy a hétközi alkalmakon is megérződik, hogy jönnek gyerekek, jönnek szülők, amikor nincs szorgalmi idő, nyári szünet van, amikor zajlik a vakáció ezerrel, akkor hajlamosak elfeledkezni arról, hogy nem hiába szól a harang. Ezt nagyon fontosnak tartom, majd csak egy ilyen új felismerés bennem, hogy az elkötelezett, hitben járó református gyülekezet tagjaink, akik a 23 esztendő alatt épültek be a gyülekezetbe, ők sem abban szocializálódtak, hogy életritmusszerűen hozzátartozik az, hogy ha vasárnap van, akkor Isten tisztelet van. Ha indítatást érez, akkor jön. Ha éppen strandolni kell menni, akkor strandolni.
0: Hány diákja van az iskolának?
1: 158. A általános iskolai része a dolognak, és ha jól emlékszem, akkor 124 művészetis gyerekünk van. Ez természetesen átfedés. Van egy-két idézőjelben külsős művészetis gyerekünk, de döntő többségében a saját általános iskolai gyerekeink járnak a művészeti képzésre.
0: Akkor most újabb mérföldkő, hogyan zajlik majd az önök élete? Mi fog történni? És mit kell tudni a családjukról, a magánéletükről?
1: Jutott eszembe számtalan szebbnél szebb ige. Olyan életet meghatározó ige, ami nekem, nekünk fontos. A 10 parancsolat első parancsolata volt napi ige akkor, amikor én először, mint bemutatkozó szolgálatra, keresztesre menő lelkészítő pásztor szolgáltam a gyülekezetben. Aztán láss csodát, egy ézsaiási igaszakasz volt a napi ige a beiktatásom napján. Mind a kettőben azt olvassuk, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, ne legyen néked idegen Istened én előtte. És én ezt paszpoétikaként fogalmaztam meg a keresztesi szolgálaton a tekintettel, hogy semmi más dolgom nincs, mint hogy a jó atya kinyújtott jobb keze legyek, aki nyújtja felénk a kezét és bemutatkozik. Én az Úr vagyok, a te Istened. És eszembe jutott a számtalan szebbnél szebb ige közül az az ige, amivel elődöm Nagy Gyula bácsi elköszönt a gyülekezettől. Ez az ige pedig így hangzik: minden tekintetben ő legyen az első, azaz Krisztus legyen az első. Bemutatkozik az én atyám, Istenem, aki a megváltó Krisztus atya és Istenem. És eszembe jut egy harmadik ige: elég neked az én kegyelmem. És ez azért ütött szöget a fejembe, mert hogy elég. Elég a kegyelem, és elég a szolgálat. És most azt gondolom, hogy nagyon személyes szférába fogom a hallgatókat beengedni. Akkor, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy élni szeretnénk a nyugdíj lehetőségével, eszünkbe se jutott, hogy milyen testi próbatételek, nyomorúságok köszöntenek majd ránk. Hát most ezeket hordozzuk. Nem egyszerű, de elég az Úr kegyelme.
2: Kicsit felemás ez a helyzet, amiben vagyunk, leszünk, mert a egyik típusú szolgálatot letesszük, egy másik típusú szolgálatot pedig viszünk tovább. Természetesen mondom én így, számunkra természetesen nem maradunk Biharkeresztesen, mert azt gondoljuk, egy nagyváros más, de egy kis településen úgy gondoljuk, hogy a leköszönt lelkipásztornak nem szabad ott maradni. Sem az utódot nem kell ezzel kínozni, sem saját magát. Mert természetes dolog az, hogy változnak ügyek, hogy lesz, amiért mi küzdöttünk, a másik pedig más dolgot tart fontosnak. Engedni kell, hogy szabadon, saját bölcsbelátása szerint végezze a feladatát. Bár a települést nagyon-nagyon szeretjük, és biztos nem mennénk el, ha nem ez volna a helyzet, de így viszont elköltözünk, egy új helyen fogjuk az életünket újrakezdeni, és aztán járunk a napi munkavégzésre, szolgálatra az idősek otthonába. Hát ugye van 4 felnőtt gyerekünk, Hajdúszoboszlón él az egyik, a nagyobbik lányunk, és mi is ott Hajdúszoboszlón fogunk élni. A 3 kisebb gyermekünk, 2 fiú és 1 lány, ők pedig Budapesten jelenleg dolgoznak. de sokszor-sokszor találkozunk egy esztendőben, úgyhogy természetes számunkra az, hogy a család továbbra is összetart, úgyhogy nagyon várjuk a esti nyugalmakat, azt a kis privát életet, ami természetes módon kevéssé odatik annak, aki mindig szem előtt van, és azt gondolom, hogy mi tulajdonképpen jól viseltük 37 éven keresztül azt, hogy mindenki tudta, kik vagyunk, akár merre mentünk, még a Dunántúlon is mindig voltak áldás békessége. Ránk köszönt, pedig élveztük, hogy de jó, most egy kicsit magunk vagyunk, hát ez nincs így. Szóval, hogy jól viseltük, és nem volt ez extrém teher számunkra, de most vágyjuk azt a kis nyugalmat, hogy életünknek ebben a következő szakaszában először a saját valódi otthonunkba megyünk haza, bár mindig is otthonunk volt a parókia, ahol éltünk, de mégis ez lesz az első, ahol a magunkében vagyunk. Várjuk azt, hogy a gyerekeink úgy jöjjenek haza hozzánk, hogy ez az új otthon várja őket, és szóval egy kicsit szabadabb, privátabb, nyugalmasabb életet várunk, gondolunk.
0: Nemrégiben hálaadó alkalomra került sor Bihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspárral beszélgettünk az elmúlt percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozói szektor. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros. Medveészlelés határon innen és túl, Tiszabecs önkormányzata is figyelmeztet, miután 2 nagytestű medvét észleltek a térségben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókronikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok 10000-einek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újra termelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Fontos közleményt adott ki a gondosóra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult. A hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A gondosóra ugyanis államilag biztosított teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítmény túrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a darúvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemeri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a Miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődése való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a Városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. A Szépkorúak Akadémiája a 2026-27-es tanévben is izgalmas, színes előadás sorozattal várja a szellemi frissességre és tartalmas közösségi élményekre vágyókat a Miskolci Egyetemre. A fél év szeptember 11-én az első előadás napján indult. Az őszi szemeszter folyamán a résztvevők sokrétű tudományos és kulturális témákkal ismerkedhetnek meg az egyetem elismert oktatóinak előadásában. A részletekről professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét hallják.
2: A tanév az elindult, kifejezetten a nyugdíjas korosztály célozza a rendezvény. Azt szerettük volna, illetve azt szeretnénk most is, hogy ezeken az előadásokon a hétköznapi nyelvre átfordítva olyan egyedi, különleges kutatási területekről, akár a mindennapi életüket érintő társadalomtudományi dolgokról halljanak, úgy, hogy ők is megértik, úgy, hogy tudják értelmezni a saját életükben, le tudják fordítani a saját mindennapjaikra, és aztán utána az érdeklődést talán átfordul abba, hogy egy kicsit nyitottabbak lesznek a világra, és akár beleássák magukat egy-egy témakörbe, vagy akár a későbbiekben tervezünk indítani társadalmi innovációs fórumot, akkor ezeken esetleg részt vehetnek, beszélgethetnek szakemberekkel, professzorokkal, kutatókkal, egyes kutatási területeken. A csatlakozás teljesen szabadon bármikor történhet. A regisztráció az első alkalommal nyilván megtörtént, de a csatlakozás során ugyan kitölthető ez a lap. Ha valaki a második, harmadik héten eszébe jut, illetve eljut hozzá, mondjuk ez a hír, vagy eszébe jut, hogy szeretne csatlakozni, vagy csak meglát egy-két olyan előadást, ami érdekli, akkor bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan keresse meg a rendezvényt, péntekenként délben kezdődik bent az egyetemvárosban, és biztos vagyok benne, hogy helyet fog találni a néző sorokban. Maguk az előadások egyébként az A1-es épület 32-es előadójában vannak, ez is már a tradíció része egyébként, nagyon szeretjük azt az előadót.
1: Kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi Székely udvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely református kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Varga-patak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség. Addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagy testű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
1: A Valentin nem nevetett vele. Azt mondta, a kocsisok még a taligák előtt beértek a telepre, és azóta bizonyára már felriasztották a környéket. Ők egyelőre biztonságban vannak a követségen, de hogy mennek haza? Hát persze. Hiszen Valentinnak meg Kandurkának haza kell jutnia még Lavínia néni előtt. Gergely, Aranka, Kelement töltheti az éjszakát a követségen, megvárhatja a holnap érkező harisnyást, de mi lesz Valentinékkal? Kandurka már szedelőzködött, hogy kinézzen az országútra. Azt remélte, hogy ha azonnal indulnak, az erdei úton még visszamehetnek az autóbusz megállóig. Valószínűtlen, hogyha a nénit megtalálják, még a sötét erdőben keresgéljenek. Különben is, amit a kocsisok mondanak, vagy akár a néni, olyan hihetetlen lesz, hogy talán nem is veszik komolyan. Valentin csendesen kortyolgatta a tejét, szeretett volna már otthon lenni. Kelemen azt mondta, ő gyorsabban jár, és valamivel jobban lát és hall a Kandurkánál, hát inkább ő nézel a telep felé. Aránylag sokáig maradt oda, de mikor visszatért, meglepő hírt hozott. A néni változatlanul ájultan fekszik a bokrok között. Az országúton bonyolódik a szokásos forgalom, a telep felől minden csendes, a kocsisok nincsenek sehol, világosak az iroda ablakok. A taligák a fák közé húzódtak, és kártyáznak unalmukban. Azt üzenik, egy kocsis se láttak visszamenni a telepre, és ők nem mennek haza addig, míg Valentin biztonságban autóbuszra nem szállt. Ezek szerint senki se tud semmit, és szabad volt az út az erdőn keresztül. Most már igazán csak egyetlen probléma maradt. Hazamenni, de gyorsan, s túlesni azon, amit Ginevrától és Szakács nénitől a két csavargóra vár. Aranka felállt, azt mondta, elkíséri Valentinékat az erdő szegélyéig. Mint kiderült, Gergely és Kelemen is erre határozta magát, Kálmán csak azért nem tarthatott velük, mert nem hagyhatta őrizet nélkül a leadót. A másnapi viszontlátásig búcsúztak. Ugyanitt, ugyanekkor, amikor harisnyás érkezik. Aranka rábeszélte Valentint, hogy üljön a hátára, gyorsabban és biztonságosabban halad, mintha a maga lábán botorkál. Lámpa van ugyan a Kandurka meg a Kelemen szemében, de most nem biztonságos kigyújtani. Jó, puha, szürke bundája volt Arankának. Csak ne lett volna olyan csontos a gerince. Persze Valentin meg se sziszent, sőt, udvarias szavakat mondott Arankának. Kandurka a Valentin ölébe ült, így mentek a jószagú, lassan sötétre váló estében Aranka gyorsan, egyenletesen szedte nagy talpait. Kelemen zümmögni kezdett egy dalt a holdas estéről. Gergely vele dúdolt, végül Kandurka és Aranka is bekapcsolódott. Valami szigeti dal volt, amelyet valamennyien ismertek. Valentin mosoly nélkül hallgatta a kvartettet. Kandurka egyszer csak elhallgatott, és felnézett a Valentin felhős arcába. Közel emelte a száját a Valentin füléhez. Nem lesz semmi baj, suttogta Kandurka. Mielőtt hazamegyünk, hírt adunk valamiképpen a telepre, hogy menjenek érte. Nem üti el semmi. Oldalt fekszik a bokrok mögött. Meg se fázik. Meleg az este. Mi más tehettünk volna? Ki gondolta, hogy ő is kijön a taligákkal? Suttogta Valentin. Az iszonyú jó, hogy a lovak megmenekültek. Én nem szeretem Lavínia nénit. Nem is tudom, miért olyan rossz az a gondolat, hogy ott fekszik ájultan is egyedül. Kelemen éppen mellettük futott. Valentin elpirult. Olyan illetlenség társaságban sugdolózni, de beszélhet erről hangosan. Bocsánat, mondta Kelemen, sajnos nagyon jó a fülem. Ha nem tömöm be előre vattával, egy kilométer körzetben mindent meghallok. Rémes. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ha annyira bánt, én majd visszamegyek az öreg hölgyhöz, és magához térítem. Ha akarod, el is kísérem egy darabon. Aranka azt mondta, Kelemen

0: Ág életében finom ember volt. Valentin habozva nézett a Hughes-ra, de Kelemen annyi jó indulattal és szelídséggel nézett vissza rá, hogy eltűnt a szívéből a bizalmatlanság. Sőt, rögtön meg is szégyelte magát a gondolata miatt. Kelemen úgy tervezte, hogy lemossa a Lavinia néni arcát kölni vízzel. De mindig van nála. Egy kicsit legyezgeti, megmasszírozza a tarkóját, és eltámogatja az országút egy forgalmasabb szakaszáig, persze, ha hajlandó vele menni. Ha úgy látszik, hogy fél, vagy nem lehet vele okosan beszélni, akkor csak magához téríti és otthagyja. Gergely esküvel bizonygatta, hogy csak egész gyöngéden szorongatta meg, tehát rövidesen magához kell térnie. Valentin és Kandurka azon a véleményen voltak, hogy a néninek nincs meg a képessége. Így semmiképpen sem mutatkozzék előtte, ha már magához tért. Kelemen tehát elköszönt. Gergely búcsúzóul még egy rádióműsort kért Valentintól, mert nagyon érdekelték a külföldi koncertek. Aztán már ott is voltak az erdő pereménél. Látszott az út, alig 200 lépésnyire az autóbusz megállótól. Most bezzeg nem várakozott senki. Kandurka visszakerült a hátizsákba, a szigetiek eltűntek az ösvényen. Valentin meg csak hamar meglátta az autóbusz közeledő nagy fehér szemét. Alig volt utas. Most volt helyük leülni. A hátizsákot se kellett a vállán hagynia. Odafoghatta az ölébe. A telep előtt mentek el. Az iroda világos volt. Az udvaron senki. A lovak azóta már. Azért erre nagyon jó volt gondolni. Amikor kiszálltak, kieresztette Kandurkát, aki előre futott a Kopasz bácsi kertjén át. Az utcai óra 8:30 mutatott. Ja, Istenem, máskor ilyenkor már megfürdött, megvacsorázott, ágyban van. Olyan kicsire gömbölyítette össze a hátizsákját, amilyenre csak tudta, aztán nagy sóhajtással lenyomta a kilincset. A kapu be volt zárva. Kandurka megjelent a rács mögött, s aggodalmas szemmel nézett rá. Valentin bedobta a hátizsákot a kertbe, és körülnézett. Az utca tele volt járókelővel. A Kopasz bácsi felesége kint cigarettázott a kertjében, és átkiáltott hozzá, hogy hogy van, mami? Nem lehet bemászni. Képtelenség. Gabriel még kint van a kocsival a telepen, suttogta Kandurka. Szakács néni meg szabadnapos. Csak Ginevra van itthon. A szobában ül, és iszonyú haragszik. Ha mami itthon lenne, most el lehetne mondani mindent, ami megérteni. Ginevrának viszont semmit se lehet elmondani, és ez nagyon rossz érzés. Pedig hazudni se lehet. Mindent inkább csak hazudni nem. Áldogált a kapuban, nem mert becsöngetni. Most az egyszer Kandurka se tudott kitalálni semmit. Bent megszólalt a telefon, jól kihallatszott a nyitott ablakon át. Ginevra apró sikolyai is kihallatszottak, aztán a néni, azaz a mami szobájában felgyúlt a villany, s Valentin a Ginevra mozdulataiból látta, hogy ágyazni kezd. Nem volt mit tenni. Becsengetett. Ginevra kinézett az ablakon, aztán leszaladt a kapuhoz és beengedte. Valentin egyenesen a szemébe nézett. Ginevrát főleg az hozta ki a sodrából, hogy még rá mer nézni. Elcsavarog, késő este jön haza, azt sem mondja pitty-palatty, csak eltűnik, az ember kikiabálja a tüdejét, bejárja a szomszédokat, telefonál mindenhova, mint a bolond, ő meg nincs sehol. Ha az édes jó anyukája élet-halál között van, erre Valentin mégiscsak lesütötte a szemét, belőle meg haramia lesz, világcsavargó. Hol volt? Besodorta Valentint a fürdőszobába, egyenesen a kádba, és úgy dörzsölte a karját és a nyakát, hogy Valentin majdnem felkiáltott, de aztán nem érezte férfiasnak. Csattogott az evőeszköz, a vacsoratányér. Ginevra csak annyit tudott meg, hogy Valentinnak fontos hivatalos dolga volt, ami sajnos titok, nem közölhető. De nyugodjék meg, mami, ha tudná, helyeselni. Ginevra akkor elsírta magát az idegességtől, mert jaj, micsoda nap ez. Ő csontig vágta a kezét a nagy késsel, Valentin elcsavarok, Gabriel részeg. Csak egy részeg telefonálhat olyan zagyvaságokat Lavinia néniről. Nem is érez az élet semmit. Aztán viharosan megcsókolta Valentint, és azt mondta, hogy jó, jó, úgy is tudja ő, amit tud, szegény kis ártatlan. Tudja ő jól, hogy a kórházba sétált el, hogy legalább kívülről lássa azt a helyet, ahol a mamája fekszik. Csak máskor szóljon neki először, ne szomorítsa az aggodalommal. Már rohant is a kapuhoz megint, megismerte a Gabriel tülkölését. Valentin az ablakhoz futott. A néni ott ült Gabriel mögött, most szállt ki a kocsiból. Jött egyenes derékkal, változatlan arccal, mintha mi se történt volna. Ginevrától kérte teát, egyebet semmit. Valentint meg se látta. Valentin úgy aludt el, hogy álmában is nevetésre húzódott a szája. Kandurka ott állt közvetlenül Lavinia néni mellett, amikor megérkezett, és bizonygatta, hogy a néni kölni vízszagot árasztott. Ó, ha meghallhatnám, mit csinált vele Kelemen. Tizenegyedik fejezet. A nap azzal kezdődött, hogy a néni nem jött le a reggelihez, hanem elhívatta doktornénit. Kandurka, aki a doktornéni távozásakor a kertben feküdt a virágács szélén, hallotta, hogy a néninek semmi meghatározható baja nincs, csak az idegei állhattak ki valami szokatlan megrendülést. De hát egy-két nap fekvés, pihenés, magány majd rendbe hozza. Doktornéni a fejét csóválta, mosolygott, Ginevra arcán látni lehetett, hogy nem tudja, mi mulat. Kandurka meg Valentin persze annál jobban tudta. Doktornéni csak ugyan nagyot nézhetett, amikor azt hallotta, van-e valami orvosi magyarázata annak, ha valaki anakonda kígyót, medvét, meg hiúzt lát az országúton. Ginevra azt az utasítást kapta a nénitől, hogy ne engedjen be senkit se hozzá, még a postát, az újságokat se szabad bevinnie, de felügyelő bácsit meg a két kocsist azonnal hívják ki. Mikor megjöttek, a néni felöltözött, és az irodában fogadta őket, Valentin nagy örömére, mert az iroda ablakot nyitva hagyták, és ő a medence szélén ülve végighallgathatta az egész beszélgetést. Kiderült, hogy a taligák még mindig az erdőben vannak. Nem volt a kis, amivel visszavigye őket a telepre. Ami a múlt este eseményeit illeti, az volt a mulatságos, hogy senki se beszélt a lényegről. A néni annyit kérdezett, miért hagyták őt egyedül az erdő közepén. Erre az egyik kocsis azt mondta, hogy a néni annyira előre szaladt az öreg keselyjel, hogy nem is lehetett volna utolérni. A másik meg azt, hogy alóluk egyszer csak kifutott a taliga. Minden ló kibontakozott a hámjából, és elrohant. És mikor ők utánuk akartak menni, 9 szakállas férfi támadta meg őket, az egyiken állarc is volt. Ilyen túlerővel nem tudtak megbirkózni, inkább elfutottak. A nénit is meg akarták menteni, de őt akkor már egy magas, kövér rabló cipelte magával, és fegyvertelenül úgyse tudták volna megszabadítani. Az volt a legborzasztóbb, hogy a néni rájuk hagyta. Motyogott valamit arról, milyen gyávák, jellemtelenek, hogy mit várjon az ember idegenektől, ha a saját régi alkalmazottai se kockáztatnak semmit a védelmében, de a kocsisok meséjét nem kifogásolta. Valentin nagy megdöbbenésére azzal végződött a tárgyalás, hogy a néni feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen, akik 29 lovat elkötöttek. A rablók, a kocsisok szerint, 9 voltak. A néni csak 3-ra emlékezett. A hajszín és a szakál is nagy vitára adott alkalmat, de felügyelő bácsi azt mondta, hogy így szokott ez lenni, az ember ilyetében nem bírja megfigyelni a részleteket. A taligákról úgy intézkedtek, hogy teherautókat kell értük küldeni, s ha másképpen nem megy, hát valóban vezényeljenek át 2 darut a partmenti építkezésektől. Ami az eltűnt 30. lovat illeti, a néni sajnálja, nem tehet róla. Ő a lovat nem látta, ki nem emelte, bizonyítsák rá, ha tudják. Mikor a néni maga maradt, hozatott némi kétszer sültet, az ágya mellé állította a teafőzőjét, és azt mondta, egész nap nem akar senkit se látni, semmi szín alatt meg nem erjék zavarni. Ginevra annál könnyebben megígérhette, mert aznap neki volt szabad napja, meg Gabrielnek. Szakács néni pedig le akart feküdni, amilyen hamar csak tud, mert az éjjel zsemlényére dagadt az arca egy rossz fogától, és borogatni szerette volna. Délután, mikor Szakács néni előre megterített Valentinnak, és elmagyarázta a jégszekrény melyik részében van a vacsorája, és lefeküdt, Ginevráig pedig bementek a kocsival a városba, Valentin megtárgyalta Kandurkával az irodaablakon át végig hallgatott beszélgetést. A néni is, a két kocsis is nagyon jól látta, mi történt, miért beszéltek most mégis másról mind a hárman. Kandurkának az volt a véleménye, hogy alapjában mindenki szégyelli az igazat. A két kocsis még egymással sem merte megbeszélni, mit látott. Valamelyik kitalálta a mesét a rablókról, a másik meg tódította. És a néni örömmel elvállalta, csak ne kelljen valami hivatalos helyen beszámolnia a valóságról. Nyilvánvalóan maga sem akarja elhinni magának Gergelyt meg Arankáikat, azért hívta ki doktor nénit, mert ő is azt hiszi, a szeme káprázott. Estig nevetgéltek rajta. Hogy megnyugtatták volna egymást hárman, a néni meg a két kocsis, ha mer mindenki őszintén beszélni? Legfeljebb felügyelő bácsi képet volna el. Így is jó. Persze. Sőt, így a legjobb. A nap egyébként zavartalan volt. Soha ilyen könnyen magyarázkodás és kockázat nélkül nem szabadultak hazurról. Ezúttal kissé késtek. Harisnyásik már megérkeztek. János fogadta őket az előszobában. Valentin úgy érezte, hogy Harisnyás tartózkodóbban viselkedik, mint a minap. Alig-alig lehetett észrevenni, de Valentin azért érezte, és bár nem is próbált kérdezősködni, tudta az okát. Harisnyásnak nyilván nincs semmi örvendetes híre a számára. Az ubiszok még nem készültek el a szerrel. Kandur arca is elborult egy pillanatra, ő is ugyanarra gondolhatott, amire ő. Gergely, Aranka és Kelemen a régi barátok örömével fogadták őket. Valentin végre megtudta a tegnap este történetét. Kelemen valóban magához térítette a nénit, illatszerrel dörzsölte a halántékát, de alig, hogy egyet moccant, visszament az erdőbe. És a néni maga tápászkodott fel és állított meg az országúton egy autót, amely elvitte a telepig. Kálmán az iratokat iktatta, amelyeket Harisnyás aktatáskájában talált. A külügy megküldte az utasítást a mai estére. Nagyon gondosan dolgozott óriási könyvei között, és közben folyton kuncogott, és a Harisnyás tekintetét kereste. Harisnyásnak ugyan elég későn kézbesítették az anyagot, szinte az elindulása percében hozta a futára megmentési 10/1-es osztály utasításait, de a Fülöpön volt ideje áttanulmányozni. Most, hogy együtt voltak valamennyien, elérkezett az ideje, hogy ismertesse Attila kiszabadításának a tervét. Felolvasta a külügy utasításait. Hangját elel nyomta a feltörő jókedv. Kandurka zsebkendővel törölgette a szemét nevettében, Kelemen pedig előrántott egy tükröt, és kirakta a fodrász szerszámait. Gergely a derekát méregette, nem lesz-e túlságosan vastag a kívánt szerepre. Aranka meg egy nagy kellékes ládát bontogatott, ruhák és parókák között turkált könnyékig. Mindenki víg volt, elsősorban Valentin, csak János maradt komoly és elgondolkozó. S maga Harisnyás, aki felállt, s végignézett a nevetőkön. A munka nem maradt abba, de valamennyien elkomolyodtak. Harisnyás Valentinnak beszélt.
1: A külügy utasítása csak számunkra parancs, számodra nem. A rádeső feladat nagyon veszélyes. Nem vagy köteles elvállalni. Ha balul üt ki, esetleg csak későn kapunk segítséget, legrosszabb esetben egyáltalán nem. Neked különben is minden nehezebb, hiszen ember vagy, nem is ismered Attilát. Nem mondom, hogy könnyen, de nélküled is megoldjuk valahogy. Maradj itthon, téged nem kötnek a sziget törvényei.
0: Őt nem kötik a sziget törvényei. Hát kell ahhoz törvény, hogy az ember azt tegye, ami jó. Ki tehet arról, hogy néha olyan furcsa dolgok a jó dolgok meg rosszak? Máskor az engedelmesség a jó, ágyba bújás, fürdés után a szófogadás, most meg a sötét, az éjszakai erdei út, az a nevetséges, fura valami, amit most tenni készül. Hát kell ahhoz törvény, hogy kiszabadítsák Attilát abból a méltatlan, keserves helyzetből, amiben él. Hogy visszaadják Oféliának a főlegényét, annak az Oféliának, aki befogadta és gondozza, nevelteti az ő cocóját. Valentin csak állt, kimondhatatlan keserűséggel gyűrögette a nadrágját. János nagyot nyelt, olyan nagyot, hogy hallatszott a csendes szobában. Különös pillanat volt, mintha megállt volna az idő. Harisnyás felállt az asztal mellől, s félrehárította Kálmán figyelő gömbölyű fejét. Nagyon furcsa volt az egész. Harisnyás egy pillanatra Valentin vállára ejtette a kezét, s a szemébe nézett. Akkorra egyszerre elmúlt minden szomorúság. Valentin eltelt valami édes vidámsággal, de olyan édes és csiklandozó derűvel, hogy legszívesebben kurjongatott vagy bukfencezett volna. Hát akkor engedelmeskedj, szigeti polgár, mondta Harisnyás, és akkor minden rend felbomlott, mindenki kiabált, Kálmán felborította a tintát, Gergely óvatosan a gyűrűjébe ültette Valentint, és felemelte a mennyezetig. Kandurka nyakába borult, megcsókolta, és mindenki gratulált, boldog volt és meg volt hatva. János meggyújtotta a szigeti lámpát, azt a bizonyosat, amelyet Valentin már ismert, és amely sokkalta, sokkalta élesebben világított, mint a villanykörte a követségen. Valentin levetette a ruháját, és engedte, hogy Aranka felöltöztesse. Nagyon nevetséges lehetett, de most nem nevetett senki. Ez már komoly dolog volt. A parancs végrehajtása. A flitterderekú tűlszoknya szabadon hagyta a combját. A selyemcipő szűk volt egy kicsit, de nem volt idő törődni ilyen apróságukkal. Kelemen csattogtatta az ollóit, fésülte a szőke kislány parókát. Feltette Valentin kurta hajára. Rá is enyveszte valami ragasztóval a homlokára, le ne sodródjék útközben. Valentin visszafordult a tükörtől, és Kandurka felsziszent, mert akit látott, az már nem is Valentin volt, hanem egy cirkuszos kislány. Egy kicsit nagy lábú, de szép kislány volt, és Kandurka bajusza remegni kezdett, mert Valentin ebben a pillanatban jobban hasonlított mamihoz, mint valaha. A többi már gyorsabban ment. Mindenki öltözködött, csak Gergely és Aranka nem. Harisnyás frakban volt, cilinderben, kesztyűben. Kandurka csíkos trikóban, kis piros sapkában. János hosszú talárt kapott és csúcsos süveget, amin rajta volt a nap meg a hold. Kelemen pedig zöld csipkeruhát és gitárt. Mikor Kálmán leeresztette mögöttük a követség redőnyét, Valentin látta, hogy József is kinn áll a tisztáson. Csak hogy egészen be van borítva valami csillogó ezüst papírral, és az oldalán óriási betűkkel ez áll: Zombi cirkusz. Arankát befogták elébe, Harisnyás felült a bakra, suhogtatta virágos ostorát, Kelemen mellé ült, játszani kezdett a gitáron. Gergely összetekerte a gyűrűit, a legfelső gyűrűjére, mint valami kerek, kemény pikkelye székre. Ráültette Valentint. Valentin nagyon különösen érezte magát, bár Gergely mozdulatlanul ült alatta. Leginkább a selyemcipő izgatta, meg a szoknya. Azt egyre húzogatta, egyengette. Nem szerette sehogy sem. János felugrott az Aranka hátára, belekapaszkodott a nyakába. Kandurka meg összegömbölyödött a Valentin ölében, aztán már indultak is. Harisnyás még egyszer nagyon lassan és tagoltan elismételte az utasításokat. Aztán, ahogy kiértek az országútra, elhallgatott. Csak Kelemen verte a gitárját és énekelt, de Valentin nem figyelt a dalra, hanem azt ismételgette magában, amit tennie kell. Balra, mondta Arankának. Jobbra, szólt a következő saroknál. Az utasítás úgy hangzott, hogy kerüljék a forgalmas utcákat. A mutatványos térre kellett eljutniok, ahol a nagy cirkusz állott, és bár kerülővel haladtak, éppen elég feltűnést keltettek. Valentin mosolygott és integetett, ahogy a külügy utasítása szólt. Kétszer fel is emelte a kezét, hogy csókot dobjon, de aztán mégse tette, szégyelte. Kandurka később azt mondta, hogy egyáltalán nem mosolygott kedvesen, hanem nagyon barátságtalanul nézett, és a lábát se tette szépen egymásra, mint egy kislány. De azért így is jó volt. Az emberek mind megálltak, és az autók lassítottak, mikor meglátták Aramkát. A gyerekek, akik hazafelé tartottak a szüleikkel, kiabáltak és integettek. Sőt, valaki odaszaladt és pénzt is adott Valentinnak, de csak dobta felé, mert félt Gergelytől, aki eltátotta a száját. Pedig Gergely csak mosolygott, és éppen azt mondta, hogy köszöni szépen. A legizgalmasabb a haltérnél volt, ahol rendőr állt, meg lámpa. De a rendőr tisztelgett, sőt, Kandurka meglengette a sapkáját, harisnyás meg a cilinderét. És ezen mindenki nagyon csodálkozott. A város egyébként tele volt plakáttal, a zombi cirkusz plakátjával. József néha szuszogott és nyögött, és azt morogta, hogy Gergely iszonyatosan nehéz. A nagy cirkusz kettős körét reflektorok világították meg. Valentin mosolygott, integetett, és közben az utasítást ismételgette magában. A belső kör a porond és a páholyok, a külső az állatsereglet, a ketrecek. A hátsó, személyzeti bejárat jobbra a lovak rekeszénél. Az artisták lakásai a sárga autókon, amelyek a bal szélen parkolnak. Az előadás már folyt, de a mutatványos tér tele volt járókelővel és kíváncsiakkal, akik azonnal körbefogták Józsefet, ahogy a haltér felől kifordult. Valentin leugrott a taligáról és óvatosan utat kért. Amikor a tömeg nem engedett, Gergely kibontotta két gyűrűjét és meglengette a nyakát. Mindjárt volt hely. Valentin topogott, mint egy katona a selyemcipőkben. Mosolygott és integetett, megmarkolta baljával az Aranka zabláját, és a lánccal elzárt hátsó bejárat felé vezette. Szénaszag dőlt feléjük, és a ragadozók csípős húszszaga. Egy istálló szolga bóbiskolt a láncnál, felriadt, rábámult a József oldalán levő feliratra, és gépiesen utat engedett nekik. Visszabámult a nyári estébe. Cukrot rágott, álmos volt, unatkozott. Torkig volt már a cirkusszal. Csak még egyszer lehessen otthon a falujában. Valentin körülnézett. Keskeny, fűrészporos bejáró vezetett a szemközti függönyig, amely a nézőtérre nyíló ajtót takarta. Itt az ajtóban állottak az idomítók. Jobbról meg balról félkörben húzódott a cirkusz, és a mutatványos tér túlsó felén teljes körré egyesült. Így aztán olyan formája volt, mint a Szaturnusznak. Középen, bent, sátorlappal s helyenként megnyíló piros függönyökkel körülvéve volt a porond meg a nézőtér. És a belső sátorlapon innen a bolygó gyűrűjeként futottak a ketrecek, az istállók, szerszámos kamrák és az oldalra fordított sárga teherautókhoz hasonló artista lakások. Valentinék ott álltak annak a 12 pici folyosónak az egyikén, mely az egész nagy kört darabokra szelte. És a ketrec sort 12 helyen megszakítva a cirkusz 12 belső bejáratához vitt. A főbejárat a mutatványos tér túlsó felén éppen velük szemben lehetett valahol. A körül nem voltak már ketrecek, hanem a pénztárak, a büfék meg a dohányzók. Az idomítók nem néztek hátra, félrenyaklott fejjel bámultak a magasba. Valami lágy, félelmes nesz hallatszott. A trapéz szüntelen, fémes surrogása. Kandurka megbillentette a fülét. Valentin is nyugtalan volt. Nem látszott semmi a mutatványból, de a veszély még így. Láthatatlanul is olyan érzékelhető volt, hogy mindannyian valami különös szorongást éreztek. Aranka puhán emelte talpát a fűrészporban. József majd belekékült, hogy ne recsegjen a Gergely borzasztó súlya alatt. Jobbról-balról lovak között vezetett az út. A rácsfal két felén fehér és fekete lovak állottak. A fehéreken magas nyereg volt, a feketéken piros takaró. Mit is mutatott a tervrajz? A lovak mellett Sebestyén az elefánt, az idomított kutyák, Benjamin a fóka, a félkör másik karéján pedig a kilenc tigris. A, B meg C, a három majom és Attila.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigél.
5: A kogyós gyümölcskertész. Szent Péteresen.
4: Főelézet.
5: Házasságon innen.
4: Katalin.
5: És a gyerek.
6: A gólyakalifa.
4: Voszti fiú esetleg.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában. Minden szombaton délután 1 órától. Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok új vezetői pozícióira, közölte Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. A közszolgálás portálon már elérhető kiírás szerint a határozott időre legfeljebb 5 évre szóló főigazgatói megbízásokért október 15-én éjfélig nyújthatják be jelentkezésüket az érdeklődők. A jogszabály módosításnak köszönhetően megszűnik a centrumok eddigi kettős vezetési modellje, így a szakmai működési és gazdálkodási felelősség egy kézben a főigazgatónál összpontosul. A miniszter kiemelte, az új vezetők kulcs szerepet kapnak a szakképzés korszerűsítésében, a helyi munkaerőpiaci igényekhez való igazodásban, valamint a piacképes tudás biztosításában a fiatalokhoz fűződően. A kormány a stabilitásra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös partnerségre kíván építeni a befektetők támogatása során a hatalmas összegű, vissza nem térítendő juttatások helyett, hangsúlyozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Bükki gyár egységének átadásán. A tárcavezető kiemelte, hogy az állam elsősorban a megfelelő infrastruktúra biztosításával segíti a vállalatokat, cserébe viszont elvárja, hogy a Magyarországra érkező cégek hosszú távon gondolkodjanak és elősegítsék a tudásalapú gazdaság fejlődését. A magas szintű technológiák mellett az is kulcsfontosságú, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a magyar munkavállalók is minél nagyobb mértékben részesüljenek a beruházások sikereiből. Megkezdődött a cukorrépa feldolgozás a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában, miután pénteken hivatalosan is begyújtották a mészkemencét a 133. kampány nyitányaként. Buza László államtitkár az eseményen hangsúlyozta, hogy a hazai cukorgyártás nem csak gazdasági tevékenység, hanem a térségi ökoszisztéma és a hazai élelmiszer önrendelkezés alappillére is. Bár a gazdák az idén rendkívül aszályos időjárással szembesültek, a közel 11 ezer hektáros területen betakarított répa kiemelkedő 18,5%-os cukortartalommal büszkélkedhet. A gyár idén több fejlesztéssel, köztük a mosóberendezés bővítésével készült fel a 2 hónapos feldolgozási időszakra, amely 180 állandó és 80 ideiglenes munkavállalónak ad munkát. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítménytúrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulesésssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Agteleki Nemzeti Park a kelemiri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 2024 között készült Q3-as modellje.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Kedves hallgatóink, rendhagyó utazáson vehetnek részt mai műsorunkban, ugyanis három kötete jelent meg Tasnádi Éva és Pető Zsolt Messenger verseinek. Kettőjük barátsága, a folyamatos beszélgetése ebben az egyedülálló formában történt. A versek mély lelki kapcsolatról, különleges utazásról szólnak. Mai műsorunkban a költőkkel, Tasnádi Évával és Pető Zsolttal, illetve Petrányi Szörannával, a Rekó Alapítvány elnökével beszélgetünk.

0: Kasnádi Évával és Pető Zsolttal, a Messenger versek kötetének szerzőivel beszélgetek, illetve Petrányi Szőrannával, a Rekko Alapítvány vezetőjével. Tulajdonképpen a Regélő utazások sorozatba hogyan illik bele a Messenger versek története, kötetei?
1: 2024-ben egy beszélgetést bonyolítottunk le, vagy volt egy kellemes beszélgetésünk a Mélis Juhász Péter könyvtárba, közönség találkozóval egybekötve, és akkor úgy gondoltam, hogy maga az a folyamat, ami Évában és Zsoltban elindult, az nem más, mint egy regélő utazás. Beszélgettünk Debrecenről, az Átka galériáról, beszéltünk Hódmezővásárhelyről, Medgyesi Ferencről, különféle szülőföldhöz köthető élményekről, és akkor gondoltuk, hogy ezt a Messenger versek sorozatot folytatnunk kellene.
0: Hogyan születtek a Messenger versek?
2: A Messenger versek születése azért egy olyan történetet foglal magába, hogy azért ez először nem így történt. Telefonálások voltak, illetve üzenetváltások voltak, és ezekből az üzenetekből lettek aztán gondolatok, lettek aztán a versek, és azért találtuk ezt a Messenger-t, mert végülis ez volt igazán az alap, amin egyáltalán tudtunk kommunikálni. Először SMS-ek voltak, és utána alakult ez Messenger-re, és nagyon tetszett nekünk ez a cím, a Messenger versek, és úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon nagy különlegesség, és mint hogy egy újabb műfajt alakítottunk volna így ki. Én valamikor egy kis galériát vezettem, és nekem nagyon jó barátom Pető Zsolt, aki egy nagyra tartók, együtt is jártunk ugyan főiskolára is, nagyon sokáig ugye nem találkoztunk, de aztán a galériában egyszer volt nekünk egy kiállításunk, és egy közös kiállításunk, és ott kezdtünk el újra beszélgetni, és végül is, amikor én az első verseket próbáltam írósgatni, akkor én Zsoltnak küldtem ezt el, hogy mit szól hozzá, majdnem, hogy félve is küldtem ezeket, és azt kérte tőlem, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ő erre válaszolna is. És a története ez, hogy én küldtem a verseket, és ő ezekre a versekre válaszolt. És ezután a mindennapossá is vált. Én írtam naponta, ő írta vissza nekem naponta. És hát ebből született már ez a Messenger vers harmadik kötete. Először elkezdődött egy 20 oldalassal, utána volt egy második kötetünk, és ez pedig egy harmadik kötet.
0: Az első versek miről szóltak?
2: Az elsők is, azok is ugyanilyen kis élettörténetek voltak, de nekem igazán a kis próbálkozásaim voltak még. Én ugye nem írtam előtte verseket, de tulajdonképpen ezt sem annak tartom, inkább ilyen gondolatok ezek, amik itt meg vannak fogalmazva. Én tulajdonképpen inkább ilyen képeket készített, tűzománc képeket, és a zománc képeim is mindig egy-egy történetet mondanak el, és úgy gondoltam, hogy ezt meg lehetne szövegileg is jeleníteni. És hát ennek ez lett az eredménye.
3: Amit Éva említett az imént, hogy mi a galériában találkoztunk újólag, ez igazából egy művészeti élmény volt. Az én számomra is, meg hát nyilván az ő részéről is, hiszen Éva tűzománc művészettel foglalkozik, illetve grafikákkal különböző akril olaj művei is vannak, de fő

0: Tettem olvashatóvá, olvasmány élményűvé ezt a költészetet, meg hát egyáltalán a kettőnk közötti dialógusnak a lehetősége, és az, hogy ez fölmerült bennünk.
1: Mennyire különleges ez a műfaj, egyedülálló?
0: Szerintem igen. Ilyen gyűjteményes kötetben legalábbis messenger verseket én nem láttam még. Vannak olyan költők, most modern magyar költőkről beszélek, akik ugyanígy interneten keresztül közlik a saját verseiket, sőt oda is írják, Facebook oldalakat üzemeltetnek, stb. De ilyen jellegűt, amit directed messenger formátumban is adunk ki, és maga egyébként, hogyha a kötetet megnézi valaki, hát a borítója is szintiszta ilyen messenger alakú képsorokból áll, jelezve azt, hogy mit fog benne találni az olvasója. Hát ilyen rövid kis sorokból és hosszan megfogalmazott líráról van szó. Ezért mondom, hogy talán egyedülálló. Nem 100%-ban, de a formáját tekintve, a kiadását tekintve a kötetnek igen.
2: Hadd tegyek hozzá annyit, hogy mikor a Mélész Juhász Péter könyvtárban Éva és Zsolt meghallották a saját verseiket Szép Evelin és Pap István színművészek előadásában, bizony nagyon meglepődtek.
1: A Reko alapítvány felkapta a fejét, úgymond erre a kötetre, a stílusra, az írókra.
2: Nem csak a Reko alapítvány, hanem én magam, mert úgy gondolom, hogy a regéli utazásokat valóban a Reko alapítványunk szervezi, de erre én, mint irodalomkedvelő kaptam fel a fejem, és egy pici előzményről még hadd beszéljek, hogy Pető Zsolt hívta fel a figyelmem annak idején Krasznahorkai László műveire, amikor még szó nem volt Nobel-díjról. Nagyon értékes beszélgetéseket folytattunk, így hárman együtt, és akkor gondoltam, hogy akár mint alkotókat is meg lehet szólaltatni őket, nem csak mint műjelvezőket.
1: A Méliusz könyvtárban mekkora sikere volt ennek?
2: A baráti körünk volt ott, de én úgy láttam, hogy azért idegenek is érdeklődtek, és különösen színesítette a programot, amikor Pap István a fantasztikusan jó orgánumában, hasonló orgánuma van egyébként, mint Pető Zsoltnak, valamint a kis finom, szép Evelin hasonló karakter, mint ugye Tasnádi Éva, akkor ők megszólaltatták, az egyébként, mint messenger versek, azt hittük, hogy csak írásban élvezhető verseket. Nem. Elmondva is nagyon jók voltak.
0: Arany cipellő. Felfénylik az arany. Nehéz elem. Szedegetem. Telérből tenyérbe teszem. Karácsonykor előveszem. Csomagolom. Tolhom telem. Ideg van. Fogadalom, megszegem. Kisepregetett, kisepregetett, várom. Újévi megbúvókat, tovább futókat, fellegloglókat. Mert eljő a menyasszony. Hamarosan eljő. Lábán aranycipellő.

0: Ma is tart ez a napi szintű kapcsolat egyébként?
1: Ez azért már annyira, hogy nem, és ez az én hibám valószínű. Most egy kicsit váltott a dolog. Most azt veszem észre, hogy Zsolt a kezdeményező. Zsolt ír rá, mint hogyha unszolna, hogy most már megint tovább folytassam. De ez nem csak úgy jön. Tehát ez azért 2-3 évig ez elég intenzív volt nálam, de most azért olyan sok minden történik az életemben, hogy igazán még most az anyagokat gyűjtöm, hogy majd a későbbiekben meg tudjam ezt azért írni. Igen, érdekes ez. Nekem is most, hogy újraolvastam most a harmadik kötetünket, azért tudni kell ezekről a versekről, hogy ezek olyan mindennapainkról szólnak. Tehát mik történnek velünk, akár hogy most itt ülünk, ezek milyen hangulatok, és mit érzek ebben a pillanatban. És én a női nyelven írom, mondhatnám jegyezt. Zsolt pedig, ugye ő egy teljesen más karakter, és ezért fantasztikus ez, hogy ez a kettősség, ahogy szerepelünk. Tehát én elkezdek egy témát, és ő pedig ez a témához úgy nyúl hozzá, egy teljesen férfiasan, és egy filozófikus alkatúan, és megmagyarázva, vagy egyáltalán. Tehát egy teljesen más világot tud. Tehát egy téma ezért érdekes, hogy többféleképpen van megvilágosítva, vagy egyáltalán felhozva. Úgyhogy most inkább a kezdeményező most Zsolt, úgyhogy most éppen 3-at kaptam tőle. Én kicsit nehézkesen ráírtam valamelyikre, de aztán utána persze jött a másik téma, ami már az én témám volt, és aztán utána most azt veszem észre, hogy én most persze én most kevesebbet írok. De lesz ez majd máshogy is.
0: Viták voltak már?
2: Én azt gondolom, hogy viták azok egyáltalán nem voltak. Egymást erősítő beszélgetések, dialógusok ezek. De abban Pannának meg igaza van, hogy ez nem föltétlenül csak a kettőnk beszélgetése, mert hogy Éva is ahonnan az információit fölszedi, ahonnan az ő lelke táplálkozik. Azok a gondolatok és azok a mindennapi történések, azok őt ugyan megihletik, de én megpróbálok mindig ugyanarra a gondolatiságra, arra a gondolati síkra, mélységre eltalálni, ahonnan ő érkezik, és ebbe a gondolkodásba azok is be tudnak jönni, be tudnak hatolni, mint például Panna, aki gondolkodó ember módjára, érző ember módjára szintén hozzászól ezekhez a versekhez és a dinamikájukhoz. Mit értek ez alatt? Az imént említette a Krasznahorkait például, akinek nyilván fantasztikus teljesítmény, abszolút gratulálunk. Én az ő munkásságát ugye már 18-19 éves koromtól kezdődően, amikor elkezdett ő is ugye filmezni együtt a Tar Bélával, onnantól kezdődően nyomon követtem, én először film élményeim voltak, forgatókönyvírását ismertem meg, és akkor utána ismertem meg a köteteit. Egészen elnyúlóan odáig, mint például a Max Neumannról készült kis kötete, ahol hát ugyancsak egy fantasztikus grafikust, festőt vett elő, ugye baráti módon ugyanígy. Elővette a munkásságát, a Krasznahorkai, és írt róla egy csodálatos kötetet. És amikor picit készülve is erre a beszélgetésre, én elolvastam újra ezt a kötetet, aminek az a címe, hogy Állat van bent. Én akkor dermedtem rá, hogy az a közeg, ahonnan ő megfogalmazza ezeket a gondolatait. Hát igen, nem véletlen az, hogy én eljutottam oda, hogy őt olvassam, mert valami hasonló, mint amit én is gondolok. Egy olyan mélységig viszi le a gondolkodást, a képekről való tanúbizonságtételt, amely azt kell, hogy mondjam, hogy Pilinszky Jánosi mélységeket idéz meg, és én mindig is kíváncsi voltam arra, hogy amikor például a Pilinszky János azt mondja, hogy mélyre kell menni, és amikor már úgy érzi, hogy annyira fáj, hogy nincs lejjebb, akkor még egy lépést tesz lefele. Mindig kíváncsi voltam erre az alapra, erre a mélységre, hogy mi ez. És a Krasznahorkai képes ott sétálgatni, ezen a metafizikai síkon. És én azt gondolom, hogy Évának a gondolatai is valami hasonló képiségből jönnek elő, mint ahol a Max Neumannak a képei. És ugyanúgy lehet rá most ebben az időszakban is reagálni. Nyilván nem összehasonlítani akarom magamat a Krasznahorkaival, meg Évát se a Neumannal. Mindannyian különböző emberek vagyunk, meg hát különböző stációjában járunk a tehetségnek, meg az éveknek. És Pannának még a gondolatait azért idézném idebe, mert hogy ő volt az, aki ezeket a verseket, gondolatokat, kiadásokat látva arra buzdított bennünket, hogy menjünk előre. És léptünk is egyet, mert létrehoztunk például egy olyan alapítványt, ami a magyar filozófiát egy picikét megihletheti. Ennek az a neve, hogy Magyar Filozófiáért Alapítvány, és ezt azért hoztuk létre, mert hogy Vajda Mihály, egykori professzorom, tanárom halála annyira bántotta a lelkemet, hogy úgy gondoltam, hogy valamit kell az ő emlékére letenni, valamit az asztalra, és hogy most ez a kávé itt van előttünk, ebben a kávézóban, úgy ezt az alapítványt meg a filozófia oltára előtt tettük le, és ezt igazából Évának, meg Pannának köszönhetem.
3: Nagyon szépen köszönöm, és hogyha már megszólítottál Zsolt, akkor azért annyit elmondanék, hogy a krasznahorkaira jellemzőek a nagyon-nagyon hosszú mondatok. Nagyon-nagyon hosszú mondatai vannak, tehát az egyik műve például 418 oldal, egyetlen egy mondat, és valóban nem hasonlítjuk Tasnádi Évát és Pető Zsoltot, egyébként dr. Pető Zsoltot, elnézést, hiszen PhD-zett filozófusról van szó, krasznahorkai Lászlóhoz. Ugyanakkor a messenger versek egymásra rímelése és valahol tart a végtelenben.
0: Itt a mélységekről beszélgettünk már, de a férfi-női lélek mélysége különállóként, külön megtapasztalhatóként előjön ezekben a versekben?
1: Szerintem abszolút igen. Két világot képviselünk. Én nőiességet teszek bele, ő a férfi dolgot teszi, tehát egyértelműen másképpen gondolkozunk. Ami érdekes, hogy rá kellett jönnöm, hogy én mindig úgy optimistában látom a dolgokat, tehát mindig így építek. Tehát van egy téma, és azt én utána mindig valahogy, vagy a legvégére mindig csak úgy kinyitom ezt a témát, hogy azért van még más lehetőség is, és azért bízunk. Ha erre Zsolt, amikor megírja a verset, az ő kis versét, ami válasz, akkor ezt úgy lecsapja. Tehát, hogy egy érdekes dolog, igen, hogy itt egy kicsit hadakozunk is egymással, és ezen szoktunk is nevetni, hogy én így felépítek valamit, és abban
2: pillanatban... De ez nem vita, mint amit az előbb kérdezett.
1: Hanem ez a tipikus női karakter valószínű, és a kicsit az összecsapások, de ez abszolút baráti szempont, baráti stílusban. Én nagyon szeretném azt, hogyha a mi Zsolt kinézett verseket azért a mi végül is előadásunkban is el tudnánk mondani, mert így nagyon nehéz egy versről beszélni, vagy egy ilyen hangulatról beszélni, hogy igazán nincsen előttünk azt, hogy miről is.
2: Éva most olyan tájékra elvezett, amit érdemes egy kicsit alátámasztani, én azt gondolom, hogy miért vagyunk ott ennél a témakörnél. Mert hogy például ugye volt Debrecenben egy rendkívül tehetséges színész, ugye Bertók Lajosnak hívták. Általam is rendkívül tisztelt, az én fiatal koromat rendkívül meghatározta, én egy-két évet láthattam sajnos csak játszani, mert amikor nekem már kinyílt a tudatom, hogy én figyelmes legyek az ő művészetére, színészi alakításaira, addigra már elhunyt. És megdöbbenéssel tapasztaltam egyszer, hogy amikor bennünket riporterként annak idején meghívott az édesanyja a minden évben megrendezett emléknapjára vagy emlékestjére Lajosnak a saját családi házukba, láttam egy képet fönt a falon. És ez a kép 20-25 évvel később Éva galériájában elém villant. És én megdöbbenve tapasztaltam, hogy mi ez a kép. Mondom, hogy kerül ez ide? És hát akkor jöttem rá, hogy ezt Éva készítette. Ajándékba adta annak idején az anyukájának. Ez a kép, ez arról szól, hogy egy hölgy fog egy galambot, vagy egy lélekmadarat a kezében, és lelket lehelni próbál bele. És megpróbálja az, hogy hát, ha elszáll ez a madár. Nekem ezt jelenti ez a kép, hogy még ne haragudjanak a mondatért, de hogy még holtában is hát, ha egy pici anyai lehellet még bele tud ebbe a lélekmadárba, vagy gerlébe szállni, és ez oly könnyűvé tenni esetleg a testét, hogy föl tudna repülni. Ez is egy kezdeti versünk volt. Amikor ezt megbeszéltük Évával, ő reagált rá, és én pedig folytattam, kicsit kiírva magamból ezeket az emlékeket, szépen föl tolultak belőlem, mint egy ilyen biblikus nyelven szóval tóhuvá bohuból, egy ilyen zűrzavarból, egy képiséget és életet nyert el ez a történet egy versben.
1: Lebegek, testen vízben, tetején fekszem, arcomban kint, orrommal lélegzem, hosszan be, ki. Imbálózom, karomat széttárom, lábaim nyújtva egyenesen, egyensúlyban. Mozdulatlan kereszt. Hallom belső ritmikus működésem, fülem cseng. Két világ között lebegek, meg az elemek. Haladtam víztömeg, felettem égiek, levegő, szelek, madarak, hulló falevelek, beborítanak a színek, barnák, sárgák, pirosak, zöldek, együtt ringatózunk bele az őszbe.
0: Egyébként hova jutott el akkor a harmadik kötet? Gondolom volt egy kezdete, hogy elkezdtek levelezni. Mit lehet erről a átalakulásról elmondani?
2: Nagyon jó a kérdés. Nagyon. Én azt gondolom, hogy formailag abszolút letisztultunk. Hát a harmadik kötetre már tudjuk, hogy mit akarunk csinálni. Az látszik. Már akkor, amikor megírjuk a verset és átküldjük egymásnak, már akkor sokkal tisztább és olvashatóbb versformátumú a költemény. És már egyértelműen merném költeménynek nevezni őket, és hagyjuk bele csúszni, mászni a mi élettörténeteinket ezekbe a virágba. És én is egy picit talán, hogy mondjam, inkább a filozófia és a gondolkodás, a bölcseletből fakadó gondolkodásomban hagyom egy picit jobban belecsúszni az érzelmeket, és ezt azért Évának is köszönhetem.
1: A női mi volt? Tehát egy nő persze az érzelmek és az érzések viharában működik, és mi azért, mármint nők, én úgy gondolom legalábbis, egyszerűbben tudunk fogalmazni, nem nincsenek itt ilyen cizellált dolgok, hanem egyszer csak vannak a dolgok, és aztán jön, és az áramlik. A férfiak ezen meg, nem is tudom, teljesen másképpen gondolkoznak, tehát ők úgy gondolják, vajon talán, hogy ez valami burkoltan valami, pedig a nőnél csak úgy áramlanak ezek a dolgok. Zsolt nagyon jól szokta ezt lereagálni, én mindig csodálkozom is rajta, hogy ilyen bonyolult is lehet az, amit én gondolom. Hogy nagyon egyszerű, olyan, amit én próbálok megírni, vagy amit ugye próbálok megjeleníteni. És pontosan ez a jó benne. Tehát én gondolkoztam azon, mert vannak a versek, hogy én ezt önállóan is ki fogom adni, de úgy gondoltam, hogy nem, ez így egész. Tehát így a kettőnknek a dolga igazi. Tehát az, hogy van egy téma, és ezt így körbe tudjuk ölelni, ő az ő stílusával, én az én érzéseimmel egyben, ez így működik, és ennek így is kell működnie.
0: A Rekó Alapítvány szemével milyen a kettőjük kapcsolata, és hogyan épülnek fel ezek a követemények?
3: Nagyon mély lelki kapcsolatot érzékeltem, csak engem már befolyásol a bevezetése is az egyik könyvnek, miszerint, ahogy az Artka galériában meglátta Zsolt Évát, leírja, hogy mit érez, de úgy érzem, hogy egy nagyon mély barátság van köztetek, és ez átjön ebbe a kérdez felelekbe, mert szinte kiegészítik egymást. Tehát nem csak egy szimpla kérdez felelekről van szó, hanem egy gondolati kiegészülésről is.
0: Gondolom, akkor azért nagyon különlegesek is ezek a költemények.
2: Picit néha úgy érezzük magunkat, mintha Lajos királyunk udvarában, Franciaországban egy szép tarokkasztal mellett üldögélnénk, és rendkívül kellemesen elfecserésznénk egymással. Ez a mi dialógusunk egyébként. Korszakokat és korokat átívelő szerintem. Rengeteg témát beengedünk, a legmodernebb mai gondolkodástól kezdődően a metafizikai gondolkodáson át vissza egészen az ősi élményekig, élményszintig. De ez adja szerintem a véghetetlen dinamizmusát is ennek a költészetnek, és én azt gondolom, hogy a mindennapjainkba is beszűrődik. Nyugtat bennünket, segít földolgozni a mindennapjainknak a tapasztalatait. És még egyszer, nagyon fontos, hogy segít bennünket, hogy elinduljunk egy-egy új úton. Mint például ez a filozófiai alapítvány is. Igen, teljesen más a szakmám, én tanárként tevékenykedek, tehát nem egy ilyen hivatali foglalkozást űzök, ami egy picit megköveteli egyébként alapítványnak a működtetését, aminek ugye a kuratóriumi elnöke vagyok. Mégis ezeken a mindennapi problémákon könnyedén átlépek, hogyha belegondolok abba is, hogy Évával is tudok így diskurálni, Annával is tudok diskurálni, és a környezetemben lévőkkel is megpróbálok valami hasonló mélységű mindennapiságot gyakorolni. És nagyon érdekes, hogy vevők rá az emberek. Mindenki azt gondolja egyébként, hogy el van laposodva a mi világunk. Lehet, de mindenki arra vágyik, hogy buborék legyen ebben a lapos világban. És mindenki szereti, hogyha buborékként fordulunk hozzá, és láthatjuk a maga 3-4 dimenziójában. Nem pedig egy csíklapos másikként foglalkozunk csak vele.
0: Nagy mérföldkövek akkor voltak az önök életében, és akkor segíthették valamilyen szinten egymást ezen. Nagy erőt jelentett?
1: Azért érdekes ez a dolog, mert én úgy hiszem, hogy nálam minden ösztönös. Tehát én nem agyalom túl. Tehát egyszer csak van egy dolog, van egy gond, és akkor én azt így mondom. De azt, hogy én ezt miért mondom, azt nagyon jó magyarázom. magyarázatot kapok Pető Zsolttól, hogy ezt miért mondom. Tehát meg van magyarázva, hogy ez valószínűleg ez ezért. És én nagyon hálás vagyok, mert tulajdonképpen én sokszor nem is arra gondoltam volna, vagy legalábbis lehet, hogy arra gondoltam, de nem voltak rá szavaim, hogy én most ezt én ezt most milyen gondolatiságot hoztam valamibe bele. De innentől kezdve viszont lehet, hogy én is fejlődök, mert ugye a filozófikus gondolkodás egy kicsit lehet, hogy már én is beleépítem, de ettől meg azért óckodom, mert akkor már az nem én vagyok. Tehát nekem mindenképpen ösztönösen kell dolgozni, én hogy érzem, és merjem azt vállalni, hogy ahogy gondolom.
2: Tulajdonképpen most Éva nem mondott másik, hogy ösztönösen elhúzódik tőlem, remek. Nagyon jó.
1: Ösztönösen elhúzódik, igen. Igen, nekem már sokszor belemagyarázások. Ami nagyon tetszik, hogy ez tényleg létezik, mert ugyanígy a kép is. Na most, ha nézzük egy képet, hát azt már hányféleképpen látjuk. Na most én elkészítek egy képet, fogalmam sincs, hogy aki fogja nézni azt, hogy látja és mit lát benne. De közben pont ez a fantasztikus a művészetben. Milyen gondolatiságot fog elindítani egy kép. Tehát én elkészítettem azért, amit éppen Zsoltasért, egy ajándéknak szántam ezt a képet, és akinek ajándékoztam, megüzente nekem, hogy Éva, amikor elmegyek otthonról, a nagymamának a szekrényét érintem meg, és ezt a képet érintem meg. Mert olyan hatással van rá, és én szeretem ezt. És aztán ennek a képnek az lett a sorsa, hogy én ezt visszavásároltam, ezt a képet. És amikor ezt Zsoltasz megtudta ezt a történetet, ő ezt látta benne, hogy micsoda történetek ezek. Ez egyszer csak, hogy meglátja 5 évvel ezelőtt ezt. Tehát, hogy mi a folyamat. És pontosan ezért írtam ezt a verset is akkor hozzá, és szép volt, hogy kétszer döntöttem felette. És harmadjára kép választott. Engedtem, elengedtem, és elengedtem a Zsoltit.
0: A képek és a versek összekapcsolódnak az ön életében?
1: Valószínű, hogy igen, de én erről nem tudtam. Tehát ez nekem inkább gondolataim voltak. Tehát, hogyha ránézek egy tujára, vagy ránézek egy teraszon, egy kis virágra, valamit elindít bennem. De az, hogy ezek képek, ezekkel utána kezdtem szembesülni. Igen, tehát ez valószínű, hogy erre nem figyeltem régebben, de azt tudom, hogy a kép, és ugyanígy a vizualitás is, ugye, és akár ez is, hogy fog megjelenteni a szavak összetettségével, a mondatokkal, hogy fog képiesíteni. Igen, valószínű, hogy igen, a képeim azok mesélnek.
0: Van 3 kötet, illetve hány tűzománc?
1: A tűzománcaimnak nagyon érdekes sorsa van, mert elkövettem azt a hibát, hogy nem követtem, hogy mindenképpen meglegyem, úgyhogy most szedem össze őket. Szeretnék egy portfóliót készíteni, hogy tényleg miket készítettem, és megvannak azok, amik igazán döntő képeim, tehát vannak azért olyan képek, amiket nem adok el, de általában úgy vagyok a képeimmel, amik elkészültek, azok megszülettek, és innentől kezdve már nincsen vele dolgom. Ez már nem az én dolgom. Ez menjen. És hagyjon helyet az újnak.
0: Egy kiállítást úgy megszervezni, hogy közben versbemutató is legyen, összekapcsolni ezt a két témát, lehetséges?
3: Olyannyira, hogy már részben meg is valósítottunk, mert hogy Éva hozott tűzománc műveket, a saját műveit, és nagyon szépen illusztrálták a Messenger verseket.
2: Megkérdezte, hogy ugyanabból a mélységből táplálkozik a kép, mint a vers nála. Én azt mondom, hogy maradnék az előző hasonlatomnál, amikor egy síkra gondolunk, ugyanúgy, mint ahogy a legmodernebb fizikában is úgy gondolják most a fizikusok, ugye, hogy a világ alkalmat, hogyha húrelméletben gondolkodunk, hogy mint egy membránról kipattan egy ilyen buborék formájában egy univerzum. Évának ez a művészeti membránjáról pattan ki, mind a kettő. Így hoz létre egymásba érő két univerzumot. És én ezekre próbálok reagálni, meg próbálok sétálgatni ezen a síkon, hogy mi van még körülöttünk, ami hasonló, vagy ami ehhez fogható. Ezért volt nagyon jó, amikor Panna említette, hogy Krasznahorkait is esetleg, hogyha behoznánk ide a beszélgetésre, mert szerintem ő ugyanezen a membránon sétálgat valahol. Vagy lehet, hogy egy még mélyebben lévő membránon. Hát ott, ahol annak idején, hogy a Pirinszki is sétálgatott, én legalábbis ugyanazokat a mélységeket tapasztaltam meg az olvasásuk közben. Csak az egyik egy rövid versformátumban írt legtöbbször, a másik meg egy kilométeres mondatokból összeszőtt regények által próbálja elmondani ugyanazt. Lehet, hogy Pirinszki csak egy pontját ennek a membránnak, Krasznahorkai meg lehet, hogy az egész membránt szeretné elmondani nekünk. Tarbéla meg filmesíteni, ugye? A 7,5 órás sátántangóban például.
0: Gondolom kimeríthetetlen akkor az önök közötti további kontaktus, beszélgetés, verselés, ha így fogalmazzuk.
2: Mondhatok erre valamit? Szerintem így, hogyha 4-en itt ülünk, ez is kimeríthetetlen. A kimeríthetetlen, hogy elosztjuk 2-vel, ugyanolyan kimeríthetetlen lesz.
0: Hogyan tovább? Mi következik az önök életében? Mit várnak a továbbiakban?
1: Nagyon meglepett engem Zsolt, mert ő már a 4. kötetre készül. és már átküldte nekem azokat a verseket, amik majd szerepelni fognak benne. Magam is meglepődtem, mert ez viszont tényleg tudom. Tehát amikor a harmadiknak a kötetét már ugye úgy, ahogy elkészítettük, akkor még születtek versek. És minden elismerésem annak az embernek, aki ugye ezt az egészet ugye kézbe vette, és megtörtént a nyomatás, ugye mert kinyomtattuk ezt a könyvet. Ugyanis ez annyira sokszor változott, hogy még akkor ezt is tegyük bele, meg azt is tegyük bele, és még mindig nem, meg még mindig nem a késztermék, még mindig fogunk még hozzárakni. Na most akkor ezek után van az, ugye, hogy még a negyedik kötetben is már jutott már az a 20-20 vers, vagy 40. Tehát igen, tehát valószínűleg lesz a meglévő folytatás.
2: Ne a kameni. Új kő. Alattam víztömeg. Felettem égiek. Ruhástól ugrottam, és most lebegek. Narancsban ragyogat értem. A tengerben vulkánhoz értem. Ne a kameninél együtt buzgok a forrással, amely föltör. Én mértem ki azt. Magamhoz tértem. Fulladok. Sziklákba kapaszkodok. Túlélem. Remeg a narancsra festett térdem. Szépen felülök a hajópadra. A többiek csak lesnek a Tatra. Nem bújtam ki a húsból, bőrruhából. Lelkem nem szabad. Folytja a levegőért kapkodó torkomat. Ne fess csúf képet magamról, ne fess. Minden fontos csak három betű. SMS, SOS, NFS. Ne a kameninél felnéztem az égre. Máig emlékszem a reneszánsz fényre, mert mind újjászület, aki él. Mind, aki sziklába vésve üzen. Ne a kameninél.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is hozzávetőleg 10%-os orvoshiánnyal küzd Magyarország a hálapénz megszüntetése és a jelentős béremelés ellenére is, nyilatkozta az Inforádió Aréna című műsorában Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Kiemelte a hazai egészségügyet sújtó kettős korfából fakadó problémákat, mivel a középső generáció hiánya miatt 5-8 év múlva súlyos gondok adódhatnak az ellátórendszerben. A szakember szerint hatékony anyagi és erkölcsi ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatal orvosok szívesen vállaljanak munkát a kisebb településeken és a vidéki kórházakban is. Hozzátette, hogy az orvosképzés kapacitásának bővítése, valamint a külföldi hallgatók jelenlétének összehangolása szintén kulcsfontosságú a hiány enyhítésére. Ezen felül a jövőbeli kórházigazgatói pályázatok, a gazdálkodási jogkörök újragondolása, valamint az orvosi hibákért járó nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége teljesen új helyzetet teremtenek az egészségügyben. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődése való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a városházán szervezett véladással is várják az érdeklődőket. Új automata vízminőségmérő bóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tó sérülékeny állapota miatt. A június elején áthelyezett eszköz negyed óránként végzi a méréseket és fél óránként továbbítja az adatokat a központi adatbázisba. A bója figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalmat, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A szakemberek így időben felismerhetik a kedvezőtlen folyamatokat, mielőtt a helyzet súlyossá válna. A mérőbóját a mindenkori vízálláshoz igazítják, jelenleg mintegy 20 cm-es mélységben dolgozik. Az eszköz energiaellátásáról akkumulátor és napelem gondoskodik. Megerősítette az Európai Unió legjobb adóbesorolását a Moody's Ratings változatlanul stabil kilátással. A nemzetközi hitelminősítő pénteki bejelentésében a 27 tagállam erős pénzügyi támogatási képességét és hajlandóságát emelte ki. A Moody's szerint az Európai Unió a világ legnagyobb szupranacionális adósság kibocsátója, amely továbbra is kedvező kamatok mellett jut finanszírozáshoz. A hitelminősítő emellett hangsúlyozta az unió növekvő kölcsönportfóliójának gondos kockázatkezelését is.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: I don't care if they remember me, only Jesus.
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Netcoach Egyesület.
3: Az egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést, pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerek a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk.
2: A középiskolások hosszú hétvégéje.
4: Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanár úrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült.
2: A Kárpátaljai Szövetség.
5: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A NetCoach Egyesület alapítói elkötelezett pedagógusokból, pszichológusokból és kommunikációs szakemberekből álló, önként szerveződött, professzionális közösség. Hisznek abban, hogy a digitális világ nem ellenség, hanem egy lehetőségekkel teli tér, amelyben a biztonság alapja a felkészültség. A NetCoach Egyesület küldetése, hogy a pedagógia és a pszichológia eszköztárával támogassa a családok, gyermekeket,

0: aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk, és mindannyian nap mint nap ugyanazokkal a problémákkal küzdünk meg, hiszen a gyermekeinket ugyanúgy beszippantaná az összes okos eszköz, ami a környékükön létezik, és azt éreztük, hogy ezt tudatosan kell használni, hiszen hogyha egy gyermeknek egy eszközt adunk a kezébe, ezt ugyanúgy meg kell tanítani, mint akár a szelektív hulladékgyűjtést, vagy az élet bármely területén, hogyha megtanítunk nekik valamit, ezt is meg kell tanítani, és így jött létre az egyesületünk most már majdnem 2 éve, és én azt hiszem, hogy nagyon büszkén mondhatjuk ezt erre közösen, hogy az egyesületi tagokkal közösen több mint 4500 gyermeket értünk el most már személyesen, és bízunk benne, hogy ez a szám hamarosan legalább duplázódik.
1: Az mit jelent, hogy személyesen elértek 4500 gyermeket? Iskolákba, intézményekbe beengedik önöket edukációs céllal?
0: Így van, hiszen Magyarországon egy olyan törvény van, hogy iskolába kizárólag olyan programmal lehet bemenni, ami regisztrálva van a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megnézik azt a programot, amit kidolgoz egy egyesület, egy szervezet, vagy egy magánszemély, hogy mi az, amivel szeretné felkeresni a gyerekeket. És ezek tehát nálunk olyan programok vannak, ami az alsó tagozatosokra, a felső tagozatosokra és a középiskolásokra vonatkozik. Ezen kívül nem kell regisztrálni a szülőknek, pedagógusoknak szóló programot, de a gyerekeknek mindenféleképpen. Tehát mi iskolákba mehettünk el, és osztályoknak, munkaközösségeknek, pedagógusoknak tarthattunk így előadást, illetve most nagyon büszkén mondhatjuk azt, hogy egy olyan rendezvényen is jelen leszünk, ami egy keresztény pedagógusoknak szóló rendezvény, és oda mindenkit várnak szeretettel, hiszen ez egy ingyenes rendezvény lesz.
2: Mik azok a területek, amiken szeretnék felhívni a világ figyelmét, illetve a gyerekek és a szülők figyelmét a net használat, illetve a digitális tartalmak esetében?
0: Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudatosan használjuk akár az internetet, akár az okos eszközöket, tehát hogyha én engedem a gyermekemet játszani egy picit az online térben, akkor ugyanennyit engedjek nekik a szabad levegőn is. Nem az, hogy engedjek, hanem rávegyem, inkább így mondom, talán ez így helyesebb megfogalmazás. Tehát, hogy figyeljünk az egyensúlyra. Hogyha a mesterséges intelligencia használatáról van szó, akkor például tudatosítani kell bennük, hogy ez egy gép, nem barát, hogy azt is kritikusan kell használni. Minden, amit ugye az interneten megtalálunk, az nem feltétlenül ellenőrzött tartalom, tehát nagyon kell arra figyelnünk, ugye, hogy a gyerekek is megtanulják azt a kritikus gondolkodást, amivel felismerhetik akár az álhíreket például, vagy a nem valós tartalmakat. Kivel állunk szóba a való életben, ez ugyanúgy az online térben is valós.
3: Feltétlenül erősítjük bennük azt is, és a felnőttekkel is, akikkel találkozunk, hogy az adatokat, amit magunkról megadunk, azt is, hogy mennyire nagy komolysággal kezeljük, mert csak látjuk azt, hogy rengeteg felületen már két lépcsős azonosítóval tudunk belépni, és már nem annyira él az a mondat, hogy az én adatom nem számít, tehát próbáljuk tudatosítani a gyerekeket és a felnőtteket is, mivel szülőkhöz is járunk előadást, felvilágosító előadást is tartani, hogy ezeket mind nagyon komolyan vegyék, változtassák rendszeresen a jelszavaikat, ne mondják meg a gyerekek egymásnak a jelszavaikat, mert ezt már saját maguk is megtapasztalták, hogy akár játékban kölcsön adták egymás belépőkódját, és akkor elvette az akontját, és abból akár így iskolai keretekben is igen nagyon nagy ellentét tudott létrejönni közöttük. Úgyhogy tényleg az abszolút tudatos használat, amit komolyan kell vegyenek, hogy lehet, hogy még majdnem komolyabban venni az internetes teret, az online teret, mint az offline, mert az offline térben vissza tudok kérdezni az adott szemétől, hogy valóban így van? Így gondoltad? Ezt szeretted volna mondani? Viszont ahogy kattintunk az online térbe, elkeveredhetünk és kerülhetünk kellemetlen helyzetekbe is, még néha tudatos felnőttként is. És ezt nem lehet eléggé erősítenünk.
2: A dohányzás valamikor ezelőtt 30-40-50 évvel ezelőtt még orvosi receptre is ki volt írva, mert nagyon sokféle úgynevezett pozitív hatását látták, és el kell sok évtizednek, illetve nagyon sok betegségnek kellett megjelenni az emberiségben, hogy végre lássuk azt, hogy a dohányzás igenis árt, és nagyon komoly betegséget hordoz, és

0: nagyon egészségtelen. Néha azt érzem, hogy a mesterséges intelligencia, illetve a digitális világ hasonló hatást gyakorol a gyermekeinkre. Azt látjuk, hogyha enni akar a gyermekünk, akkor csak akkor tud enni, hogyha mondjuk megnyugtatjuk és egy digitális kijelzőt kap, akkor csendben van, akkor békében. Ha elmegyünk egy étterembe, akkor a gyereket csak úgy tudjuk megnyugtatni, hogyha őket valamilyen formában lekapcsoljuk, és igazából a csecsemőkortól kezdve ezzel tudjuk megoldani. Rengeteg olyan ma problémának tartott szituációt, amely kell, vagy úgy gondoljuk, hogy fontos a felnőttek életében. Mennyire látjuk ebben a párhuzamat, ebben a két esetben, mennyire vagyunk egy ilyen irányban ezeken a területeken?
1: Én azt gondolom, hogy ma még talán felbecsülhetetlen az, hogy micsoda negatív hatásai lehetnek, éppen ezért próbáljuk mi mindenféleképpen azt hangsúlyozni, hogy igenis szükség van a tudatosságra. Hiszen, hogyha arra odafigyelünk, hogy a gyermekeinknek megtanítsuk a helyes használatot, hogyha odafigyelünk arra, hogy mennyit engedünk időben. Én például, nekem 3 gyermekem van, tehát én tudatosan próbálom az ovis legkisebb gyermekemet arra szorítani, hogy ő okos eszköz, tehát akár a mobiltelefonunkat, akár egy tabletet vagy laptopot ne igazán kapjon még, hiszen neki arra semmi szüksége, nem tud írni, olvasni, nem tudná használni. Az más kérdés, hogy néha megpróbálja megkarintani, és csinál egy-két fényképet. De alapvetően nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy gyermek az iskolai időben szorítkozzon arra, amit muszáj, vagy ami számára nagyon fontos, hogy például a kis barátaival is tudjon beszélgetni, akikkel nem jár mondjuk egy iskolába. 3-4 óra bőven elég kellene, hogy legyen. Valójában egy mai 15-16 éves gyerek akár 8 órát is, vagy még többet az okos telefonján tölt, ami szerintem rendkívül sok, főleg ha abból indulunk, hogy akár délután 3-kor jönnek ki az iskolából, edzésre mennek, tanulni kéne, ki lehet számolni, hogy akkor vajon az alvásra mennyi idő marad, mert abból veszik el a legtöbbet.
2: Én még azt is meg tudnám jegyezni, hogy nem csak a gyerekeket szippantja be ez az internetes világ, hanem bennünket, felnőtteket is, és muszáj erre is odafigyeljünk, hogy saját magunk példát mutassunk a gyerekeinknek, hogy lehetőleg, ha engem is mondjuk keresnek telefonon, és éppen vacsorázom, akkor igenis, hogy iktatom akkor azt a telefont, és vagy visszahívom, aki keresett, vagy később próbálom megoldani, mert a gyerekeknek nagyon előrevívő az is, hogy mi milyen példát mutatunk, mert nekem egy döbben benetes az, amikor utazom, vagy jövök-megyek, hogy már néha bármely generációnál azt látom, hogy a social felületek teljes mértékben magukkal ragadták. Mi úgy tudunk felnőttek még a gyerekeknek segíteni, hogy a saját példánkkal mutatjuk, hogy igenis félreteszem, és akár magunknak is időkorlátot használunk, akár a szülői felügyeletet nem csak gyerekeknek, magunkon is érvényesíthetjük.
1: Eszter egy nagyon fontos dolgot mondott ugye el, hogy milyen példát mutatunk, és szoktuk azt javasolni, amikor szülőknek tartunk előadást, és a gyerekeknek is szoktunk elvinni ilyen példát, hogy alakítsunk ki digitális házirendet otthon is. Ez ugye azt jelenti, hogy közösen leül a család, és megbeszéljük azt, hogy a nappaliban hagyjuk mondjuk a telefonjainkat, hogy este 8 után már senki nem veszi föl. Igen, előfordul, hogy anyának, apának dolgoznia kell, és akkor még esetleg előfordul ilyen eset, vagy hogy a gyermeknek este 9-kor jut eszébe, hogy ups, nem érte meg azt a házi feladatot, és azt mindenáron a mobil applikációba találja fel, oldjuk fel a telefonját, de segítsük őket, és figyeljünk arra oda, hogy az egyensúly a való élettel is meglegyen.
3: Az elmúlt percekben a Netcoach Egyesület elnökségi tagját, Duskáné Lábodi Esztert, és elnökét, Nagymarosvári Katalin Évát hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A középiskolások hosszú hétvégéjét a Babesbolyai Tudományegyetem és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet közösen szervezi, és immár 14 éves múltra visszatekintő rendezvénye. Az esemény célja, hogy betekintést nyújtson a középiskolásoknak a felsőoktatási intézmény működésébe és a kolozsvári diák életbe, még a felvételi döntés előtt. Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk az eseményről, annak programjairól és a résztvevő diákokról. A riporter Seres Enikő Aliz.
2: Ugye már 14 éves múltra tekint vissza a középiskolások hosszú hétvégéje, és szervezőként mi az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit mindenképpen szeretnétek átadni a hozzátok érkező diákoknak?
3: Itt a kulcsszót tulajdonképpen ki is mondtad, az élményről van igazából szó. Alapvetően mi úgy látjuk, hogy a középiskola és az egyetem az nagyon más jellegében, nem csak tartalmában, és erről általában csak mesélni tudunk a középiskolásoknak, vagy a középiskolások valakinek az elmondása alapján értesülhetnek az egyetemi élményekről, viszont úgy gondoljuk, hogy amikor eljönnek a középiskolások hosszú hétvégére, részt vesznek előadásokon, részt vesznek műhelytevékenységeken, akkor betekintést kapnak egy picit az egyetem életbe, részesülnek az élményből.
2: Ugye a diákok gyakran csak a felvételi tájékoztatókból ismerik az egyetemet. Miért tartjátok kulcsfontosságúnak, hogy már személyesen is megízlelhessék a kolozsvári egyetemista életet?
3: Itt van még egy kulcsszavunk, és ez a kulcsszó a hitelesség. Amikor eljárunk a középiskolákba mesélni az egyetemi életről, akkor nyilván az ember önkéntelenül is igyekszik egy picit jó színben tüntetni fel az egyetemet. Itt nem arról beszélek, hogy az egyetem egyébként rossz lenne, vagy, és mi megpróbálnánk jónak eladni, de egy nagyon hiteles tapasztalat, amikor találkoznak a tanárokkal, meghallgatod, hogy egyáltalán egy tanár hogy nyilvánul meg, hogyan vezet le egy kérdéssort, hogyan vezet le egy kutatást, és ez egy nagyon hiteles élmény.
2: Meg amúgy szerintem így mindenkinek meg kell tapasztalja egy kis időre a kincses városnak a hangulatát egyébként. A szakmai előadásoktól a workshopokig elég sűrű a program kínálat, ugye? És hogyan sikerült egyensúlyt találni a tanulás, a tudomány népszerűsítés és a kötetlen kikapcsolódás között?
3: Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy itt a kikapcsolódás azok az előadások. Ugye a megnyitón is elhangzott, hogy Kolozsvárnak van egy vibe-ja, és nyilván szeretnénk, hogyha az iskolások ebből is részesülnének, de hát itt ilyen teljesen prózai megfontolásból igyekeztünk az estéiket szabadon hagyni a diákoknak, illetve a szombat délután az szintén szabadon marad. Nem akarjuk lerohanni őket. Úgy állítottuk össze az előadásokat, hogy minden szférából, minden kar szólaljon meg, vagy minden intézet, tudják meglátogatni a lehető legtöbb intézetet, tudjanak találkozni a lehető legtöbb oktatóval a workshopokon, de azon kívül elég sok szabad időt hagytunk nekik.
2: Ugye a csütörtöki érkezéstől a vasárnapi zárásig pontosan milyen fő programokon vehettek részt a diákok?
3: A programokkal azt hiszem, hogy azt mondhatnám, hogy az egyetemnek a mindennapjait próbáltuk egy picit rekreálni. Vannak nagyobb előadások. A megnyitón szerveztünk egy nagyobb lélegzetvételű előadást, amit a történelemkarnak az egyik oktatója tartott. Ez egy ilyen kifejtettebb előadást szimulál. Utána három párhuzamos szekcióban zajlottak az előadások. Azzal a logikával, ahogy az előbb is említettem, hogy minden kart megszólítottunk, minden magyar intézetet megszólítottunk, aki csak tudott, bekapcsolódott, és azzal a logikával állítottuk össze három párhuzamos szekcióban a programot, hogy egyszerre ne legyenek ugyanabból a doméniumból előadások. Hogyha valakit a magyar irodalom érdekel, akkor tudjon beugrani arra, de utána tudjon átmenni egy szociológia előadásra, utána tudjon átmenni egy fizika előadásra történetesen, tehát hogy tematikus változatosság legyen tulajdonképpen, és a diákok minél több mindenbe tudjanak bekapcsolódni. Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanárúrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült. Egy pár évvel ezelőtt a középiskolások hétvégének a programja nagyjából az előadásokban merült ki, de nagyon sokan jelezték, hogy a főépületen kívül szeretnék látni a karoknak a székhelyeit. Ezen kívül szeretnének ők maguk is aktiválni. Most nyilván az előadások után kérdéseket tehetsz fel, de ez nem azonos egy workshoppal például, ahol konkrétan bekapcsolódhat, mint egy szeminárium szerűen, tehát a workshopok a szemináriumokat rekreálják, és ami egy rendkívül fontos aspektusa ennek a középiskolások hétvégéjének, hogy amikor mi egyetem bemutatót tartunk, az egyetem teljes kínálatáról tudunk egy általános bemutatót tartani. Viszont amikor a diák ellátogat egy adott karra, ami iránt konkrétan érdeklődik, akkor konkrétan a karnak a kínálatáról értesül, konkrétan a karra való felvételinek a lépéseiről értesül, felteheti a kérdéseit, megnézheti a karnak a saját tereit, és hát ez egy specifikus, egy ilyen mély fúrás tulajdonképpen a felvételi folyamat. Ezen kívül, hát ami a kincskeresést illeti, szerveztünk egy kincskeresést a diákoknak. Kolozsvárnak vannak olyan jellegzetes terei, ami fogalom tulajdonképpen a főtér, vagy a fellegvár, vagy Mátyás szülőháza. Ezek ilyen szájhagyomány útján élő helyek, és szeretnénk, hogyha meglátogatnak, még mielőtt eljutnak Kolozsvárra egy ilyen nem hivatalos városnézésként. Nyilván ez egy fakultatív program, tehát ha ők saját szakállukra szeretnék megnézni a várost, akkor erre is lehetőségük van, de ha szervezett formában, akkor ebben is részt vehetnek. A vasárnapi napon pedig megtartjuk azt a bizonyos általános egyetembemutatót, ahol elsősorban olyan lehetőségekre fókuszálunk, amelyek az egyetemnek a nemzetközi kapcsolatait illetik, vagy az általános kínálatot, a külföldi tanulmányutat is hasonló.
2: Következő kérdésem az lenne, hogy hányan gyűltek most össze ezen a hétvégén, és Erdély mely vidékeiről, megyéből érkeztek a diákok?
3: Mindenhonnan. Nagyon röviden fogalmazva, nagyjából 200 diákunk van, és Kovászna megyétől Hargita megye, Maros megye, Fehér megyéből, sőt a Partium különböző vidékeiről is érkeztek hozzánk, Aradról, illetve Szatmár, Bihar, tehát igyekszünk minél átfogóbban megszólítani Erdélynek az iskoláit.
2: Igen, ilyenkor mindig jó hallani, hogy igyekeztek azért az ország különböző pontjaiban élő diákokat megszólítani, és az előző kérdéshez visszacsatolva, mennyire sikerült megszólítani a kisebb településeken élő középiskolásokat, és volt-e külön törekvés esetleg arra, hogy ők is eljussanak Kolozsvárra?
3: Erről azt kell tudni, hogy a program elsősorban fókuszáltan a vidéki középiskolák végzettjeinek szól. Ezt úgy kell érteni, hogy az egyetemnek van egy projektje, amely kifejezetten a vidéki középiskolások tájékoztatását célozza. Most lévén, hogy vidéki középiskola kevesebb van, kisebb a diák létszámuk, amit itt a diák létszámon látunk, hogy a városiak többen vannak, de elsősorban fókuszáltan törekszünk arra, hogy a vidéki középiskolákból is eljussanak, és ez az idén sikerült is. De több olyan iskolánk is van, amely igazából egy román tannyelvű középiskola, de van egy magyar tagozata. És akkor nagyon figyelünk ezekre az osztályokra, hogy ők is eljussanak. Azért vannak itt jelenleg többen városiak, mert nyilván egy olyan középiskolából, ahol 600-an tanulnak, többen fognak eljönni, mint onnan, ahol 100-an tanulnak például.
2: Akkor igazából valahogyan pont így szűrtétek így a jelentkezőket? Mert a következő kérdésre reflektálva, hogy ugye minden jelentkező előtt nyitva áll ez a program, vagy túljelentkezés miatt valamilyen szempont alapján szűrnötök kell a résztvevőket?
3: Nem szűrésről beszélnék föltétlen. Mi igyekszünk mindenkit megszólítani. Van egy, hogy mondjam, egy kontakthálózatunk Erdélynek szinte az összes iskolájával. Mivel ez a program alapvetően úgy épül fel, hogy a diákoknak ne kerüljön pénzbe, tehát az egyetem biztosítja az utazást, a szállást és az étkezést, egy létszámkorlát van, amely az iskoláknak a diák létszámához viszonyul, a kisebb iskolákból kisebb ez a létszám, nagyobb iskoláknak nagyobb ez a létszám, azonban nagyon fontos tudni azt, hogy nyitva áll alapvetően a program, hogyha többen szeretnének jönni, örömmel fogadjuk őket, viszont ebben az esetben a plusz jelentkezők önmaguknak állják a költséget, vagy az iskola állja a költségeket.
2: És végül zárásként az lenne az utolsó kérdésem, hogy ha egyetlen tanáccsal kellene útnak indítani a fiatalokat, akkor mi lenne az?
3: Nagyon sokat jártam iskolába, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és amit megtanultam, azt soha nem bántam meg. Megtanultam, az soha nincs pluszba, és valamilyen formában minden szervesült, vagy egy picit minden segített abban, hogy jobban boldoguljak az életben, még akkor is, hogyha akkor, amikor tanulnom kellett, nem láttam különösebben hasznát, de a nap végén, amit megtanultam, az attól soha nem kevesebb lettem, hanem mindig egy picit több.
1: Az elmúlt percekben Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. A hagyományos kárpátaljai találkozót szeptember 11-e és 13-a között tartották meg Balatonföldváron, melyet a Kárpátaljai Szövetség kezdeményező bizottságának közreműködésével szervezték. Az első napon a közel másfél száz vendéget Kovács Sándor, magyar örökségdíjas, honismereti író, a Kárpátaljai Szövetség aktivistája üdvözölte és nyitotta meg a találkozót. Ezt követően vetített képes előadást tartott a kárpátaljai magyar emlékművek hányattatott sorsáról. A második napon a Kárpátaljai Szövetség szükség szerinti 39. közgyűlését a kezdeményező bizottság szervezésében rendezték meg. Az eseményekről bővebben dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja nyilatkozott rádiónknak.
2: Sok éves múltra tekint vissza a Kárpátaljai Szövetség, amely 2026-ban is megszokott konferenciát tartotta az elmúlt napokban, a szeptember 11 és 13 között. Mit kell tudni ennek a szervezetnek a múltjáról, céljairól, mit kell tudni a Kárpátaljai Szövetségnek a tevékenységéről?
3: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89 szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség. Hát az első vezetője volt Lator László, aki nemrég hunyt el, Kossuth Díjas költőíró, aki Földink, az ugocsavidéki Tiszasásváról való, és az akkori vezetőségben még megemlíthető S. Benedek András irodalomtörténész, Balla Gyula irodalomtörténész, hát ők már mind azt lehet mondani, hogy hunytak, viszont ezt a munkát folytatták, és azt lehet mondani, hogy tehát meghaladta az 1000 tagot is, ez volt a csúcs, Katona Tamás idejében, ismerjük őt annak idején, hogy az MDF-be államtitkár volt, és közben elvállalta ugye a Kárpátaljai Szövetségnek az elnöki tisztségét, azért, mert érzelmi és származási szálak fűzték Kárpátaljához, és nagyon szerette. Nos hát az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy rengeteg programot hajtott végre, egybefogta az elmúlt évtizedekben a Magyarországra átköltözött írókat, költőket, festőművészeket, továbbá beindította a Kárpátaljai Hírmondó című hetilapot, amelynek alapító főszerkesztője Füzesi Magda volt, majd végül átadta Szemere Juditnak, aki máig vezeti, és egyben most az újra választott elnökség tagja is. Hát a programok közül még kiemelkedő az, hogy havonta gyakorisággal rendeztük meg az őszi, téli, tavaszi hónapokban a Kárpátaljai Estéket, amely kulturális fórum is egyben, ahol kötetlen beszélgetésben mutatkoztak be a ott élő, illetve Kárpátaljáról meghívott írástudók, képzőművészek, a tudománynak a képviselői, könyvkiállításokat rendeztünk, és hát az egyik csúcspontja azt, hogy a Kárpátaljai Szövetség korábbi elnöke Benza György kezdeményezésére, amikor Millenniumi Év sorozat volt, rendezvénysorozat, hát felkérte Kovács Anton ungvári festőművészt, aki megfestette a 64 vármegye valamelyik kiemelt történelmi objektumát, templomot, vagy várat, vagy középületet, és abból nyílt egy olyan vándorkiállítás, amely jóformán Magyarország megyei közül mindenhol meg volt nyitva. Sajnos Kárpátaljára nem tudott eljutni a közben kitört háború miatt, és hát ezen kívül a Kárpátaljai Szövetség segítséget nyújt a kárpátai fiataloknak. Korábban volt egy ösztöndíj programja, ami eléggé jól működött a háborúig, és hát azt lehet mondani, most az utóbbi 5 évben, amióta háború tart, a magyar-magyar kapcsolatok erősödtek. Szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy háromlábú székként az egyik, akik ott maradt a Kárpátalján, mások, akik eljöttek Magyarországra, illetve a távolabbi országokba, harmadik pedig a Kárpátalja barátai, akik segítik a mindkét csoportnak vagy rétegnek a életét, munkáját. Most hát a mostani legutóbb a Balatonföldváron, amikor megtartottuk a, azt lehet mondani, hogy a kárpátai találkozót a Riviera Park Hotelben, ez szükségszerű volt ez az összejövete, mert időközben lejárt a mandátuma Rezsa István elnöknek, és a főtitkár pedig Seremet Sándor személyben lemondott, nem csinálja tovább, mert más elfoglaltságokat, így került sor mondani a tisztújításra, és hát ennek eredményeként azt lehet mondani, hogy úgynevezett tagrevíziót is, vagyis tagfelújítást is el kellett végeznünk, és hát az ott megjelent mintegy 102-en kitöltötték a belépési nyilatkozatot, és ezt követően határozatképpen az egybegyűltek, megválasztották másodszor a Benza Györgyöt a Kárpátai Szövetség elnökének, és hát az elnökség tagja lett többek között Kótyuk Erzsébet, aki Ráti születésű, kétszeres doktor, továbbá Szemere Judit, akit említettem, és az Eszenyből elszármazott Kovács Sándor, örökségdíjas, honismereti szakíró, és szerény személyiségem, mert én úgy van két laki vagyok, tehát itt is tartom a frontot, ott is, és hát a felügyelőbizottságba bekerült az ungvári származású Balog József újságíró, aki korábban a Kárpát-Igaszóba dolgozott, és a Beregszázi származású Kövér Katalin, valamint Fuchs Andrea. És hát egy úgynevezett választmányt is sikerült talán összehozni, megszavazni, amelynek tagja lett a Beregszázi származású Szécsi Szabolt, Pókos István, Keresztény István, hát sorolném még Füzesi Magda, Hartman Eszter, Jeszenszki Gábor, Jogász Kovácsné, Martonén Erzsébet, és szembe jutott még Méhes László, Ortutai Mária, Ötvös Sándor, Perec László, Szabóné Badik, Dolores Talipszki Endre, aki korábban ugye főkonzul volt Beregszázba, és említeném még Szőlősi Tibor doktort, és a fiatalok közül a Hóvár Egyesület, mely tavaly alakult meg, és dr. Úr Viktor Roland személyében, ő képviseli a fiatalokat, akik tulajdonképpen a háború óta ott élnek Magyarországon, és próbálják összefoglalni a fiatalokat. Hát sportterületen Varga Sándor, híres viski futballista, vagy vegyük szóval Abolai Csekmeéva, aki annak idején 90-es években, múlt században neki köszönhetően épült fel a Beregsomi általános iskola. És hát ezek alkotják, és hát az elkövetkező időben tulajdonképpen új programok fognak indulni, és hát készülünk, azt lehet mondani, a 40. évforduló méltó megünneplésére. Ez azt jelenti, hogy kiállítások lesznek, egy emlékkönyvet állítunk össze, egy kikicsoda, egy gyűjteményt is, hiszen van miről 40 év alatt beszélni, úgy az eredményekről, mint hogy mondjam, a programokról. Hát azt lehet mondani, hogy a Balatonföldvári találkozó ezúttal is sikerre zárult, hiszen azok jöttek el, akik fontosnak tartják azt, hogy összetartozzunk, és hát további kapcsolatuk révén erősítsék ezt a mozgalmat.
4: Azt, hogy a Hóvár Egyesület és a Kárpátaljai Szövetség együttműködése létrejött ezen a találkozón Balatonföldváron, ez mennyiben előrelépés mondjuk az önök szervezetének, szövetségének életében?
3: Hát annyiban előrelépés, hogy azért ugye az idő megy, és sokan, akik korábban részt vettek, azt lehet mondani, hogy a 60-70 évesek, és kell egy úgynevezett frissítés is a sorainkba, másképpen pedig a helyzet hozta elő azt, hogy a Hóvár Egyesület megalakuljon, hiszen az 5. éve tartó háború miatt sokan nem tudtak hazamenni, és hát valamilyen módon, hogy a úgynevezett közösségi együttgondolkodás, programokon való együttlét, és hát hogy ne érezzék magányosan magukat azok a fiatalok, akik átjöttek Magyarországra, azokat próbálja mozgósítani, és hát így mind a két szervezet rájött arra, hogy szüksége van egymásnak, hiszen a Kárpátai Szövetségnek van egy székháza, ahol egy közel 500 férőhelyes konferencia, koncertterme van, ezen kívül kisebb termei, ahol közösen vagy külön-külön is el lehet bonyolítani bármilyen kulturális rendezvényt, és hát azt is lehet mondani, hogy ne csak Budapest központú központú legyen a tevékenység, ezért a vidéken élő fiatalok, illetve nem csak fiatalok, idősebbek összefogása tagként való felkérései is folyamatban van. Úgyhogy mind a két szervezet átlátta ennek a lehetőségét, és hát úgy gondolják az elnökség tagjai, hogy ebből egy sikeres programsorozat, együttműködés valósulhat meg mindegyik szervezet javára.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldásunk a munkájukhoz, és külön köszönjük, hogy beszélgetettünk a Kárpátaljai Szövetségnek a 39. közgyűlésről, és tényleg az elmúlt sok évtizedes munkájáról.
3: Én is köszönöm a lehetőséget a Kárpátaljai Szövetség elnöksége nevében. Sok sikert kívánok önöknek is.
1: Az elmúlt percekben dr. Dubka Györgyöt, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Fontos közleményt adott ki a Gondos Óra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult, a hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A Gondos Óra ugyanis államilag biztosított, teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. Négy napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Bővült a nemzetközi turizmus az első fél évben az ENSZ turisztikai világszervezetének legfrissebb jelentése szerint. A közel-keleti konfliktus a magas olajárak és az inflációs nyomás ellenére mintegy 690 millióan utaztak külföldre, ez 4,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, bár a globális ütem lassult. Afrika és Európa jelentős növekedést mutatott, még a Közel-Keleten 22%-os volt a visszaesés. A szakemberek az egész évre vonatkozó globális növekedési előrejelzésüket 1-2%-ra mérsékelték. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagytestű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hogyan válj nagylelkűvé? Második rész. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Példabeszédek könyve 11. fejezet 24-es vers. Valaki egyszer ezt mondta a pénzről. Sehogy sem jöhetsz ki jól a dologból. Ha a pénzkeresésre koncentrálsz, anyagias vagy. Ha próbálsz pénzt keresni, de mint hiába, vesztes vagy. Ha sokat keresel és megtartod magadnak, fösvény vagy. Ha elköltöd, amit megkerestél, tékozló vagy. Ha nem érdekel a pénzkeresés, nincs benned ambíció. Ha sokat keresel, de még a halálod napján is tiéd a vagyonod, bolond vagy, mivel magaddal próbáltad vinni. Csak akkor lehetsz igazán sikeres a pénzkezelés terén, ha lazán tartod a kezedben, ha nagylelkűen bánsz és értéket teremtesz vele. 1889-ben az iparmágnás Andrew Carnegie írt egy értekezést a Gazdagság evangéliuma címmel, amelyben azt mondta, hogy a gazdagok életének két korszakból kell állnia. A vagyon felhalmozásának, majd a vagyon szétosztásának időszakából. A nagylelkű hozzáállás megőrzésének egyetlen módja az, ha szokásoddá teszed, hogy adsz az idődből, a tehetségedből, a figyelmedből, az erőforrásaidból és a pénzedből. Hogyan válhatsz hát nagylelkűvé? Először is vizsgáld meg, hogy mennyire vagy a vagyontárgyait fogja. Válasz ki közülük egyet, amelyet igazán becsesnek tartasz, majd gondolj valakire, aki fontos neked, és akinek szüksége van rá, majd add oda neki. Másodszor fektesd jó ügyekbe a pénzed. Ha ismersz valakit, aki valami igazán nagyszerű dolgot tervez, biztosíts számára a megvalósításhoz szükséges forrásokat. Segíts azoknak, akik nem tudják viszonozni. Ahogy John Bunyan mondta, ha a mai napon nem tettél valamit valakiért, aki sosem tudja visszafizetni, akkor nem is éltél. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kezdődik a Svéd Asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában szólunk arról, hogy a száraz forró időjárás miatt jelentősen emelkedett a tűzesetek száma országosan, így Szabolcsvár megyében is.
2: Idén augusztus végéig 1691 tűzeset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ebből 1234 szabadtéri tűz volt, ez megdöbbentően sok. Ez a több mint 1200 hektáros terület egyébként akkora, mintha leégett volna közel 1900 focipálya, és a számok mögött minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll.
1: Ezt követően az ökörítói fergeteges táncegyüttesről hallhatnak. Az együttes vezetője Kajus László.
3: 1962-ben kezdtem el táncolni, és 95 óta egyesületként működik a tánccsoport, és 95 óta vagyok valamilyen vezető. 95-től 2000-ig gazdasági vezetője, 2002-től pedig a vezetője.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen Svéd Asztalunk most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Az idei esztendő első 8 hónapjában már 1691 tűzesethez riasztották a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltókat. Ezek közül 1234 szabadtéri tűz volt. Ez a szám jelentősen meghaladja az elmúlt évek egész éves adatait is. 2025-ben 677, 2024-ben 607, 2023-ban pedig 397 szabadtéri tűzesetet regisztráltak a vármegyében. A száraz forró időjárás kedvezett a lángok gyors terjedésének. A szakemberek szerint azonban a szabadtéri tüzek döntő többsége emberi tevékenységre vezethető vissza. Az idei nyár több hónapig tartó nagy kiterjedésű tűzesetet is hozott. A megelőzésről, a tűzgyújtási tilalom szabályairól, a tűzoltók terheléséről és az őszi fűtési szezonra való felkészülésről Rutkai Dér Vivien tűzoltó főhadnaggyal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével Bekfi Mária beszélget.
2: Kezdjük akkor a legfontosabb számokkal. Hogyan alakult az idei év első 8 hónapja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltóságok számára? Hány tűzesethez vagy műszaki mentéshez kellett kivonulniuk?
3: Idén augusztus végéig 1691 tűzeset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ebből 1234 szabadtéri tűz volt, ez megdöbbentően sok. Ez a több mint 1200 hektáros terület egyébként akkora, mintha leégett volna közel 1900 focipálya, és a számok mögött minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll. A tűzoltóknak egyébként sokszor megterhelőek ezek a beavatkozások, hiszen a melegben minden mozdulat nehezebb, az energia gyorsabban fogy, jelentősebb maga az izzadás is ugye a védőruhában, a nagy forróságban. A megfelelő ellátás, a tűzoltók pihentetése ilyenkor kiemelten fontos, de további cél az, hogy kevesebb szabadtéri tűz legyen, a kárfelszámolások pedig ne húzódjanak el, illetve az oltóvízellátottság is folyamatos legyen. Ahogy említettem, 1234 szabadtéri tűz volt augusztus végéig itt a térségben. Ez azért megdöbbentő, mert hogy nagyon magas az előző éveket, hogyha nézzük, és egész éveket nézünk, akkor tavaly, tehát 2025-ben 677 ilyen eset volt, 2024-ben 607 darab ilyen eset, 2023-ban pedig mindössze 397 egész esztendőket soroltam, tehát a tavaly előtti évet is, hogyha nézzük, akkor kétszer annyi volt a szabadtéri tűz idén, mint az előző években.
2: Betudható ez az idei kánikulának?

0: és a száraz nyárnak?
1: Is, de sajnos az elmondható, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabadtéri tüzek 99%-a valamilyen emberi tevékenységre vezethető vissza. Tehát valóban a szárazság az ugye mérvadó ebben a helyzetben, ebben a témában, viszont mindig van valamilyen emberi tevékenység, ami elindítja ezeket a szabadtéri lángokat, szabadtéri tüzeket. A legtöbbször figyelmetlenség, hanyagság áll a háttérben, de sokszor előfordul, hogy nem a gondatlanság, hanem akár a szándékosság merülhet fel egy-egy ilyen tűzeset miatt, hiszen belegondolunk, akár csak egy eldobott és rosszul beoltott cigarettacsik is okozhat már szabadtéri tüzet, vagy vannak olyan esetek, ahol mondjuk ágakat, gajakat égetnek, és onnan indul el a szabadtéri tűz, és ez nem feltétlen csak pár négyzetmétert érinthet, hanem vannak több hektáros, nagy területeket érintő szabadtéri lángok is.
0: Volt olyan időszak ezen a nyáron, amikor a szokásosnál jóval több volt a riasztás? Ugye volt egy-két olyan hét, amikor a hőmérséklet 40 fok fölé is emelkedett. Gondolhatom, hogy ebben az időszakban akkor megnövekedett a riasztásoknak is a száma.
1: Valóban volt ilyen, tehát tényleg amikor nagyon nagy szárazság volt, nagyon nagy meleg volt, akkor jellemzően több volt a szabadtéri tűz, mint azokon a napokon, amikor picit enyhébb volt az időjárás, és esetleg mondjuk kedvezett olyan szinten, hogy mondjuk volt egy kis esős időszak. Augusztus elején például Balkány és Tiszalök településeknél is elhúzódó szabadtéri tűzoltások voltak, több napig tartó munkálatok voltak ezen a nyáron egyébként 11 helyszínen. Csak ez a 11 helyszín, amit említek a nyári időszakban, 870 ezer négyzetmétert érintettek szabadtéri lángok, és 102 tűzoltó gépjármű, 25 vízszállító dolgozott a területeken, tehát tényleg azt gondolom, hogy jelentős beavatkozások voltak az elmúlt hetekben. Egyébként azt is érdemes tudni, hogy több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Maga a tűzgyújtási tilalom ugye fokozott tűzveszélyt jelent. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, fásításokban és az 1200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanok, de ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti felsítások, de tilos a parlag és gazégetés is. Nagyon fontos, hogy például itt a térségünkben is, például a megyeszékhelyen, Nyíregyházán is vannak olyan parkerdős részek, ahol vannak kialakított tűzrakóhelyek, ilyenkor azokat sem szabad használni, tehát ott nem lehet szalonnát sütni, vagy éppen bográcsozni.
0: Említette, hogy voltak több napon át tartó tűzes is, okozott-e ez valamilyen fennakadást a munkájukban? Például ugye a hosszabb beavatkozásoknál a tűzoltók terhelésében, vagy az utánpótlás biztosításában voltak-e esetleg fennakadások?
1: Abszolút nincsen, hiszen azért a szakemberek meg maga a szervezet felkészül mindig ilyenre. Ahogy említettem, ilyenkor még jobban figyelünk a kollégáknak a pihentetésére és a megfelelő ellátására, akár mondjuk ugye az izzadás, a sóvesztés miatt étellel, illetve megfelelő folyadékbevitellel, tehát mindig odafigyelünk, hogy megfelelőek legyenek a kárfelszámolások. Nem volt ilyen jellegű eset szerencsére.
0: Mit tehetünk a megelőzés terén? Tehát hogyan tudjuk felhívni a lakosok figyelmét, vagy akár családon belül a gyermekekkel is? Ugye megkezdődött a tanév, hogy beszélgessünk arról, hogy mit és hogyan szabad a tűzbiztonsági szabályok terén.
1: A legfontosabb az, hogy mindenki tudja, hogy mit is jelent a tűzgyújtási tilalom, és ilyenkor egyáltalán mit lehet tenni, vagy mit nem. Maga a szabadtéri égetéssel kapcsolatosan hazánkban főszabály az, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi. Tehát például belterületen növényi hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, hogyha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett lehet ilyen tevékenységet végezni. Például Nyíregyházán az önkormányzati rendelet azzal kapcsolatos, hogy tilos belterületen növényi hulladékot égetni. Ugye itt a városban megoldott a zöld hulladék elszállítása, a legtöbb ingatlannál ugye láthatjuk a barna hulladékgyűjtőket, a biokukákat, illetve nagyon sokan komposztálnak, tehát azért vannak alternatív lehetőségek, de vannak olyan települések, akár mondjuk a Nyíregyházához közeli Mirtelek település, ahol az önkormányzat rendeletben szabályozza, hogy pontosan hol és mikor lehet mondjuk zöld hulladékot, növényi hulladékot égetni, de arra kérünk mindenkit, ahogy említettem, hogy tartsuk be a különböző szabályokat. A lehető legegyszerűbb dolgokra kell gondolni, hogy szabadban meggyújtott tüzet például soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, ami lehet akár víz, vagy éppen homok, legyen nálunk a tűzoltására alkalmas kézi szerszám, akár egy lapát, amivel el tudjuk csapkodni például a kisebb tüzeket, parázsló részeket, de hasonlóan fontos, hogy csak akkor a tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, ne legyenek a közelben könnyen lángra kapható, éghető anyagok, legyen az akár ruhanemű, száraz, avar, gajak, vagy éppen hulladék, és arra is ügyelni kell, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen tovább terjedhetnek. A legfontosabb pedig, amit a családok, akár a gyermekeiknek is meg tudnak tanítani, hogyha tüzet észlelnek, akkor szóljanak felnőttnek, aki pedig azonnal tud cselekedni, vagy éppen hívni a 112-es segélyhívót, ahol bejelentéssel tud élni az adott tűzről, és a legfontosabb, hogy ilyenkor minél pontosabb helyszínt tudjunk adni a diszpécsernek, az operátornak, könnyen be tudjuk azonosítani a helyet, hogyha belterületen vagyunk, akkor nézzünk meg egy utcatáblát, egy házszámtáblát, hogyha külterületen vagyunk, akkor pedig valamihez próbáljuk meg beazonosítani a helyszínt, akár mondjuk egy kilométer szelvény táblát próbáljunk megkeresni, vagy valami nagyobb tárgyat, amivel könnyen beazonosítják, hogy éppen hol vagyunk, hol vannak szabadtéri lángok.
0: Volt az első 8 hónapban olyan káreset, amely különösen emlékezetes maradt a szakemberek számára? Akár ugye a mérete, vagy a körülmények miatt? Itt a beszélgetésben többször is említette, hogy hatalmas területek égtek.
1: Igen, voltak azért olyan jellegű tűzesetek, amelyek valóban emlékezetesek lesznek, illetve már azok így a kollégák elmondásai alapján, ahogy említettem, augusztus elején 2 településen is voltak jelentős nagyságú szabadtéri tüzek, ugye Balkány és Tiszalök településeken. Például a Balkány külterületén 10 hektáron égett az erdőalj nevényzete augusztus 4-én, ott nagyon sok tűzoltó egység dolgozott, Nyíregyháza, Nyírbátor, Nyíradony, Szakoly, Balkány tűzoltó egységei több sugárral oltották a tüzet, és több napig, mint egy 70 hektárnyi erdős terület aljnövényzete égett Tiszalök újtelepi erdő területén, szintén augusztus elején, és a Tisza folyó árterében kialakult a vartűz nem jelentett veszélyt ingatlanra vagy lakóépületre, viszont elhúzódó munkálatok voltak, volt olyan helyszín, amit nehezebben tudtak megközelíteni a tűzoltók, ott is több településről voltak egységek, nem csak Szabolcsból, hanem Borsodból, illetve Hajdúból is érkeztek tűzoltók. Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza, Szerencs, Miskolc, Tiszaújváros, Tolcsva, Tiszavasvári, tehát tényleg rengeteg vízsugárral, kéziszerszámmal és puttonyfecskendővel dolgoztak a kollégáim annak érdekében, hogy megállítsák a Tiszalök újtelepi erdőterületén pusztító tüzeket és lángokat.
0: A nyár véget ért, és következik az ősz és a fűtési szezonra való felkészülés. Ilyenkor hogyan készülnek az őszi időszakra?
1: Természetesen próbáljuk felhívni a megelőzés fontosságára és a tudatosság fontosságára a figyelmet. Aki csak teheti, még most a hidegek beállta előtt egyeztessen időpontot a kéményseprőkkel. Ugye van a 1818-as telefonszám, illetve egy honlap is, ahol lehet időpontot kérni, egy számunkra megfelelő időpontot. Ezek a legfontosabbak, hiszen ahogy ahol például fával fűtenek, vagy száraz tüzelőanyaggal, ott érdemes évente kérni a szakembernek a segítségét, a kémények ellenőrzését, ahol pedig például gázzal fűtenek, ott elegendő két évente, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy ugye családi házaknál, ingatlanoknál, ahol nincsen gazdasági társaság bejegyezve, ott továbbra is ingyenes a kéményseprés, a katasztrófavédelem részéről, illetve társasházi sormunkatervek is hamarosan elérhetőek.
0: Nagyon szépen köszönjük, és kitartást kívánunk Önöknek még erre az esztendőre.
1: Köszönjük szépen, és én is köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, az idei nyár tűzeseti adatai ismét arra figyelmeztetnek, hogy a megelőzésnek óriási szerepe van. Egy eldobott cigarettacsikk, a szabálytalan hulladékégetés vagy a felügyelet nélkül hagyott tűz is komoly károkat okozhat. A tűzgyújtási tilalom szabályait ezért mindenkinek be kell tartania, és fontos az is, hogy ha tüzet észlelünk, azt minél pontosabban jelentsük a 112-es segélyhívón. A nyár elmúltával pedig már az őszi-téli időszak biztonságára kell figyelni, a kémények ellenőrzése és a fűtőberendezések megfelelő állapota sok esetben életeket és otthonokat menthet. A témáról az elmúlt percekben Rutkai Dér Vivien tűzoltó főhadnaggyal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével beszélgettünk. A riporter Bekfi Mária volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az ökörítói fergeteges táncegyüttes egy rendkívül nagymúltú, országosan is ismert szatmári néptánccsoport, amelynek székhelye a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ökörító Fülpösön található. A csoport a falu igazi büszkesége, és immár közel 90 éves múltra tekint vissza. A tánccsoportot 1937-ben alapította Németh Lili. Kezdetben a korszak országos mozgalmához csatlakozva Gyöngyös Bokréta néven működtek. Dinamikus, sodrólendületű és virtuóz szatmári táncuk miatt kapta meg a csoport az ökörítói fergeteges elnevezést. Napjainkban is aktívan őrzik a helyi hagyományokat, rendszeres fellépői a térség kulturális rendezvényeinek. Az együttes vezetője 1972-től Kajus László. Vele beszélget Széles Szabolcs kollégánk.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ökörítói fergeteges néptánc együttes nagyon ismert, és nem csak a megyében, hanem a megyén túl is, szerintem országosan és határon túlra is már nagyon sokan úgy vannak, hogy igen, hallottak az együttesről, a munkásságáról és arról, hogy létezik. Kajus Lászlóval beszélgetek, aki ennek az együttesnek, csoportnak a vezetője. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést. Mióta is foglalkozol a csoportban a néptánc oktatással?
3: 1972-ben kezdtem el táncolni, és 95 óta egyesületként működik a tánccsoport, és 95 óta vagyok valamilyen vezető. 95-től 2000-ig gazdasági vezetője, 2002-től pedig a vezetője.
2: Milyen fajta néptáncoktatás is zajlik ebben a csoportban?
3: Főleg szatmári táncokat táncolunk, de több tájegységet, mezőségi, kalotaszegi táncokat táncoltunk, vagy táncolunk, attól függ, hogy milyen a csoport összetétele. Tehát volt olyan, amikor másfél órás műsor tudtunk ezekből a táncokból adni. Franciaországba, Belgiumba is jártunk többször, több alkalommal ott minden nap másfél órás műsorokat kellett adni. De mikor, hol, mennyit kell táncolnunk, tehát ez nem rajtunk múlik, hanem aki felkér bennünket. Tehát nagyon sok helyen ismerik, tehát Havre városában is, Belgiumban is, Ökörító Fülpös fel van, meg Szabolcs-Szatmár megye egy nagy térképen, egy nagy falon ott van rajta, de ugyanúgy Magyarország más helyszínein is, városaiba többször hív. Most legutóbb Sopronból hívott egy 83 éves néni, hogy neki egész délután, ami zenénk ment a fejébe, ez dudolgatta, és gondolta, tehát soha nem találkoztunk, ő se tudta, hogy én ki vagyok, én se vagy ő, és felhívott Messengeren, és beszélgettünk.
2: Honnan van az egyesületnek a neve, hogy fergeteges?
3: Fergeteges az 1938-ban kaptam, mert 37-ben alakult a fergeteges, 38-ban a Margit-szigeten volt táncolni az együttes, és akkor Paulini Béla az akkori néprajzos földhöz vágta a kalapját, azt felkiáltott, hogy ez aztán a fergeteges, amikor egyre gyorsabb a zene, egyre ütemesebb a tánc, és erre így lett a neve fergeteges.
2: Milyen sikereket sikerült elérnetek már közösen az együttessel, hiszen azért nagyon sok helyszínen, ahogyan említetted, országos szinten megjelentetek, és nagyon sok elismerésben is lehetett részletek már.
3: Persze a táncházban, amiben vagyunk, ki vannak téve az oklevelek, a legnagyobb elismerés az aranyminősítés, tehát a hagyományos táncokban arany minősítéssel rendelkezünk, igaz, nem mostanában volt ez a megmérettetés, de hát nekünk ez megvan, újítani kellene egy kicsit.
2: És az újításnál járunk, akkor azzal is számolnod kellett ilyen hosszú évtizedek alatt, hogy a fiatalok, akikkel dolgoztál, ők ugye megházasodnak, munkát vállalnak, tovább tanulnak, elmennek a csoportból, lehet, hogy voltak visszatérők, de mindig újakat kellett fogadni és kinevelni, megtanítani nekik a néptánc alapvető lépéseit, ez egy folyamatos munka.
3: Persze, kevesen jönnek vissza, mert ugye, de vannak közös házasságok. Például a fiam is, meg a menyem is együtt táncoltak, ott lettek, vagy onnan lettek házaspár, vagy régebről is az erdődi házaspár, ott jöttek össze. Folyamatosan tanítani kell, mert folyamatosan jönnek. Igaz, mostanában nem olyan sokan, kevesebben vannak, de mindig van egy pár ember, akiket meg kell tanítani táncolni, és az, hogy én tanítom, de közösen tanítjuk a többi gyerekkel, mert muszáj, mi folyamatot tanítunk meg, mert tehát nem a sima lépéseket, és akkor abból majd tánc, hanem mi folyamatot tanítunk.
2: Hány éves kortól lehet jelentkezni a csoportba?
3: Bármilyen kortól lehet jelentkezni, de én azt mondom, hogy tehát a 8-9 éves kortól, mert volt olyan is, aki óvodáskora nagycsoportos volt, vagy középső csoportos volt, és akkor ő is elkezdett táncolni, és sikeres volt a táncba. De van, aki embertől függő, gyerektől függő, hogy mikortól tanulja meg.
2: Próbák ezek hetente folyamatosak?
3: Folyamatos, persze, természetesen ez az alapkövetelmény is, hogy kedden, pénteken ott kell lenni, 6-tól 8-ig próbálunk, és ezt követeljük, mert ugye tehát nem egy olyan nagy táncsoport vagyunk, már úgy értve, hogy létszámilag, mindenki számít a másikra, hogyha valakinek nincs párja, vagy ha már pontosan páratlanul vagyunk, akkor már nem úgy tudunk próbálni.
2: Hol tartjátok a próbákat?
3: Jelenleg a táncházba, a Fergeteges táncházba, arra a tánccsoport nyert Lidier támogatást, egy régi könyvtár lett felújítva, és abba próbálunk jelenleg.
2: A felkérések, amiket ti kaptok és te kapsz, azok itt helyben lévők, vagy ahogyan mondtad a soproni beszélgető idős emberkét, akivel ugye felvetted a kapcsolatot, vagy ő vette fel veled, akkor távolabbra is megszólítanak titeket?
3: Persze, természetesen. Tehát van egy másik, ami éppen november 20-án lesz Budapesten. Majdnem, hogy én próbáltam lebeszélni őket arról, hogy ne hívjanak meg bennünket, mert ugye sok a buszköltség, meg hát na, szóval elmenni oda, jó, mai világban már nincs távolság, de hát sokba kerül. Egy buszköltség Budapestről 600 ezer forint.
2: Éppen ezt akartam kérdezni, az utazást, akkor busztársaságokkal tudjátok megoldani?
3: Tehát ha ilyen hosszabb utakra megyünk, akkor igen, de amúgy a szülőkkel szállítjuk a gyerekeket. Tehát én jó magam és egy pár szülő.
2: Helyben egyébként mi alapján sikerül eldöntened, hogy hol vállaltok fellépést? Most már eljutottatok oda, szerintem is van olyan neve a csoportnak, hogy meg tudjátok válogatni, vagy megválogathatjátok, hogy hol léptek fel?
3: Szerintem mi nem válogatunk, tehát mi, amikor csak időnk engedi, akkor elvállaljuk a fellépést. Tehát szeretünk táncolni, vagy szeretnek a gyerekek.
2: Mi a mostani repertoára?
3: Szatmári táncok, Ajaki lány tánc, Mike Pécsi Csárdás, úgyhogy ezek Fergeteges.
2: Milyen hosszú egy-egy próba? Nagyon kimerítő?
3: 6-8-ig táncolunk, tehát próbálom betartani a fontos időt.
2: Mennyire nehéz a fiatalokkal, hiszen a mostani fiatalok azért a telefont az könnyebben megragadják a kezükben, és beszippanthatja őket az internet világa. Mennyire nehéz őket kiragadni ebből is, átevezni velük a tánc világába?
3: Nálunk egy jó pár éve van egy szokás, van egy kis íróasztal, és azon van egy kosár. Abban, amikor bemegyünk a táncházba, letesszük a telefont. És akkor onnantól kezdve már nem zavar bennünket.
2: És csak akkor veszik fel, amikor kimennek?
3: Mikor vége van a próbának.
2: Te magad ugye ennyi évtized távlatából azért mire vagy a legbüszkébb, hiszen te azért vezetői körökben ott voltál az együttes házatáján folyamatosan, jelenleg is ott vagy, meg néptáncoktatóként, és nagyon sok fiatal ment a kezeid között végbe, hogy megtanulhatta a táncot.
3: Nekem az elismerés, amikor látom a gyerekek szemébe az örömet. Azt látom, hogy érdemes volt dolgozni. Látom, hogy jól érzi magát, szereti, amit csinál, vagy éppen most legutóbb, ami megtörtént velem. Már abba hagyta a nagylány. Inkább azt mondom, nagylány a táncot, és akkor bejön a táncpróbára, valamelyik táncpróbára, és akkor hozott nekem egy hűtőmágnás, mert ő Erdélyben volt, és úgy gondolja, hogy engem megajándékoz vele. Tehát ez nekem többet ér, mint bármi más.
2: Azért azt szerintem lehet, hogy sokan tudják, hogy ha van Kajus László, akkor van Ökörítói Fergeteges. Na most nyilván vizionálok egy olyat, hogy ha nincs Kajus László, akkor mi lesz az Ökörítói Fergetegessel? Azért 72 óta 2026-ig nagyon sok idő eltelt.
3: Sok idő eltelt, de éppen nem olyan régen fogalmaztam meg, vagy fogalmazott dolgot meg bennem, hogy tehát ennek a Fergetegesnek van egy olyan gyökere, nem tudom másképp mondani, gyökere, ami engem is túlél, meg mindenki túl fog élni. Tehát nagyon sok ember túl fog élni. Tehát jövőre 90 évet, a 100-at, de utána is mindig meg lesz a Fergeteges, én azt gondolom.
2: És szerinted mindig lesz fiatal, aki megszólítható? Most egy kicsit talán kevesebben vagytok, említettél 12 főt, nyilván volt ettől már nagyobb is a csoport.
3: Igen, volt nagyobb is, mert volt, ami még nem is olyan régen. 24-en voltunk, csak mikor nincs sikerélmény, ennek nagyon sok összetevője van, erről nem nagyon szeretnék beszélni, hanem inkább mindig arról, hogy mi visz előre. De legyen fellépés, legyen mindig fiatal, és mindig van, mert mindig van egy-két ember, aki vagy a szülő táncolt, vagy a nagymama táncolt, vagy tehát őkörítem szerintem nincs is olyan család, ahol nem táncolt valaki. valamikor.
2: Határon túl is fellépte?
3: Persze, természetesen. Elmentünk Erdélybe, Zetelakára is, meg Ukrajna területére. Nagyon sok helyen léptünk fel. Tehát a régi időkben, meg főleg mostanában jutott eszembe a barátságkért. Sokan lehet, hogy emlékeznek rá. Minden ősszel ott volt egy ilyen nagy kulturális rendezvény, ahol a megyében lévő társcsoportok és a határon túliak közösen léptünk fel. Ott volt az a nagy cserebeleérgetés, a rágógumi, paprika, meg ilyen dolgok, meg ajándékoztuk egymást, akkor még más volt a kapcsolattartás.
2: Te el tudod képzelni az életedet fergeteges nélkül?
3: El tudom képzelni, csak nem tudom, hogy hogy lesz.
2: Valószínű, hogy akkor nálad ez egy élethosszig tartó folyamat.
3: Én azt gondolom, hogy ideje átadni. Én is másképp gondolkozok dolgokról. Ezek a fiatalok már teljesen mások, mint mi vagyunk, mi voltunk. Én nem akarom senkire rákényszeríteni az én akaratomat, mert nem biztos, hogy jól látom. Nem félek attól elmondani a véleményemet, de azt sem, hogyha nekem elmondják. Megbeszéljük meg. Így halad előre a világ, azt gondolom. A tánc is. Győzzük meg egymást.
2: Éreztem az alsó korhatárt, hogy hány éves kortól. Van-e felső korhatár? Ezt nem ismertem megkérdezni.
3: Nincs felső korhatár, csak ezen gondolkozom, hogy hogy fogalmazom meg, mert ugye én vagyok a legidősebb. Régen az volt, hogy a legkisebbtől a legidősebbekig táncoltak. Nem is volt vele semmi probléma, csak én azt gondoltam, hogy mindenki felett eljár az idő, én is kezdek öregedni, és én 2011 óta nem léptem színpadra. Megmondom őszintén azért, mert nem olyan produkciót tudok adni, vagy előadni, mint az előtt 5 évvel. Vagyis már én nem akarom égetni magam. Tehát, hogyha nem bírom fel a lábam, vagy látszik az, hogy szenvedek, annak mi értelme van? Mert most is láttam, nem olyan régen voltam ilyen helyeken, és akkor láttam, hogy a szív az íz. De hát megöregettünk, tehát az izmok már nem úgy működnek. Én nem látom értelmét annak, hogy amit addig felépítettem, vagy felépítettünk, vagy ha mondhatom így, azt elrontsuk azzal, hogy látják azt, hogy én szeretek táncolni, csak szenvedek közben.
2: Ha most a rádióhallgatók közül hallják sokan ezt, hogy mi erről beszélgetünk, magáról a fergetegesről és az ott lévő munkáról, és van olyan fiatal, aki lehet, hogy itt él Szatmárban vagy Berekben, és azt gondolja, hogy szívesen csatlakozna a csoporthoz. Van lehetősége?
3: Bárkit szívesen fogadunk. Mondtam, egy feltétel van, kedden pénteken ott kell lenni táncolva, más feltétel nincs.
2: Kell-e hozzá alapvető tánctudás?
3: Semmi nem kell hozzá, jönni kell olyan ruhába, és akkor elkezdjük a munkát.
2: Megvannak egyébként a forma ruhák? Tehát, hogyha valaki elkezd táncolni, belép a csoportba, és mondjuk eljut odáig, hogy elmehet fellépésre, akkor lesz mit felvennie?
3: Persze, természetesen nekünk megvan a hagyományos ruhánk, a lányoknak is, a fiúknak is, igaz, már felújításra szorul, de van.
2: Ökörítón azért tisztában vannak, remélem vele, hogy ez egy ilyen országosan elismert csoport, és hogy egy település nevét mennyi évtized alatt tudtátok így öregbíteni, hogy azért bárhova mentetek, mindig úgy konferáltak fel titeket, hogy ökörítói fergeteges.
3: Hát remélem, hogy így van. Nem mindig volt így, de arra törekszünk, hogy ez így legyen, mert soha nem azt mondták, hogy Kajus Laci fergetegese. Azt mondták, hogy az ökörító főpösi fergeteges, vagy régen a Szatmár ökörítói fergeteges. Mondtam, hogy a belga városban is az van felírva, hogy ökörító főpös Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
2: Mit terveztek jövőre? Hát azért 2027-ben itt 90 éves lesz ez az együttes, ami egy olyan jubiláció, ami azért ritkán adatik, meg legyünk őszinték, és neked még ott van az életedben az a lehetőség is, hogy talán a százat is megéld a fiatalokkal, bár tudom, hogy te már ezt kérdőjelezed, de azért erre lehet, hogy lélekben már készültél, vagy gondolkoztál ezen.
3: Szeretném a százat megérni, jó lenne. Elképzelések vannak, mert eddig is megtartottuk minden ilyen kerek évfordulót, tehát a 10 éveseket. Megtartottuk legtöbbször mindenkor itt minden táncost meghívtunk, aki valamikor is táncolt a fergetegesben, nagyon sokan jöttek haza, tálétellel elláttuk őket, bárki fellép, aki akart. Kértük is, hogy jöjjenek, próbáljuk, csináljuk, és akkor mindig a fergetegesnek az utolsó részét táncoltuk el, mindig jó, utána egy bál természetesen. Eddig ezek jól sikerültek, most is biztos, hogy lesz valamilyen.
2: Köszönöm a beszélgetést, és kívánunk jó egészséget, hogy még tud tovább vinni mindezt.
3: Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink, az ökörítói fergeteges táncegyüttes egy rendkívül nagymúltú, országosan is ismert szatmári néptánccsoport, amelynek székhelye a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ökörító Fülpösön található. A csoport a falu igazi büszkesége, és immár közel 90 éves múltra tekint vissza. A tánccsoportot 1937-ben alapította Németh Lili. Kezdetben a korszak országos mozgalmához csatlakozva Gyöngyös Bokréta néven működtek. Dinamikus, sodrólendületű és virtuóz szatmári táncuk miatt kapta meg a csoport az ökörítói fergeteges elnevezést. Napjainkban is aktívan őrzik a helyi hagyományokat, rendszeres fellépői a térség kulturális rendezvényeinek. Az együttes vezetője 1972-től Kajus László. Vele beszélgetett Széles Szabolcs kollégánk.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 16 óra után pedig folytatódik a svéd asztal, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Újabb 14 nagykövet felmentése jelent meg pénteken este a magyar közlönyben, ezzel teljessé vált a júliusban bejelentett, összesen 37 misszió vezetőt érintő hazarendelési hullám. A listán szerepel többek között Granyák Gergely István pekingi nagykövet, Gerzsa István Bence ankarai, valamint dr. Horváth Zsuzsanna, Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselője is, akit érdemi elismerésben részesítettek. A menesztések érintik többek között a finnországi, indonéziai, ausztráliai, tuniszi és svájci képviseleteket vezető diplomáciai tisztségviselőket is. Orbán Anita külügyminiszter még június végén jelentette be a nagykövetek cseréjét, a mostani döntésekkel pedig lezárult a diplomáciai vezetők átszervezése. Négy napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek a kórházakban és idős otthonokban alkalmazott, engedély nélküli és silány minőségű ivóvízrendszer szerelvények, hívta fel a figyelmet Kaszab Gergely, az EVOSZ épületgépészeti tagozatának elnökségi tagja. A szakember szerint a szabályok ellenére elszaporodtak a bizonytalan eredetű termékek, amelyeket gyakran úgy hoznak forgalomba, hogy a hivatalosan bevizsgált áruk mintájára máshol gyenge minőségben gyártják le őket. Ez a helyzet különösen veszélyes a legyengült immunrendszerű betegek és az idős emberek számára, ráadásul a szabálykövető gyártókat is hátrányos helyzetbe hozza. A probléma gyökereként a hatósági ellenőrzések hiányát és a fogyasztóvédelem leterheltségét jelölte meg, kiemelve, hogy sürgősen átláthatóbb kontrollra lenne szükség. Új közösségi ház épülhet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírlugoson a Szabadságtelep rehabilitációja keretében a közbeszerzési értesítő adatai szerint. A tervek alapján egy 104 négyzetméteres épületet húznának fel teljes körű kivitelezéssel, amelyben egy ipari mosogatóval, tűzhelyel és hűtőszekrénnyel felszerelt teakonyha is helyet kapna. A beruházás részeként ráadásul 4 helyi szociális bérlakást is felújítanának a szakemberek. Minden eddiginél nagyobb mezőny, csak nem 20 000 induló gyűlik össze 74 országból az október 4-én megrendezésre kerülő 103. Kassai Békemaratonon. Európa legrégebbi hosszú távú futóversenyén a tavalyi győztesek is visszatérnek, hogy megvédjék címüket. A rangos sporteseményen ráadásul páratlan jubileumot is ünnepelnek, hiszen Peter Polák idén már az 50. alkalommal áll rajt hozzászlovákiai megmérettetésen. A futó ünnep iránt érdeklődők a rendezvény hivatalos weboldalán keresztül egy 3 órás angol nyelvű élő közvetítésben is követhetik a versenyt.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat. Majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útravalóban. Fél ötkor a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően arról szólunk, hogy Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem klinikai központjában alkalmaznak egy új, fagyasztáson alapuló technológiát, a leggyakoribb tartós szívritmuszavar katéteres kezelésére.
2: Maga a krioballonos technika, ez már nagyon régóta végezzük itt a klinikán. Újításképp ez az új ballon, nem csak a ballon belsejében tudunk hőmérséklet mérést végezni, hanem a ballon külső felszínén is különböző hőmérséklet mérő szenzorok vannak, ezáltal tudjuk a pontos kontaktot meghatározni a tüdővéna és a ballon között.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 26-a van Justina nevenapja. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1542-ben ezen a napon nemzetközi keresztény sereg vonul Buda visszafoglalására, de kudarcot vall. 1676-ban 11. Incét pápává választják. 1703. szeptember 26-án II. Rákóczi Ferenc uralja Magyarország nagy részét, amint ezt 14. Lajos francia királyhoz írt levelében tanúsítja is. 1777-ben Mária Terézia áttelepíti a Nagyszombati Tudomány Egyetemet a Budai Királyi Várba, és megalapítja az egyetemi könyvtárat. 1848. szeptember 26-án Jelasics császári tábornagy Horváth Bán csapatai elfoglalják Székesfehérvárt, 5. Ferdinánd király Lamberg Ferenc altábornagyot nevezi ki a magyar hadsereg főparancsnokának. 1944-re ugrunk, II. Világháborúban a Vörös Hadsereg bevonul Makó városába ezen a napon. 1950-ben az ELTE-n marxizmus-leninizmus tanszék létesül. 1960-ban az első televíziós elnökjelölti vita zajlik le az Egyesült Államokban Nixon és Kennedy között. 1960-ban, tehát ugyanebben az évben Fidel Castro az ENSZ történetének leghosszabb beszédét tartja 4,5 órán keresztül. 1966-ban megnyitják az első budapesti művészeti heteket. 1973-ban a Concord első útja Washington és Párizs között zajlik, az út 3 óra 33 percig tart. 1980-ban Münchenben bombamerényletet hajtanak végre, a hagyományos sörünnepről, az Oktoberfestről hazainduló embertömegben egy szélsőjobboldali merénylő bombát robbant, 13 ember életét veszti, több mint 200-an pedig megsebesülnek. 1981-ben levegőbe emelkedett az első Boeing 767-es repülőgép. Két évvel később, 1983. szeptember 26-án Mihail Gorbacsov Magyarországon tárgyal. 1988-ban Brüsszelben az Európai Unió kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodást köt hazánkkal. 1989-ben a Magyar Országgyűlés elfogadja a be- és kivándorlási törvényt, ez alapvető emberi jognak nyilvánítja a kivándorlást és a szabad mozgást. Ugyanezen a napon Brüsszelben 24 tőkés ország újabb értekezletet tart lengyelországi és a magyarországi reformok támogatásáról. Két évvel később, 1991-ben a zsilvölgyi bányászok Bukarestbe vonulnak, elfoglalják a parlament épületét, Petre Román kormányfő lemondása után a bányászok hazatérnek. 1997-ben földrengés rázza meg Assisit, a Szent Ferenc bazilika tető szerkezete beomlik, a középkori freskókban súlyos károk keletkeznek. 2006-ban

A csillagos ég fölöttünk. Ma már alig figyelünk a felettünk ragyogó csillagokra. Kevesen gyönyörködünk bennük, és aki megpróbálja, annak sokszor nehéz dolga van. A nagyvárosok fénye, az ipartelepeket őrző óriási reflektorok elhalványítják a ragyogásukat. Gigantikus méretű és erejű emberi alkotások szorítják háttérbe a fejünk felett szikrázó, ékszerként fénylő égitesteket. A csillagászok sok évtizede panaszkodnak, hogy a sok lámpa és éjjeli fény akadályozza, és sokszor lehetetlenné teszi a munkájukat, sőt egyenesen fényszennyezésről beszélnek. Holdra járunk, a Marsra készülünk, égi kísérőink elvesztették a varázsukat. Pedig valaha jósok és kutatók, költők és szerelmesek bámultak felfelé éjszakánként, töprengve a világegyetem titkain, a saját sorsukon vagy párjukkal közös jövőn. Ki néz ma fel? Ki az, aki még megtanítja gyermekeit, unokáit a csillagképekre? Ki tudja, hogy segítségükkel tájékozódni lehet tengeren és szárazföldön? A szerelmesek is egyre gyakrabban a világhálón böngésznek, és okostelefonjukat nyomogatják, és ritkán álmodoznak az eget nézve. Lassan ismeretlen dolog lesz a romantika. Csak mint jelző szerepel, filmek vagy könyvek jelzője, esetleg mint turisztikai ajánlat. Lehet, hogy használna, ha megtanulnánk újra felfelé is nézni. Ráérezni, hogy nem mi vagyunk a világ közepe. Hogy kicsik vagyunk, és életünk egy szempillantásnyi, a felettünk ragyogó csillagok éhhoz képest. Nincs sok időnk, azt jól kellene kihasználni. Talán a költőnek is igazat adnánk, aki egy átvirasztott éjjel után így csodálkozott rá a felettünk lévő világra. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. szeptember 26-án szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Magyarországi Református Egyház által meghirdetett egy hét imádság imalánc programjába bekapcsolódnak a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség tagjai is. Katona Bélát, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorát hallják.
2: Az a tervem, hogy ott azon a héten, ez október 5-től 11-ig van ez a hét, azon a héten, hát kedden, igen, szeretném megtartani a szokásos Isten tiszteletét a hétközi alkalomnak, mégpedig oly módon, hogy már most jó ideje, igazából évek óta a Zsoltárok könyvét magyarázom, és a 90-valahanyadik Zsoltárnál fogunk tartani. Ott azon az Isten tiszteleten nem biztos, hogy nagyon megvariálom az alkalmat, viszont másnap egy olyan imaórát szeretnék tartani, ahol ima közösségre szeretném hívni a gyülekezetet. Ezt az ima közösséget már régóta hordozom a szívemben, olyannyira, hogy amikor megtudtam, hogy az imádság éve lesz az idei egyházunkban, akkor felvetettem a presbitereknek, akikkel minden év elején el szoktunk vonulni egy kis csendes alkalomra, hogy mit szólnának ahhoz, hogy ha a vasárnapi Isten tiszteleteinken meghirdetném, hogy a gyülekezeti tagok imádkozzanak az előimádság résznél. Támogatást nyertem a presbiterektől, és igazából elkezdtük a január, azt hiszem, harmadik vasárnapján ezt az előimádságot valamelyik gyülekezeti tag végzi, ezt a szolgálatot. Hát bevallom, hogy egy ideje most már én vagyok, mert úgy van, hogy jelentkezni kell rá. Viszont hosszú hónapokon keresztül jól működött a dolog. Most egy kicsit így leült ez a dolog, de hát, ha új lendületet kapnának a testvérek, azért is gondoltam ezt az imaórát, illetve azt vettem észre, hogy kicsit olyan nehezen nyilvánulnak meg az emberek hangosan. Szerintem ezt is gyakorolni kell.
1: A Milotai, Uszkai és Magosligeti Református Egyházközség egy szorosan összetartozó, közös lelkipásztori vezetés alatt álló gyülekezeti közösség a Szatmári Református Egyház megyében. A három szomszédos szatmári kistelepülés egyházi életét közösen szervezik, a központi parókia pedig Milotán található. Az egyházközségek aktív hitéletet élnek, a rendszeres vasárnapi istentiszteletek és biblia órák mellett nyári gyermektáborokat, ifjúsági alkalmakat és közösségi rendezvényeket szerveznek. A gyülekezetek lelkipásztorát Szalai Kont Andrást hallják.
3: Korábban megfogalmazódott Milotán az ötlet, az a terv, hogy egy civil szervezetet hozzunk létre az egyházközség életének, az egyházközségnek a támogatására. Ugye hatalmas udvarunk van, hozzáértve még a temetőt is, ez, hogyha mindent összeadunk, akkor nagyjából egy olyan 3 hektáros zöld területről beszélünk, ahol valóban egy komolyabb munkagépnek akár, vagy fűnyírónak a beszerzésére is szükség lenne és lehet hosszú távon, és valóban így gondolja ezt a presbitérium közössége is, úgyhogy ez a megfontolás amögött, hogy egy civil szervezetet hozunk létre, ami egy nagyobb perspektívát nyitna ki előttünk abból a szempontból, hogy több lehetőség lenne akár pályázati forrásokhoz is hozzájutni, és így segíteni a gyülekezetnek az életét, az ott dolgozó közfoglalkoztatottaknak az életét, hogy mégis könnyebb legyen elvégezni azt a munkát, ami a feladatuk, ami miránk tartozik, úgyhogy ez áll itt előttünk elsősorban, vagy ilyen jellegű formában segítségként és megvalósításként a gyülekezet előtt. Az ifjúsággal is igyekszünk foglalkozni, hogy szerintem mindig el szoktam mondani egy ilyen rádió interjú során. A korábban konfirmáltakat igyekszek egy körbe összegyűjteni, egy asztalhoz leültetni, fogalmazhatunk így is. Ez még szintén szervezés alatt van, valószínűleg havi egy alkalommal fogunk összejönni itt az új tanév kezdetével is. Értelemszerűen kollégisták vannak sokan, de nyitott a társaság arra, hogy egyszer egy hónapban egy kijelölt napon, egy kijelölt délutánon tudjunk egymással találkozni, illetve az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően szeretném megtartani azt és bevonni a fiatalokat olyan szempontba is a gyülekezet életébe, hogy havi egy vasárnap egy fiatal olvassa a lekciót, Isten igéjét a gyülekezet közösségén belül is. Ezt is nagy lelkesedéssel szokták általában elvállalni a fiatal testvéreink, úgyhogy számítok rájuk.
1: Gördülékenyebbé vált a járműforgalom a nyíregyházi északi temetőben. Üzemkész a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Által létrehozott új parkoló automaták és rendszámfelismerő kamerák rendszere, amelyeknek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál. A fejlesztés része annak az átfogó korszerűsítésnek, amelyet az önkormányzat támogatásával valósítanak meg, írja a nyíregyháza.hu. Helyszíni bejáráson mutatták be az új automatás beléptető rendszereket, amelyek a Pazonyi úti és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál üzemelnek. A fejlesztés egyik legfontosabb része, hogy megváltozott a fizetés menete is. Eddig a gépjárművel érkezők a portán behajtáskor fizették meg az 500 forintos belépési díjat. Most már azonban a fizetés a távozás előtt az automatáknál történik. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője elmondta, az augusztus óta működő rendszer gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a temetőből. A csaknem 32 hektáros északi temetőben a korábbi években már megújult a Pazonyi úti és a Korányi Frigyes utcai bejárat, elkülönítették a gyalogos és gépjármű forgalmat, valamint sorompós beléptető rendszert alakítottak ki. Az automaták és a rendszámfelismerő kamerák ezt a fejlesztést egészítik ki, így a belépési folyamat néhány másodpercre rövidülhetett. Ez főleg Minden Szentek és Halottak napja idején jelent majd könnyebbséget, amikor több ezer látogató keresi fel a temetőt, írja a portál. Kutyás séta az Európai Sporthéten a Nyíregyházi Egyetemen, írja a kampusz közleménye. Mintegy 90-en csatlakoztak a Kutyaktív Egészséges Gazdi Boldog Kutya elnevezésű programhoz a Nyíregyházi Egyetemen. Az Európai Sporthét eseménye az aktív életmód népszerűsítése mellett az állatbarát közösséghez is szólt. A program az egyetemi szökőkútnál kezdődött, ahol dr. Vajda Ildikó oktatási elnökhelyettes, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Az eseményhez hallgatók, oktatók és munkatársak mellett külső érdeklődők is csatlakoztak. Többen kutyájukkal érkeztek. A regisztrációt követően a résztvevők erdei sétára indultak. A programot a Testnevelés és Sporttudományi Intézet munkatársai szervezték azzal a céllal, hogy a mozgás és az egészségtudatos életmód népszerűsítését közösségi élménnyel kapcsolják össze. A Kutyaktív program a szeptember 21-e és 24-e között zajló Európai Sporthét 4 napos egyetemi programsorozatának része volt, írja a Nyíregyházi Egyetem közleménye. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég. A DAP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcím adatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, írja a közlemény hozzátéve, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes vagy tartós, akár több évre szóló. A fejlesztése építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során az érintett tagállami szolgáltatás csatlakozásától függően az állampolgár jóvá hagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A projekt lezárult fejlesztései 5 milliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósultak meg, közölte a fejlesztő.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában immár 20 éve alkalmaznak egy új, fagyasztáson alapuló technológiát, a leggyakoribb tartós szívritmus zavar katéteres kezelésére. A pitvar fibrilláció nem csak jelentősen ronthatja az életminőséget, hanem ötszörösére növeli a stroke kockázatát, és hosszú távon szívelégtelenség kialakulásához is vezethet. A legtöbb betegnél a gyógyszeres kezelés megfelelő megoldást jelent, de akinél a ritmuszavar visszatér vagy panaszokat okoz, a katéteres abláció ma már a nemzetközi irányelvek által is ajánlott hatékony kezelési lehetőség. Tóth Emese riportját hallják.
2: Beszéljünk először magáról a betegségről. Mi az a pitvar fibrilláció, mit nevezünk szívritmuszavarnak, és mennyire gyakori ez? Csanádi Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikájának egyetemi tanára.
3: Ritmuszavar azt jelenti, hogy a szív működése, maga a ritmus, az valamilyen módon rendellenes, vagy nagyon gyors, vagy nagyon lassú, vagy lehet, hogy a pulzusszám önmagában nem gyors vagy lassú, de rendszertelenek a szívütések. Nagyon sokféle ritmuszavar van. A pitvar fibrilláció úgy szoktuk mondani, hogy a leggyakoribb tartós szívritmuszavar. Tehát ugye van olyan szívritmuszavar, amit úgy hívjuk, hogy extraszisztólia, tehát amikor van egy melléütés. Ez mindenkinek van gyakorlatilag. Ez nem tartós ritmuszavar, de ami tartós, és ez azt jelenti, hogy legalább fél percig fönnáll, a leggyakoribb tartós a pitvar fibrilláció. Jellemzően az idősebb kor betegsége. Ahogy megyünk 60-70-80 év fölé, úgy a gyakorisága a teljes populációban a néhány százaléktól akár a 18-20 százalékig is mehet. Tehát idősekben ez akár ilyen gyakori is lehet. A ritmuszavar tulajdonképpen kétféleképpen tudja megkeseríteni, vagy akár megnyomorítani is a beteg életét. Az egyik mód az, és ez a legsúlyosabb, hogyha nem megfelelően van kezelve, például nem ismerjük föl, és nem védekezünk a vérrög képződés ellen, jellemzően alvadásgátló gyógyszerekkel, akkor a pitvar fibrilláció okozhat tromboemboliás szövődményt. Ez azért alakulhat ki, mert amikor a pitvar fibrillál, akkor nem húzódik össze rendszeresen, gyakorlatilag csak remeg, és ebben a remegő pitvarban a vér tolul, stagnál, és alvadásra hajlamos. És ebből ez az itt megalvat vér embólia formájában elzáródást okozhat például az agyéregben.
2: Sztrókot?
3: Ez a sztrók, így van, de máshol is, akár a koszorú erekbe is kerülhet, a veseartériákba, vagy valamelyik perifériás, mondjuk a karunkat ellátó verőerekbe, és ott egy iszkémiás, tehát egy vérellátási zavart okoz. Tehát ez a legsúlyosabb szövődmény, ez akár a beteg halálát, vagy tartós megnyomorodását okozhatja. Ezért nagyon fontos, hogy a pitvar fibrillációt fölismerjük, akkor gondoljuk át, hogy annak a betegnek szüksége van-e alvadásgátló kezelésre, többnyire igen, és akkor ezt nagyon szisztematikusan és nagyon gondosan a beteggel együtt neki meg kell értse ennek a lényegét, akkor ezt folyamatosan élete végéig gyakorlatilag szedni kell. Ez egy probléma. A másik probléma lehet, hogy panaszt okoz. Ugye a panasz az többféle lehet. Egyrészt érezheti a beteg, hogy túl gyorsan ver a szíve, vagy érezheti azt, hogy rendszertelenül ver a szíve. Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy esetleg nem is érzi, vagy nem is tudatosul benne, viszont gyenge. Gyengének, fáradékonynak, enerváltnak érzi magát. Ennek pedig az a háttere, hogy a pitvarok összehúzódásának az elmaradása miatt egy picit sántít a hason, de valami hasonló, mint amikor a négy hengeres motor tornál, egy vagy két henger nem megy. Tehát az összteljesítménye a motornak, így a szívnek, ilyenkor lecsökken a perctérfogat, a vérellátás, nem lesz elég jó, és fáradékonyságot okozhat.
2: Hogy hogyan lehet kezelni, vagy a kezelésnek milyen módjai léteznek. Szabó Krisztina Mária, egyetemi tanársegéd, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikájának kardiológus szakorvosa, szívelektrofiziológus.
4: A kezelési módszerek közül elsősorban a gyógyszeres kezelés jöhet szóba, amennyiben a gyógyszeres kezelés mellett viszont a ritmuszavar továbbra is fellép, vagy a gyógyszerrel nem tudjuk megtartani a normál ritmust, abban az esetben szóba jöhetnek a katéteres technikák. Pitvarfibrilláció, ablációs technikák közül fagyasztásos módszerrel tudunk pitvarfibrillációt ablálni, illetve égetéses, valamint nagy energiájú áram segítségével tudunk pitvarfibrilláció ablációt végezni.
2: Erről az új módszerről is beszéljünk, aminek az apropóján készül ez a mostani beszélgetés. Mit kell tudni erről?
4: Maga a krióballonos technika, ez már nagyon régóta végezzük itt a klinikán. Újításképpen ez az új ballon, nem csak a ballon belsejében tudunk hőmérséklet mérést végezni, hanem a ballon külső felszínén is különböző hőmérséklet mérő szenzorok vannak. Ezáltal tudjuk a pontos kontaktot meghatározni a tüdővéna és a ballon között. Maga a beavatkozás az úgy történik, hogy egy speciális ballon katétert vezetünk a tüdővéna szájadékba. Ezáltal a tüdővéna szájadékot a ballonnal lezárjuk, és ezáltal meg tudjuk mérni, hogy milyen hőmérsékleteket mérünk a szájadék körül a ballon segítségében. Maga a beavatkozás az körülbelül egy óra, másfél órát vesz igénybe, és 4 perceket fagyasztunk gyakorlatilag a tüdővéna szájadékokban.
2: Mit várnak ettől az új technológiától?
4: A pitvarfibrilláció abláció sikeraránya így világszinten is egy 70-80%-ra tehető. Azt várjuk, hogy a pitvarfibrilláció megszüntetve a szinuszritmus megtartásával a betegek életminőségét tudjuk javítani, azáltal, hogy a szinuszritmust, a normál ritmust meg tudjuk tartani. Maga ez az új technika azzal ad hozzá többet az előző krióballon technikához képest, hogy a hőmérsékletmérő szenzor segítségével látjuk a pontos kontaktot a tüdővének körül, és akár a beavatkozás közben is tudjuk optimalizálni a ballonnak a helyzetét, ezáltal pedig jobban le tudjuk zárni a tüdővénáknak a szájadékát, és mélyebb léziót, úgymond hatásosabb léziót tudunk létrehozni a tüdővénák körül.
2: Mennyire új ez a technológia, tekintve, hogy Magyarországon a Debreceni Klinikán alkalmazzák először?
4: Maga a krióballonos technika, ez nem új, annyiban új generációs ballonnak számít ez az új technika, hogy a külső hőmérséklet, a ballon felszínén mérő, főmérsékletmérő szenzorok segítségével egy pontosabb kontaktot tudunk meghatározni a tüdővénák körül, míg az előző korábbi ballonokkal viszont a ballon belsejében tudunk csak hőmérsékletet mérni.
2: De mondjuk hatékonyabb ez a módszer, vagy gyorsabban gyógyul a beteg?
4: Maga a beavatkozás kapcsán tudunk pontosabb információt nyerni a lézió, vagy maga a beavatkozás sikeréről. Gyógyulás, vagy gyorsaság szempontjából nem gyorsabb, mint az előző. Az új ballonos technikát igazából a világon is nagyon kevés helyen használják. Mi elsőként alkalmaztuk itt a Debreceni Klinikán, elsőként Magyarországon. Azt várjuk, hogy hatékonyabb lesz azáltal, hogy a hőmérsékletmérő szenzorok információi alapján jobb kontaktot tudunk elérni a tüdővének körül. Nyilván még nagyon új a technika, nagyon sok információt nem tudunk még róla, de azt várjuk, hogy sokkal jobb lesz, vagy hatékonyabb lesz.
2: Ennek a technikának a kutatása itt folyik a Debreceni Egyetemen, itt a klinikán, tehát megvan ennek a tudományos háttere is. Arra kérem professzor urat, hogy beszéljünk erről is, hogy milyen kutatások folynak ezzel kapcsolatban itt.
3: A pitvarfibrilláció katéterablációját 20 éve végezzük különböző technikákkal itt Debrecenben, és a betegellátást mindig összekapcsoltuk klinikai kutatással, szinte az első pillanattól kezdve. Ez az új technológia, ez a külső hőmérsékletet is biztosító fagyasztóballon technológia, ez szintén nagyon alkalmas, és nagyon kíváncsiak vagyunk sok mindenre, sok adatra arról, hogy amit eddig csináltunk fagyasztóballonnal, abban mi lehetett esetleg kevésbé optimális. Csomó mindent megtanulunk, megértünk visszamenőleg is a fagyasztóballon technológia működéséről, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk az eredményeinket, a tapasztalatainkat. A pitvarfibrilláció katéter ablációja, ahogy említettem, 20 éve megy itt a klinikán, és ebből nagy doktori értekezés, MTA doktori értekezés, 12 PhD értekezés született, tehát fontosnak tartjuk, hogy a fiatal kollégáknak az akadémiai karrier karrierjéhez is hozzátársul, amellett, hogy nyilván a betegeinknek a lehető legjobb technológiát igyekszünk itt is biztosítani.
2: Milyen az érdeklődés országosan a technológia iránt?
3: Hát általában pitvarfibrilláció, abláció iránt nagy az érdeklődés, és körülbelül olyan 2000-2500 pitvarfibrilláció, ablációt végeznek Magyarországon. Ennek a valamivel több mint egy tizedét, olyan 250-300-at végzünk mi itt Debrecenben. Az új technológiák iránt máshol is nagy az érdeklődés. Nem ez az egyetlen új technológia, vannak egyéb típusú új technológiák is. Nekünk a fagyasztáson alapuló technológiákkal kapcsolatban egyrészt jó tapasztalatunk van, másrészt úgy látjuk, hogy azért a beteg komfort szempontjából talán ez a legkedvezőbb technika. Ezt lehet altatás nélkül is végezni, kevésbé fájdalmas, a beteg biztonság szempontjából is talán egy picit kedvezőbb, mint más technológiák.
2: Másféle felkészültséget, vagy nagyobb felkészültséget igényel az orvos kollégák részéről ennek az új technológiának az alkalmazása, tehát nekik is tanulniuk kellett?
3: Természetesen mindent tanulni kell, és ugye magának a szívben való mozgásnak, ennek a készségnek meg kell lennie, mielőtt valaki egy ilyen katétert a kezébe vesz, de maga a katéter, tehát a balon katéter technológia, az az egyszerűbb, úgyis mondjuk, hogy egyszerűsített ablációs technológia, a könnyebben vagy gyorsabban, rövidebb idő alatt megtanulható technológiák közé tartozik.
1: Kedves hallgatóink, Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában alkalmaznak egy új, fagyasztáson alapuló technológiát a leggyakoribb tartós szívritmus zavar katéteres kezelésére. Erről hallhattak az iménti percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Péter apostol első levele, második fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Vajon az, hogy kiválasztottak vagyunk, azt jelenti, munkálkodnunk kell annak érdekében, hogy mások is részesüljenek ebben? Vagy tartsuk meg ezt magunknak? Ellenkezőleg, a szeretet osztani szeret. Az örömet a szeretet tovább akarja adni. Így van ezzel Isten kiválasztott népe ezen a földön. Erre a szolgálatra hívta el Isten a prófétát, a papot, a királyt, és ezt minden egyes nap végezniük kellett. Királyi papság vagytok, ezt olvassuk az igéből. Ez a királyi papság nyilvánvalóvá lett már itt a földi létben. Már itt a földön meg kell, hogy mutatkozzon a szolgálataink alkalmával, hogy mint közbenjáró papok imádkozunk-e világért, népünkért, városunkért, falunkért, embertársainkért, akiket aztán Isten majd magához von. Ne felejtsük el sohasem, Isten mindenütt és mindenkor uralkodik, és figyel a mi imádságainkra. A királyi papságra nem jellemző az igazságtalanság és az Úrtól való elfordulás, valamint az erkölcstelen élet. Isten csak is akkor áldja meg a királyi papságot, ha szent nemzet lesz, és az Úr dicsőségére szolgál. A királyi papság prófétai küldetését így fogalmazza meg Péter apostol: hirdessék nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Itt tehát nyilvánvalóan arról van szó, hogy hirdetni kell Isten nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. Az új Izrael Krisztus által jut el erre a csodálatos világosságra. Isten királyi papságának erre kell hívnia a többi testvéreket is. hódolattal és alázattal kell bizonyságot tennünk Isten nagy tetteiről, nem különben arról, hogy egyszülött fiát feltámasztotta és Jézus által nekünk is életet ad. Kell ettől nagyobb öröm. Amikor ezt megéljük, átéljük, nem csak boldogság van a szívünkben, hanem már részesei vagyunk a Krisztus csodálatos világosságának. Vele ebben a világosságban mi is egyre jobban fénylünk a róla való bizonyság tételeink által. Ezt a gondok, a bajok, a gyászaink között is megtehetjük, hiszen Jézus maga az élet. Az ő nevében élet van. Az ő nevében reménység van. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újra termelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Átadták a Nestlé új gyáregységeit és a teljesen automatizált magasraktárat a Vasmegyei Bükön, lezárva egy 2021-ben indult 193 milliárd forintos fejlesztés sorozatot. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a beruházásnak köszönhetően a helyi üzemben dolgozók száma 1800-ra nőtt, ami nagyban hozzájárul a vidék élhetőbbé tételéhez és a tisztességes megélhetéshez. Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a cég alapanyagainak szinte 100%-a magyar termelőktől származik. Így a vállalat mintegy 1500 hazai beszállítóval dolgozik együtt. A rendezvényen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is kiemelte, hogy a kormány a kiszámíthatóságra és a hosszú távú partnerségre törekszik a befektetőkkel a tudás alapú gazdaságért. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter, így jövő hétfőtől Slánic Béla tölti be a tisztséget. A tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy az új vezető több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, és hazai, valamint nemzetközi nagyvállalatok élén is sikeresen irányított szervezeti és digitális tevékenységeket. Kármán András elvárása szerint Slánic Bélának egy olyan magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén kell dolgoznia, amelyet a stratégiai szemlélet, az üzleti fókusz és a hatékonyság folyamatos növelése jellemez. New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök az ENSZ közgyűlés alkalmával, megköszönve mindenkinek a nemzet megtartó tevékenységet. Az államfői hivatal közleménye szerint a helyi intézmények, hétvégi iskolák és kulturális csoportok jelentik azt az erőt, amely hozzátesz a 15 milliós magyarság fennmaradásához a Kárpát-medencén túl is. Látogatása során a köztársasági elnök a diaszpóra mindennapjairól és terveiről beszélgetett a helyiekkel, valamint amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel is egyeztetett.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Jakab Győzővel beszélgetek, aki 49 nap alatt, csaknem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék környonvonalán.
2: Láttam egy olyan arcát, egy olyan oldalát, amit autóból soha nem lát meg az ember, hogyha csak keresztül autózik ezeken a tájakon. Voltak olyan helyek is, ahol olyan döbbenetes dolgokat láttam, amiket nem mertem lefotózni, se olyan szegénységet és olyan körülményeket, hogy milyen körülmények között laknak emberek.
1: Mai vendégünk tehát Jakab Győző. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csaknem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék kör nyomvonalán Jakab Győző. Azt mondja, útja során olyan arcát is látta hazánknak, amit autóból sosem láthatott volna, és látott olyan szegénységet és olyan emberi körülményeket, amiket lefotózni sem mert. Farkassal, medvével, viperával nem találkozott, de segítőkész, barátságos emberekkel igen. Volt, hogy fájt a talpa, a feladás gondolata is ott volt benne, de végül eredeti tervei szerint célba és hazaért Szegedre. A 49 napos teljesítés nem hivatalosan, de rekordnak számít. Ennyi idő alatt vélhetőleg még soha senki nem járt a körbe Magyarországot a kék kör nyomvonalán. Jakab Győzővel beszélgetünk. Mielőtt a kék túráról beszélnénk, hagyj kezdjem ott, hogy szerintem soha nem volt még olyan az újságírói pályámon, hogy valaki futva érkezett az interjúra. Úgyhogy ezt muszáj elmesélnem, hogy te így érkeztél, és így egyeztünk meg, hogy jössz a megbeszélt időpontban, de futva érkezel. Ez a mindennapjaid része? A mozgás, szabadban lét, így időzíted a dolgaidat, így kötöd össze, hogy ez a prioritás?
2: Igen, tehát erre építem fel a napomat. Általában korán reggel szoktam elmenni, futni, és a 7 napból igyekszem 6 napot ezzel indítani. Vagy ha nem is ezzel indítom, mert kutyasétáltatással indítom, de akkor a második lépés az ez szokott lenni, és akkor utána fogok bele a munkámba.
1: Miért fontos neked a mozgás?
2: Nagyon régen váltottam már életmódot először, meg utána aztán még egy picivel később másodszor. Én egyetem alatt elkezdtem dohányozni, és nagyon sokáig, körülbelül azt hiszem 20 évig nagyjából, bár már nem számolom, 20 évig dohányoztam, és akkor, mikor ezt letettem, akkor fontos volt, hogy valamit mozogjak, mert ugye van ez a effektus, hogyha valaki abba hagyja a dohányzást, akkor jönnek fel a kilók. Nálam is ez megtörtént, egyébként egy-két hónapig nem mozogtam utána, és akkor kezdtem el sportolni. Először ilyen edzőtermi edzések voltak, meg gyaloglás, tempós gyaloglás, és aztán, mikor volt egy második életmódváltásom, mert még így is elszaladtak nálam a kilók egy időben, és ilyen 109 kiló voltam már, akkor történt meg az, hogy el tudtam jutni testsúlyban egy olyan szintre, hogy már el tudtam kezdeni futni.
1: És mit ad ez a testeden túl a lelkednek, a pszichédnek, a kedvednek? Így vagy jól, megérkezel futva, és akkor elégedett vagy, hogy ma már futottál.
2: Ez kell, hogy teljes értékűnek érezzem a napomat. Tehát ezt meg szoktam tenni akkor is, ha elmegyek mondjuk külföldre vevőt látogatni, ugyanis értékesítőként dolgozom, és home office-ban dolgozom itt Szegeden, vagy vevőket látogatok. Tehát ha ott vagyok, vevőlátogatás, vagy egy belső meetingen a cégünkben, bárhol Európában, amikor ez megtörténik, akkor reggelente ott is, hát ha kell, ha már 8-ra le kell menni reggelizni, és 8:30-kor kezdődik a meeting, akkor én ehhez igazítom, akkor nagyon-nagyon korán felkelek, és akkor ott azon az adott helyen kinézek egy útvonalat, vagy csak elindulok, és igyekszem nem eltévedni, és futok egy kört.
1: Szóval te futva nézel várost Európában, hogyha munkaúton vagy?
2: Hát mivel gyalogosan, lassan nincs rá idő, amikor dolgozom, se a meetingeken, se a üzletfelek látogatásánál, ezért igen, ha valahogy meg akarom nézni egy picit, akkor így futva.
1: Akkor érkezzünk meg a kék túrához. Csak ezt nem akartam szó nélkül hagyni, hogy tényleg ilyen még nem volt, hogy valaki futva érkezett. Olyan sok volt, hogy késett valaki, olyan is volt, hogy én késtem, ki milyen járművel érkezett, volt, akit a sofőrje hozott, és a többi, de futva még senki, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is kipipálhattuk.
2: De így legalább időben ide értem, mert tényleg nem késtem, de nem azért nem késtem, sőt, hanem mert kiszámoltam.
1: Sőt, még hamarabb is érkeztél egyébként, igen. Kék túra. Mi az első emléked a kék túrával? Nem amikor kitaláltad, hogy ezt megcsinálod, hanem amikor így szembe jött veled, megvan ez a pillanat, vagy ez mindig ott volt benned, mondjuk gyerekkorodtól, hogy tudtad, hogy van valami túra útvonal Magyarországon, kék túra, hogy van ilyen emléked, ami így ott van a fejedben?
2: Nem volt. Gyerekként abszolút nem, mivel én határon túl születtem, Vajdaságban, ott is nőttem fel, ott érettségiztem, csak egyetemet kezdtem itt el Magyarországon. Először, amikor a túrázással találkoztam, az egy érdekes történet volt, most ezt csak utólag mondom túrázásnak, akkor csak egy ilyen hétvégi séta volt. Édesapám elvitt öcsémet meg engem, a Topolyai tó körül volt egy ilyen szervezett tókerülés, és azt így körbe gyalogoltuk. Most utólag egy pár éve megnéztem, hogy ez hány kilométer is lehetett annó, mert hogy erről semmilyen feljegyzésem nem maradt, és akkor ez nekem úgy tűnt, hogy valami borzasztó, nagyon hosszú táv volt így gyerekként. 14 kilométer a kerülete a Topolyai tónak, de akkor ez ilyen borzasztó, nagyon-nagyon nehéznek tűnt, és nagyon-nagyon hosszúnak. Majd utána hosszú évekig nem túráztam, és 2017-ben volt az, amikor először elmentem teljesítményt túrázni itt Szeged környékén. Akkor már természetesen magáról, így a kék túráról, amióta itt Magyarországon éltem, azóta már így hallottam, de úgy, mint egy átlag ember, tehát így tovább léptem rajta, oké, van egy ilyen kék túra, nem érdekelt a téma, úgy, ahogy a túrázás sem érdekelt. És ezzel a teljesítménytúrával 2017-ben egy kicsit rákaptam magára a teljesítménytúrázásra, és akkor így, hát egy ilyen titkos tervem volt, hogy majd valamikor egyszer csak, majd elkezdem a kék túrát is, nem így egyben teljesíteni, mint ahogy most végigjártam, nem csak a kék túrát, hanem a teljes kékkört, hanem így szakaszokban, mint ahogy a idézőjelben a normál emberek végigjárják, hogy elmennek egy-két napra, hosszú hétvégére, akár 4-5 napra a kékre, és aztán lehet, hogy utána hetekig, hónapokig nem tudnak visszamenni, és akkor így több évig teljesítik. Tehát az eredeti tervem az ez volt, és utána nagyjából szerintem egy olyan 2 éve jutott először eszembe, hogy ha már kék túra, akkor miért ne egyben, majd egyszer, hogy így egyben végigjárni, hogy az azért mégiscsak nagyobb kihívás. És aztán megjött ez a következő még vadabb ötlet, hogy utána olvasgattam az interneten, mivel engem érdekelnek így ezekben a kihívásokban ezek az extremitások is, akkor megnéztem, hogy mi is az a nem hivatalos rekord, mi volt az a legrövidebb idő eddig, amin bejárták a kék kört, és akkor találtam ezt a számot, hogy 2020-ban 57 nap alatt sikerült körbejárni ezt az utat, ilyen túrázó stílusban, mert azért megkülönböztetünk, van két stílus, van ez a túrázós, amit most én csináltam, amikor a felszerelésedet te magad viszed a hátizsákban, illetve van a futós körbejárás, vagy körbefutás, azt már inkább így mondom, amikor csak egy pici hátizsákkal, és akkor legalább egy kísérő ember, aki viszi a nagy csomagot egy autóban, és többször a nap folyamán is oda viszi a futónak a különböző ellátmányt, vizet, vagy akár ételt is, egyéb mást, illetve a szállás foglalásokban, meg akár a szállással is segít ez a segítő. Tehát az egy más kategória, engem ez a túrázós oldala érdekelt. És akkor így elkezdtem rá felkészülni 2025 elején, mert ugyanis 24 közepén volt nekem egy elég komoly sérülésem, térsérülésem, aminek műtét lett a vége, és utána jött ez a terv, hogy mikor már egy egész jól álltam a rehabilitációban, hogy akkor valamit kellene csinálni 2025 nyarán, és akkor indultam el először a kék körre ugyanezzel a tervvel, amivel idén is, csak sajnos 2025-ben a táv 41%-ánál, a 21. napon akkor történt velem egy baleset, elestem, sajnálatos módon pont arra lábamra estem rá, és ez a lábam ki is fordult, ami műtve volt, a jobb térdem, azon a napon abba kellett hagynom a tavalyi teljesítést, de a terv az ott maradt. Kiderült, hogy nem olyan nagy a baj, mint amire én gondoltam, tehát az első érzésem az volt, hogy újra elszakadt a tércalagom, amikor ott elestem, annyira fájt, ennyire nem volt komoly, de viszont egy komoly sérülés volt, ami megakadályozott abban, hogy akkor tovább menjek, de a tervet azt miután helyre jöttem, nem engedtem el, és akkor így 2026-ban újra elindultam.
1: Biztos lett volna olyan ember, aki azt mondja, hogy soha többet nem próbálja meg a kék túrát, kék kört. Benned, meg persze ismerünk olyan példákat, Erős Zsolt hegymászó jut eszembe, aki a fél lábával is visszament. Szóval, hogy van ez a típusú ember, ezek szerint mint te vagytok, hogy csak hogy ti vagytok, most a kettőtöket így összehozlak, ne haragudj. Szóval, hogy csak azért is. Egy pillanatig nem gondoltad, hogy akkor ezt abba kéne hagyni?
2: Én egy jelnek vettem egyébként ezt a tavalyi elesést, úgy gondoltam, hogy ez se hiába volt, de másféleképpen vettem egy jelnek.

0: pihenőnap, akkor engem ott kapott volna el a vihar, és hát lehet, hogy ez nem véletlenül volt, hogy megtörtént a baleset, ebből ezt szűrtem le, mert ki tudja, ha ott vagyok a Börzsönyben kint, azon a viharos napon, nem tudom, bármi történhetett volna velem ott az erdőben.
1: Egy fogalommagyarázatban segíts nekünk, kék kört említetted, meg én a kék túrát említettem. Mi a kettő között a különbség?
0: A kék kör, az három kék túrából áll össze. Van az országos kék túra, ami Magyarország nagyjából északi részén van. Írottkőtől Hollóházáig, Írottkő a nyugati része, Hollóháza a keleti végpontja. Akkor van a Rockenbauer dél-dunántúli kék túra, ez Írottkőtől megy egészen Szekszárdig, és van az alföldi kék túra, ez a harmadik, ez pedig Szekszártól föl Sátoraljaújhelyig. Nem megy fel egész Hollóházáig, ez érdekes, ezt nem tudom, miért így csinálták meg, biztos, hogy van valami oka, de erről még nem olvastam. Tehát itt nem ér össze a két kék túra, az alföldi és az országos kék túra nem ér össze, ott a kettő között busszal mentem a két végpont között. Így áll össze a kék kör.
1: És akkor csapjunk bele az élményeidbe, emlékeidbe. Számtalan ilyen nagyon banális kérdés van szerintem bennem is, meg a hallgatókban is, hogy hogy lehet 2600 kilométert nagyságrendileg legyalogolni, úgyhogy nem pihen az ember, és ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok, hogy például hogy aludtál? Szállásokat foglaltál? Sátorban aludtál? Hogy pihentél?
0: Mindenképpen szállásokon terveztem az alvást, amikor megszületett ez a terv, hogy szeretném teljesíteni a kék kört, mivel tudtam, hogy ahhoz, hogy 49 nap alatt meg tudjam tenni a teljes kört, ahhoz egyszerű matematika, napi átlag 53 kilométert kellett menni. Az 53 kilométer az úgy jött ki, hogy voltak 41 kilométeres napjaim is, mondjuk talán egy, az volt a legrövidebb, és volt 70 kilométer feletti napom is, volt kettő, a leghosszabb 72 kilométeres volt. És ahhoz, hogy a regeneráció minél teljesebb legyen, minél jobban sikerüljön így az éjszakákon, mert hogy nincs pihenőnap közben, ezért úgy gondoltam, hogy mindenképp az lenne a jó megoldás, hogy a szállásokon tudok aludni. Ez volt az egyik szempont. A másik szempont, ami miatt a szállások mellett döntöttem a sátorral szemben, pedig az volt, hogy nyáron indultam el a legnagyobb melegben, borzasztó sok vizet fogyasztottam, sokat izzadtam napközben, és napközben nem tudtam visszapótolni. A vízvételi helyek is korlátozottak egyébként a kékkör útvonalán, akár falvakban is, nem mindegyik faluban lehet vizet vételezni, boltok, lehet, hogy számítasz egy boltra, zárva van, lehet, hogy számítasz egy kútra, hogy lesz majd abban a faluban, az összes kút le van zárva, mert gondolom bizonyos lakosok törvénytelenül vételezték onnan a vizet, és akkor ott a kék kút, de le van zárva, nem folyik belőle semmi se. És akkor, amivel deficitbe kerültem napközben, azt mindenképp este vissza szerettem volna tölteni, és vissza kellett töltenem folyadékkal is, és ha kint a vadonban sátoroztam volna, akkor ez nem feltétlenül sikerülhetett volna, ugyanis akkor oda kellett volna cipelnem azt a vízmennyiséget, amit este még meg akartam inni, mert hogy egyébként az, hogy források mellett sátorozni, ez meg azért nem jött volna össze, mert hogy a forrásoknak a 98%-a a idén nyáron ki volt száradva. Tehát egy-két forrás láttam az egész úton, ami belül itt csepegett csak a víz, folyni nem folyt egyikből se, az összes többi az meg ki volt száradva. És nekem este, minden este nagyságrendileg ilyen 4-4,5-5 liter vizet, vagy valamilyen folyadékot még be kellett vinnem ahhoz, hogy visszatöltsem a raktáraimat. Másnap reggel újra el tudjak indulni.
1: Hogy érezted magad reggelente? Mondjuk nem az első nap, nem a második, harmadik, ugye vége fele, 40. nap, nem tudom, vagy 35 volt, hanem olyan reggel, amikor úgy érezted, hogy na még vagy a szundi gombot nyomom meg, és alszok még egy fél órát, vagy jó, ma nem indulok el, vagy átgondolom, hogy kevesebbet megyek, vagy pihenőnapot tartok, volt-e ilyen mélypont az úton?
0: Kétfelé bontanám a választ. Egyrészt válaszolok erre, hogy ilyen mélypontom volt-e az úton. A mélypontom nekem minden nap volt, és de minden nap van is, amikor edzek. Tehát nekem minden edzésemen is van mélypontom. Nem csak ezeken a teljesítménytúrákon, vagy a hosszú távú túrákon. Tehát ha én kimegyek edzeni, ott is előjön ez. Mindegyik edzésnél, hogy most akkor én mit csinálok itt, ebbe a nagy melegbe, ebbe az esőbe, ebbe a szélbe, a hóesésben, ugyanígy ezen a hosszú távú túrán is. Inkább ezek napközben jöttek elő, amikor már gyalogoltam, hogy elkezdtem már fejben gondolkodni rajta, hogy hol van a legközelebbi buszmegálló vagy vasútállomás, hogy akkor oda megyek, felszállok, hazamegyek, sokkal könnyebb lenne, miért nem mentem el nyaralni, tenger mellé ott feküdni, most mit csinálok én itt, miért megyek, még hátra van ennyi meg annyi nap, és ezeken mindig így túl kellett tolni magam, túl kellett lendülni, igazából csak annyi, hogy ezeket a kérdéseket is így próbáltam elengedni, léptem tovább, mentem, és akkor egy idő után ez a feladás gondolata is tovaszállt.

0: mellőlem, és akkor tovább tudtam menni. De ezt tudtam, hogy így lesz előre, mert tudtam, hogy így működök. Ami a reggeleket illeti, én úgy gondolom egyébként, hogy egy átlag ember vagyok, egy átlag amatőr sportoló, nincsenek külön nekem adottságaim ehhez a hosszú távú gyalogláshoz, vagy futáshoz, vagy bármihez nincs speciális testalkatom. Talán egy szupererőm van, erre most jöttem rá itt a kék kör alatt, az az egy szupererőm, az pedig a regenerációs képességem. Ugyanis itt a kék körön nagyjából, mivel minden este még, mikor beértem a szállásra, tisztálkodnom kellett, ki kellett mostom a ruhámat, dolgoznom kellett, blogomat meg kellett írnom, és nagyjából ilyen 5-5 és fél órán maradt az alvásra, a pihenésre, hogyha tudtam aludni, mert sokszor azért a felhevült test még nem is tudott egyfolytában aludni 5-5 és fél órát, vagy megszakítások nélkül, inkább így mondom, az éjszaka során. Ezért nekem ez az 5-5 és fél óra volt a pihenésem minden nap, és ezért mondom, hogy talán szupererő ez a regenerációs képesség, hogy ezzel az 5-5 és fél óra alvás is. Amikor én reggel felkeltem, és kikeltem az ágyból, akkor igazából az előző esti fájdalmak, mert nem mondom, hogy esténként nem voltak fájdalmak, akár a talpamban, vagy a lábfejemben, vagy kidörzsölődések, de ezek reggelre mind meggyógyultak. És fölkeltem az ágyból, letettem a lábam, már nem fájt a talpam, felvettem az oknit, felvettem a cipőt, és elindultam.
1: Az mit jelent, hogy dolgoznod kellett? Tehát nem szabadságon voltál, hanem ahogy home office-ban otthon dolgozol, ha nem is annyit, vagy annyit? Kellett dolgoznod?
0: Papíron szabadságon voltam, tehát kivettem a szabadságaimat, hogy ne érje szó a ház elejét a cégnél, viszont mivel igazi helyettesítést nem lehet nálunk megoldani, egy ember van egy feladatra, át tudtam volna adni egy külföldi kolléganőnek a feladatokat, és akkor neki kellett volna az én vevőimet is továbbvinni. Egyrészt nem akartam vele kitolni, másrészt tudtam, hogyha át is adom neki, biztos lesz olyan vevő, aki nem beszél angolul, és akkor végül hozzám fognak fordulni, biztos lesz olyan kérdés, amiben ő nem tud válaszolni, hozzám fognak fordulni, ezért így volt a legegyszerűbb, hogy napközben én elérhető voltam telefonon, természetesen ahol volt térerő, mert azért nincs egész Magyarországon térerő, főleg ezeken az eldugott részeken, amikor így a vadonba ment a kék túra útvonala, akkor ott akár órákon keresztül nem volt térerő, de egyébként telefont felvettem, ha vevők hívtak, azt is, illetve esténként számítógépen is ezeket a legfontosabb dolgokat meg kellett oldanom, amit más nem tudott megoldani, tehát volt nálam a nagy hátizsákomban egy ilyen, igen, optimalizált számítógép, tehát nem egy teljes értékű notebook, hanem egy ilyen hibrid táblagép és notebooknak a keveréke, egy lecsatolható billentyűzetes táblagép, tehát ez is még adott rá egy 1,1 kilót a csomagomhoz. De jó jött egyébként a blogíráshoz is, mert a blogot is akkor tudtam azon írni, nem kellett a telefonnal killódni.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Jakab Győzővel a 49 napos gyalog túrájáról, amelyen az országos kék kör nyomvonalán körbegyalogolta Magyarországot. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a makrogazdasági körülmények és a tényadatok változása miatt, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülése után. A pénzügyminiszter részvételével tartott egyeztetésen a minimálbértárgyalások szakmai megalapozása érdekében részletes tájékoztatást adtak a versenyképesség kihívásairól a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteknek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány a legalacsonyabb munkabérek szabályozását továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel szorosan együttműködve kívánja alakítani. A felek egyetértettek abban, hogy a megváltozott gazdasági adatok tükrében szükségessé vált a korábbi megállapodás átdolgozása. Továbbra is csökkent a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. Augusztusban 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent az előző év azonos hónapjához képest, míg a halálozások száma 9,1%-kal, majdnem 9500-ra emelkedett. Ezzel a természetes fogyás 3530 főre nőtt a nyár utolsó hónapjában. Emellett 5633 pár kötött házasságot, ami jelentős 12%-os visszaesést mutat egy év alatt. Az első 8 hónap összesített adatai alapján összességében majdnem 46500 gyermek jött világra, ami 3,5%-os csökkenés a tavalyi év azonos időszakához mérten. Nyilvánosan kért bocsánatot Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy korábbi magyar szurkolókat érintő nyilatkozata miatt, amelyben a foci meccseken síró férfiakra tett megjegyzést. Pénteki bejegyzésében a tárcavezető tisztázta a helyzetet, és elismerte, hogy a győzni akarás sportbeli és iskolai párhuzama nem volt szerencsés, ezért megkövette a megbántott honfitársait. Kifejtette, hogy a sport egyáltalán nem áll távol tőle, a férje is foci drukkel, és úgy véli, az ellenzék szándékosan forgatja ki a régi oktatáskutatóként tett kijelentéseit. Hozzátette azt is, hogy nem tartja normálisnak, hogy egy rosszul használt hasonlat miatt bárkire rá üssék a nemzetáruló bélyeget, miközben szerinte a valódi problémák a lepusztult oktatást és a gyermekvédelmet érintik. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun megyei oktatókórházban alkalmaztak Magyarországon új típusú életmentő véralvadék oldó gyógyszert egy sztrókos beteg kezelésében. Az új terápia különösen a súlyos, nagy ér elzáródáson átesett betegeknél jelent hatalmas előrelépést. Óvári Csaba főigazgató kiemelte, hogy a stroke ellátásában minden perc számít, és az első kecskeméti esetben a gyógyszeres vérrögoldás már a szegedi átszállítás alatt eredményesnek bizonyult, így a beteg állapota a műtét után jelentősen javult. A kecskeméti osztályon évente mintegy 600 stroke beteget látnak el, és noha az egyelőre nem közfinanszírozott szer ampulája több 100 000 forintba kerül, a megmentett percek jelentősen növelhetik a teljes felépülés esélyét. Sikerült rendezni a félreértéseket Ukrajnával a külügyminisztérium tájékoztatása szerint, miután Orbán Anita külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen személyesen is egyeztetett ukrán kollégájával a napokban kialakult feszültségeket követően. A felek a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekről is tárgyaltak, és a tervek szerint októberben már a kijevi parlament elé kerülhet a kisebbségi jogokat szabályozó törvénytervezet. A diplomáciai egyeztetések azért is kulcsfontosságúak, mert a magyar kormány korábban a kisebbségi jogok helyreállításához kötötte Ukrajna európai integrációs folyamatának előrehaladását. A mostani egyeztetések nyomán úgy tűnik sikerült tisztázni a Kárpáti Nyolcak nevű regionális kezdeményezés körül fellángolt vitát is, és a kapcsolatfelvétel azóta is folyamatos a felek között. Kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi Székely-udvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Varga-patak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség. Addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Jakab Győzővel, aki 49 nap alatt csak nem 2600 kilométert gyalogolva nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék kör nyomvonalán. Élményeiről, tapasztalatairól, emlékeiről beszélgetek vele. Vendégem tehát Jakab Győző.
2: Jobban megismerted Magyarországot? Ezek a kis félmondataidból azt gondolom, hogy igen, de kíváncsiuk, hogy fogalmazod meg az elapadó források, a térerő nélküli völgyek. Ezek mondjuk olyanok, amiket feltételezem, hogy a legtöbb ember nem élt még át Magyarországon.
3: Úgy fogalmaznám meg, hogy láttam egy olyan arcát, egy olyan oldalát, amit autóból soha nem lát meg az ember, hogyha csak keresztül autózik ezeken a tájakon. És voltam olyan részein is, ahol még soha korábban nem jártam. Voltak olyan helyek is, ahol olyan döbbenetes dolgokat láttam, amiket nem mertem lefotózni se, olyan szegénységet és olyan körülményeket, hogy milyen körülmények között laknak emberek. Hogy megjegyzem, ott is nagyon nagy kedvességgel fordultak hozzám. Egy picit tartottam tőle előre, hogy ezeken a nagyon szegény részeken nem jönnek-e oda hozzám, nem próbálnak-e kirabolni, valamilyen trükkel átverni és elvenni valamilyen dolgomat, de szó sem volt ilyenről soha. Tehát mindig kedvesen jöttek oda, köszöntek. Sokan, akikről nem is gondoltam volna, közülük is megkérdezték egyáltalán, hogy mit csinálok ezzel a nagy hátizsákkal itt 38 fokban a tűző napon, hova is megyek, mit csinálok. Nem volt negatív tapasztalatom, de viszont láttam egy olyan arcát a hazánknak, amit így gyalogosan lehet látni, autóból, vagy autóbuszból, vagy vonatból nem igazán.
2: De akkor most jól értem, hogy alapvetően társadalmi jelenségekre utalsz, nem a táj szépségére, azt tudtad előtte is.
3: Most a társadalmi oldalára, igen, de egyébként voltam olyan tájakon is, amin korábban nem. Tehát a Bükkben még nem igazán túráztam, az Emprémben nem igazán túráztam, de akár itt az Alföldi túrának a Sátoraljaújhelytől induló szakaszán egész idáig Szatymazég ezen a részén még soha nem voltam.
2: Van, amiben megváltoztál? Hozzáállásod, gondolatod, tapasztalatod, véleményed?
3: Nem feltétlenül. Csak tapasztaltam dolgokat. A hozzáállásomban szerintem ez nem változtatott. Csak láttam új dolgokat, amit esetleg lehet, hogy én is így lenyomtam a tudatalattimba, hogy ez erről így olvas az ember, de hát most vagy igaz, vagy nem. Saját szememmel nem láttam. Most sok mindent láttam így saját szemmel is.
2: Az emberekre visszatérve, mondtad, hogy valaki kérdezte, hogy tud-e valamiben segíteni. Ezt amúgy is akartam kérdezni, amikor a vízről beszéltél, meg elakadt kutakról, vagy kikapcsolt kutakról, hogy volt ilyen, amikor nem volt kút, nem volt bolt, és akkor bekopogtál valahova, hogy jött valaki, és megkérdezted, hogy nincs egy liter vize, vagy nem tudnám megmondani, hogy hol tudnád megtölteni a kulacsodat, mondjuk, vagy éhes voltál, vagy bármilyen, amiben valakire hiába tervezted meg, melyik nap hol, de nem úgy jött össze, és segítségre volt szükséged?
3: Igen, volt ilyen, és az volt a jó, ha volt kitől megkérdezni, hogy esetleg meg tud-e adni nekem vizet, de volt olyan napom is, hogy egyébként arra visszatérek, hogy hogyan terveztem meg a napjaimat, magát konkrétan egy bizonyos napot, hogy fogom végig gyalogolni, és hogy fogom majd, hol fogok tudni vizet vételezni, vagy akár élelmiszert vásárolni napközben, azt mindig előző este csináltam, csak meg a következő napra. Elég volt annyi, nem stresszeltem magam 4-5 nappal előre, hogy akkor most majd 5 nap múlva mi lesz. Mindig csak a következő napot néztem, és olyankor az embernek, amikor megnézi, hogy most milyen sűrű lesznek települések, vagy így nagyjából a térkép alapján mekkorák azok a települések, akkor így valami lesz a fejébe, hogy akkor jó, majd itt majd tudok után tölteni vizet, ott majd talán lesz egy bolt, talán tudok majd magamnak venni valamilyen élelmiszert, de a való élet az ezt sokszor felülírta. Tehát volt olyan, hogy tudtam, hogy csak egyetlen egy falu lesz az egész napon ott a közepén, ahol majd tudok vizet tölteni, és arra számítottam így fejben, hogy ott majd tudok egy kicsit pihenni is, és lesz majd valamilyen kocsma, ahova be tudok menni, és talán hideg valami folyadékot is tudok vásárolni magamnak. Hát ebből, ami sikerült, az, hogy után töltöttem a vizeimet, és utána mentem a pecsételőhelyénél, benyomtam a pecsétet, bevezetett az úton egy parkba, de úgy gondoltam, hogy a park után még folytatódni fog a falu, és majd ott lesz biztos valamilyen vendéglátóipari egység, ahol még tudok valamilyen hidegüdítőből egy másfél-két litert ott egy gyűjtőhelyemben meginni. Hát nem volt. A park után vége volt a falunak, és utána tudtam, hogy innentől még lesz 22 kilométer az aznapi végéig, és összesen 2 liter víz volt nálam, és az volt az egyik legmelegebb nap, 38-39 fok volt aznap. Hát a vége már nem volt vicces. Tehát ott megtapasztaltam azt, hogy milyen az igazán szomjas nap lenni. Ott a végén már teljesen ki volt száradva a szám, beszélni alig bírtam, elment a hangom, hívott a feleségem is, hogy jól vagyok-e, mondtam, hogy inkább ne beszéljünk, mert azzal is éreztem, hogy a lélegzettel jön ki belőlem még az a maradék víz is. Hát az utolsó pár kotty vizet azt úgy ittam meg, mint a filmekben láttam, ezekben a sivatagos jelenetekben, hogy egy kortyot bevettem a számba, és azt körülbelül 2 percen keresztül így öblögettem a számba, hogy meglegyen az az érzés, hogy mint egy csomó vizet ittam volna. És ott is például úgy érkeztem be a faluba, ahol aztán utána a szállásom le volt foglalva, hogy a legszélső háznál ott láttam, hogy itt laknak, és akkor becsengettem, és kértem tőlük egy üvegvizet, igen. És hát, hogy töltsék fel a palaszkomat.
2: Feltöltötték?
3: Igen, feltöltötték azt az egy palaszk vizet, azt ott azonnal megittam, és kértem, hogy öntsenek bele még, tehát még a szállásig még 1 liter vizet megittam. Tehát összesen 2, igen, segítettek persze.
2: Az, hogy segítséget kell kérned, az neked nehezedre esik egyébként?
3: Nem, itt ilyenkor ezeket a dolgokat el kell engedni még. Ha valakinek ez a hétköznapokban nehézséget is jelent, itt ezt vagy félreteszi, vagy még komolyabb nehézségekkel fog szembesülni. Egyébként nem. De egyébként nekem a hétköznapokban sem jelent ez gondot, hogyha valakitől persze korrekt módon és korrekt mértékben segítséget kérünk, akár idegentől is.
2: Következő téma. Állatokkal mennyire találkoztál? És akkor itt több részkérdésem van. Olyan, amire egy rácsodálkoztál, hogy jé, de szép, de hangos, nem tudom, ilyesmi, vagy olyan, amitől esetleg megijedtél, mert követett, nem tudom, megtaláltad a bükki farkasokat, akikről olvastunk, de én még sose láttam őket, nehéz helyzetbe kerültél esetleg állatok miatt.
3: Csak idézőjelben hétköznapi állatokkal találkoztam az út során, tehát rengeteg nyulat, belőlük láttam talán legtöbbet, rengeteg nyulat láttam, rengeteg őzet, szarvast, vaddisznókat is, akár egész kondákat is, például a mecsekben, ott azokat úgy vettem észre, hogy előbb éreztem a szagukat, amiből már gondoltam, hogy na itt most rengeteg vaddisznó lesz majd, és akkor hirtelen ők is észrevettek, felugrottak, és voltak vagy 25-en abban a kondában, de ők is félnek az embertől, tehát nem támadnak rá. Hogyha minimális zajcsap, még az egyedül túrázó ember is, akkor is ők azért elhúzódnak arrébb. Most véletlenül lehet, hogy nem vesznek észre, bizonyos neszeket hallottam azért persze az erdőbe itt-ott, amiről feltételeztem csak, hogy milyen állat lehet, de ők meg nem mutatták meg magukat. Amiből viszont kevesebbet láttam, de ilyen állatokat is láttam, rókát talán 3-4-szer, borzzal 1-szer találkoztam, mókussal talán 4-5-szer találkoztam, és aminek nagyon örülök, hogy nem találkoztam velük, az egyrészt a Szlovákiából néha-néha átlógó medvék, velük hála Istennek nem találkoztam, a bükki farkasokkal se találkoztam, illetve az emplén előtt még felhívták a figyelmemet, hogy ott azért figyeljek a kövekre, hogy hova lépek, figyeljek a lábamra, mert hogy ott meg még a viperákkal is vigyázni kell, viperával se találkoztam, tehát ezt a három állatfajt azért sikerült elkerülnöm. Megjegyzem, ezeken a problémásabb szakaszokon, ami ilyen kicsit medve veszélyesebb, ahol már láttak medvét, ott volt nálam egy ilyen speciális medvespré, ami egy ilyen ugyanolyan, mint a gáspré, amit ilyen önvédelemre használnak, csak nagyjából ilyen 5-ször nagyobb a flakonja, tehát ilyen 300 millis az enyém, vagy 400 millis, nem is tudom, tehát ilyen jó nagy flakon, és ebbe egy ilyen valami keverék van, nem csak sima paprikaspré, hanem valami keverék anyag van benne, ami elméletileg soha nem próbáltam, és remélem nem is kell kipróbálnom, de elméletileg a medvét is el tudja riasztani.
2: A beszélgetésben már sejtettem, de most akkor ez abszolút igaz, hogy te egy felkészült ember vagy, tehát igyekeztél mindent átgondolni, hogy mire lehet szükség.
3: Abszolút. Így indultam el minden utamra. Én egyébként nagyon sokak szerint túlzottan utána szoktam nézni a dolgoknak, de mindig igyekszem felkészülni a váratlan eseményekre is.
2: Volt olyan, amire nem gondoltál előre, és most már fölírtad a listára, hogy legközelebb vinni kell?
3: Nem volt ilyen. Felszerelésben mindig túlpakolja az ember magát, ahogy így szokták mondani. Ezt nem én találtam ki, hogy a hosszú távú túrázók leginkább a félelmeiket pakolják bele a hátizsákba, és abból pakolják túl a hátizsákot. Ez így mindenkire érvényes, tehát ki mitől fél, ha valaki attól fél, hogy nem tud majd tisztálkodni, akkor tisztálkodó szerekkel, ha valaki attól fél, hogy nem fog jól kinézni, most ez inkább szerintem a hölgyekre érvényes, akkor ők akár tesznek bele oda egy ilyen hosszú ruhát is az estékre, hogyha esetleg majd elmennek étterembe. vacsorázni, hogy ott nem árat úra ruhájukba menjenek. És most is sorolhatnám a végtelenség, tehát inkább egy ilyen hátizsák túl van pakolva, az enyém is, de mivel már voltam korábban ilyen hosszú távú túrákon, ezért hála Istennek olyan dologra nem volt szükségem, ami nem volt nálam. Most is inkább azt mondom, hogy olyan dolgokat hoztam haza, amit abszolút nem használtam. Persze ezek között is vannak olyan tárgyak, ami nagyon jó, hogy nem volt rá szükségem, például a medvespré egy ilyen, vagy az első segélycsomag egy másik ilyen csomag, amit az ember magával visz, de reménykedik abban, hogy feleslegesen vitte magával.
2: Voltál-e magányos az utat során?
3: A blog nevem ez, hogy az út magányos farkasa, tehát ez egy picit ilyen önkéntes magányosság is, de az angol nyelv így megkülönbözteti a két fogalmat, mi magyarul mind a kettőt magányosnak mondjuk. Van ez a lone és a lonely. Tehát a lone az egy ilyen önként vállalt magányosság, amikor tudatosan egyedül indulok el például én egy ilyen túrára, és nem utasítom el más embereknek a társaságát, vagy ha mások velem szeretnének jönni, sőt, itt egyik alapelvem volt, hogy lehetett hozzám csatlakozni, de attól se ijedek meg, ha akár napokon keresztül nekem egyedül kell gyalogolnom, és max este látok élő embert a szállásokon. És van ez a másik, ez a lonely, szintén magányosnak fordítjuk, de az pedig, amikor valaki egyedül érzi magát, és egy ilyen negatív érzés társul hozzá. Hát persze ilyen is volt azért a túrán. Pár napon azért előjött bennem ez is, hogy milyen jó lenne, ha itthon lennék, milyen jó lenne, ha itthon lennék a családommal, vagy a barátaimmal, de én jól el vagyok magammal egyébként, ha egyedül kell lennem, a munkámból kifolyólag is, ha itthon home office-ban dolgozom, egyedül szoktam lenni, ha útra megyek vevőkhöz, utazás közben egyedül szoktam lenni, tehát azért így hozzá vagyok szokva. Nem ez az út sokkolt le azzal, hogy most milyen is egyedül lenni.
2: Ajánlanál, de mindezt másoknak ilyen formában, hogy egyszerre tegyék meg, vagy a bátortalanabbaknak, vagy aki még soha nem indult el kék túrázni, hogy kezdje el, és lehet, hogy nem 49 nap alatt, de két év alatt hétvégente járja be Magyarországot ilyen módon, két talpon.
3: Magát a kék túrázást mindenkinek ajánlom, bármilyen fizikai felkészültséggel. El lehet kezdeni napi 10 kilométerrel, 15 kilométerrel, és lehet ezt felépíteni hosszabb távokkal, hosszabb napi távokkal. Akár lehet barátokkal menni, családdal menni, gyerekekkel menni, ha már egy kicsit nagyobbak a gyerekek. Az, hogy így egyben teljesíteni, az egy külön kihívás. Azt így idézőjelben mondom, hogy amatőröknek, akik erre nem készültek, azoknak semmiképp se ajánlom. Persze ki lehet próbálni, csak valószínűleg, hogy a negyedik, ötödik napon jönni fog valami olyan nehézség, hogyha valaki nincs erre felkészülve, ami miatt fel kell majd adni annak a valakinek, aki így hirtelen neki indul egybe teljesíteni. De magát a kék túrát, ez egy csodálatos dolog. És nem is a sportról szól. Nekem most itt a sportról is szólt, ez extrém teljesítmény miatt, de mint hétvégi kikapcsolódás, mint természetjárás, mint ismerjük meg a hazánkat, természeti oldalát, a társadalmi oldalát, így mindenképpen ajánlom.
2: És azzal, hogy te vagy most a rekorder, azzal elégedett vagy? Tehát a 49 napos teljesítése, végülis ez volt a célod a beszélgetés elején, mondtad, hogy kikerested, hogy mi a nem hivatalos legjobb eredmény, és úgy indultál el, úgy vettem ki a szavaidból, hogy azért azt szeretted volna, hogy ezen belül legyél.
3: Így van, a korábbi nem hivatalos rekord, mert hogy hivatalos rekordot egyébként azért használom ezt a szót, hogy nem hivatalos rekord. A hivatalos rekordot nem tart nyilván a Magyar Természetjáró Szövetség, de viszont 57 nap volt a korábbi legrövidebb idő, ami alatt bejárták a kékkört. Én amikor elindultam, akkor előtte 55 napot jelentettem így be hivatalosan, hogy 55 nap alatt szeretném bejárni, de eredetileg a tervem már ez volt, hogy 49 nap alatt szeretném teljesíteni, csak nem mertem előre kiírni, mert attól féltem, hogy nekem fognak támadni, hogy merészelem, milyen nagyképű vagyok, biztos nem fog sikerülni, jött volna csomó negatív energia felém, és ezt szerettem volna elkerülni, és akkor az volt a tervem, hogy így bejelentem, hogy 55 nap, és ha elérek már a távnak a felére, akkor fogom ezt módosítani hivatalosan, hogy hát igazából a terv az elejétől fogva 49 nap volt, és ez így is volt, mert a szállásokat is így foglaltam le, hogy 49 nap alatt fogom körbejárni. Az, hogy elégedett vagyok, igen, amikor hazaértem, akkor egy hétig elégedett voltam ezzel, de hát most azóta már kialakult a tervem a következő tavaszra, hogy mit is szeretnék majd csinálni, mert amikor az ember hazaér egy ilyen hosszú távú túráról, akkor szokott jönni egy ilyen depressziós-szerű állapot, ami hasonló a harctérről hazatért katonáknak a depressziójához. Ennek van angolul egy szakkifejezése is, post-trail depressionnek hívják, tehát a túrázás utáni depressziójához. depresszió, és ezt én úgy próbáltam most így túlzökkenteni magam ezen a dolgon, hogy nagyjából mondom, egy hét eltelt, és akkor így kezdett ez a következő projekt így beakadni, hogy akkor mi lenne, ha, és most már így tervezgetem, nyilvánosságra még nem hoztam, majd a születésnapomon, az a tervem, most leszek majd 49, október 18-án is a születésnapomon szeretném nyilvánosságra hozni. Ebből látszik, hogy ez a 49 nap alatt teljesítés, ez se volt véletlen, ebben is volt egy kis ilyen számmisztika is, hogy 49 éves leszek idén, 77-ben születtem, 7x7 az ugye megint 49, így 7 teljes hétig tartott az utam, az idei utam, és még kitaláltam egy ilyen népmesés valamit is, hogy a legkisebb királyfi 7-7 országon túljárt, mielőtt haza tért volna. Innen jött a 49-es szám.
2: Nem fogom megkérdezni, mi a terved, mert világosan elmondhatod, hogy majd a születésnapodon jelented be, úgyhogy a záró kérdésem az, hogyha visszagondolsz arra a 49 napra, amit Magyarországon ezzel a kék körrel töltöttél, akkor mi a legjobb, a legemlékezetesebb pillanat, amit így viszel magaddal?
3: Több megszólalásomban más-más történeteket emeltem ki. Egy valamit nem tudok kiemelni, de ha szeretnéd, akkor egyet itt is elmesélhetem.
2: Köszönjük.
3: Ami nagyon megérintett akkor. Ez egy nyírségi pici faluban volt, a szombaton késő délután érkeztem be a faluba, és itt mondjuk nem is számítottam, annyira pici volt a falu, hogy nem is számítottam arra, hogy szombaton délután este fele nyitva lesz majd bármilyen bolt. Mégis nyitva volt. Tisztán emlékszem, 5 órakor volt, 17 óra, mikor beérkeztem a településre, és nyitva volt ez a pici bolt. Előtte a helyi törzsközönség fogyasztotta éppen a napi üdítő adagját alkohollal dúsítva, tehát alkoholos italokat fogyasztottak ott a bolt előtt. 5-6-an bementem a boltba, én vettem magamnak egy alkohol nélküli hideg üdítőt, meg csoki szeletet, és megkérdeztem őket, hogy csatlakozhatok-e hozzájuk, odaülhetek-e hozzájuk. Természetesen igen, megengedték, és kérdezték, hogy hova megyek ebbe nagy melegbe, nagy hátizsák, mit csinálok. És akkor hát mondtam, hogy még ide a szomszéd városkába kell eljutnom, és akkor ők már számoltak, hogy hú, hát az 12-3 kilométer, az milyen messze van. Hát mondom, de srácok, mondom, azért nincs a messze, mert ma már én már legyalogoltam 50 kilométert. És most már ez a 12, ez már biztos menni fog, és akkor hüledeztek, hogy honnan indultam, hova megyek, mondtam, hogy Szegedről indultam, Szegedre fogok hazaérni, most már nem sokára, már nincs sok hátra, talán akkor még, nem tudom, 10 nap lehetett Szegedig. Egyikük szelfizni is akart velem, csináltunk egy közös fotót, majd ez az úri ember, akivel szelfiztünk, eltűnt. Én észre se vettem, hogy nincs ott a többiekkel, és egyszer csak a hátam mögül elém rakott az asztalra 5 ugyanolyan csoki szeletet, mint amilyet én egyet vettem magamnak, és akkor mondta, hogy hát ezt nekem vette, és hogy fogadjam el. Lehet, hogy majd, ha beérek oda az ma esti szállásomról, majd nem tudok majd vacsorázni, nem lesz vacsorám, és csak vigyem magammal. Nekem vásárolta, és hát megköszöntem, és persze azonnal belém hasította a gondolat, hogy valószínűleg, hogy ő most a két utolsó söréről mondott le aznap, ezzel, hogy vett nekem 5 csokit, nagyjából úgy számoltam, hogy ez így arra lett volna neki elég. Úgyhogy igen, ez nagyon-nagyon meghatott, hogy ő azon az ő szintjén, ahogy így ezt, ahogy így elgondolta, hogy hogyan tudna nekem segíteni. Bár mondom, nem lett volna rá szükség, mert volt pénzem, most akartam volna, vehettem volna csokoládét magamnak, de ő úgy gondolta, hogy így tud nekem segíteni, hogy ha majd odaérek a szállásra, akkor legyen mit vacsoráznom. Ez egyébként meghatott. Tehát, ahogy elindultam, akkor ott csak megköszöntem, hogy elindultam, akkor abszolút meg is voltam hatódva tőle. Csak akkor azt persze nem látta senki, és ott előttük ezt nem akartam mutatni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jakab Győzőt hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok új vezetői pozícióira, közölte Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. A közszolgálás portálon már elérhető kiírás szerint a határozott időre legfeljebb 5 évre szóló főigazgatói megbízásokért október 15-én éjfélig nyújthatják be jelentkezésüket az érdeklődők. A jogszabály módosításnak köszönhetően megszűnik a centrumok eddigi kettős vezetési modellje, így a szakmai működési és gazdálkodási felelősség egy kézben a főigazgatónál összpontosul. A miniszter kiemelte, az új vezetők kulcsszerepet kapnak a szakképzés korszerűsítésében, a helyi munkaerőpiaci igényekhez való igazodásban, valamint a piacképes tudás biztosításában a fiatalokhoz fűződően. A kormány a stabilitásra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös partnerségre kíván építeni a befektetők támogatása során a hatalmas összegű vissza nem térítendő juttatások helyett, hangsúlyozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Bükki gyár egységének átadásán. A tárcavezető kiemelte, hogy az állam elsősorban a megfelelő infrastruktúra biztosításával segíti a vállalatokat, cserébe viszont elvárja, hogy a Magyarországra érkező cégek hosszú távon gondolkodjanak és elősegítsék a tudásalapú gazdaság fejlődését. A magas szintű technológiák mellett az is kulcsfontosságú, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a magyar munkavállalók is minél nagyobb mértékben részesüljenek a beruházások sikereiből. Megkezdődött a cukorrépa feldolgozás a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában, miután pénteken hivatalosan is begyújtották a mészkemencét a 133. kampány nyitányaként. Buza László államtitkár az eseményen hangsúlyozta, hogy a hazai cukorgyártás nem csak gazdasági tevékenység, hanem a térségi ökoszisztéma és a hazai élelmiszer önrendelkezés alappillére is. Bár a gazdák az idén rendkívül aszályos időjárással szembesültek, a közel 11 000 hektáros területen betakarított répa kiemelkedő 18,5%-os cukortartalommal büszkélkedhet. A gyár idén több fejlesztéssel, köztük a mosóberendezés bővítésével készült fel a 2 hónapos feldolgozási időszakra, amely 180 állandó és 80 ideiglenes munkavállalónak ad munkát. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítménytúrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a darúvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló-névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulesésssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemiéri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus estel várja a látogatókat. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 2024 között készült Q3-as modellje.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a férfiak bőrápolásáról beszélgettünk.
2: Hogy ez az első olyan életkor, és ma már viszonylag korán, tehát már ilyen 13 éves korban elindulnak ezek, és megjelennek itt a kozmetikában, akár megelőzésképpen is, hogy szedjük ki a miteszereket, hogy ne gyulladjanak be. Tehát, hogy az első ilyen kozmetikai élmény, ami lehet, hogy aztán örök életre veszi a kedvüket.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt a lehullott őszi lomb hasznosításának lehetőségeiről kérdeztem.
3: Fákról lehullott lomb, illetve a szűnyesedék, vagy bármilyen zöld hulladék, az valójában nem hulladék, hanem egy érték a kert szempontjából.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel gombás ételekről beszélgettünk.
4: Olyan sok oldalú és annyira szenzációs alapanyag. Ma már ugye megfelelő körülmények között termesztett gombák és megfelelő ellenőrzés mellett fogyasztott gombákkal túl nagy kockázatot nem vállalunk.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Kisfonti Csilla állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Az az igazság, hogy egy kicsit restellem, hogy mindig csak a hölgyeket helyezzük előtérbe itt a beszélgetéseink során, pedig hát a másik feleink, az urak is itt vannak, akikre azért kevesebb szót szoktunk fordítani, de most pótoljuk ezt a hiányosságot, nem tudom, hogy mit szólsz hozzá. Hát beszéljünk már egy kicsit a férfiak bőrápolásáról, és akár mehetünk korosztályonként is, de azt gondolom, hogy mivel mi is a középkorúakhoz tartozunk, az ő bőrápolásuk az, ami elsősorban fontos számunkra.
2: Nagyon jó ötletet adtál, tehát egy kicsit induljunk el onnan, hogy kamaszként járnak leginkább először a fiúk kozmetikába, de ugye teljesen más célból, mert ugye többnyire a pattanások miatt hozzák őket az édesanyák. Ugye, hogy begyullad egy-egy pattanás, egy-egy miteszer is akné lesz belőle, begennyesedhet, tehát hogy ez az első olyan életkor, és ma már viszonylag korán, tehát már ilyen 13 éves korban elindulnak ezek, és megjelennek itt a kozmetikában, akár megelőzésképpen is, hogy szedjük ki a miteszereket, hogy ne gyulladjanak be. Tehát, hogy az első ilyen kozmetikai élmény, ami lehet, hogy aztán örök életre veszi a kedvüket a kozmetikától, mert azért ilyen fiatal korban, na valljuk be, hogy egy arctisztítás, hát nem a legkellemesebb dolog szegény fiataloknak, megbeszéljük, hogy mi fog történni. Vannak azért felnőtt férfiak is, egyre nagyobb számban, akik visszatérnek felnőttként, ugye kozmetikai kezelésekre, mert ott valahol azért van egy olyan kis szakadék, egy üres jó pár év, ugye a kamaszkorból kinőnek ugye a fiúk, a fiatalok, és akkor utána nem annyira foglalkoznak a bőrápolással, de később már azért így felnőtt férfiként már rájönnek, hogy na nekik is csak kéne valami, ha más nem, akkor a feleségek és a barátnők krémeiből csennek el egy kicsit addig, amíg észre ne veszi a hölgy, és akkor rázol, hogy na hát akkor neked is legyen a sajátod. Szóval ma már így a felnőtt korosztály kozmetikai kezelése nem csak arról szól, hogy csak amit a szereket szedegetjük ki, nyomkodjuk ki, bár ez is beletartozik. Tehát akinek van, értelemszerűen ez is benne van, de nem csak így a tisztításról szól, hanem valóban itt is, mint ahogy a hölgyeknél is, azért meg kell őrizni a bőr barrierjének a védelmi funkcióját, mert mindig ez sérül a leghamarabb, ugye. A férfiaknál, valljuk be, azért a borotválkozás hát nem egy kedvenc foglalkozás, és nagyon sokan nem miatt növesztenek szakállat is, vagy csak borostát, mert azt mondják, hogy ugye kipirosodik, vagy feszül, vagy pattanások lesznek a bőrén, a borotválkozás után nem bírja a bőre, ugye állandó irritációnak van kitéve, és azért hát a legegyszerűbb szakállat növeszteni, és akkor kikerül legalább ezt az egy tényezőt, a borotválkozást, mert igen, valóban azért egy napi szintű borotválkozást, ott alaposan ápolni kell a bőrt utána, mert igénybe veszi. A lemosás, ugye a zsírtalanítás, ugye a férfiak egyébként is hajlamosak arra, hogy csak sima tusfürdőszappan, tehát praktikusan, ami a kéznél van, hogy azzal mossák le az arcukat, tehát túlzottan zsírtalanítják, mert a sokkal jobban elvonja a bőrről, leszedi a zsírtartalmat, és ez már eleve védtelenné teszi a bőrbarriert, tehát hogy hosszú idő kell annak a regenerációjához. Tehát nem szabad szárító hatású lemosókat használni. A praktikum szempontjából olyan is van, hogy a tusfürdővel mosnak hajat is, vagy a samponnal mosnak zuhany alatt testet is, tehát hogy ez az all-in-one kategória. Azt látom, igen, hogy ez a praktikum az sokkal fontosabb, mint a nőknél. Tehát a nők hajlamosabbak arra, hogy sok kis dolgot összepakoljanak, meg használjanak. A férfiaknál ez nem annyira jellemző. Tehát első és legfontosabb dolog, ugye a borotválkozás utáni érzékenységnek a csökkentése, illetve hát ez már a második, mert az első ugye az arctisztítás az, hogy ne használjanak nagyon szárító hatású arctisztítókat. Tehát a borotválkozás után ugye pirosodhat a bőr, meg viszkethet is, meg lehetnek rajta akár kis pici pattanások is, amik ilyen sérülések nyomán keletkeznek. Ezért a krémek, az ápolóanyagok, azok ilyen helyreállító anyagok legyenek, tehát nyugtatók, fertőtlenítők, de kíméletesek. Ne szárítsanak, hanem kifejezetten egy nyugtató hatást fejtsenek ki. ki. Ilyen anyag például a pantenol, vagy a hálsvirág, vagy hogyha valaki nem érzékeny, a kamillára. De itt is szükség van a zsírtartalmú anyagokra, a ceramidokra, a krémekre, hidratáló anyagokra. Hialuronsav az minden korosztálynak, minden nemtől függetlenül szükség van erre. Nem csak az otthoni ápolás, hanem kozmetikai kezelést is érdemes igénybe venni, mert azért a kozmetikában mindig egy testesebb, tehát több hatóanyagot viszünk végig egy kezelés során, többfélét, és sokkal mélyebben, jobban meg tudjuk táplálni a bőrt, például egy kozmetikai kezelés során. Tehát nem csak arról szól, hogy most itt elmasszírozgatunk, vagy kényeztetünk, persze nyilván ez is benne van a cél, hogy pihenjenek is itt a vendégek, de azért itt a hatás a lényeg, tehát hogy olyan kezelést csináljak, aminek van valamilyen célzott eredménye, amit előre kitűzünk. És náluk is valóban ez az irritáció csökkentés, a vízvesztésnek a visszapótlása, ugye ezek az apró kis mikrosérülések, amelyek a borotválkozás során keletkeznek a bőrön, azoknak a nyugtatása, fertőtlenítése, tehát hogy ezek mind-mind nagyon fontos dolgok, hogy visszanyerje ezt az egyensúlyt. Azért annyival kicsit előnyösebb, úgymond a férfiak bőre, mint a hölgyeké, hogy nem szárad ki annyira hamar. Dehidratált le

0: mert neki zsíros a bőre, hogy akkor nem használnak krémeket. De az, hogy elegendő zsírt tartalmaz a bőr, ez nem egyenlő azzal, hogy hidratált is, tehát hogy a hidratációs probléma azért ott is lehet, tehát hogyha fesző húz, vagy a borotválkozás utáni fertőtlenítők, ugye arcszeszek, ugye, hogyha alkohol tartalmaz, az eleve szárító, igaz, hogy fertőtlenít, de szárítja is a bőrt. Hogy ez is nagyon fontos, és jó, hogy erről is beszélünk, mert valóban ritkán említjük így a férfiakat, akár divat, akár kozmetika terén, de hogy fontos visszatölteni itt is a bőröket. És akkor persze lehet azért itt is hámlasztani enzimesen, vagy kíméletes kémiai hámlasztással, mert azért, hogyha még felnőtt korban is ugye vannak miteszerek, férfiaknál gyakori, pont emiatt a fagyú egyensúly miatt, mint a hölgyeknél, akkor ugye azt ki kell tisztítani, de használhatunk olyan kis hámlasztásokat, amivel segítjük ezeknek a komedóknak a szűrését, tehát hogy kevesebb legyen, de lehet a fokozott fagyú termelésnek éppen még a csökkentését is kezelés alá venni. Foglalkozhatunk itt is hegekkel például, tehát hogy ezek mind így a hámlasztás területébe esnek, tehát ez is egy nagyon jó kozmetikai kezelés lehet, illetve otthon is lehet végezni. Vannak olyan készítmények, amelyek akár kíméletes pakolásként fölvívő bőrradírként funkcionál, így enzimesen vagy kémiai módon otthon lemosható, tehát kontrolláltan, tehát célzottan lehet ezeket otthon is használni. Múltkor volt egy olyan kedves úriember, aki mondta, hogy hát ő is föltett magának, így a felesége vett milyen fátyolmaszkot, és hogy szolidaritásból így föltette ő is az arcára, hogy jó-e. Hát persze, minden jó, amit pluszba hajlandó ápolni, tehát csinálhatunk belőle egy ilyen családi szeánszot is mondjuk a bőrápolásból.
1: Van ilyen férfiaknak készült maszk, vagy mindegy, hogy melyik nem használja, a lényeg az, hogy például hidratáljon.
0: Nincs külön férfi arcmaszk, nem tudok róla. Krémek azok vannak, szemkörnyékápolók, arckrémek, arclemosók azok vannak külön kifejlesztve férfiaknak. Arcmaszkokról még én nem tudok. Ha valaki tudja, hogy zsíros a bőre, akkor fagyúcsökkentő vagy normalizáló, vagy ha érzékeny, akkor érzékeny csökkentő. Tehát ott inkább ezeket a problémákat, vagy a funkciókat kell keresni, hogy mire teszik föl.
1: Gondolom nem sok férfi az, aki rászánja magát, hogy kozmetikába menjen, de aki rászánja magát. Vagy akivel esetleg beszélsz, mennyire fogadják el ezeket a tanácsokat, vagy ezeket az ötleteket inkább, hogy a bőrüket egy kicsit ápolják, odafigyeljenek rá?
0: Abszolút. Tehát aki már eljön kozmetikába, akkor neki
1: már... Nyilván van egy indítatása.
0: Igen. A lényeg, hogy ne legyen sok minden. Tehát egy krémet, egy lemosót, azt teljesen elfogadnak, és akkor nem szeretik a sok macerát, de amit visznek, az a két termék, azt nagyon kitartóan tudják használni. Tehát ebben lehet, hogy egy kicsit így kitartóbbak, mint a hölgyek, hogy nem váltogatják, hanem bevált, akkor ő elhiszi, hogy én ezt mondtam, hogy ez jó, és jó neki, akkor azt használja.
1: Én csak arra tudom biztatni a férfi hallgatókat is, hogy kicsit szálljanak időt a saját bőrük ápolására, a hölgyeket pedig azt, hogy a párjukat biztassák szeliddel, hogy ők is kicsit törődjenek a bőrükkel, hiszen nekik is jó érzés lesz, hogyha nem feszül, vagy nem pirosodik, vagy nem viszket, hanem olyan visszatér a normál állapot. Tába, és ebben azért nagyon sok segítséget tudnak nyújtani ugye a szakemberek, a kozmetikusok, illetve rengeteg termék van, amit már használhatnak.
0: Igen, és a párok nyilván, hogy a hölgyek is nagy segítség ebben.
1: Így van.
0: Az urakkal.
1: Köszönöm szépen, hogy te a férfi arcápolási útikalauzt. Reméljük, hogy hasznos volt azoknak, akiket érint a dolog. Köszönöm, hogy itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
0: Köszönöm szépen én is. Szia!

0: az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt, szép jó napot kívánok!
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Az őszi időjárás a kerttulajdonosok számára rengeteg feladatot tartalmaz, és a legfontosabb, vagy lehet, hogy mi gondoljuk csak azt kerttulajdonosok, hogy a legfontosabb, hogy megszabaduljunk az őszi lombtól, amit ugye a kertünkben levő lombhullató növényekből nyerünk. De meg kellene nekünk egyáltalán a lombtól szabadulni, tehát össze kell-e szednünk, mint zöld hulladékot, és odaadni a hulladékgazdálkodónak, vagy egyéb módon is tudjuk hasznosítani, például készíthetünk-e belőle komposztot, vagy takarhatjuk-e vele a növényeket. Hát erre szeretnék én most válaszokat kapni ezekre a kérdésekre. Tehát mi legyen a kertünkben összegyűlt lombbal?
2: Fákról lehullott lomb, illetve a fűnyesedék, vagy bármilyen zöld hulladék, az valójában nem hulladék, hanem egy érték a kert szempontjából, mert ezeket le lehet komposztálni, illetve talajtakarás lehet használni, tehát vannak olyan mediterrán növények, amiket télen takarni kell a gyökereket, tövüket, például lásd füge. És ezek esetében érdemes a lehullott lombbal takarni, és ezáltal megakadályozni azt, hogy kifagyjon a növény. De arra vigyázni kell, hogy ezt a takarást szeretik a rágcsálók is. Tehát ugyanolyan erővel ők is áttelelnek alatta, tehát vígan el vannak ott a melegbe, nem fognak elfagyni. És számítani kell arra, hogy az egerek, patkányok, egyéb rágcsálók mennyisége fölhalmozódhat, tehát megnőhet a számuk. Erre azért ügyelni kell, tehát érdemes különböző ilyen élvefogó csapdákat kitenni a környékükre, hogy gyéviteni tudjuk a rágcsáló állományt.
1: Minden lomb alkalmas arra, hogy takarjuk vele a növényeket, vagy vannak olyanok is, amelyekkel lebomlásukkal esetleg káros anyagot juttatnak a földbe. Gondolok itt a diólevelre.
2: A diólevelével az a baj, hogy tartalmaz egy vegyületet, a juglon nevű hatóanyagot tartalmazza, amit síragátló hatással bír. Uh-huh. És ennek következtében van az, hogy például megnézzük a diófa alatt, ha ott marad a lomb, nem nagyon nő még a fűs állata. Olyan kopár maradt. De ha jól hasznosítjuk a diófa levelét, akkor viszont egy gyomírtó hatású szert tudunk készíteni belőle, egész pontosan csíragátló hatással bír, tehát ha gyomnövényeknek a kicsirázását tudjuk megakadályozni a diófa levelével, de a diófa levelét körülbelül 5-10%-os arányba a komposztba szintén bele tudjuk keverni, mert a juglon a komposztba el fog bomlani, de nem szabad teljes mennyiséget használni belőle, hanem csak egy pici részt, mint adalékanyagot. Ami viszont a komposzt készítés esetén nem hogy káros, hanem hasznos, mert a komposztálási folyamatot gyorsítja, ilyen például a csalán vagy a zsúró. Illetve a komposztnak az összetételét gazdagítja, tehát a zsúrló nagyon sok szilikátot tartalmaz, a csalán nagyon magas vastartalommal bír, tehát ezért a komposzt jó hatással van, jobban a komposztba lévő ásványi anyagokat dúsítja.
1: Most van a lombhullás időszaka, tehát gyakorlatilag még azért néhány hétig gyűjtögethetjük ezeket a leveleket. Az összeset érdemes felhasználnunk komposztálásra, vagy ugye említette a növényeknek befedését is vele. Ez a befedés, ez a már meglévő növényeinkre, tehát gondolok itt bokrokra, ugye mondta a mediterrán növényeket, vagy esetleg azokra a növényekre is vonatkozik, amelyeknek a hagymáit elültettük már ősszel, de mondjuk nem akarjuk, hogy megfagyjon. Ezekre is alkalmas az a lomb.
2: Igen, hát akkor is gyakorlatilag komposztálódik a lomb, csak azt úgy hívjuk, hogy helyben komposztálódik, mert hogy nem gyűjtjük össze egy komposztáló edénybe, vagy ott a fa alatt komposztálódik. Ez olyan, mint az erdőben, amikor lehullik a fa levele, ott se szedi senki össze, hanem ott a fa alatt az avar ott van, és egy-két-három éves avar is ott van, ami védi a talajt, és megakadályozza ezzel a kiszáradását a talajnak, a mikroklímát biztosítja, tehát mikroszervezeteket, gombákat, ott, amik a talajlakó rovaroknak az elszaporodását segíti. Tehát van szerepe ennek, illetve még visszatérve a diófa levélre, ha kis zacskókba összegyűjtjük, akkor azt például különböző molyok ellen riasztó hatású szerként lehet használni a diófának a levelét, és annak az illatanyaga riasztja a molyokat.
1: Említette, hogy a lehullott lomb, ez tulajdonképpen helyben komposztálással is hasznosítható. Akkor hogy teszünk ki ott? Ha összeszedjük a lehullott lombot, vagy ha ott hagyjuk a területen, fák alatt, a bokrok alatt?
2: Hát egy kent szempontjából, ha ott marad a fa alatt a lomb, az elég csúnyán néz ki a füvön, a gyepen, hogy ott kergetőzik a lomb. Érdemesebb összeszedni, összegerebnézni és lekomposztálni. Jó esetben, ha van valakinek ágdarálója vagy ágzúzója, azzal egy picit megzúzni, összeaprítani, mert ezzel is tudjuk a komposztálás folyamatát gyorsítani. Ha viszont ágyástakarásként használjuk, vagy bokrok aljára tesszük, mint az említett füge, bizonyos esetben a rózsákat is érdemes ilyen helyeken, fagyzugos helyeken takarni. Ott érdemesebb egy 5-10 centi vastagságba odahordani, és lehetőség szerint valamivel lefedni, tehát egy zsákkal, vagy valamivel, hogy ne tudja a szél elfújni onnét, hanem ott maradjon helybe, kövekkel körberakni, tehát megakadályozni magyarán azt, hogy ott el tudjon környékről.
1: Mikorra lesz ebből felhasználható komposzt?
2: Hát ezzel a komposztálásnál a rétegrendre figyelni kell. Méghozzá olyan szinten, hogy meg kell különböztetni barna és zöld hulladékot. A barna hulladék az, ami a fászáru ágnyesedék. A zöld hulladék az a levél, a fűnyesedék, fűkaszálék és konyhai zöldség hulladék. Rétegrendet fontos megcsinálni, tehát hogy zöld hulladék, barna hulladék, és ezt így egymásra rétegezni, és célszerű a barna réteggel befejezni azért, hogy ne legyen szaga a komposztnak, folyamatosan nedvesen kell tartani a komposztdombot, időnként érdemes átkavarni, átforgatni, lehet kapni ilyen úgynevezett talajhőmérőket, amit ha bedugunk a komposztba, akkor érdemes nézni, hogy mennyi a komposzt hőmérséklete, mert a komposzt érése során fölmegy a hőmérséklet, akár 50-60-70 fokra is. És amikor elkezd csökkenni ez a hőmérséklet, akkor kell átforgatni, felfutóba van a hőmérséklet, addig békén hagyni, és utána, amikor megy lefele a hőmérséklet, akkor átforgatni, és megint újra elkezd növekedni a hőmérséklet. Persze már nem fogja ezt a hőmérsékletet szintet elérni, mint amit eredetileg elért, hanem alacsony lesz, de akkor is egy idő után elkezd csökkenni, és akkor megint át kell forgatni, és ezt párszor meg kell csinálni, ezt az átforgatást. A vége az lesz, hogy már nem emelkedik a hőmérséklet, akkor érett a komposzt. Hát gyakorlatilag 2-3 hónap alatt is, ha jól össze van rakva a komposzt, akkor ezt már fel tudjuk használni.
1: Beszéljünk még a növénytakarásról egy kicsit. Ugye vannak a kertünkben most már egyre többször ilyen egzotikus növények, és én gondolok itt például a leanderekre, van, aki kiülteti, van, aki ilyen nagy dézsában tartja, vannak banánfák, vannak hortenziák, vannak különböző citrusfélék. Például, hogyha nem kiültetve tartjuk, hanem ilyen nagy dézsákba. Ezekre is érdemes a tövére ilyen lehullott levelet védelemként odahordani?
2: Érdemes, sőt a dézsás növények esetében érdemes ezt csinálni, hogyha van nagy kartondobozunk, vagy valami nagy fából eszkábálunk egy ládát köré, akkor azzal vegyük körbe a dézsát, és töltsük meg azt is falevéllel, mert az is hőszigetelő anyag. Mondjuk a citrusok esetében ott vigyázni kell, mert a citrusok picit kényesek ebből a szempontból, mert ilyen 5 és 15 fok körüli hőmérsékleten telelnek, tehát azoknak nem csak a tövét kell védeni, hanem magát a lombját is, mert hogy azok örökzöldek. Tehát ott hiába van 0 fok, az a citrus el fog pusztulni. Tehát. Mert hogy a tövét védtem, de a levele le fog hullani, meg fog fagyni, meg fog fázni a növény. Az esetben inkább már akkor csináljunk olyat, hogyha nem tudjuk elvinni világos, hűvös helyre a citrust, akkor húzunk fölé egy nylonfóliát, tehát úgymond egy fóliasátot építsünk fölé, amivel át tudjuk szereltetni a növényt.
1: Akkor még van egy kérdésem. Például van banánfa, amire amire azt mondták, hogy tiláló banán, de azért van egy bizonyos hőmérséklet határa, meddig kibírja, és hogy mivel teszek neki jobbat, hogyha lehet kapni a boltokban ilyen védőhúzatot, azt rakom rá, és akkor ez megvédi a tél viszontagságaitól, vagy pedig házilag ilyen buborékfóliával, vagy valamilyen fóliával körbetekerni, de közvetlenül a növényt szalmával védeni, és akkor ez adja neki a téli hidegben a védelmet. Melyik a jobb?
2: Azt érdemes tudni, hogy a télálló banánt vissza kell vágni, mert az vissza fog fagyni, tehát egy olyan 20-30-40 centis csonkot kell meghagyni, és onnét fog azt tavasszal kihajtani. Azt a növényt például terrakotta cserébe, tehát magyarán égetett agyagból készült cserébe van, akkor azt nem muszáj nekünk bármivel takarni, megcsináljuk azt a trükköt, hogy beássuk a kertbe, a földbe a cserepet, és azért fontos, hogy terrakotta legyen, mert ha a kertben lévő talajból a nedvesség eljut a növényhez, még egy műanyag cserép esetében az szigetelni fogja, hiába nedves a kertben a föld, a növény esetenként ki fog száradni a gyökere, mert oda nem jut be a víz olyan mennyiségben, mint amennyire szüksége lenne a növénynek. Akár buborékfóliával körbevesszük, vagy bármilyen más módon takarjuk ezt a növényt, arra ügyelni kell, hogy nedvességet tudjunk télen is biztosítani a növény számára. Tehát lehet, hogy nem fejlődik, de nem szabad, hogy kiszáradjon a növény, tehát bizonyos szintig akár a gránátalmát is, például amit bírja mínusz 15 fokig, és dézsába tartom, akkor is lehet azt, vagy kell annak a földjét nedvesen tartani, tehát havonta egyszer meg kell locsolni a földet, hogy nedves maradjon, ne száradjon ki a növény, mert akkor tavasszal nem biztos, hogy ki fog hajtani. Ráadásul a gránátalma az viszonylag későn is hajt ki, tehát nem kell megijedni, hogyha márciusban még nem ügyezik a fa, nem pusztult el, hanem azon szerinti, hogy az későn hajtott ki.
1: Én köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövő héten újból beszélünk.
2: Köszönjük, és viszont hallásra mindenkinek.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Szanés Ló bácsi. Szia bácsi, szép napot kívánok neked.
2: Szia mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: A mai témánk a gomba, illetve gombás ételek lesznek. A magyar gasztronómiában is azért van hagyománya a gombás ételeknek, és nagyon sok mindent lehet belőle készíteni. Itt, mikor az adásra készültem, én itt végig gondoltam, hogy tulajdonképpen egy komplett menüt lehet gombából csinálni, úgyhogy hogy húst nem is használunk. És régen azért, amikor még az időjárás engedte, és sok gomba termett az erdőmezőn, a paraszti konyhában nagyon sok gombát használtak. Tehát gombás ételekről beszéljünk ma.
2: Hát igen, a gomba. Tulajdonképpen magáról, mint a fogalomról, hogy gomba, egyébként hosszú órákat lehetne beszélni, elkanyarodva akár a tudományos világba, vagy arra, hogy milyen felhasználási területei vannak még, ugye erjesztésnél használják a gombákat, sör készítésnél, stb. És ugyanakkor szerintem amilyen megosztó, és amilyen veszélyes egyébként maga az, hogy gombát eszünk és fogyasztunk, olyan sok oldalú és annyira szenzációs alapanyag. Ma már ugye megfelelő körülmények között termesztett gombák és megfelelő ellenőrzés mellett fogyasztott gombákkal túl nagy kockázatot nem vállalunk. Maximum, hogyha valaki úgy megy ki az erdőbe gombát szedni, nem ért hozzá, és esetleg benne van a pakliba, hogy egy gyilkos galócától két nap alatt konkrétan a ravatali gondnak adja rá ruhát, de ez a veszély csak akkor áll fent, hogyha nem értünk hozzá. Egyébként a gomba egy szenzációs alapanyag. Mindig arra kell törekedni, hogy gombát mindig frisset használjunk és fogyasszunk. Nem mindig van erre sajnos persze lehetőség. Ugye vannak a fagyasztott és mirelítés előkészített termékek, azok már nem lesznek ugyanolyanok. Ugye a gombáról két dolgot érdemes tudni, kettő dolgot nem lehet vele csinálni, szétfőzni és megemészteni normálisan, rendesen, tehát a gomba az mindig a szervezetnek nehezen feldolgozható alapanyag, ugyanakkor nagyon jó fehérje és vitaminforrás tud lenni. Mindenképp törekedjünk arra, hogy a megfelelő helyről a megfelelő minőséget próbáljuk mindig beszerezni, és hát, hogyha erdei és számunkra ismeretlen területről szerzett gomba, azért azzal legyünk szkeptikusak és óckodjunk tőle. Egyébként egy nagyon-nagyon sok féleképpen felhasználható és nagyon finom alapanyag.
1: Akkor kezdjük ott, hogy melyik a kedvelt gombás ételei hazánk fiainak, illetve milyen jó recepteket, hogy gombaleves, gombapaprikás, ha már itt járunk, töltött gomba, rántott gomba. Mit lehet még a gombából csinálni?
2: Gombából, ahogy szoktam mondani, mindig csak magamat ismétlem, a végtelen plusz egy, amit el tudunk készíteni. Akkor mondjuk, ha egy komplett menüsort szeretnénk csinálni, mondjuk előételként akár egy a klasszikus magyar hidegkonyhának egy ősi alappillére, úgymond a svéd gombasaláta. Tehát, hogy egy ilyen paradicsomos fűszeres gombasaláta, amit én egyébként meglepődtem, hogy a mai napig rendelnek és kérnek emberek, és emlékeznek rá, hogy ez a 80-as, 90-es években rögződés, és tényleg, tehát nagyon, nagyon közkedvelt étel. Ugye adja a gombaleves, levesbe, mindenféle levesbe, ami ugye jellegét tekintve elbírja. Akár maga egy, csak ami gombából készült gombaleves, ugye nagyon finom tud lenni, akár ez a harmad gomba, hogyha frissen hozzájut az ember, és tavasz környékén ez a frissen szedett harmad gomba, hát azzal még egy rántotta is olyan, hogy akár reggeliként fogyasztva, de én azt gondolom, hogy minden ételnek, minden fogásnak, a gasztronómia minden területén, hát talán a desszerteket egy picit kivéve, ugye minden gomba, ami más állagú, más textúrájú, máshogy viselkedik, akár grillezhető, akár hús helyett is, akár mint egy pörköltben úgy viselkedik, mint egy húsrész. Én azt gondolom, hogy hát a klasszikus, ugye, amit mondtunk, ez a harmad gombaleves, vagy akár reggelikbe egy nagyon finom friss gomba, amit használhatunk. Gombalevesek ezer meg egyféleképpen, egy gombakrémleves, egy hideg őszi napon, egy finom erdei gombakrémleves forrón, egy finom sajtos pirítóssal nagyon-nagyon finom tud lenni. Főételekbe beépítve, akár köretként, akár főételként megállja helyét, egy gombapaprikás, egy gombaragú, egy finom sült húshoz, akár ugye van a nagyon klasszikus angol étel, a Wellington bélszín, ami nagyon népszerű és egy csoda. Arra is ugye ezt a gombapépet tekerik a leveles tészta alá és a pármai sonka közé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy millió meg egy módon lehet felhasználni, és pontosan azért, mert rengeteg féle talál a tudomány is, mert most körülbelül 4 vagy 5 millió féle gombát, ami elhető. Sőt, vannak olyan gombák, ugye, amit nem ételként és nem gombaként használunk, hanem mondjuk fűszerként, például a szarvasgomba, ami mind gomba, tehát nem fogom felszeletelni egy pörköltbe és megcsinálni, hanem nagyon vékonyan szeletelve, vagy nagyon vékony reszelővel reszelve, azt fűszerként használják, egy nagyon intenzív, nagyon drága alapanyag. Úgyhogy igen, tehát a gombás ételeknek 1 millió + 1 a felhasználása.
1: Tehát itt minden nap találkozol nyilván a vendégekkel. Mennyire népszerűek a gombás ételek manapság?
2: Én azt tapasztalom, hogy nagyon megosztó a gomba. Én még nem találkoztam olyannal, aki egy kicsit szereti. Tehát, hogy jó, nem baj, ha van benne, megeszem. Nagyon kevés ilyen van. Talán egyetlen egy ilyen kolléganőm van, aki a gombakrémleves nagyon szereti, de mondjuk egy gombaleves nem eszik meg, mert az állagával van baj, ha ráharap egy szelet gombára, akkor azt nem bírja elviselni. De az a tapasztalat, hogy aki szereti a gombát, az nagyon szereti, és minden formában, tehát akár a pizzára, akár a szarvasgombát, akár a szarvasgomba olajat egy ételen, akár egy gombás tölteléket, egy gombás raviolit nagyon szívesen megeszik, a gombapaprikást, a gombapörköltet, a gombalevest. Aki pedig nem szereti a gombát, az pedig úgy van vele, hogy ha már csak szó van róla, borsózik a háta, és nem eszi meg a gombát. Ha már az íze rajta van egy ételem, vagy még ha ki is tudja belőle esetleg piszkálni, akkor is. Én azt gondolom, megosztó, de aki szereti, az nagyon szereti, aki nem, az nem. De hál' Istennek tudunk olyan ételeket és olyan gombás ételeket kínálni a vendégeinknek, hogy megtaláljuk azt a közönséget, aki szeret.
1: A gombás ételek közül van néhány gombafajta egyébként, amit előszeretettel használunk, és a többi újdonságként hat, és nem is mernek az emberek hozzányúlni. Ilyen nagyon univerzális gombafajta, például a csiperkegomba, a laskagomba, a harmadgomba, amit említettél, ami tavasszal van, a barna csiperke még esetleg. Esetleg még nyáron, mikor jó idő van, a rókagomba, szegfűgomba, amit erdőben esős időben lehet találni, de tulajdonképpen kiismerítettük az itthon ismert és felhasznált gombafajtákat.
2: Mindenki számára ismert és elérhető a csiperke, amit említettél. Hatalmas nagy termőládákban, mesterséges körülmények között konkrétan termesztik, mert igazából, ha van egy ládád, amiben van spórázva egy kis ilyen táptalajjal, akkor abból neked lesz hamarosan egy pár fej csiperke gombád, ezt így termesztik. Idézőjelben mesterségesen előállított gomba. Én emlékszek, még régen lehetett kapni, nem tudom, hogy ma még lehet-e. Nagyon sok háziasszonynak volt a panelháznak az erkélyén ez a laskagomba zsák, és akkor megvették, kirakták, és akkor abból egyszer csak így kibújtak ezek a laskagombák. Ez az alapvető, mert ez a tömeggyártott és tömegtermék, amit mindenki ismer, de ezen kívül, amiket inkább nem az, hogy kevésbé szeretnek, vagy csak inkább óckodnak tőle. Tehát nagyon-nagyon sokféle gomba ma már elérhető a magyar hipermarketeknek a polcain. Nyilván, ha elmennénk mondjuk Ázsiába, vagy Franciaországba, akkor meglepődnénk, hogy itt valójában tényleg abból a 4 millióból, ami ehető, mi csak ismerünk 35-öt körülbelül. Igen, ahogy a vegetáriánusokat említetted, például egy portobello gomba, ami hasonló a csiperkéhez, csak sokkal nagyobb kalapot és sokkal nagyobb törzset képes növeszteni, sokkal tömörebb, zömökebb húsú, egy jobban grillezhető, sokkal hőállóbb gombafajta, vagy akár az ördögszekér gomba egyébként, ez meglepően drága, viszonylag egy nagyon-nagyon-nagyon vastag és hosszú tönk jellemzi, rajta egy viszonylag kicsi kalap, tehát nem a kalap dominál, hanem itt gomba törzse. Nagyon sokszor láthatjuk akár ilyen divatos főzőműsorokban, vagy főzős versenyes műsorokban, hogy ilyen rombusz alakba be van vágva, mintha grillezve lenne, és akkor azt szokták ilyen nagyon, nagyon szépen mutat egy tányéron. Szóval ezek a gombák, amiket kevésbé ismerek, vagy a simei, vagy shiitake gomba, ami ilyen, hát mint egy bokor, egy ilyen pici kis bokor, mintha ilyen mini gomba lenne, ez egy ilyen ázsiai, nagyon népszerű gombafajta. Ezt így meg lehet venni, mint akár egy ilyen búza csirát, véretek csirát, ilyen kis műanyag dobozokban. Viszonylag drága a mennyiségéhez képest. Nem sokan fognak belőle gombapaprikást készíteni, de mondom, tehát nagyon-nagyon sokféle gomba elérhető már a magyar boltok polcain is. Én azt gondolom, hogy érdemes velük próbálkozni, kísérletezni. Nem feltétlenül mindegyik való arra, hogy pörköltet fűzünk belőle, vagy oda dobjuk egy levesnek, hanem mindegyiknek meg kell találni azt a megfelelő és a legjobb felhasználási területet, de nagyon-nagyon finom dolgok hozhatók ki belőle. Egyetlen egy nagyon fontos szabály, amit én nagyon szeretek betartani és betartatni, hogy a gombának mindig kell a megfelelő hő. Egészen más ízeket tudunk kihozni egy, mondjuk akár egy gombapörköltből, hogyha nem csak a hagymás alapon bedobjuk és megpároljuk, és hanem előtte mondjuk egy száraz serpenyő, egy nagyon forró serpenyő megpirítjuk a gombákat, akkor nagyon-nagyon érdekes és egészen más ízeket tudunk belőle kihozni. Ugye az ázsiaiak felfedezték ezt nagyon régen, ez az umami nevű íz, amit az ötödik alapíznek meg is választottak a savanyú, keserű, édes sós mellett. Az a gombában megvan, és egy nagyon-nagyon érdekes dolog a gomba ebből a szempontból. A gasztrómia nagyon szereti, nagyon sokféleképpen lehet vele játszani, úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogy próbálkozunk és együnk nagyon sok gombát.
1: Köszönöm szépen, én is ezt akartam mondani, hogy ezt a sokféleséget kihasználva szerintem legalább hetente egyszer nyugodtan kerülhet az asztalra gomba, és kísérletezzünk vele, kóstolgassuk ezt a sokféle finomságot lehet belőlük készíteni. Én köszönöm szépen, hogy segítségemre voltál itt a gombautazásban, és rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozói szektor. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros. Medveészlelés határon innen és túl, Tiszabecs önkormányzata is figyelmeztet, miután 2 nagytestű medvét észleltek a térségben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok 10000-einek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újra termelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Fontos közleményt adott ki a gondosóra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult. A hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A gondosóra ugyanis államilag biztosított teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítmény túrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a darúvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darúleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemeri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a Miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal 2 kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a Városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. A Szépkorúak Akadémiája a 2026-27-es tanévben is izgalmas, színes előadás sorozattal várja a szellemi frissességre és tartalmas közösségi élményekre vágyókat a Miskolci Egyetemre. A fél év szeptember 11-én az első előadás napján indult. Az őszi szemeszter folyamán a résztvevők sokrétű tudományos és kulturális témákkal ismerkedhetnek meg az egyetem elismert oktatóinak előadásában. A részletekről professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét hallják.
2: A tanév az elindult, kifejezetten a nyugdíjas korosztály célozza a rendezvény. Azt szerettük volna, illetve azt szeretnénk most is, hogy ezeken az előadásokon a hétköznapi nyelvre átfordítva olyan egyedi, különleges kutatási területekről, akár a mindennapi életüket érintő társadalomtudományi dolgokról halljanak, úgy, hogy ők is megértik, úgy, hogy tudják értelmezni a saját életükben, le tudják fordítani a saját mindennapjaikra, és aztán utána az érdeklődést talán átfordul abba, hogy egy kicsit nyitottabbak lesznek a világra, és akár beleássák magukat egy-egy témakörbe, vagy akár a későbbiekben tervezünk indítani társadalmi innovációs fórumot, akkor ezeken esetleg részt vehetnek, beszélgethetnek szakemberekkel, professzorokkal, kutatókkal, egyes kutatási területeken. A csatlakozás teljesen szabadon bármikor történhet. A regisztráció az első alkalommal nyilván megtörtént, de a csatlakozás során ugyan kitölthető ez a lap. Ha valaki a második, harmadik héten eszébe jut, illetve eljut hozzá, mondjuk ez a hír, vagy eszébe jut, hogy szeretne csatlakozni, vagy csak meglát egy-két olyan előadást, ami érdekli, akkor bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan keresse meg a rendezvényt. Péntekenként délben kezdődik bent az egyetemvárosban, és biztos vagyok benne, hogy helyet fog találni a néző sorokban. Magunk az előadások egyébként az A1-es épület 32-es előadójában vannak, ez is már a tradíció része egyébként, nagyon szeretjük azt az előadót.
1: Kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi Székely udvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely református kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Varga-patak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség. Addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagy testű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Légy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség. Makai László, a hevesi Eötvös József református oktatási központ iskola lelkésze, a maklári és egerszalóki gyülekezetek lelki pásztora vagyok. Jakab apostol leveléből, a 4. fejezetből így szólít meg minket Isten. Ne rágalmozzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Amen. Jót tenni másokkal. Jót tenni másokkal befektetés. Jót tenni másokkal kockázat. Jót tenni másokkal önzetlenség. Jót tenni másokkal balek mentalitás. Jót tenni jó. Krisztus példája melyik kategória számunkra? Sokkal mélyebb hatása van rám magamra és a mindennapi hitéletemre a válaszomnak, mint elsőre gondolnám. Mire gondolhat Jakab, miközben ezeket a sorokat leírta? Talán egy konkrét eset? Ennek kapcsán figyelmeztet mindannyiunkat. Kivétel nélkül mindannyiunknak meg kell gondolnunk, hogyan és minek minősítem a másik embert. És mit mondok róla? Vagy épp mit nem mondok, és nem gondolok róla? Ez utóbbi különösen is fontos, ha nem akarunk képmutatóak lenni. Isten a törvényadó, és az ítélő bíró. Az ő szava számít. Ő az, aki minden adósságunkat elrendezte. Ne váljunk hát olyanná, mint aki más számon kér, megítél, mint ez a bizonyos példázatbeli szolga. Jót tenni, viszonzása annak a meg nem érdemelt kegyelemnek, amiben mi magunk is részesültünk. Az Isten jóságát valljuk meg ezzel. Legyünk hát ma, holnap és a következő napokban olyan vallomástevők, akik Isten jóságáról beszélnek. A másiknak, az idegennek, az ismerősnek, a szomszédnak egyaránt. Ámen. Imádkozzunk ezért. Köszönjük Istenünk, hogy te adtad nekünk a törvényt, és te mondtad ki az ítéletet is. Köszönjük, hogy Krisztusban és ő miatta beteljesült az ítélet, és kegyelmet nyert emberek lehetünk. Segíts kérünk, hogy a megnyilvánulásaink erről az alapvető szabadságról erről szóljanak. Könyörülj így rajtunk, hogy ezt lássák és ezt hallják meg mások is, amikor minket figyelnek, és minket hallgatnak.

Jézus Krisztus békesség fejedelme. Hozzád fordulunk lelki csendességért és harmóniáért, hogy kisimult érzésekkel legyünk mi is a békesség alakítás nagykövetei. A te békességed adjon erőt nekünk odállni a békétlen, háborgó, egymásra acsarkodó emberek mellé, hogy csökkenjen a harag, az indulat, a gyűlölet, és a te békességedben oldódjanak meg feszültségeink bennünk, családunkban, munkahelyen, nemzetünkben és szerte a világon.

0: édes álom. Esti mesénk következik. A kis kamomilla nem mehet el az ünnepre. Elérkezett a nagy nap, a város nagy nyári ünnepnapja. Már korán reggel kivonult a városi zenekar. A zenészek mind fehér sapkában voltak, virággal a gombjukukban. Felálltak a piac téren, és rázendítettek az új kardamum indulóra. Micsoda szép nap volt! Ragyogó kék nyári ég, virágdíszbe öltözött házak, az enyhe szellőben lobogó ünnepi zászlók. Az iskolában szünet volt aznap. A gyerekek lerázhatták a lecke gondját, és a felnőttek is félretehették a maguk kisebb-nagyobb gondjait. Mindenki ünneplőbe öltözött, pedig csak kedd volt, nem vasárnap. Sokan elegáns hintón érkeztek a városba, a hintók oldalára rózsák voltak festve. A málhás szamarak nyakában virágfüzér lógott, fejükön papírbokréta ékeskedett. Minden gyönyörű szép volt. Az egész város a parkba készült az ünnepi mulatságra. Jobban mondva, nem az egész város, a kis kamomilla nem készült sehova. Zsófi néni megtiltotta, hogy elmenjen az ünnepre. Nagyon búsult szegényke. Persze, hogy szerette volna meghallgatni az éneket, muzsikát, megnézni a különféle mutatványokat. De nem tehetett mást, mint hogy beletörődjön a sorsába. Ha Zsófi néni azt mondja valamire, hogy nem, akkor nem. Úgy lesz, ahogy ő mondja. Mert ha megharagszik, még Bastián rendbiztos is fél tőle. Kamomilla leült hát a zongorájához, és a leckéjét kezdte gyakorolni. Ezzel vigasztalodott. És amíg a kis keringőt játszotta, arra sétált az utcán a legkedvesebb pajtása, Tomi. Nem a maga lábán jött, hanem szokása szerint a Pilátus csacsi hátán ült. Az ablak alatt megállt, és egy darabig hallgatta a zongorázást, mert nagyon tetszett neki, ahogy kamomilla gyakorolt. Hallgass csak, hogy játszom, ez is megy már, látom. 1 és 2, 3, 1 és 2, 3, számláj kamomilla, úgy lesz szép a trilla. 1 és 2, 3, 1 és 2, 3. Halló, kamomilla, kiáltott fel Tomi, mire kamomilla odament az ablakhoz, és kihajolt. Milyen szépen játszol? Komolyan mondod? Kérdezte kamomilla, és nagyon örült a dicséretnek. A papám is szépen játszik, mondta Tomi, de ő kürtös. Jaj, az is nagyon szép hangszerám, mondta kamomilla. Meghallgathatod, ma a parkban játszik a zenekar. Jó, de én nem leszek ott, mondta kamomilla. Miért ne lennél ott? Kérdezte Tomi. Zsófi néni azt mondta, ilyen kislánynak még nem való mulatságba járni. Itthon csücsülhetek, és Zsófi néni is itthon csücsülhet velem. Jaj, de kár! Én pedig már arra gondoltam, hogy felültetlek a Pilátus hátára, és végig sétáltatlak a parkban. Én is búsulok, gondolhatod? Mondta kamomilla. És ha megszöknél? Kérdezte Tomi. Ha kimásznál itt az ablakon, hogy Zsófi néni észre ne vegye, segítek, ha akarod. Nem, azt nem tehetem meg, mondta kamomilla. Ha nem, hát nem, akkor valami mást kell kitalálni. Tomi sokáig törte a fejét, de nem jutott eszébe semmi jó. Tudod mit? Fölmegyek a toronyba Tóbiáshoz. Annak biztosan eszébe jut valami. Azt hiszed? Kérdezte kamomilla. Azt. És Tomi már szaladt is fel a lépcsőn az öreg Tóbiáshoz. A kis kamomilla nem jöhet el az ünnepünkre. Szomorú dolog, igaz? Szomorú, bizony, mondta Tóbiás, de talán még segíthetünk rajta. Minden esetre megpróbáljuk. És egy darabig tanácskoztak. Ide hallgass, mondta végre Tóbiás. Ha valaki rá tudná bírni Zsófi nénit, hogy elmenjen a mulatságba, kamomillát is elvinni, nem merné otthon hagyni egyedül. Hát ezt ravaszul kieszeltett Tóbiás. Ravaszul kieszeltem, igaz? Csak nehéz lesz megtalálni az alkalmas embert. Megint tanakodtak egy darabig, hogy kit is küldhetnének Zsófi nénihez követségbe. És ha én magam próbálnék szerencsét? Kérdezte Tóbiás. Látod, ez jó ötlet, akkor már meg is találtuk az alkalmas embert. Kevéssel azután Tóbiás bekopogtatott Zsófi nénihez. A néni maga nyitott ajtót. Ennyi, de ritka vendég. Azért jöttem, hogy meghívjam a nyári ünnepünkre, mondta Tóbiás. Köszönöm, nem mehetek el, itthon kell maradnom kamomillával. Ennyi. És miért ne hozhatná magával kamomillát is? Azt nem lehet. Ilyen kislánynak még nem való mulatságba járni. Ugyan már, hiszen ez családi ünnep. Mások is elhozzák a gyereküket. Én is szerepelek. Meg kellett ígérnem Bastián rendbiztosnak. Egy ének számom lesz. Ne mondja, maga is énekel? Zsófi néni kicsit félrehajtotta a fejét, látszott, hogy gondolkodik. Végül kijelentette, hát akkor mégis elmegyek. Ez igazán kedves, látja. Örvendezett Tóbiás. Magát már csak meghallgatjuk, mondta Zsófi néni.
1: Ilyen?
0: Kiáltotta Kamamilla. Te csak ne éljen ez! Intette le a néni. Pár perc múlva már indultak is, együtt, mindnyájan, Zsófi néni, Kamomilla, meg az öreg Tóbiás és Tomi a Pilátus csacsival. Ha Kamomilla akar, felülhet a csacsimra, ajánlotta Tomi. Akarok, de még mennyire akarok, mondta Kamomilla. Tóbiás felsegítette a csacsi hátára, Tomi pedig a kantát fogta, és mellettük lépkedett. Kamomillának úgy látom mindent szabad, dohogott Zsófi néni. Így történt, hogy mégis mind a négyen elmentek a nagy nyári ünnepre a parkba, hárman gyalogszerrel, a negyedik csacsi háton.
2: Már a szintnapja nyugodott, egészen beakoldott. Jó sötétben mondta magá, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, hogy megtartottál. Jó sötéje is volt ám a fáradtak nyugodalmat.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is hozzávetőleg 10%-os orvoshiánnyal küzd Magyarország a hálapénz megszüntetése és a jelentős béremelés ellenére is, nyilatkozta az Inforádió Aréna című műsorában Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Kiemelte a hazai egészségügyet sújtó kettős korfából fakadó problémákat, mivel a középső generáció hiánya miatt 5-8 év múlva súlyos gondok adódhatnak az ellátórendszerben. A szakember szerint hatékony anyagi és erkölcsi ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatal orvosok szívesen vállaljanak munkát a kisebb településeken és a vidéki kórházakban is. Hozzátette, hogy az orvosképzés kapacitásának bővítése, valamint a külföldi hallgatók jelenlétének összehangolása szintén kulcsfontosságú a hiány enyhítésére. Ezen felül a jövőbeli kórházigazgatói pályázatok, a gazdálkodási jogkörök újragondolása, valamint az orvosi hibákért járó nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége teljesen új helyzetet teremtenek az egészségügyben. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. Új automata vízminőségmérő bóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tó sérülékeny állapota miatt. A június elején áthelyezett eszköz negyed óránként végzi a méréseket és fél óránként továbbítja az adatokat a központi adatbázisba. A bója figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalmat, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A szakemberek így időben felismerhetik a kedvezőtlen folyamatokat, mielőtt a helyzet súlyossá válna. A mérőbóját a mindenkori vízálláshoz igazítják, jelenleg mintegy 20 cm-es mélységben dolgozik. Az eszköz energiaellátásáról akkumulátor és napelem gondoskodik. Megerősítette az Európai Unió legjobb adóbesorolását a Moody's Ratings változatlanul stabil kilátással. A nemzetközi hitelminősítő pénteki bejelentésében a 27 tagállam erős pénzügyi támogatási képességét és hajlandóságát emelte ki. A Moody's szerint az Európai Unió a világ legnagyobb szupranacionális adósság kibocsátója, amely továbbra is kedvező kamatok mellett jut finanszírozáshoz. A hitelminősítő emellett hangsúlyozta az unió növekvő kölcsönportfóliójának gondos kockázatkezelését is.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: vonatkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben hálaadó alkalomra került sor Bihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspár korábban folyamatosan együtt dolgozott a különböző egyházközségekben. 2003. januárjában kerültek Bihar keresztesre, ahol egy befogadó, barátságos közösségre találtak. Nagy Zsoltné a Gondviselés Háza református idős otthon vezetője, emellett a gyülekezet életében is részt vett. Nagy Zsolt lelkipásztor 3 cikluson keresztül volt esperes, tavaly őszóta pedig egyházi nyugdíjasként helyettesítő lelkipásztorként szolgált. Most azonban végleg befejezte munkáját, velük beszélgetünk mai magazin műsorunkban.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Találkozások, emberek, történetek, életutak.
2: Nagy Zsolttal és Nagy Zsoltné kis Katalinnal, viharkeresztes lelkipásztoraival beszélgetek. Mi az apropója a mostani hálaadó alkalomnak?
3: Hálaadó alkalomnak az az apropója, hogy 23 esztendei viharkeresztesi szolgálat után én igénybe véve a kor kedvezményes, korengedményes nyugdíj lehetőségét 2025. október 1-től már hivatalosan egyházi nyugdíjas vagyok. Azóta Esperes úrnak a megbízásából helyettesítő lelkipásztorként végeztem a szolgálatot keresztesen, és most érkezett el az idő, hogy lezárjuk életünknek ezt a szakaszát, és ténylegesen nyugdíjba vonuljunk, úgyhogy el is fogunk költözni viharkeresztesről, és a gyülekezet presbitérium úgy gondolta, hogy egy méltó megemlékezéssel, hálaadással tekintsünk együtt vissza a mögöttünk lezáródó 23 esztendőre.
4: Érdekes ez a helyzet, mert a férjem egyházi nyugdíjas, én nekem még van egy kicsi időm addig, viszont az én főállású szolgálatom, munkám az a gondviselés házához kapcsolódik, ami egy zsinati fenntartású idősek otthona, és mellette helyettes lelkészként visszem a gyülekezet ügyeit az elmúlt hónapokban, amióta a férjem nyugdíjazása megtörtént. Így tulajdonképpen a gyülekezeti szolgálatot tesszük le mindketten, és tovább szolgálunk az idősek otthonában lelkipásztorként és én intézményvezetőként.
2: Elköltöznek. Hogyan lehet akkor ezt majd megoldani?
3: Hát nyilván úgy, hogy vissza fogunk járni a szolgálati helyünkre. Azt gondoljuk, és nagyon jó reménységgel vagyunk a tekintetben, hogy az új élethelyzet számunkra egy bizonyos fajta megnyugvás, megpihenés állapotot fog eredményezni, de mentálisan jót fog tenni az, hogy nem egyik napról a másikra lépünk ki mindenféle szolgálatból, hanem még azért marad egyházi szolgálati feladatunk.
2: Beszéljünk arról, hogy hogyan lettek lelkipásztorok a kezdetekről.
3: Mondhatnám azt, hogy látszólag nagyon egyszerű út vezetett legalábbis engem a lelkipásztori hivatásra, hiszen mondhatom így, hogy tradicionális lelkipásztori családba születtem. Nagyapám és édesapám is lelkipásztor volt, bátyám is lelkipásztor lett, de azért ez az út nem volt ennyire egyszerű. Visszaemlékszem egy édesapámmal folytatott beszélgetésre, amikor már úgy érlelődött bennem a gondolat, hogy esetleg a teológiára jöjjek ide Debrecenbe, és ezen a beszélgetésen édesapám azt mondta, hogy ha nem érzed, fiam, hogy ez neked a hivatásod, akkor nem szabad. És aztán úgy éreztem, hogy ez a hivatásom, és így kerültem a teológiára, és így kezdődött el majd a lelkészi pálya.
2: Édesapja hol szolgált?
3: Édesapám Tarpán kezdte a lelkészi szolgálatát, ott volt segédlelkész, aztán Ilken vásárosnamény mellett szolgált, mint megválasztott parókus lelkész, aztán Dögébe szolgált 7 esztendőn keresztül, majd Karcagon fejezte be a lelkészi szolgálatát. Egy gyönyörű szép pálya volt az övé.
2: Sok gyerekkori élménye van ezzel kapcsolatban?
3: Hogyne. Nem is annyira gyerekkori ez az élmény a lelkipásztori hivatásról, magáról a lelkészi szolgálatról. Ahogy említettem, bátyám is lelkipásztor lett, és lakhelyünk köz viszonylag közel töltötte az első legációs szolgálati idejét Tiszakerecsenybe, és édesanyámmal mi elmentünk arra a szentesti istentiszteletre, amit Kálmán bátyám életében először tartott. Hát az nem volt egy egyszerű helyzet nekem sem látnom őt azzal a rá terhelődő szolgálati felelősséggel, izgalommal, de ez is megerősített a hivatásban.
4: A mi családunkban legalábbis tudomásom szerint nincsen lelkész, vagy nem volt lelkész korábban. Csatlakozó rokonságban egyről tudok, de így a vér szerinti rokonságban rokonságomban nem, úgyhogy elég nagy meglepetés volt, amikor én így bejelentettem a családnak, hogy ezt a hivatást, ezt a pályát szeretném választani. Elég különleges módon kerültem a református gimnáziumba, én itt érettségiztem, és aztán közben formálódott ki ez a gondolat, ez az elhívás. Tényleg nem volt ez kézenfekvő nálunk a mi családunkban. Aztán elindult ez a fajta szolgálat, de mindig megmaradt bennem az az otthonérzés, mint amikor először beléptem a kollégiumba, jöttünk beiratkozni, mikor gimnazista lettem, vagy mielőtt gimnazista lettem, és hogy beléptem a kollégium falai közé, akkor azt éreztem, hogy hazaértem. Úgyhogy ez egy ilyen megható még mindig. És igazából ez az otthonérzés megmaradt aztán később, és amikor már a szolgálatra készültem, és aztán majd készültünk együtt.
5: Akkor teljesen egyértelmű volt a gimnázium után, hogy a lelkipásztori szolgálat lesz az életfeladata?
4: Igen, teljesen egyértelmű volt. Negyedik osztályra, vagy hát most 12-nek mondják, akkor már, ahogy a negyediket elkezdtem, ez már egyértelmű volt. Annak idején még Rózsai Tivadar bácsi volt a vallástanárunk, készítette fel a teológiára készülőket, és aztán úgy felvételiztünk annak idején.
5: Sok lány volt abban az időben?
4: Már akkor elég sok, igen. Nem volt még ennyire átbillenve az arány, mint ami most, hogy már a fiúk annak kevesebben, én úgy érzékelem, de igen, már mi is sokan voltunk.
5: A teológia után mi történt? Milyen településeken, gyülekezetekben szolgáltak?
3: Hát a felsorolás nagyon rövid lesz. Hogy a teológia

0: Kati befejezte az ötödévet, én pedig akkor még a negyedévet, és külön püspöki engedéllyel, akkor még így működtek a dolgot, köthettünk házasságot, mert ugye akkor én még nappali tagozatos hallgató voltam, és ezt az engedélyt Kocsis püspök úrtól megkaptuk azon a feltétellel, hogy a szüleink a életvitelszerű, nem tudom, minkről...
1: Gondoskodnak a megélhetésükről, igen.
0: Ez 1989-ben történt, és miután Kati akkor már befejezte az ötödévet, természetes volt, hogy őt valahová szolgálatra, segédlelkészi szolgálatra ki fogják rendelni, és vele egy időben én, mint hétvégi kisegédlő szolgálatra kirendelt teológus hallgató kezdtem meg a szolgálatomat Berettyóújfalu Szent Mártonban, úgyhogy az ötödév tanulmányi ideje alatt nekem minden órára, előadásra be kellett járni, úgyhogy vittem a gyülekezet dolgait, bejártam a órákra. Nyilván, hogyha temetési szolgálataim voltak, akkor nem tudtam az órákon megjelenni. És hát, hogy visszatérek a felsoroláshoz, olyan nagyon nem tudok sok helyet felsorolni, mert a szentmártoni pályakezdés után szentmártoni megváltoztott lelkész lettem, mint 13 esztendeig végeztem a szolgálatot a szentmártoni gyülekezetben, és 2003. januárjában választott meg a Bihar keresztesi gyülekezet.
2: Mindig közösen együtt vezetett az útjuk a gyülekezetekbe, a szolgálatokba?
1: Együtt és külön, illetve külön és együtt mindig. Olyan értelemben, hogy amikor összeállítottunk, akkor én ugye Berettyóújfalui segédlelkész lettem, de hát nyilván mindent együtt csináltunk, aztán születtek a gyerekeink, és akkor természetes volt, hogy a férjem áll behelyettem a szolgálatokba. Aztán kiköltöztünk Bakonszegre, én ott lettem megválasztott lelkész, picit több mint 10 évig éltünk ott, és aztán közben megszületett a második, harmadik és negyedik gyerekünk, és együtt végeztük a szolgálatot. Tulajdonképpen a két gyülekezetet a való életben teljesen közösen csináltuk, még akkor is, ha jogilag megvolt a külön feladatunk, hiszen osztottuk a hittanórákat, mondjuk óvodát, alsót én csináltam mindkét gyülekezetben, felső konfirmációt ővittem mindkét gyülekezetben, vasárnapi szolgálatokat beosztottuk, hittanórákon kívül is egyéb dolgokat osztottunk, ha éppen temetésre az én gyülekezetemben őt kérték, vagy fordítva, ez nyilván nem volt probléma, mert úgy éreztük, hogy egy gyászoló család hadd hallgassa ott a koporsó mellett a gyászában azt, akit ő szeretne, aki egy kicsit talán közelebb áll a szívéhez, vagy közelebb érzi magát valamilyen módon hozzá, szóval, hogy igazából mindent együtt végeztünk. És aztán, amikor eljött a pillanat, hogy Bihar keresztesre költöztünk, hát az megint egy egészen új helyzet lett, hiszen ugye akkor lett esperes, és akkor nyilván egy új feladat volt ez is, meg a gyülekezet is, mint intézmény fenntartó, iskola fenntartó gyülekezet adott egy új típusú feladatot, és ezeket igyekeztünk együtt végezni. Aztán pedig ugye bejött a feladatok közé az idősek otthona, hiszen akkor indult a Széchenyi terves pályázatnak a megvalósítása, amikor mi oda kerültünk, már ő írta alá a minisztériummal a szerződést, tehát akkor indult a pályázat után a valós munka, és aztán létrejött az idősek otthona, ahol nyilván a nagyobb feladat rész az enyém volt, de igazából milliónyi megbeszélés és közös gondolkodás, meg a 23 év alatti, vagy 22 év ideje alatt a beszolgálás a gyülekezet mellett az idősek otthonába. Ez is a közös feladat végzést mutatja tulajdonképpen.
2: Milyen volt folyamatosan, közösen együtt dolgozni ennyi éven keresztül?
0: Jó, én egy ilyen nagyon nyugodt, megfontolt, inkább fontolva haladó természetű ember vagyok. Kati sokkal pörgősebb, és sokszor volt szükség arra, hogy ő engem ebből a fontolva haladásból egy kicsit nagyobb tempóra késztessem, és bizony sokszor volt szükség arra, hogy én egy kicsit visszahúzzam a tempóval. Szerintem egy nagyon szép középutat találtunk e tekintetben is, de igazán komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy a elhivatásunk, ahogyan a lelkészi pályára kerültünk, az Istentől kapott ajándék, ahogyan egymásra találtunk, ahogy szerethettük és szeretjük egymást, ahogyan átéltük a családban való örömöket, mondhatom itt kiteljesedést a gyermekek áldásának ajándékában, ez mind egymás kiegészítése, és a közös szolgálat természetessége, tehát ez soha nem volt kérdés, hogy ha valamilyen üggyel szembe találtuk magunkat, hogy na akkor ez a te dolgod, majd megoldod. Minden mindig.

0: Kanyarodjunk vissza a Bihar keresztesi gyülekezethez. Milyen volt 23 évvel ezelőtt?
1: Jó, és úgy is mondhatom, hogy nagyon jó. Természetes dolog, hogy mondhatni ismeretlenként kerültünk keresztesre, de ez csak félig igaz, mert én több alkalommal is helyettesítettem korábban keresztesen. Az a befogadó készség, az a nyitottság, az a szeretetteljes fogadtatás, amit mi megéltünk, amikor keresztesre kerültünk, az valami megmagyarázhatatlan, tehát az a megelőlegezett bizalom, a megelőlegezett szeretet, és ez nagyon jellemző. Keresztesre jelzem, olyan helyről, olyan helyekről kerültünk keresztesre, ahol minket semmi nem késztetett, vagy kényszerített arra, hogy jaj, most nekünk akár Szentmártonból, akár Bakonszegről el kell menni. Nem volt senkivel konfliktusunk. Az életünk egyik legszebb időszakát éltük át Bakonszegen, egy olyan közegben, egy olyan környezetben, ahol a gyermekeink számára paradicsom volt az élete. Csuda volt, de amikor előkezett a pillanat, hogy éreztük a, szabad ezt mondanom, igen, a többre hivattatás érzését, akkor keresztesi gyülekezetben is azt tapasztaltuk, azt éltük meg, hogy feltételek nélkül. És nyilván ebben benne van az én elődömnek áldott emlékezetű Nagy Gyula lelkipásztor testvérünknek a kellő bölcsessége, alázata, és ez az érzés 23 esztendőn keresztül megmaradt, de elérkezett a pillanat, amíg kell mondani, hogy ennyi volt elég.
0: Melyek voltak a 23 év nagy mérföldkövei?
1: A saját mérföldköveimet fogom mondani. Nekem nagy mérföldkő volt az, hogy szembesültem azzal, mit jelent intézmény fenntartóként. Nem gyülekezett vezető lelkipásztorként, hanem mint fenntartó lelkipásztorként. Tevékenykedni, szolgálni, semmilyen elképzelésem nem volt arról, hogy ez mit jelent, ebbe én úgy belecsöppentem, és amikor 2003. január 30-án Bihar keresztesek költöztünk, utána egy héttel hatalmas hóvihar volt. És az iskola igazgatója, akkor még csak művészeti iskolaként működött a intézményünk, fölhívott, hogy Esperes úr, most van egy helyzet, hatalmas hóvihar, fagy, hideg, el kellene rendelni fagyszünetet. Mondom, azt nekem kell elrendelni? Hát, Esperes úr a fenntartó, el van rendelve. Úgyhogy tehát én így csöppentem bele, aztán pillanatokat rájöttem, hogy nem lehet megúszni a dolgokat, úgyhogy én megtanultam fenntartónak lenni, nem voltam rest, a ránk vonatkozó jogszabályokat szépen megtanultam, bevágtam, aminek aztán később nagyon sok hasznát vettem, mert a köznevelés meg a ránk vonatkozó igazgatási szabályban egész jól eligazodtam. Nagy mérföldkő volt az, amikor a működő székhelyi intézményünk, illetve egy telephelyünk mellé a Tiszántúli Református Egyház kerület területén még plusz 8 telephelyet nyitottunk, azért, hogy életbe maradhassunk, mint művészeti iskola, mert a finanszírozás akkor nagyon megnehezítette a művészeti intézményeknek az életét. Hát az csuda volt, hogy a Bihar keresztesi gyülekezet azt mondhatta, hogy telephelyünk a Debreceni Református Kollégium, gimnázium, a telephelyünk a Református Kollégium általános iskolája, telephelyünk a Dóczi Gimnázium. Nyilván ebben óriási egyházkerületi segítséget, támogatást kaptunk, egyáltalán a lehetőséget, hogy ezeket a telephelyeket Gyulától Kunhegyesig, Hajdumánáson keresztül számtalan sok helyen, és amikor ez a rendszer szépen beállt, akkor tovább szigorodtak a támogatási feltételek, és hát, ha jól emlékszem, akkor 3-4 esztendő alatt maga a modell működőképtelenné vált, de hál' Istennek, ahol elindultak ezek a művészeti képzések, ott meg is maradtak, csak már nem a mi igazgatásunkban, fenntartásunkban, hanem a helyi intézmények vitték tovább.
0: Akkor gyakorlatilag hány intézménye van a Bihar keresztesi egyházközségnek?
1: A Bihar keresztesi református egyházközségnek egy intézménye van, a következő mérföldkő, amikor tulajdonképpen mondhatni azt, hogy szülői kezdeményezésre, de nyilván ebben a presbitériumnak felelős döntése is nagyon benne volt. 2009-ben döntöttünk úgy, hogy több célú köznevelési intézménnyé alakítjuk az addig csak művészeti oktatást végző iskolát, úgyhogy általános iskola indult, mégpedig úgy, hogy mi azt mondtuk ott Bihar keresztesen nagy összefogásban, hogy eljött a pillanat, csináljunk iskolát. És úgy indultunk, nem átvettünk egy állami vagy önkormányzati intézményt, hanem alulról építkezve, először első második osztályon is szépen folyamatosan fölmenő rendszerbe építettük ki az általános iskolai részlegét a intézményünknek. Az iskola tartozik a egyházközség fenntartásába, az idősek otthon a zsinati fenntartású intézmény, de a gyülekezet része, és hála Istennek hosszú évek óta működik szintén zsinati fenntartásban egy tanoda, amit korábban mi kezdtünk el intézményi szinten, alapítványi konstrukcióval, de aztán hála Istennek jó helyre került, mert egyházi fenntartásba került, zsinati fenntartásba került, és a tanoda is a gyülekezet része. Nem a miénk, de a miénk.
0: Hogyan működik ma az idősek otthona?
2: Az idősek otthona 84 bentlakásos férőhelyen működik, 50 körüli a dolgozói létszámunk, és hát ott is folyamatosan fejlődünk, haladunk, hiszen amikor 2004 decemberében elindult, akkor 49 férőhelyjel indultunk, és azóta részben belső átszervezéssel, más célú épületrésznek az ápolásba, gondozásba, bevonásával, illetve egy szomszédos ingatlan megvásárlásával is folyamatosan bővült létszámában is az intézmény, illetve nappali ellátás és szociális étkezés tartozik még hozzá. Említette a férjem, hogy nagyon szoros az együttműködés a gyülekezettel, ez mondjuk így a mi esetünkben elég kézenfekvő volt, hogy házaspárként végezzük ezeket a feladatokat, de így is tartottuk szükséges és egészségesnek. Úgyhogy ő, mint keresztesi lelkész is kezdettől fogva bejárt szolgálni az idősek otthonába, illetve esperesként végig, sőt azóta is segédlelkészeket kapott a gyülekezeti szolgálathoz, illetve mentorlelkészként támogatta a hatodéveseknek a tanulmányait, fejlődését. Így a mindenkori segédlelkész is beszolgált mindig a gyülekezetből az idősek otthonába. Ez is egy külön tapasztalat, egy tereptapasztalat egy fiatal lelkésztanoncnak, hogy egy egészen más közeget, mint az átlagos gyülekezeti közeg is meg tudjon tapasztalni.
0: Akkor a keresztény szemlélet napi szinten része az idősek otthonának?
2: Ezen igyekszünk, ami nyilván nem egyszerű, hiszen egy dolog, hogy van egy nevünk, meg egy táblánk, meg egy elvi szemléletmódunk, de hát azért sem az idősek, nem feltétlenül hitben járó emberek, akik beköltöznek, sem a családtagjaik, sem pedig a munkatársakat nem tudjuk úgy megválogatni, mert egyszerűen nincs rá lehetőség, hogy kizárólag hitben járó munkatársaink legyenek, úgyhogy ez egyfajta missziós terület is természetesen, de azért nagyon fontos, hogy a vezérelvek, a főszemléletmód az világos legyen mindenki számára.
0: Milyen események, rendezvények vannak az idősek otthonában?
2: Hát ezt nehéz lenne felsorolni, mert napi szinten 2-3-4 foglalkozás van, nyilván mivel demenseink is vannak, közöttük is speciális kis foglalkozások, találkozások vannak, a más állapotúaknak is, tehát életkorra és fizikai, mentális állapotra szabva folyamatosak ezek a foglalkozások, de ezeken a napi rendszeres foglalkozásokon túl nagyon sok egyéb program van, ami külön szervezést igénylő program, például egy nóta operett estünk volt, egy szénior olimpiát rendeztünk, ahol 7-8 intézmény munkatársai, illetve ellátottai voltak együtt, sportoltak, versenyeztek egymással, határon innen és túlról is, és akkor a tóparti főzések, a gyógyfürdő, volt egy egész hetes napközis táborunk tulajdonképpen a gyerekekkel, munkatársak gyerekeivel, unokáival, meghozták a kis barátaikat, és akkor az idősekkel együtt a nemzedékek találkozása meg tud valósulni közös főzésekkel és közös kis sporttevékenységekkel, vagy egyéb, mikor mi a témája, tavaly például a festészet volt, és akkor együtt alkottak.
0: Modern épület az idősek otthona?
2: A nagyobbik része már meglevő épület felújításával lett kialakítva. Egy épületünk van, a konyha ebédlő gyülekezeti terem, és annak a tetőterében 11 férőhely kialakítva, ami új építés. a többi pedig felújítás.
0: Jól érzik magukat Biharkeresztesen az idősek?
2: Szerintem igen. Messziről is jönnek hozzánk, Pest környékéről, és ugye országosan van lehetőségünk fölvenni az időseket. Nyilván, ahol nagyon hosszú a várakozási idő, és amúgy majdnem mindegy, hogy hol van, esetleg Várad környéki a rokonság, akkor pláne szívesen jönnek ide hozzánk, hogy a rokonokhoz egy kicsit közelebben legyenek, de jól érzik magukat, igen.
0: Milyen ma a Biharkeresztesi gyülekezet? Milyen programok vannak, események vannak? Mivé vált a szolgálatuk alatt?
1: Még mindig a Mérföld kövekhez szeretnék visszakanyarodni. Ez a Mérföld kő, amit fölemlegetek, ez már sajnos a időkényszere miatt elmúlt, de csodaszámba menő volt az, hogy 12 vagy 13 esztendőn keresztül megrendezhettük gyülekezet és iskola közösen a Bihart Református Művészeti Fesztivált. Ez mindig egy egyhetes rendezvénysorozat volt Biharkeresztesen. Ebből nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptunk lelkileg, nagyon sokat kaptunk a tekintetben, hogy megmutatkozott az, hogy egységben az erő, össze tudtunk fogni, rengeteg-rengeteg fizikai munkát a gyülekezet és az iskola tagjaival, szülőkkel elvégeztünk, és nagyon-nagyon színvonalas programokat sikerült Biharkeresztesre vinni. Igazi közösségi élmény volt, felejthetetlen élmény a templomkerti parti, könnyűzenei koncertek a templomkertbe, főző versenyek, előadó estek, színházi előadások. Nagyon-nagyon változatos volt a program, és nagyon-nagyon közösségépítő. Hát akik az előkészületben, meg az utómunkálatokban részt vettek, a mai napig fölemlegetik, hogy mennyire jó volt úgy együtt munkálkodni, és akik a rendezvény egy-egy alkalmán részt vettek, szintén ezt a közösségi élményt élték meg. Nagyon sajnáltuk azt, hogy el kellett engedni, de én azt gondolom, hogy nagy dolog megtanulni az elengedés tudományát. Úgy formálódtak, alakultak ezeknek a fesztiváloknak, rendezvényeknek a megrendezési lehetőségei, hogy túlnőttek a mi határainkon. Ma már elképzelhetetlen, mert megfizethetetlen. Akár egy-egy színházi előadás, akár egy-egy nagyobb volumenű koncert. El kellett engedni, nyilván egy gyönyörű szép sorba, rendbe beigazodik ez is, mert most már a 23. regionális
2: nem regionális
1: néptánc találkozót rendeztük, hiszen ugye a művészeti iskolának az egyik alappillére a néptáncoktatás, és hát oda nőtte ki magát ez a rendezvény, ami mindig része volt a Bihar Fesztiválnak is.
2: Sőt, megelőző, hogy ezzel indult. Tehát ez volt a legelső, hogy elindultak ezek a néptánc találkozók, aztán lett a Bihar, és megmaradt továbbra is a néptánc találkozó.
1: Most már megint olyan 6-700 táncos volt a találkozón, egy egész napos rendezvény rangja van már nem csak regionálisan, hanem országos szinten is.
0: Mekkora a gyülekezet?
1: Pici. Tehát Biharkeresztes, mint település, sem túl nagy. Őszintén el kell mondani, vagy ki kell mondani, hogy nagyjából a település lakosság számának a fele református, mondjuk így, de ez a gyülekezet látogatáson, templom látogatáson nem igen látszik. A 23 esztendő az már távlatos idő. Megélni azt, ugye én mindig idősektől hallottam, előttem van egy Szent Mártoni presbiternének az orca, hogy mi lesz itt az egyházzal, ha mi meghalunk, tiszteletes úr? Lesz. Mert a jó atya az idők kezdetétől fogva annak végéig gondoskodik arról, hogy legyen, mert nem emberi kezdemény, hanem a Krisztus teste. Mi keresztesen is megéltük azt, hogy a presbitériumunknak a 23 esztendővel ezelőtt először látott gyülekezetnek a nagy részét el kellett, hogy kísérjük az utolsó földi úton, de még mindig van gyülekezet. Csak ez a gyülekezet már nem az a gyülekezet, aki abba szocializálódott, hogy életritmusszerűen hozzátartozik az életemhez a közösséggyakorlás, a vasárnapi, vagy még a hétköznapi istentisztelet is.
0: Hétközi események vannak?
1: Vannak. Nagyon-nagyon, hogy szoktuk ezt mondani, szorgalmi időfüggő. Nyilván az iskola igyekszik azokat a keresztény értéket, református értékeket tartani, közvetíteni, amik természetes módon meghatározzák a gyülekezet létét, és így a gyermekeink egy része, vagy mondhatni, hogy a helyek közel mindenki azért rendszeresen megjelenik istentiszteleteken, de most ameddig szorgalmi idő van, addig a vasárnapi istentisztelet látogatáson is megérződik, mert még azért a szülők is elkísérik a gyereküket, vagy a hétközi alkalmakon is megérződik, hogy jönnek gyerekek, jönnek szülők, amikor nincs szorgalmi idő, nyári szünet van, amikor zajlik a vakáció ezerrel, akkor hajlamosak elfeledkezni arról, hogy nem hiába szól a harang. Ezt nagyon fontosnak tartom, majd csak egy ilyen új felismerés bennem, hogy az elkötelezett, hitben járó református gyülekezet tagjaink, akik a 23 esztendő alatt épültek be a gyülekezetbe, ők sem abban szocializálódtak, hogy életik muszerűen hozzátartozik az, hogy ha vasárnapon, akkor istentisztelet van. Ha indítatást érez, akkor jön. Ha éppen strandolni kell menni, akkor strandolni.
0: Hány diákja van az iskolának?
1: 158. A általános iskolai része a dolognak, és ha jól emlékszem, akkor 124 művészet is gyerekünk van. Ez természetesen átfedés. Van egy-két idézőjelben külsős művészet is gyerekünk, de döntő többségében a saját általános iskolában gyerekeink járnak a művészeti képzésre.
0: Akkor most újabb mérföldkő, hogyan zajlik majd az önök élete? Mi fog történni? És mit kell tudni a családjukról, a magánéletükről?
1: Jutott eszembe számtalan szebbnél szebb ige. Olyan életet meghatározó ige, ami nekem, nekünk fontos. A 10 parancsolat első parancsolata volt napi ige akkor, amikor én először, mint bemutatkozó szolgálatra, keresztesre menő lelki pásztor szolgáltam a gyülekezetben. Aztán láss csodát, egy ézsaiási ige szakasz volt a napi ige a beiktatásom napján. Mind a kettőben azt olvassuk, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálatházából, ne legyen néked idegen Istened én előtte. És én ezt parszpoétikaként fogalmaztam meg a keresztesi szolgálatomon tekintettel, hogy semmi más dolgom nincs, mint hogy a jó atya kinyújtott jobb keze legyek, aki nyújtja felénk a kezét és bemutatkozik. Én az Úr vagyok, a te Istened. És eszembe jutott a számtalan szebbnél szebb ige közül az az ige, amivel elődöm Nagy Gyula bácsi elköszönt a gyülekezettől. Ez az ige pedig így hangzik: minden tekintetben ő legyen az első, azaz Krisztus legyen az első. Bemutatkozik az én atyám, Istenem, aki a megváltó Krisztus atya és Istenem. És eszembe jut egy harmadik ige: elég neked az én kegyelmem, és ez azért ütött szöget a fejembe, mert hogy elég. Elég a kegyelem, és elég a szolgálat. És most azt gondolom, hogy nagyon személyes szférába fogom a hallgatókat beengedni. Akkor, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy élni szeretnénk a nyugdíj lehetőségével, eszünkbe se jutott, hogy milyen testi próbatételek, nyomorúságok köszöntenek majd ránk. Hát most ezeket hordozzuk. Nem egyszerű, de elég az Úr kegyelme.
2: Kicsit felemás ez a helyzet, amiben vagyunk, leszünk, mert a egyik típusú szolgálatot letesszük, egy másik típusú szolgálatot pedig viszünk tovább. Természetesen mondom én így, számunkra természetesen nem maradunk Biharkeresztesen, mert azt gondoljuk, egy nagyváros más, de egy kis településen úgy gondoljuk, hogy a leköszönt lelkipásztornak nem szabad ott maradni. Sem az utódot nem kell ezzel kínozni, sem saját magát. Mert természetes dolog az, hogy változnak ügyek, hogy lesz amiért. Mi küzdöttünk, a másik pedig más dolgot tart fontosnak. Engedni kell, hogy szabadon, saját bölcsbelátása szerint végezze a feladatát. Bár a települést nagyon-nagyon szeretjük, és biztos nem mennénk el, ha nem ez volna a helyzet, de így viszont elköltözünk, egy új helyen fogjuk az életünket újrakezdeni, és aztán járunk a napi munkavégzésre, szolgálatra az idősek otthonába. Hát ugye van 4 felnőtt gyerekünk, Hajdúszoboszlón él az egyik, a nagyobbik lányunk, és mi is ott Hajdúszoboszlón fogunk élni. A 3 kisebb gyermekünk, 2 fiú és 1 lány, ők pedig Budapesten élnek, dolgoznak, de sokszor-sokszor találkozunk egy esztendőben, úgyhogy természetes számunkra az, hogy a család továbbra is összetart, úgyhogy nagyon várjuk a esti nyugalmakat, azt a kis privát életet, ami természetes módon kevéssé odatik annak, aki mindig szem előtt van, és azt gondolom, gondolom, hogy mi tulajdonképpen jól viseltük 37 éven keresztül azt, hogy mindenki tudta, kik vagyunk, akár merre mentünk, még a Dunántúlon is mindig volt, aki áldás békessége. Ránk köszönt, pedig élveztük, hogy de jó, most egy kicsit magunk vagyunk, hát ez nincs így. Szóval, hogy jól viseltük, és nem volt ez extrém teher számunkra, de most vágyjuk azt a kis nyugalmat, hogy életünknek ebben a következő szakaszában először a saját valódi otthonunkba megyünk haza, bár mindig is otthonunk volt a parókia, ahol éltünk, de mégis ez lesz az első, ahol a magunkéban vagyunk. Várjuk azt, hogy a gyerekeink úgy jöjjenek haza hozzánk, hogy ez az új otthon várja őket, és szóval egy kicsit szabadabb, privátabb, nyugalmasabb életet várunk, gondolunk.
0: Nemrégiben hálaadó alkalomra került sor Bihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspárral beszélgettünk az elmúlt percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Fontos közleményt adott ki a Gondos Óra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult, a hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A Gondos Óra ugyanis államilag biztosított, teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. Négy napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Bővült a nemzetközi turizmus az első fél évben az ENSZ turisztikai világszervezetének legfrissebb jelentése szerint. A közel-keleti konfliktus a magas olajárak és az inflációs nyomás ellenére mintegy 690 millióan utaztak külföldre, ez 4,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, bár a globális ütem lassult. Afrika és Európa jelentős növekedést mutatott, míg a Közel-Keleten 22%-os volt a visszaesés. A szakemberek az egész évre vonatkozó globális növekedési előrejelzésüket 1-2%-ra mérsékelték. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagytestű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Bobikén,
1: Bogyós Gyümölcskertben, Szentpéteresen, házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
2: a gólyakali,
0: Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: A Valentin nem nevetett vele. Azt mondta, a kocsisok még a taligák előtt beértek a telepre, és azóta bizonyára már felriasztották a környéket. Ők egyelőre biztonságban vannak a követségen, de hogy mennek haza? Hát persze. Hiszen Valentinnak meg Kandurkának haza kell jutnia még Lavínia néni előtt. Gergely, Aranka, Kelemen töltheti az éjszakát a követségen, megvárhatja a holnap érkező harisnyást, de mi lesz Valentinékkal? Kandurka már szedelőzködött, hogy kinézzen az országútra. Azt remélte, hogy ha azonnal indulnak, az erdei úton még visszamehetnek az autóbusz megállóig. Valószínűtlen, hogyha a nénit megtalálják, még a sötét erdőben keresgéljenek. Különben is, amit a kocsisok mondanak, vagy akár a néni, olyan hihetetlen lesz, hogy talán nem is veszik komolyan. Valentin csendesen kortyolgatta a tejét, szeretett volna már otthon lenni. Kelemen azt mondta, ő gyorsabban jár, és valamivel jobban lát és hall a Kandurkánál, hát inkább ő nézel a telep felé. Aránylag sokáig maradt oda, de mikor visszatért, meglepő hírt hozott. A néni változatlanul ájultan fekszik a bokrok között. Az országúton bonyolódik a szokásos forgalom, a telep felől minden csendes, a kocsisok nincsenek sehol, világosak az iroda ablakok. A taligák a fák közé húzódtak, és kártyáznak unalmukban. Azt üzenik, egy kocsis se láttak visszamenni a telepre, és ők nem mennek haza addig, míg Valentin biztonságban autóbuszra nem szállt. Ezek szerint senki se tud semmit, és szabad volt az út az erdőn keresztül. Most már igazán csak egyetlen probléma maradt. Hazamenni, de gyorsan, s túlesni azon, amit Ginevrától és Szakács nénitől a két csavargóra vár. Aranka felállt, azt mondta, elkíséri Valentinékat az erdő szegélyéig. Mint kiderült, Gergely és Kelemen is erre határozta magát, Kálmán csak azért nem tarthatott velük, mert nem hagyhatta őrizet nélkül a leadót. A másnapi viszontlátásig búcsúztak. Ugyanitt, ugyanekkor, amikor harisnyás érkezik. Aranka rábeszélte Valentint, hogy üljön a hátára, gyorsabban és biztonságosabban halad, mintha a maga lábán botorkál. Lámpa van ugyan a Kandurka meg a Kelemen szemében, de most nem biztonságos kigyújtani. Jó, puha, szürke bundája volt Arankának. Csak ne lett volna olyan csontos a gerince. Persze Valentin meg se sziszent, sőt, udvarias szavakat mondott Arankának. Kandurka a Valentin ölébe ült, így mentek a jószagú, lassan sötétre váló estében Aranka gyorsan, egyenletesen szedte nagy talpait. Kelemen zümmögni kezdett egy dalt a holdas estéről, Gergely vele dúdolt, végül Kandurka és Aranka is bekapcsolódott. Valami szigeti dal volt, amelyet valamennyien ismertek. Valentin mosoly nélkül hallgatta a kvartettet. Kandurka egyszer csak elhallgatott, és felnézett a Valentin felhős arcába. Közelemelte a száját a Valentin füléhez. Nem lesz semmi baj, suttogta Kandurka. Mielőtt hazamegyünk, hírt adunk valamiképpen a telepre, hogy menjenek érte. Nem üti el semmi. Oldalt fekszik a bokrok mögött. Meg se fázik. Meleg az este. Mi más tehettünk volna? Ki gondolta, hogy ő is kijön a taligákkal? Suttogta Valentin. Az iszonyú jó, hogy a lovak megmenekültek. Én nem szeretem Lavínia nénit. Nem is tudom, miért olyan rossz az a gondolat, hogy ott fekszik ájultan is egyedül. Kelemen éppen mellettük futott. Valentin elpirult, olyan illetlenség társaságban sugdolózni, de beszélhet erről hangosan. Bocsánat, mondta Kelemen, sajnos nagyon jó a fülem, ha nem tömöm be előre vattával, 1 kilométer körzetben mindent meghallok. Rémes. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ha annyira bánt, én majd visszamegyek az öreg hölgyhöz, és magához térítem. Ha akarod, el is kísérem egy darabon. Aranka azt mondta, Kelemen világ életében finom ember volt. Valentin habozva nézett a hiúzra, de Kelemen annyi jó indulattal és szelídséggel nézett vissza rá, hogy eltűnt a szívéből a bizalmatlanság. Sőt, rögtön meg is szégyelte magát a gondolata miatt. Kelemen úgy tervezte, hogy lemossa a Lavínia néni arcát kölni vízzel. De mindig van nála. Egy kicsit legyezgeti, megmasszírozza a tarkóját, és eltámogatja az országút egy forgalmasabb szakaszáig, persze, ha hajlandó vele menni. Ha úgy látszik, hogy fél, vagy nem lehet vele okosan beszélni, akkor csak magához téríti és ott hagyja. Gergely esküvel bizonygatta, hogy csak egész gyöngéden szorongatta meg, tehát rövidesen magához kell térnie. Valentin és Kandurka azon a véleményen voltak, hogy a néninek nincs meg a képessége. Így semmiképpen sem mutatkozzék előtte, ha már magához tért. Kelemen tehát elköszönt. Gergely búcsúzóul még egy rádióműsort kért Valentintól, mert nagyon érdekelték a külföldi koncertek. Aztán már ott is voltak az erdő pereménél. Látszott az út, alig 200 lépésnyire az autóbusz megállótól. Most bezzeg nem várakozott senki. Kandurka visszakerült a hátizsákba, a szigetiek eltűntek az ösvényen. Valentin meg csak hamar meglátta az autóbusz közeledő nagy fehér szemét. Alig volt utas. Most volt helyük leülni, a hátizsákot se kellett a vállán hagynia, odafoghatta az ölébe. A telep előtt mentek el, az iroda világos volt, az udvaron senki, a lovak azóta már. Azért erre nagyon jó volt gondolni. Amikor kiszálltak, kieresztette Kandurkát, aki előre futott a kopasz bácsi kertjén át. Az utcai óra 8:30 mutatott. Ja Istenem, máskor ilyenkor már megfürdött, megvacsorázott, ágyban van. Olyan kicsire gömbölyítette össze a hátizsákját, amilyenre csak tudta, aztán nagy sóhajtással lenyomta a kilincset. A kapu be volt zárva. Kandurka megjelent a rács mögött, s aggodalmas szemmel nézett rá. Valentin bedobta a hátizsákot a kertbe, és körülnézett. Az utca tele volt járókelővel. A kopasz bácsi felesége kint cigarettázott a kertjében, és átkiáltott hozzá, hogy hogy van, mami? Nem lehet bemászni. Képtelenség. Gabriel még kint van a kocsival a telepen, suttogta Kandurka. Szakács néni meg szabadnapos. Csak Ginevra van itthon. A szobában ül, és iszonyúan haragszik. Ha mami itthon lenne, most el lehetne mondani mindent. Mami megértené. Ginevrának viszont semmit se lehet elmondani, és ez nagyon rossz érzés. Pedig hazudni se lehet. Mindent inkább csak hazudni nem. Áldogált a kapuban, nem mert becsöngetni. Most az egyszer Kandurka se tudott kitalálni semmit. Bent megszólalt a telefon, jól kihallatszott a nyitott ablakon át. Ginevra apró sikolyai is kihallatszottak, aztán a néni, azaz a mami szobájában felgyúlt a villany, s Valentin a Ginevra mozdulataiból látta, hogy ágyazni kezd. Nem volt mit tenni. Becsengetett. Ginevra kinézett az ablakon, aztán leszaladt a kapuhoz és beengedte. Valentin egyenesen a szemébe nézett. Ginevrát főleg az hozta ki a sodrából, hogy még rá mer nézni. Elcsavarog, késő este jön haza, azt sem mondja pitypalatty, csak eltűnik, az ember kikiabálja a tüdejét, bejárja a szomszédokat, telefonál mindenhova, mint a bolond, ő meg nincs sehol. Ha az édes jó anyukája élet-halál között van, erre Valentin mégiscsak lesütötte a szemét, belőle meg haramia lesz, világcsavargó. Hol volt? Besodorta Valentint a fürdőszobába, egyenesen a kádba, és úgy dörzsölte a karját és a nyakát, hogy Valentin majdnem felkiáltott, de aztán nem érezte férfiasnak. Csattogott az evőeszköz, a vacsoratányér. Ginevra csak annyit tudott meg, hogy Valentinnak fontos hivatalos dolga volt, ami sajnos titok, nem közölhető. De nyugodjék meg, mami, ha tudná, helyeselni. Ginevra akkor elsírta magát az idegességtől, mert jaj, micsoda nap ez. Ő csontig vágta a kezét a nagy késsel, Valentin elcsavarok, Gabriel részeg. Csak egy részeg telefonálhat olyan zagyvaságokat Lavinia néniről. Nem is érez az élet semmit. Aztán viharosan megcsókolta Valentint, és azt mondta, hogy jó, úgy is tudja ő, amit tud, szegény kis ártatlan. Tudja ő jól, hogy a kórházba sétált el, hogy legalább kívülről lássa azt a helyet, ahol a mamája fekszik. Csak máskor szóljon neki először, ne szomorítsa az aggodalommal. Már rohant is a kapuhoz megint, megismerte a Gabriel tülkölését. Valentin az ablakhoz futott. A néni ott ült Gabriel mögött, most szállt ki a kocsiból. Jött egyenes derékkal, változatlan arccal, mintha mi se történt volna. Ginevrától kérte teát, egyebet semmit. Valentin.

néni nem jött le a reggelihez, hanem elhívatta doktornénit. Kandurka, aki a doktornéni távozásakor a kertben feküdt a virágács szélén, hallotta, hogy a néninek semmi meghatározható baja nincs, csak az idegei állhattak ki valami szokatlan megrendülést. De hát egy-két nap fekvés, pihenés, magány majd rendbe hozza. Doktornéni a fejét csóválta, mosolygott, Ginevra arcán látni lehetett, hogy nem tudja, mi innulat. Kandurka meg Valentin persze annál jobban tudta. Doktornéni csak ugyan nagyot nézhetett, amikor azt hallotta, van-e valami orvosi magyarázata annak, ha valaki anakonda kígyót, medvét, meg hiúzt lát az országúton. Ginevra azt az utasítást kapta a nénitől, hogy ne engedjen be senkit se hozzá, még a postát, az újságokat se szabad bevinnie, de felügyelő bácsit meg a két kocsist azonnal hívják ki. Mikor megjöttek, a néni felöltözött és az irodában fogadta őket, Valentin nagy örömére, mert az iroda ablakot nyitva hagyták, és ő a medence szélén ülve végighallgathatta az egész beszélgetést. Kiderült, hogy a taligák még mindig az erdőben vannak. Nem volt a kis, amivel visszavigye őket a telepre. Ami a múlt este eseményeit illeti, az volt a mulatságos, hogy senki se beszélt a lényegről. A néni annyit kérdezett, miért hagyták őt egyedül az erdő közepén. Erre az egyik kocsis azt mondta, hogy a néni annyira előre szaladt az öreg keselyjel, hogy nem is lehetett volna utolérni. A másik meg azt, hogy alóluk egyszer csak kifutott a taliga. Minden ló kibontakozott a hámjából és elrohant. És mikor ők utánuk akartak menni, 9 szakállas férfi támadta meg őket, az egyiken állarc is volt. Ilyen túlerővel nem tudtak megbirkózni, inkább elfutottak. A nénit is meg akarták menteni, de őt akkor már egy magas, kövér rabló cipelte magával, és fegyvertelenül úgyse tudták volna megszabadítani. Az volt a legborzasztóbb, hogy a néni rájuk hagyta. Motyogott valamit arról, milyen gyávák, jellemtelenek, hogy mit várjon az ember idegenektől, ha a saját régi alkalmazottai se kockáztatnak semmit a védelmében, de a kocsisok meséjét nem kifogásolta. Valentin nagy megdöbbenésére azzal végződött a tárgyalás, hogy a néni feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen, akik 29 lovat elkötöttek. A rablók, a kocsisok szerint, 9 voltak. A néni csak 3-ra emlékezett. A hajszín és a szakál is nagy vitára adott alkalmat, de felügyelő bácsi azt mondta, hogy így szokott ez lenni, az ember ilyettében nem bírja megfigyelni a részleteket. A taligákról úgy intézkedtek, hogy teherautókat kell értük küldeni, s ha másképpen nem megy, hát valóban vezényeljenek át 2 darut a partmenti építkezésektől. Ami az eltűnt 30. lovat illeti, a néni sajnálja, nem tehet róla. Ő a lovat nem látta, ki nem emelte, bizonyítsák rá, ha tudják. Mikor a néni maga maradt, hozatott némi 2 sültet, az ágya mellé állította a teafőzőjét, és azt mondta, egész nap nem akar senkit se látni, semmi szín alatt meg nem erjék zavarni. Ginevra annál könnyebben megígérhette, mert aznap neki volt szabad napja, meg Gabrielnek. Szakács néni pedig le akart feküdni, amilyen hamar csak tud, mert az éjjel zsemlényére dagadt az arca egy rossz fogától, és borogatni szerette volna. Délután, mikor Szakács néni előre megterített Valentinnak, és elmagyarázta, a jégszekrény melyik részében van a vacsorája, és lefeküdt, Ginevráig pedig bementek a kocsival a városba, Valentin megtárgyalta Kandurkával az iroda ablakon át végighallgatott beszélgetést. A néni is, a 2 kocsis is nagyon jól látta, mi történt. Miért beszéltek most mégis másról, mind a 3-an? Kandurkának az volt a véleménye, hogy alapjában mindenki szégyelli az igazat. A 2 kocsis még egymással sem merte megbeszélni, mit látott. Valamelyik kitalálta a mesét a rablókról, a másik meg tódította. S a néni örömmel elvállalta, csak ne kelljen valami hivatalos helyen beszámolnia a valóságról. Nyilvánvalóan maga sem akarja elhinni magának Gergelyt meg Arankáikat, azért hívta ki doktornénit, mert ő is azt hiszi, a szeme káprázott. Estig nevetgéltek rajta. Hogy megnyugtatták volna egymást 3-an, a néni meg a 2 kocsis, ha mer mindenki őszintén beszélni? Legfeljebb felügyelő bácsi képet volna el. Így is jó? Persze. Sőt, így a legjobb.

0: egyébként zavartalan volt. Soha ilyen könnyen, magyarázkodás és kockázat nélkül nem szabadultak hazurról. Ezúttal kissé késtek, Harisnyásik már megérkeztek. János fogadta őket az előszobában. Valentin úgy érezte, hogy Harisnyás tartózkodóbban viselkedik, mint a minap. Alig-alig lehetett észrevenni, de Valentin azért érezte, és bár nem is próbált kérdezősködni, tudta az okát. Harisnyásnak nyilván nincs semmi örvendetes híre a számára. Az ubiszok még nem készültek el a szerrel. Kandúr arca is elborult egy pillanatra, ő is ugyanarra gondolhatott, amire ő. Gergely, Aranka és Kelemen a régi barátok örömével fogadták őket. Valentin végre megtudta a tegnap este történetét. Kelemen valóban magához térítette a nénit, illatszerrel dörzsölte a halántékát, de alig, hogy egyet moccant, visszament az erdőbe. És a néni maga tápászkodott fel és állított meg az országúton egy autót, amely elvitte a telepig. Kálmán az iratokat iktatta, amelyeket Harisnyás aktatáskájában talált. A külügy megküldte az utasítást a mai estére. Nagyon gondosan dolgozott óriási könyvei között, és közben folyton kuncogott, és a Harisnyás tekintetét kereste. Harisnyásnak ugyan elég későn kézbesítették az anyagot, szinte az elindulása percében hozta a futára megmentési 10/1-es osztály utasításait, de a Fülöpön volt ideje áttanulmányozni. Most, hogy együtt voltak valamennyien, elérkezett az ideje, hogy ismertesse Attila kiszabadításának a tervét. Felolvasta a külügy utasításait. Hangját elnyomta a feltörő jókedv. Kandurka zsebkendővel törölgette a szemét nevettében, Kelemen pedig előrántott egy tükröt, és kirakta a fodrász szerszámait. Gergely a derekát méregette, nem lesz-e túlságosan vastag a kívánt szerepre. Aranka meg egy nagy kellékes ládát bontogatott, ruhák és parókák között turkált könnyékig. Mindenki víg volt, elsősorban Valentin, csak János maradt komoly és elgondolkozó. S maga Harisnyás, aki felállt, s végignézett a nevetőkön. A munka nem maradt abba, de valamennyien elkomolyodtak. Harisnyás Valentinnak beszélt.
1: A külügy utasítása csak számunkra parancs, számodra nem. A rádeső feladat nagyon veszélyes. Nem vagy köteles elvállalni. Ha balul üt ki, esetleg csak későn kapunk segítséget, legrosszabb esetben egyáltalán nem. Neked különben is minden nehezebb, hiszen ember vagy, nem is ismered Attilát. Nem mondom, hogy könnyen, de nélküled is megoldjuk valahogy. Maradj itthon, téged nem kötnek a sziget törvényei.
2: Őt nem kötik a sziget törvényei.
0: Hát kell ahhoz törvény, hogy az ember azt tegye, ami jó. Ki tehet arról, hogy néha olyan furcsa dolgok a jó dolgok meg rosszak? Máskor az engedelmesség a jó, ágyba bújás, fürdés után a szófogadás, most meg a sötét, az éjszakai erdei út, az a nevetséges, fura valami, amit most tenni készül. Hát kell ahhoz törvény, hogy kiszabadítsák Attilát abból a méltatlan, keserves helyzetből, amiben él. Hogy visszaadják Oféliának a főlegényét, annak az Oféliának, aki befogadta és gondozza, nevelteti az ő cocóját. Valentin csak állt, kimondhatatlan keserűséggel gyűrögette a nadrágját. János nagyot nyelt, olyan nagyot, hogy hallatszott a csendes szobában. Különös pillanat volt, mintha megállt volna az idő. Harisnyás felállt az asztal mellől, s félrehárította Kálmán figyelő gömbölyű fejét. Nagyon furcsa volt az egész. Harisnyás egy pillanatra Valentin vállára ejtette a kezét, s a szemébe nézett. Akkorra egyszerre elmúlt minden szomorúság. Valentin eltelt valami édes vidámsággal, de olyan édes és csiklandozó derűvel, hogy legszívesebben kúrjongatott vagy bukfencezett volna.
1: Hát akkor... engedelmeskedj, szigeti polgár, mondta Harisnyás, és akkor minden rend felbomlott, mindenki kiabált, Kálmán felborította a tintát, Gergely óvatosan a gyűrűjébe ültette Valentint, és felemelte a mennyezetig.
0: Kandurka nyakába borult, megcsókolta, és mindenki gratulált, boldog volt és meg volt hatva. János meggyújtotta a szigeti lámpát, azt a bizonyosat, amelyet Valentin már ismert, és amely sokkalta élesebben világított, mint a villanykörte a követségen. Valentin levetette a ruháját, és engedte, hogy Aranka felöltöztesse. Nagyon nevetséges lehetett, de most nem nevetett senki. Ez már komoly dolog volt. A parancs végrehajtása. A flitterderekú tűlszoknya szabadon hagyta a combját. A selyemcipő szűk volt egy kicsit, de nem volt idő törődni ilyen apróságukkal. Kelemen csattogtatta az ollóit, fésülte a szőke kislány parókát. Feltette Valentin kurta hajára. Rá is enyveszte valami ragasztóval a homlokára, le ne sodródjék útközben. Valentin visszafordult a tükörtől, és Kandurka felsziszent, mert akit látott, az már nem is Valentin volt, hanem egy cirkuszos kislány. Egy kicsit nagy lábú, de szép kislány volt, és Kandurka bajusza remegni kezdett, mert Valentin ebben a pillanatban jobban hasonlított Mamihoz, mint valaha. A többi már gyorsabban ment, mindenki öltözködött, csak Gergely és Aranka nem. Harisnyás frakban volt, cilinderben, kesztyűben. Kandurka csíkos trikóban, kis piros sapkában. János hosszú talárt kapott és csúcsos süveget, amin rajta volt a nap meg a hold. Kelemen pedig zöld csipkeruhát és gitárt. Mikor Kálmán leeresztette mögöttük a követség redőnyét, Valentin látta, hogy József is kinnál a tisztáson. Csak hogy egészen be van borítva valami csillogó ezüst papírral, és az oldalán óriási betűkkel ez áll: Zombi cirkusz. Arankát befogták elébe, Harisnyás felült a bakra, súhogtatta virágos ostorát, Kelemen mellé ült, játszani kezdett a gitáron. Gergely összetekerte a gyűrűit, a legfelső gyűrűjére, mint valami kerek, kemény, pikkelye székre. Ráültette Valentint. Valentin nagyon különösen érezte magát, bár Gergely mozdulatlanul ült alatta. Leginkább a selyemcipő izgatta, meg a szoknya. Azt egyre húzogatta, egyengette. Nem szerette sehogy sem. János felugrott az Aranka hátára, belekapaszkodott a nyakába. Kandurka meg összegömbölyödött a Valentin ölében, aztán már indultak is. Harisnyás még egyszer nagyon lassan és tagoltan elismételte az utasításokat. Aztán, ahogy kiértek az országútra, elhallgatott. Csak Kelemen verte a gitárját és énekelt, de Valentin nem figyelt a dalra, hanem azt ismételgette magában, amit tennie kell. Balra, mondta Arankának. Jobbra, szólt a következő saroknál. Az utasítás úgy hangzott, hogy kerüljék a forgalmas utcákat. A mutatványos térre kellett eljutniok, ahol a nagy cirkusz állott, és bár kerülővel haladtak, éppen elég feltűnést keltettek. Valentin mosolygott és integetett, ahogy a külügy utasítása szólt. Kétszer fel is emelte a kezét, hogy csókot dobjon, de aztán mégse tette, szégyelte. Kandurka később azt mondta, hogy egyáltalán nem mosolygott kedvesen, hanem nagyon barátságtalanul nézett, és a lábát se tette szépen egymásra, mint egy kislány. De azért így is jó volt. Az emberek mind megálltak, és az autók lassítottak, mikor meglátták Arankát. A gyerekek, akik hazafelé tartottak a szüleikkel, kiabáltak és integettek. Sőt, valaki odaszaladt és pénzt is adott Valentinnak, de csak dobta felé, mert félt Gergelytől, aki eltátotta a száját. Pedig Gergely csak mosolygott, és éppen azt mondta, hogy köszöni szépen. A legizgalmasabb a haltérnél volt, ahol rendőr állt, meg lámpa. De a rendőr tisztelgett, sőt, Kandurka meglengette a sapkáját, Harisnyás meg a cilinderét. És ezen mindenki nagyon csodálkozott. A város egyébként tele volt plakáttal, a zombi cirkusz plakátjával. József néha szuszogott és nyögött, és azt morogta, hogy Gergely iszonyatosan nehéz. A nagy cirkusz kettős körét reflektorok világították meg. Valentin mosolygott, integetett, És közben az utasítást ismételgette magában. A belső kör a poront és a páholyok. A külső az állatsereglet, a ketrecek. A hátsó személyzeti bejárat jobbra a lovak rekeszénél. Az artisták lakásai a sárga autókon, amelyek a bal szélen parkolnak. Az előadás már folyt, de a mutatványos tér tele volt járókelővel és kíváncsiakkal, akik azonnal körbefogták Józsefet, ahogy a haltér felől kifordult. Valentin leugrott a taligáról és óvatosan utat kért. Amikor a tömeg nem engedett, Gergely kibontotta két gyűrűjét és meglengette a nyakát. Mindjárt volt hely. Valentin topogott, mint egy katona a selyemcipőkben. Mosolygott és integetett, megmarkolta baljával az aranka zabláját, és a lánccal elzárt hátsó bejárat felé vezette. Szénaszag dőlt feléjük, és a ragadozók csípős hússzaga. Egy istálló szolga bóbiskolt a láncnál, felriadt, rábámult a József oldalán levő feliratra, és gépiesen utat engedett nekik. Visszabámult a nyári estébe. Cukrot rágott, álmos volt, unatkozott. Torkig volt már a cirkusszal. Csak még egyszer lehessen otthon a falujában. Valentin körülnézett. Keskeny, fűrészporos bejáró vezetett a szemközti függönyig, amely a nézőtérre nyíló ajtót takarta. Itt az ajtóban állottak az idomítók. Jobbról meg balról félkörben húzódott a cirkusz, és a mutatványos tér túlsó felén teljes körré egyesült. Így aztán olyan formája volt, mint a Szaturnusznak. Középen, bent, sátorlappal s helyenként megnyíló piros függönyökkel körülvéve volt a poron meg a nézőtér. És a belső sátorlapon innen a bolygó gyűrűjeként futottak a ketrecek, az istállók, szerszámos kamrák és az oldalra fordított sárga teherautókhoz hasonló artista lakások. Valentinék ott álltak annak a 12 pici folyosónak az egyikén, mely az egész nagy kört darabokra szelte. És a ketrec sort 12 helyen megszakítva a cirkusz 12 belső bejáratához vitt. A főbejárat a mutatványos tér túlsó felén éppen velük szemben lehetett valahol. A körül nem voltak már ketrecek, hanem a pénztárak, a büfék meg a dohányzók. Az idomítók nem néztek hátra, félrenyaklott fejjel bámultak a magasba. Valami lágy, félelmes nesz hallatszott. A trapéz szüntelen fémes surrogása. Kandurka megbillentette a fülét. Valentin is nyugtalan volt. Nem látszott semmi a mutatványból, de a veszély még így, láthatatlanul is olyan érzékelhető volt, hogy mindannyian valami különös szorongást éreztek. Aranka puhán emelte talpát a fűrészporban. József majd belekékült, hogy ne recsegjen a Gergely borzasztó súlya alatt. Jobbról, balról lovak között vezetett az út. A rácsfal két felén fehér és fekete lovak állottak. A fehéreken magas nyereg volt, a feketéken piros takaró. Mit is mutatott a tervrajz? A lovak mellett Sebestyén az elefánt, az idomított kutyák, Benjamin a fóka, a félkör másik karéján pedig a 9 tigris. A, B meg C, a 3 majom és Attila.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
5: Katalin.
6: És a gyerek.
7: A gólya kalifa.
5: Foszti fiú esete.
6: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Zenesáv, barangolás. más a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: Hogy bosszút olyak túl nyelek, kiket a barmoknak lelek seregekbe.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok új vezetői pozícióira, közölte Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. A közszolgálás portálon már elérhető kiírás szerint a határozott időre legfeljebb 5 évre szóló főigazgatói megbízásokért október 15-én éjfélig nyújthatják be jelentkezésüket az érdeklődők. A jogszabály módosításnak köszönhetően megszűnik a centrumok eddigi kettős vezetési modellje, így a szakmai működési és gazdálkodási felelősség egy kézben a főigazgatónál összpontosul. A miniszter kiemelte, az új vezetők kulcs szerepet kapnak a szakképzés korszerűsítésében, a helyi munkaerőpiaci igényekhez való igazodásban, valamint a piacképes tudás biztosításában a fiatalokhoz fűződően. A kormány a stabilitásra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös partnerségre kíván építeni a befektetők támogatása során a hatalmas összegű visszanemtérítendő juttatások helyett, hangsúlyozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Bükki gyár egységének átadásán. A tárcavezető kiemelte, hogy az állam elsősorban a megfelelő infrastruktúra biztosításával segíti a vállalatokat, cserébe viszont elvárja, hogy a Magyarországra érkező cégek hosszú távon gondolkodjanak és elősegítsék a tudásalapú gazdaság fejlődését. A magas szintű technológiák mellett az is kulcsfontosságú, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a magyar munkavállalók is minél nagyobb mértékben részesüljenek a beruházások sikereiből. Megkezdődött a cukorrépa feldolgozás a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában, miután pénteken hivatalosan is begyújtották a mészkemencét a 133. kampány nyitányaként. Buza László államtitkár az eseményen hangsúlyozta, hogy a hazai cukorgyártás nem csak gazdasági tevékenység, hanem a térségi ökoszisztéma és a hazai élelmiszer önrendelkezés alappillére is. Bár a gazdák az idén rendkívül aszályos időjárással szembesültek, a közel 11 ezer hektáros területen betakarított répa kiemelkedő 18,5%-os cukortartalommal büszkélkedhet. A gyár idén több fejlesztéssel, köztük a mosóberendezés bővítésével készült fel a 2 hónapos feldolgozási időszakra, amely 180 állandó és 80 ideiglenes munkavállalónak ad munkát. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítménytúrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemiéri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 2024 között készült Q3-as modellje.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Boston Rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az együttes központjában Tom Scholz áll, aki gitárosként, producerként, billentyűsként és dalszerzőként számos olyan slágert írt, amely gyakran játszanak a klasszikus rockra specializált rádiók.

A zenekar legismertebb szerzeményei közé tartozik a Martin Feeling, Peace of Mind. Az Egyesült Államokban 31 millió albumot adtak el, ebből 20 milliót a debütáló lemezükből, míg 7 milliót a kettes Don't Look Back-ből. Pályafutások során 5 stúdió albumot adtak ki.

0: Zenes Állat című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Boston együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is hozzávetőleg 10%-os orvoshiánnyal küzd Magyarország a hálapénz megszüntetése és a jelentős béremelés ellenére is, nyilatkozta az Inforádió Aréna című műsorában Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Kiemelte a hazai egészségügyet sújtó kettős korfából fakadó problémákat, mivel a középső generáció hiánya miatt 5-8 év múlva súlyos gondok adódhatnak az ellátórendszerben. A szakember szerint hatékony anyagi és erkölcsi ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatal orvosok szívesen vállaljanak munkát a kisebb településeken és a vidéki kórházakban is. Hozzátette, hogy az orvosképzés kapacitásának bővítése, valamint a külföldi hallgatók jelenlétének összehangolása szintén kulcsfontosságú a hiány enyhítésére. Ezen felül a jövőbeli kórházigazgatói pályázatok, a gazdálkodási jogkörök újragondolása, valamint az orvosi hibákért járó nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége teljesen új helyzetet teremtenek az egészségügyben. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődése való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a Városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. Új automata vízminőségmérő bóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tó sérülékeny állapota miatt. A június elején áthelyezett eszköz negyed óránként végzi a méréseket és fél óránként továbbítja az adatokat a központi adatbázisba. A bója figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalmat, a zavarosságot, valamint az algásodásra utal jeleket. A szakemberek így időben felismerhetik a kedvezőtlen folyamatokat, mielőtt a helyzet súlyossá válna. A mérőbóját a mindenkori vízálláshoz igazítják, jelenleg mintegy 20 cm-es mélységben dolgozik. Az eszköz energiaellátásáról akkumulátor és napelem gondoskodik. Megerősítette az Európai Unió legjobb adóbesorolását a Moody's Ratings változatlanul stabil kilátással. A nemzetközi hitelminősítő pénteki bejelentésében a 27 tagállam erős pénzügyi támogatási képességét és hajlandóságát emelte ki. A Moody's szerint az Európai Unió a világ legnagyobb szupranacionális adósság kibocsátója, amely továbbra is kedvező kamatok mellett jut finanszírozáshoz. A hitelminősítő emellett hangsúlyozta az unió növekvő kölcsönportfóliójának gondos kockázatkezelését is.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Make it count, leave a mark, build a name for yourself, dream it.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Netcoach Egyesület.
3: Az egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk.
2: A középiskolások hosszú hétvégéje.
4: Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanár úrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült.
2: A Kárpátaljai Szövetség.
5: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Netcoach Egyesület alapítói elkötelezett pedagógusokból, pszichológusokból és kommunikációs szakemberekből álló, önként szerveződött, professzionális közösség. Hisznek abban, hogy a digitális világ nem ellenség, hanem egy lehetőségekkel teli tér, amelyben a biztonság alapja a felkészültség. A Netcoach Egyesület küldetése, hogy a pedagógia és a pszichológia eszköztárával támogassa a családok, gyermekek, iskolai közösségek egészséges fejlődését. Duskáné Lábodi Eszter elnökségi tag és Nagymarosvári Katalin Éva, a Netcoach Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak.
2: Egy nagyon izgalmas munkát visznek nap mint nap, és a Netcoach Egyesületnek a Facebook közösségi oldalán látva a tartalmunkat, tényleg azt mondom, hogy hiánypótló az, amit célkitűzésnek felállítottak. Mit kell tudni az Egyesületnek a céljáról, illetve mi az a tevékenység, amivel foglalkoznak?
3: Az Egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apporviumos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk, és mindannyian nap mint nap ugyanazokkal a problémákkal küzdünk meg, hiszen a gyermekeinket ugyanúgy beszippantaná az összes okos eszköz, ami a környékükön létezik, és azt éreztük, hogy ezt tudatosan kell használni, hiszen hogyha egy gyermeknek egy eszközt adunk a kezébe, ezt ugyanúgy meg kell tanítani, mint akár a szelektív hulladékgyűjtést, vagy az élet bármely területén, hogyha megtanítunk nekik valamit, ezt is meg kell tanítani, és így jött létre az Egyesületünk most már majdnem 2 éve, és én azt hiszem, hogy nagyon büszkén mondhatjuk ezt erre közösen, hogy az egyesületi tagokkal közösen több mint 4500 gyermeket értünk el most már személyesen, és bízunk benne, hogy ez a szám hamarosan legalább duplázódik.
4: Az mit jelent, hogy személyesen elértek 4500 gyermeket? Iskolákba, intézményekbe beengedik önöket edukációs céllal?
3: Így van, hiszen Magyarországon egy olyan törvény van, hogy iskolába kizárólag olyan programmal lehet bemenni, ami regisztrálva van a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megnézik azt a programot, amit kidolgoz egy egyesület, egy szervezet, vagy egy magánszemély, hogy mi az, amivel szeretné felkeresni a gyerekeket. És ezek tehát nálunk olyan programok vannak, ami az alsó tagozatosokra, a felső tagozatosokra és a középiskolásokra vonatkozik. Ezen kívül nem kell regisztrálni a szülőknek, pedagógusoknak szóló programot, de a gyerekeknek mindenféleképpen. Tehát mi iskolákba mehettünk el, és osztályoknak, munkaközösségeknek, pedagógusoknak adhattunk így előadást, illetve most nagyon büszkén mondhatjuk azt, hogy egy olyan rendezvényen is jelen leszünk, ami egy keresztény pedagógusoknak szóló rendezvény, és oda mindenkit várnak szeretettel, hiszen ez egy ingyenes rendezvény lesz.
2: Mik azok a területek, amiken szeretnék felhívni a világ figyelmét, illetve a gyerekek és a szülők figyelmét a net használat, illetve a digitális tartalmak esetében?
3: Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudatosan használjuk akár az internetet, akár az okos eszközöket, tehát hogyha én engedem a gyermekemet játszani egy picit az online térben, akkor ugyanennyit engedjek nekik a szabad levegőn is. Nem az, hogy engedjek, hanem rávegyem inkább, így mondom, talán ez így helyesebb megfogalmazás. Tehát, hogy figyeljünk az egyensúlyra. Hogyha a mesterséges intelligencia használatáról van szó, akkor például tudatosítani kell bennük, hogy ez egy gép, nem barát, hogy azt is kritikusan kell használni. Minden, amit ugye az interneten megtalálunk, az nem feltétlenül ellenőrzött tartalom, tehát nagyon kell arra figyelnünk, ugye, hogy a gyerekek is megtanulják azt a kritikus gondolkodást, amivel felismerhetik akár az álhíreket például, vagy a nem valós tartalmakat. Kivel állunk szóba a való életben, ez ugyanúgy az online térben is valós.
5: Feltétlenül erősítjük bennük azt is, és a felnőttekkel is, akikkel találkozunk, hogy az adatokat, amit magunkról megadunk, azt is, hogy mennyire nagy komolysággal kezeljük, mert ha csak látjuk azt, hogy rengeteg felületen már két lépcsős azonosítóval tudunk belépni, és már nem annyira él az a mondat, hogy az én adatom nem számít, tehát próbáljuk tudatosítani a gyerekeket és a felnőtteket is, mivel szülőkhöz is járunk előadást, felvilágosító előadást is tartani, hogy ezeket mind nagyon komolyan vegyék, változtassák rendszeresen a jelszavaikat, ne mondják meg a gyerekek egymásnak a jelszavaikat, mert ezt már saját maguk is megtapasztalták, hogy akár játékban kölcsön adták egymás belépőkódját, és akkor elvette az akontját, és abból akár így iskolai keretekben is igen nagyon nagy ellentét tudott létrejönni közöttük. Úgyhogy tényleg az abszolút tudatos használat, amit komolyan kell vegyenek, hogy lehet, hogy még majdnem komolyabban venni az internetes teret, az online teret, mint az offline, mert az offline térben vissza tudok kérdezni az adott szemétől, hogy valóban így van, így gondoltad, ezt szeretted volna mondani, viszont ahogy kattintunk az online térbe, elkeveredhetünk és kerülhetünk kellemetlen helyzetekbe is, még néha tudatos felnőttként is, és ezt nem lehet eléggé erősítenünk.
2: A dohányzás valamikor ezelőtt 30-40-50 évvel ezelőtt még orvosi receptre is ki volt írva, mert nagyon sokféle úgynevezett pozitív hatását látták, és kellett sok évtizednek, illetve nagyon sok betegségnek kellett megjelenni az emberiségben, hogy végre lássuk azt, hogy a dohányzás igenis árt, és nagyon komoly betegséget hordoz, és nagyon egészségtelen. Néha azt érzem, hogy a mesterséges intelligencia, illetve a digitális világ hasonló hatást gyakorol a gyermekeinkre. Azt látjuk, hogyha enni akar a gyermekünk, akkor csak akkor tud enni, hogyha mondjuk megnyugtatjuk, és egy digitális kijelzőt kap, akkor csendben van, akkor békében, ha elmegyünk egy étterembe, akkor a gyereket csak úgy tudjuk megnyugtatni, hogyha őket valamilyen formában lekapcsoljuk, és igazából a csecsemőkortól kezdve ezzel tudjuk megoldani rengeteg olyan ma problémának tartott szituációt, amely kell, vagy úgy gondoljuk, hogy fontos a felnőttek életében. Mennyire látjuk ebben a párhuzamot, ebben a két esetben, mennyire vagyunk egy ilyen irányban ezeken a területeken?
3: Én azt gondolom, hogy ma még talán felbecsülhetetlen az, hogy micsoda negatív hatásai lehetnek, éppen ezért próbáljuk mi mindenféleképpen azt hangsúlyozni, hogy igenis szükség van a tudatosságra, hiszen hogyha arra odafigyelünk, hogy a gyermekeink megtanítsuk a helyes használatot, hogyha odafigyelünk arra, hogy mennyit engedünk időben. Én például, nekem 3 gyermekem van, tehát én tudatosan próbálom az ovis legkisebb gyermekemet arra szorítani, hogy ő okos eszköz, tehát akár a mobiltelefonunkat, akár egy tabletet vagy laptopot ne igazán kapjon még, hiszen neki arra semmi szüksége, nem tud írni, olvasni, nem tudná használni. Az más kérdés, hogy néha megpróbálja megkaparintani és csinál egy-két fényképet. De alapvetően nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy gyermek az iskolai időben szorítkozzon arra, amit muszáj, vagy ami számára nagyon fontos, hogy például a kis barátaival is tudjon beszélgetni, akikkel nem jár mondjuk egy iskolába. 3-4 óra bőven elégnek kellene, hogy legyen. Valójában egy mai 15-16 éves gyerek akár 8 órát is, vagy még többet az okos telefonján tölt, ami szerintem rendkívül sok, főleg ha abból indulunk, hogy akár délután 3-kor jön

0: social felületek teljes mértékben magukkal ragadták. Mi úgy tudunk felnőttek még a gyerekeknek segíteni, hogy a saját példánkkal mutatjuk, hogy igenis félreteszem, és akár magunknak is időkorlátot használunk, akár a szülői felügyeletet nem csak gyerekeknek, magunkon is érvényesíthetjük.
1: Eszter egy nagyon fontos dolgot mondott ugye el, hogy milyen példát mutatunk, és szoktuk azt javasolni, amikor szülőknek tartunk előadást, és a gyerekeknek is szoktunk elvinni ilyen példát, hogy alakítsunk ki digitális házi rendet otthon is. Ez ugye azt jelenti, hogy közösen leül a család, és megbeszéljük azt, hogy a nappaliban hagyjuk mondjuk a telefonjainkat, hogy este 8 után már senki nem veszi föl. Igen, előfordul, hogy anyának, apának dolgoznia kell, és akkor még esetleg előfordul ilyen eset, vagy hogy a gyermeknek este 9-kor jut eszébe, hogy ups, nem írta meg azt a házi feladatot, és azt minden áron a mobil applikációba találja fel, oldjuk fel a telefonját. De segítsük őket, és figyeljünk arra oda, hogy az egyensúly a való élettel is meglegyen.
2: Az elmúlt percekben a NetCoach Egyesület elnökségi tagját Duskáné Lábodi Esztert és elnökét Nagymarosvári Katalin Évát hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A középiskolások hosszú hétvégéjét a Babesbolyai Tudományegyetem és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet közösen szervezi, és immár 14 éves múltra visszatekintő rendezvénye. Az esemény célja, hogy betekintést nyújtson a középiskolásoknak a felsőoktatási intézmény működésébe és a kolozsvári diák életbe, még a felvételi döntés előtt. Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk az eseményről, annak programjairól és a résztvevő diákokról. A riporter Seres Enikő Alíz.
2: Ugye már 14 éves múltra tekint vissza a középiskolások hosszú hétvégéje, és szervezőként mi az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit mindenképpen szeretnétek átadni a hozzátok érkező diákoknak?
3: Itt a kulcsszót tulajdonképpen ki is mondtad, az élményről van igazából szó. Alapvetően mi úgy látjuk, hogy a középiskola és az egyetem az nagyon más jellegében, nem csak tartalmában, és erről általában csak mesélni tudunk a középiskolásoknak, vagy a középiskolások valakinek az elmondása alapján értesülhetnek az egyetemi élményekről, viszont úgy gondoljuk, hogy amikor eljönnek a középiskolások hosszú hétvégére, részt vesznek előadásokon, részt vesznek műhelytevékenységeken, akkor betekintést kapnak egy picit az egyetem életbe, részesülnek az élményből.
2: Ugye a diákok gyakran csak a felvételi tájékoztatókból ismerik az egyetemet. Miért tartjátok kulcsfontosságúnak, hogy már személyesen is megízlelhessék a kolozsvári egyetemista életet?
3: Itt van még egy kulcsszavunk, és ez a kulcsszó a hitelesség. Amikor eljárunk a középiskolákba mesélni az egyetemi életről, akkor nyilván az ember önkéntelenül is igyekszik egy picit jó színben tüntetni fel az egyetemet. Itt nem arról beszélek, hogy az egyetem egyébként rossz lenne, vagy és mi megpróbálnánk jónak eladni, de egy nagyon hiteles tapasztalat, amikor találkoznak a tanárokkal, meghallgatod, hogy egyáltalán egy tanár hogy nyilvánul meg, hogyan vezet le egy kérdéssort, hogyan vezet le egy kutatást, és ez egy nagyon hiteles élmény.
2: Meg amúgy szerintem így mindenkinek meg kell tapasztalja egy kis időre a kincses városnak a hangulatát egyébként. A szakmai előadásoktól a workshopokig elég sűrű a program kínálat, ugye? És hogyan sikerült egyensúlyt találni a tanulás, a tudomány népszerűsítés és a kötetlen kikapcsolódás között?
3: Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy itt a kikapcsolódás azok az előadások. Ugye a megnyitón is elhangzott, hogy Kolozsvárnak van egy vibe-ja, és nyilván szeretnénk, hogyha az iskolások ebből is részesülnének, de hát itt ilyen teljesen prózai megfontolásból igyekeztünk az estéiket szabadon hagyni a diákoknak, illetve a szombat délután az szintén szabadon marad. Nem akarjuk lerohanni őket. Úgy állítottuk össze az előadásokat, hogy minden szférából, minden kar szólaljon meg, vagy minden intézet, tudják meglátogatni a lehető legtöbb intézetet, tudjanak találkozni a lehető legtöbb oktatóval a workshopokon, de azon kívül elég sok szabad időt hagytunk nekik.
2: Ugye a csütörtöki érkezéstől a vasárnapi zárásig pontosan milyen fő programokon vehettek részt a diákok?
3: A programokkal azt hiszem, hogy azt mondhatnám, hogy az egyetemnek a mindennapjait próbáltuk egy picit rekreálni. Vannak nagyobb előadások. A megnyitón szerveztünk egy nagyobb lélegzetvételű előadást, amit a történelemkarnak az egyik oktatója tartott. Ez egy ilyen kifejtettebb előadást szimulál. Utána három párhuzamos szekcióban zajlottak az előadások. Azzal a logikával, ahogy az előbb is említettem, hogy minden kart megszólítottunk, minden magyar intézetet megszólítottunk, aki csak tudott, bekapcsolódott, és azzal a logikával állítottuk össze három párhuzamos szekcióban a programot, hogy egyszerre ne legyenek ugyanabból a doméniumból előadások. Hogyha valakit a magyar irodalom érdekel, akkor tudjon beugrani arra, de utána tudjon átmenni egy szociológia előadásra, utána tudjon átmenni egy fizika előadásra történetesen, tehát hogy tematikus változatosság legyen tulajdonképpen, és a diákok minél több mindenbe tudjanak bekapcsolódni. Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanárúrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült. Egy pár évvel ezelőtt a középiskolások hétvégének a programja nagyjából az előadásokban merült ki, de nagyon sokan jelezték, hogy a főépületen kívül szeretnék látni a karoknak a székhelyeit. Ezen kívül szeretnének ők maguk is aktiválni. Most nyilván az előadások után kérdéseket tehetsz fel, de ez nem azonos egy workshoppal például, ahol konkrétan bekapcsolódhat, mint egy szeminárium-szerűen, tehát a workshopok a szemináriumokat rekreálják, és ami egy rendkívül fontos aspektusa ennek a középiskolások hétvégének, hogy amikor mi egyetem bemutatót tartunk, az egyetem teljes kínálatáról tudunk egy általános bemutatót tartani. Viszont amikor a diák ellátogat egy adott karra, ami iránt konkrétan érdeklődik, akkor konkrétan a karnak a kínálatáról értesül, konkrétan a karra való felvételinek a lépéseiről értesül, felteheti a kérdéseit, megnézheti a karnak a saját tereit, és hát ez egy specifikus, egy ilyen mély fúrás tulajdonképpen a felvételi folyamat. Ezen kívül, hát ami a kincskeresést illeti, szerveztünk egy kincskeresést a diákoknak. Kolozsvárnak vannak olyan jellegzetes terei, ami fogalom tulajdonképpen a főtér, vagy a fellegvár, vagy Mátyás szülőháza. Ezek ilyen szájhagyomány útján élő helyek, és szeretnénk, hogyha meglátogatnak még mielőtt eljutnak Kolozsvárra egy ilyen nem hivatalos városnézésként. Nyilván ez egy fakultatív program, tehát ha ők saját szakállukra szeretnék megnézni a várost, akkor erre is lehetőségük van, de ha szervezett formában, akkor ebben is részt vehetnek. A vasárnapi napon pedig megtartjuk azt a bizonyos általános egyetem bemutatót, ahol elsősorban olyan lehetőségekre fókuszálunk, amelyek az egyetemnek a nemzetközi kapcsolatait illetik, vagy az általános kínálatot, a külföldi tanulmányutak is hasonló.
2: Következő kérdésem az lenne, hogy hányan gyűltek most össze ezen a hétvégén, és Erdély mely vidékeiről, megyéből érkeztek a diákok?
3: Mindenhonnan. Nagyon röviden fogalmazva, nagyjából 200 diákunk van, és Kovászna megyétől Hargita megye, Maros megye, Fehér megyéből, sőt a Partium különböző vidékeiről is érkeztek hozzánk, Aradról, illetve Szatmár, Bihar, tehát igyekszünk minél átfogóbban megszólítani Erdélynek az iskoláit.
2: Igen, ilyenkor mindig jó hallani, hogy igyekeztek azért az ország különböző pontjaiban élő diákokat megszólítani, és az előző kérdéshez visszacsatolva, mennyire sikerült megszólítani a kisebb településeken élő középiskolásokat, és volt-e külön törekvés esetleg arra, hogy ők is eljussanak Kolozsvárra?
3: Erről azt kell tudni, hogy a program elsősorban fókuszáltan a vidéki középiskolák végzettjeinek szól. Ezt úgy kell érteni, hogy az egyetemnek van egy projektje, amely kifejezetten a vidéki középiskolások tájékoztatását célozza. Most lévén, hogy vidéki középiskola kevesebb van, kisebb a diák létszámuk, amit itt a diák létszámon látunk, hogy a városiak többen vannak, de elsősorban fókuszáltan törekszünk arra, hogy a vidéki középiskolákból is eljussanak, és ez az idén sikerült is. De több olyan iskolánk is van, amely igazából egy román tannyelvű középiskola, de van egy magyar tagozata. És akkor nagyon figyelünk ezekre az osztályokra, hogy ők is eljussanak. Azért vannak itt jelenleg többen városiak, mert nyilván egy olyan középiskolából, ahol 600-an tanulnak, többen fognak eljönni, mint onnan, ahol 100-an tanulnak például.
2: Akkor igazából valahogyan pont így szűrtétek így a jelentkezőket? Mert a következő kérdésre reflektálva, hogy ugye minden jelentkező előtt nyitva áll ez a program, vagy túljelentkezés miatt valamilyen szempont alapján szűrnötök kell a részvevőket?
3: Nem szűrésről beszélnék föltétlen. Mi igyekszünk mindenkit megszólítani. Van egy, hogy mondjam, egy kontakthálózatunk Erdélynek szinte az összes iskolájával. Mivel ez a program alapvetően úgy épül fel, hogy a diákoknak ne kerüljön pénzbe, tehát az egyetem biztosítja az utazást, a szállást és az étkezést, egy létszámkorlát van, amely az iskoláknak a diák létszámához viszonyul, a kisebb iskolákból kisebb ez a létszám, nagyobb iskoláknak nagyobb ez a létszám, azonban nagyon fontos tudni azt, hogy nyitva áll alapvetően a program, hogyha többen szeretnének jönni, örömmel fogadjuk őket, viszont ebben az esetben a plusz jelentkezők önmaguknak állják a költséget, vagy az iskolája a költségeket.
2: És végül zárásként az lenne az utolsó kérdésem, hogy ha egyetlen tanáccsal kellene útnak indítani a fiatalokat, akkor mi lenne az?
3: Nagyon sokat jártam iskolába, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és amit megtanultam, azt soha nem bántam meg. Megtanultam, az soha nincs pluszba, és valamilyen formában minden szervesült, vagy egy picit minden segített abban, hogy jobban boldoguljak az életben, még akkor is, hogyha akkor, amikor tanulnom kellett, nem láttam különösebben hasznát, de a nap végén, amit megtanultam, az attól soha nem kevesebb lettem, hanem mindig egy picit több.
1: Az elmúlt percekben Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. A hagyományos kárpátaljai találkozót szeptember 11-e és 13-a között tartották meg Balatonföldváron, melyet a Kárpátaljai Szövetség kezdeményező bizottságának közreműködésével szervezték. Az első napon a közel másfél száz vendéget Kovács Sándor, magyar örökségdíjas, honismereti író, a Kárpátaljai Szövetség aktivistája üdvözölte és nyitotta meg a találkozót. Ezt követően vetített képes előadást tartott a kárpátaljai magyar emlékművek hányattatott sorsáról. A második napon a Kárpátaljai Szövetség szükség szerinti 39. közgyűlését a kezdeményező bizottság szervezésében rendezték meg. Az eseményekről bővebben dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja nyilatkozott rádiónknak.
2: Sok éves múltra tekint vissza a Kárpátaljai Szövetség, amely 2026-ban is megszokott konferenciát tartotta az elmúlt napokban, a szeptember 11 és 13 között. Mit kell tudni ennek a szervezetnek a múltjáról, céljairól, mit kell tudni a Kárpátaljai Szövetségnek a tevékenységéről?
3: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89 szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség. Hát az első vezetője volt Lator László, aki nemrég hunyt el, Kossuth Díjas költőíró, aki Földink, az ugocsavidéki Tiszasásváról való, és az akkori vezetőségben még megemlíthető S. Benedek András irodalomtörténész, Balla Gyula irodalomtörténész, hát ők már mind azt lehet mondani, hogy hunytak, viszont ezt a munkát folytatták, és azt lehet mondani, hogy tehát meghaladta az 1000 tagot is, ez volt a csúcs, Katona Tamás idejében, ismerjük őt annak idején, hogy az MDF-ben államtitkár volt, és közben elvállalta ugye a Kárpátaljai Szövetségnek az elnöki tisztségét, azért, mert érzelmi és származási szálak fűzték Kárpátaljához, és nagyon szerette. Nos, hát az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy rengeteg programot hajtott végre, egybefogta az elmúlt évtizedekben a Magyarországra átköltözött írókat, költőket, festőművészeket, továbbá beindította a Kárpátaljai Hírmondó című hetilapot, amelynek alapító főszerkesztője Füzesi Magda volt, majd végül átadta Szemere Juditnak, aki máig vezeti, és egyben most az újra választott elnökség tagja is. Hát a programok közül még kiemelkedő az, hogy havonta gyakorisággal rendeztük meg az őszi, téli, tavaszi hónapokban a Kárpátaljai Estéket, amely kulturális fórum is egyben, ahol kötetlen beszélgetésben mutatkoztak be a ott élő, illetve Kárpátaljáról meghívott írástudók, képzőművészek, a tudománynak a képviselői, könyvkiállításokat rendeztünk, és hát az egyik csúcspontja azt, hogy a Kárpátaljai Szövetség korábbi elnöke Benza György kezdeményezésére, amikor millenniumi év sorozat volt, rendezvénysorozat, hát felkérte Kovács Anton ungvári festőművészt, aki megfestette a 64 vármegye valamelyik kiemelt történelmi objektumát, templomot, vagy várat, vagy középületet, és abból nyílt egy olyan vándorkiállítás, amely jóformán Magyarország megyei közül mindenhol meg volt nyitva. Sajnos Kárpátaljára nem tudott eljutni a közben kitört háború miatt, és hát ezen kívül a Kárpátaljai Szövetség segítséget nyújt a kárpátai fiataloknak. Korábban volt egy ösztöndíj programja, ami eléggé jól működött a háborúig, és hát azt lehet mondani, most az utóbbi 5 évben, amióta háború tart, a magyar-magyar kapcsolatok erősödtek. Szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy háromlábú székként az egyik, akik ott maradt a Kárpátalján, mások, akik eljöttek Magyarországra, illetve távolabbi országokba, harmadik pedig a Kárpátalja barátai, akik segítik a mindkét csoportnak vagy rétegnek a életét, munkáját. Most hát a mostani legutóbb a Balatonföldváron, amikor megtartottuk a, azt lehet mondani, hogy a kárpátai találkozót a Riviera Park Hotelben, ez szükségszerű volt ez az összejövete, mert időközben lejárt a mandátuma Rezsa István elnöknek, és a főtitkár pedig Seremet Sándor személyben lemondott, nem csinálja tovább, mert más elfoglaltságokat, így került sor mondani a tisztújításra, és hát ennek eredményeként azt lehet mondani, hogy úgynevezett tagrevíziót is, vagyis tagfelújítást is el kellett végeznünk, és hát az ott megjelent mintegy 102-en kitöltötték a belépési nyilatkozatot, és ezt követően határozatképpen az egybegyűltek, megválasztották másodszor a Benza Györgyöt a Kárpátai Szövetség elnökének, és hát az elnökség tagja lett többek között Kótyuk Erzsébet, aki Ráti születésű, kétszeres doktor, továbbá Szemere Judit, akit említettem, és az Eszenyből elszármazott Kovács Sándor, örökségdíjas, honismereti szakíró, és szerény személyiségem, mert én úgy van két laki vagyok, tehát itt is tartom a frontot, ott is, és hát a felügyelőbizottságba bekerült az ungvári származású Balog József újságíró, aki korábban a Kárpát-Igaszóba dolgozott, és a Beregszázi származású Kövér Katalin, valamint Fuchs Andrea. És hát egy úgynevezett választmányt is sikerült talán összehozni, megszavazni, amelynek tagja lett a Beregszázi származású Szécsi Szabolt, Pókos István, Keresztény István, hát sorolném még Füzesi Magda, Hartman Eszter, Jeszenszki Gábor, Jogász Kovácsné, Martonén Erzsébet, és szembe jutott még Méhes László, Ortutai Mária, Ötvös Sándor, Perec László, Szabóni Badik, Dolores Szalipszki Endre, aki korábban ugye főkonzul volt Beregszázban, és említeném még Szőlősi Tibor doktort, és a fiatalok közül a Hóvár Egyesület, mely tavaly alakult meg, és dr. Úr Viktor Roland személyében, ő képviseli a fiatalokat, akik tulajdonképpen a háború óta ott élnek Magyarországon, és próbálják összefoglalni a fiatalokat. Hát sportterületen Varga Sándor, híres viski futballista, vagy vegyük szóval Abolai Csekmeéva, aki annak idején 90-es években, múlt században neki köszönhetően épült fel a Beregsomi általános iskola, és hát ezek alkotják, és hát az elkövetkező időben tulajdonképpen új programok fognak indulni, és hát készülünk, azt lehet mondani, a 40. évforduló méltó megünneplésére. Ez azt jelenti, hogy kiállítások lesznek, egy emlékkönyvet állítunk össze, egy kikicsoda, egy gyűjteményt is, hiszen van miről 40 év alatt beszélni, úgy az eredményekről, mint hogy mondjam, a programokról. Hát azt lehet mondani, hogy a Balatonföldvári találkozó ezúttal is sikerre zárult, hiszen azok jöttek el, akik fontosnak tartják azt, hogy összetartozzunk, és hát további kapcsolatuk révén erősítsék ezt a mozgalmat.
4: Azt, hogy a Hóvár Egyesület és a Kárpátaljai Szövetség együttműködése létrejött ezen a találkozón Balatonföldváron, ez mennyiben előrelépés mondjuk az önök szervezetének, szövetségének életébe?
3: Hát annyiban előrelépés, hogy azért ugye az idő megy, és sokan, akik korábban részt vettek, azt lehet mondani, hogy a 60-70 évesek, és kell egy úgynevezett frissítés is a sorainkba, másképpen pedig a helyzet hozta elő azt, hogy a Hóvár Egyesület megalakuljon, hiszen az 5. éve tartó háború miatt sokan nem tudtak hazamenni, és hát valamilyen módon, hogy az úgynevezett közösségi együttgondolkodás, programokon való együttlét, és hát hogy ne érezzék magányosan magukat azok a fiatalok, akik átjöttek Magyarországra, azokat próbálja mozgósítani, és hát így mind a két szervezet rájött arra, hogy szüksége van egymásnak, hiszen a Kárpátai Szövetségnek van egy székháza, ahol egy közel 500 férőhelyes konferencia, koncertterme van, ezen kívül kisebb termei, ahol közösen vagy külön-külön is le lehet bonyolítani bármilyen kulturális rendezvényt, és hát azt is lehet mondani, hogy ne csak Budapest központú központú legyen a tevékenység, ezért a vidéken élő fiatalok, illetve nem csak fiatalok, idősebbek összefogása tagként való felkérése is folyamatban van. Úgyhogy mind a két szervezet átlátta ennek a lehetőségét, és hát úgy gondolják a elnökség tagjai, hogy ebből egy sikeres programsorozat, együttműködés valósulhat meg mindegyik szervezet javára.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldásunk a munkájukhoz, és külön köszönjük, hogy beszélgetettünk a Kárpátaljai Szövetségnek a 39. közgyűlésről, és tényleg az elmúlt sok évtizedes munkájáról.
3: Én is köszönöm a lehetőséget a Kárpátaljai Szövetség elnöksége nevében. Sok sikert kívánok Önöknek is!
1: Az elmúlt percekben dr. Dubka Györgyöt, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Fontos közleményt adott ki a Gondos Óra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult, a hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A Gondos Óra ugyanis államilag biztosított, teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Bővült a nemzetközi turizmus az első fél évben az ENSZ turisztikai világszervezetének legfrissebb jelentése szerint. A közel-keleti konfliktus a magas olajárak és az inflációs nyomás ellenére mintegy 690 millióan utaztak külföldre, ez 4,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, bár a globális ütem lassult. Afrika és Európa jelentős növekedést mutatott, míg a Közel-Keleten 22%-os volt a visszaesés. A szakemberek az egész évre vonatkozó globális növekedési előrejelzésüket 1-2%-ra mérsékelték. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután 2 nagytestű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Szuperszum Hálladíjjal köszönték meg Kovácsné Szeppel Feld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziuma igazgatóhelyettesének munkáját. A történelem magyar szakos tanár olyan honismereti média és fotószakkört indított, ahol diákjaival közösen audiovizuális emlékgyűjtésbe kezdtek hiteles szemtanú beszámolói alapján. A díjról, pályaválasztásról és a szakkörről beszélgettünk vele részletesen. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Beszélgetésünk elején szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: És arra szeretném kérni, hogy először erről a díjról néhány mondatban szóljunk, hogy mit is takar ez pontosan, és hogy hogyan idézi vissza a tanévnyitó alkalmat, amikor megkapta ezt az elismerést.
3: A Szuperszum Alapítvány háladíjáról van szó, amiről nagyon őszintén megmondom, hogy nem sok mindent tudtam korábban, úgyhogy valóban nagyon nagy meglepetés volt, amikor a kuratórium minden tagja megjelent a tanévnyitó ünnepségünkön, és elmondták, hogy létezik egy ilyen díj, és mind nagyon sok, tehát szülők, tanítványok terjesztenek fel kollégákat, ha jól emlékszem, 67 felterjesztés volt ebben az évben is, és fel sem merült bennem a gondolat, hogy ez most rám vonatkozik, amiért itt vannak, úgyhogy valóban nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, hogy ebben az évben két pedagógus kapta a díjat, és az egyik én lehettem. Úgyhogy ez egy nagyon megtisztelő és nagyon kellemesen meglepő dolog volt a számomra, nagyon jó leső érzés volt, hogy eljött a kuratórium minden tagja, egy nagyon szép plakettet kaptam, egy nagyon szép oklevelet, virágcsokrot, és nem én, hanem az iskola, pontosabban hát az a csapat, akikkel én ezt elértem, hogy ilyen megtiszteltetésben részesülhetek, kap 500 000 forintot egy projektre, amit majd közösen kitalálunk, hogy mi is legyen ez, és amit majd közösen meg tudunk itt valósítani.
2: Ugye ezt a díjat a jelölők az értékmentő és értékteremtő oktatási nevelési munkájáért adományozták önnek, hiszen különleges honismereti szakkört indított az idei tanévben is, de természetesen ugye ennek már azért komolyabb múltja van, erről is szólunk. Itt a későbbiekben, és talán ez is az egyik olyan érzés, amely erre a pedagógusi pályára hívta is, hogyha szólhatunk most arról, akkor egy picit visszaidézve a múltat kérném meg, hogy a pedagógusi pályára való elhívásáról szóljon nekünk.
3: Köszönöm szépen, nagyon szívesen mesélek erről. Tehát én az a pedagógus vagyok, aki világéletében tanár szeretett volna lenni. De ez olyannyira komoly elhivatottság volt, hogy hát ezért meg is kellett harcolnom, hiszen a szüleim a legjobb szándékkal úgy gondolták, hogy aki magyarból történelemből jó, mert hát azért az volt, amit a Földes Ferenc gimnáziumban annak idején, az azért miért nem mehetne akár jogásznak is, akkor kezdte el működését éppen Miskolcon a jogi egyetem. Tehát minden szempontból logikusnak tűnt ez az ő általuk elgondolt irány, de nem engedtem. És pedagógus szerettem volna lenni, úgyhogy meggyőztem őket, hogy hát én mégiscsak azt az irányt választanám. Nagyon nehéz volt bekerülni akkor az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar történelem szakára. Valójában sokkal komolyabb pontra volt szükség, mint a jogi egyetemre, de sikerült. Úgyhogy én Budapesten végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom történelem szakos tanárként és összehasonlító irodalom szakos előadóként az egyetemen. Annyira megtetszett nekem ez a terület is, hogy ezt a szakot is elvégeztem.
2: Még mielőtt itt tovább mennénk az időben, ugye el is hangzott, hogy a Földes Ferenc Gimnázium tanulója, diákja volt ön is. Visszaidézhetjük azokat az éveket is bizonyára itt a szívében, ez minden nap, vagy gyakran felidéződnek azok az évek?
3: Hogyne, hát igazi szívvel, lélekkel teli földesista vagyok, és hát büszkén mondhatjuk el, igazgató is mindig elmondja minden szülői értekezleten, hogy jelenleg a földes teljes vezetősége valaha földes diák volt, de a földes nekem hát olyan, mintha az otthonom lenne valóban, és az, hogy pedagógus lettem, az azért azoknak a tanároknak is köszönhető, akik itt tanítottak. De ha már iskolát említünk, akkor hagyd mondjam azt, és hagyd nevezek néven is néhány olyan pedagógust, aki aki azért erre a pályára ösztönzött, és az első az nem földeshez kapcsolódik, hanem még az általános iskolához. Ez Diós Győrben a Papírgyárnál a Sas utcai egy picike, icike-picike általános iskola, én ott jártam. Hát aki oda járt, azok a diákok, azok mindig nagy nosztalgiával emlékeznek erre az időszakra, és sajnos már elhunyt, de volt egy Kuti Éva nevű tanárnő, aki hát olyan pedagógus volt, amilyen a nagykönyvben meg van írva, és akárkit is tanított, mindig nagyon nagy szeretettel emlékezünk rá. Nem magyar történelem szakos volt, hanem ő a természettudományokhoz kapcsolódott sokkal jobban. Ennek ellenére az egyénisége olyan volt, ami meghatározó példaképnek tekinthető. Aztán itt a földesben, hát nem csúnya dolog, ha néven nevezek néhány kollégát, vagy hát akkori tanáromat, hiszen nincs olyan, akit ne tiszteltünk, vagy szerettünk volna, de sajnos szintén elhunyt már az osztályfőnökünk Dusza Árpád. Róla egyébként azóta már versenyt is elneveztek itt a földesben, országos verseny. Ő az informatikának volt a meghatározó tanára, nekem osztályfőnököm, tehát itt főleg, mint osztályfőnök példaértékű számomra. Magyart Tóth Bertalanné tanárnő tanította, a történelmet pedig Barna István tanár úr, aki egyébként előttem igazgatóhelyettes is volt, tehát a stafétát így is átvette tőle. Mind a ketten nagyon-nagyon nagy tudásúak voltak, hihetetlen muníciót tudtak adni ehhez a pályához. De én nagyon nehezen döntöttem el, hogy földrajzbiológia vagy magyar történelem szakos tanárnak menjek, mert mind a négyet nagyon-nagyon szerettem, egész jól is ment. Kormos Vilmos tanár úr és Szegedi Győző tanár úr volt ez a két tanár, és valójában azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar történelem szakos tanáraim voltak egy kicsit határozottabbak, és úgy kerültem erre a pályára, és a földrajz és a biológia megmaradt hobbinak.
2: És így a tantárgyak után, hogyha a pedagógusi pályának azokról az értékeiről szólna, amely meghatározó volt már ekkor is, amit ugye példaként követve ön is beépítette a későbbi munkásságába.
3: Amit mindenképpen ki szeretnék emelni, az az a fajta kultúra átadás, ami a magyarral és a történelemmel is, de egyébként minden tantárgyal mondhatnám, hogy összefügg. Ez olyan magas szintű volt itt. Tehát amikor én a földesbe jártam, az ugye nagyon régen volt, de akkor még nem volt divat, sőt egyáltalán nem is, inkább titkolták azt, hogy mi az, hogy erdélyi irodalom például. Mi már akkor tanultunk erről. Az a fajta kultúra, amit az irodalom, a magyar nyelv jelentett, az nagyon-nagyon komoly alapot adott itt a Földes Ferenc gimnáziumban, és hát a történelmi tudás is ilyen volt. Barna tanár úrtól pedig a honismeretnek a szeretetét, azt, hogy a megyénkről, a városunkról, a megyénkről mennyi mindent lehet tudni, és micsoda csoda ez a régió, amiben mi élünk, hát ennek az alapját mindenképpen ő adta meg. Tehát a Kuti tanárnő az általános iskolában pedig azt, hogyan a gyerekekhez szólni kell, a gyerekek szeretetét, a gyerekek tiszteletét, talán azt leginkább tőle tanultam meg annak idején.
2: És mielőtt itt napjainkra áttérnénk, hadd utaljak vissza egy korábbi kérdésre, és ugye itt az ELTE éveit, illetve azokat a tanulmányi területeket hallhattuk korábban, amely még folytatódott az ön életében.
3: Hát ugye az Eötvös Loránd Tudományegyetem, hát abszolút fénykorának érzem azt, amikor én ott tanultam, tehát akik engem tanítottak, hát nagyon nagy büszkeség említeni őket, a későbbi Antal kormánynak nem egy tagja lett, tehát nem akármilyen rendszerváltó tanárok voltak ők annak idején, tehát egyrészt ez egy nagyon különleges szellemi műhely volt, amit az ELTE jelentett. Hát azután pedig nyilván, ahogy nagyon sok pedagógus kolléga az országban, én is rengeteg tanfolyamot elvégeztem, szakvizsgát tettem, és így aztán évről évre mindig jött valami újabb kihívás, amit egyrészt úgy éreztem, hogy a pályámhoz szükséges is, hogy elvégezzek. Másrészt meg én még a pályám legelején egyébként nem a földesben kezdtem tanítani, hanem a Baross szakközépiskolában, amit akkor még csak egyes ipari szakközépiskolának hívtak, és az egy nagyon jó tanulóiskola volt, hogy milyennek kell lenni, vagy milyen is az, amikor hát egy 23 éves fiatal lány bekerül egy olyan iskolába, ahol 18 éves vasutas és autószerelő fiúk tanulnak, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy azóta is nagyon jó a kapcsolat, és hát remélem nem csináltam rosszat, de nem egy vasutasnak tanuló, meg autószerelő fiúból lett magyar szakos tanár. Tehát az én hatásomra. Úgyhogy ez egy nagyon jó és nagyon szép emlékeim vannak abból az iskolából is, és

0: Hogy most, amikor szakértőként minősíteni járok, tanácsot adni, vagy akár tanfelügyelni is, akkor is azt látom, hogy a megyében, a régióban fantasztikus az elhivatottság, ami a pedagógusokat jellemzi. A Földes Ferenc gimnáziumban egy bő 2 évtizeddel ezelőtt létrejött egy olyan iskola, amit úgy hívnak, mai napig is működik, hogy digitális középiskola, ami a felnőtt képzésnek a nagyon rugalmas és nagyon népszerű oktatási formája, és azt kell, hogy mondjam, amikor létrejött, akkor az volt az elsődleges cél, hogy a nehezebb sorsú, a tanulmányaikat valamiért abba hagyni kényszerülő felnőttek újra lehetőséget kapjanak, akár munka mellett is nagyon rugalmas módon, hogy tanulni tudjanak, érettségi bizonyítványt szerezhessenek. És ebben a rendszerben online, digitális módon történik az oktatás, ami ma már mindenki számára a világ legtermészetesebb dolga, de amikor ezt mi itt megalapítottuk, akkor ez még egyáltalán nem volt így, még a törvény sem szabályozta a digitális oktatást, tehát igazából a mi iskolánkhoz, ehhez a felnőtt képzéshez alakították akkor is ezt a törvényi hátteret is, és hát nagyon sok felnőtt szerzett azóta ebben az iskolában a mai napig érettségi bizonyítványt, egyre többen tanulnak is tovább, és nagyon-nagyon becsülik azt az érettségit, amit a munka mellett meg tudtak szerezni. Nagyon szép pillanatokat élhettünk közösen meg itt az évek során velük is.
1: És ugye itt a tanévekben sok-sok diák tanulmányait már hosszú évek óta kíséri, hogyha folytathatjuk a beszélgetést innen.
0: Természetesen, hát én tényleg nagyon régen, 1995-től vagyok a Földes Ferenc gimnázium tanára, és 25 éve vagyok igazgató helyettes, tehát azért ez tulajdonképpen egy ilyen jubileum is lehetne idén, tehát valóban hát sok ezer diák érettségizett itt a Földes Ferenc gimnáziumban azóta, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, és ezt a szakkört, amit pedig, hát vagy műhelynek is szoktuk nevezni, aminek az értékőző, értékteremtő munkájáért ezt a háladíjat én kaptam, az is több év, egy bő másfél, lassan 2 évtizeddel nyúlik már vissza, ennek a létrejötte, és itt meg kell említenem dr. Szabó Istvánné tanárnő és Jobbágy László tanárúr nevét, valamint Erdődi István tanárúr, itt minden hárman már nyugdíjasok, de annak idején együtt kezdtük ezt a fajta tevékenységet, ezt az audiovizuális emlékgyűjtést, illetve a fotó és a természetismeret, valamint a honismerete tevékenységét. Aztán az évek során ezt én a szakkörben egy kicsit még tovább fejlesztettem, és a mai napig is hát az egyik legkedvesebb tevékenységeim közé tartozik.
1: És a sok érdeklődő diáknak is akkor picit részletesebben, ha most szólhatunk erről a szakkörről, akkor mi ebben az időszakban, ha 20 évre visszagondolhatunk, csak nem 20 évről beszélhetünk, ahogy hallhattuk, amiket megismertek a gyermekek, amit itt kaptak ezen foglalkozásokból, és ugye gondolatokat ébresztett bennük.
0: A tevékenységünknek több területe van. Az egyik ilyen tevékenység ez a bizonyos értékmentés, értékőrzés. Ez egyrészt abban nyilvánul meg, hogy mi a gyerekekkel keresünk olyan szakmákat, amelyek hát lassan kihalnak. És ezeket a szakmákat feltérképezzük, felkutatjuk a még ezeket a szakmákat művelőket, és hát ezekről fotós, filmes, írott anyagok készülnek. Ilyen volt például az egyik legszebb Halász Lászlóval Bükkszentkereszten az utolsó bükki mészégetővel történt beszélgetésünk, egy nagy interjú kerekedett ebből. Laci bácsi valami hihetetlen szakma szeretettel mesélt arról, hogy hát már az apukája is, nagyapja is ezzel a mesterséggel foglalkozott, a mészégetéssel, mit jelentett ez a bükkben, milyen életformát jelentett ez az emberek számára, milyen megélhetést biztosított annak idején, és mi volt az oka annak, hogy ez a szakma folyamatosan, hát szépen lassan eltűnt. A gyerekek olyan szakma szeretettel ismerkedtek meg, olyan emberi magatartással ismerkedtek meg, azon kívül, hogy hát szakifejezésekkel megmutatta nekünk a még az ő udvarában meglévő kemencét, de nagyon-nagyon sok érdekes dolgot láttunk. Aztán volt itt egy csipkeverő bácsi, Dani bácsi, aki ráadásul földesista volt, tehát olyan érdekes, hogy a csipkeverés ugye egy férfi ember üzze, de hát Dani bácsit megismerve nem csodálkoztunk semmin sem, egyébként fafaragú is volt, és hát hihetetlen lendülettel mutatta meg a gyerekeknek is, mesélt például erről a tevékenységéről. De fafaragókkal, a hímzőkkel, csuhébáb készítővel is találkoztak a gyerekek, és minden évben a Magyar Kultúra Napján én egy rendezvénysorozatot szervezek itt a Földes Ferenc Gimnáziumban,

0: és az iskolában mindig kipróbálhatják magukat a gyerekek. Tehát itt például most mi a könyvtárban vagyunk, és az egyik könyvtárosunk Márta Elzita tanárnő, kerámikus. Emellett, és ő például mindig megmutatja a gyerekeknek ezt a tevékenységet, maguk is készíthetnek különböző kerámiákat, amiket aztán tanárnő kiéget. És nagyon jó a kapcsolatunk a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel is, onnan is minden évben jönnek mesterek, akik bemutatják a tevékenységüket, de van olyan kolléganőm, aki remek, és tényleg nagyon magas színvonalon fűz gyöngyöt, azt is kipróbálják a gyerekek, és nagyon aranyos dolog, amikor ott ülnek a nagy asztalok körül fiúk, lányok vegyesen, és akkor kokárdát fűznek januárban, ugye a Magyar Kultúra Napján, hogy majd márciusban azt hordhatják. Tehát ez az egyik tevékenységünk, amikor ilyen régi mesterségekkel találkozunk, még ezt nagyon hosszan tudnék sorolni, ilyen rengeteg ilyennel. Egyet még kiemelnék, közben eszembe jutott, hogy például voltunk Lépás után, és ott pedig a szívós házaspár tehenészetét néztük meg, ahol régi magyar fajta teheneket tartanak ők, és annak a gondozásával a szinte gyönyörű alpesi tájnak számító Répás után kint voltunk, és az egyik földesdiák, aki azóta most már állatorvosnak tanul, ő ott dolgozott náluk, és ő mutatta meg a tehénfejéstől kezdve a tehenek gondozását, a legkülönbözőbb régi magyar fajtáknak a tulajdonságait. Tehát ez is egy nagyon izgalmas, érdekes dolog. A másik tevékenységünk az a bizonyos audiovizuális emlékgyűjtés, amikor idősebb emberekkel beszélgetünk, akár életútinterjút készítve, akár pedig valamilyen egy-egy témára fűzve fel az ő interjújukat. Például hát most lesz ugye a nagy évfordulója az 56-os eseményeknek, de az előző években több olyan interjú készült, ami volt földes diákokkal, akik 56-ban voltak például itt a földesben diákok, és elmesélték. Juga Péternek hívták az akkori szakörösömet, a nagypapája például elmesélte, hogy milyen volt itt földesistának lenni 56 októberében. De készítettünk egy másik diák dédnagymamájával egy csodálatos interjút, minden évben levetítjük a gyerekeknek az emléknap alkalmával, akit Málenki robotra vittek el, és hihetetlen szépséggel, de rendkívül megrendítően mesélt arról, hogy ő 17 éves lányként Tímárból úgy vitték el a ma sajnos sokat emlegetett Donbászba, hogy nem tudták a szülei éveken keresztül, hogy mi is történt vele. És akkor az a ugye, kortárs gyerekek hallgatják nagyon megrendülve, és kérdezgették a nénit arról, hogy mi mindent ért át. Tehát ez egy csodálatosan szép interjú volt, megrendítő történetekkel, de hál' Istennek a néni hazatért. Egy gyönyörű jelenet volt, hogy az édesanyjával újra tudott találkozni, és hát abban az öregek otthonában, ahol őt meginterjúoltuk, nagyon érdekes volt a gyerekek reakcióját is figyelni. De volt egy nagyon izgalmas és nagyon különleges kuriózum interjúnk, amikor egy 100 éves bácsival, aki akkor azóta sajnos már meghalt, de akkor hihetetlen szellemi és fizikai frissességgel mesélt arról, hogy ő 1916-ban született, tehát ez jó pár évvel ezelőtti interjúnk, és 2 éves korától, tehát 1918-tól, amikor a románok el akarták vinni a kutyáját, onnantól mesélte a világháború történetét, a két világháború között itt a Rákosi korszakot, a Kádár korszakot, és hát ezek fantasztikus élmények, hiszen a gyerekek számára, amit történelem órán megtanulnak, emberközelibbé válnak ezek a történetek. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez. Volt egy interjú alanyunk, aki arról mesélt, hogy ő ott volt, amikor a bécsi döntések következtében újra magyarul lehetett a Kassai Szent Erzsébet-dombban elénekelni a himnuszt. Tehát ezek olyan szép és megrendítő történetek, amivel a gyerekek egyébként nem biztos, hogy találkoznak. És volt például egy olyan, az különleges történet volt, egy bácsi, aki szovjet hadifogságban volt, amikor hazajött, se a feleségének, se a gyerekeinek soha nem volt hajlandó mesélni róla. De az unokája kedvéért mesélt. És ez az egész család számára megrendítően szép történet volt, hiszen sem a felesége, sem a fia nem tudta azt, amit most az unoka kedvéért elmesélt arról, hogy milyen élmény volt. Hát idézőjelbe téve élmény, milyen borzalmakon keresztül ment át a hadifogságban. De olyan is volt, amikor egy tanyasi fiú felnőttként, ugye idősebben emberként arról mesélt, hogy neki milyen élmény volt az, amikor bekerült Miskolcra és először látott folyóvizes csapot, és akkor ezt az élményt, ami a mai gyerekek számára hát felfoghatatlan, arról tudott mesélni. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen interjú készült, egyik izgalmasabb volt, mint a másik, és a gyerekek számára emberközelivé vált a történelem.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk!

0: ismeretlen sírást hallani.
1: Repeta.
2: Repeta. Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
2: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
3: Kedves hallgatóink, Szuper Szum Hella díjjal köszönték meg Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziuma igazgatóhelyettesének munkáját. A díjról és a pályaválasztásról, valamint az általa elindított média és fotószakkörről beszélgetünk vele a folytatásban is. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
4: Korábban, ahogy hallhattuk, csak nem 20 évvel ezelőtt különleges honismereti szakkört indított. Ennek már részleteiről hallhattunk az imintiekben, de még azért van miről mesélni.
5: Tehát a tevékenységeink között szerepel, ugye mi honismereti média és fotószakkör vagyunk. Hát a média ugye megjelent már az audiovizuális emlékgyűjtésben a régi kihalófélben lévő szakmáknál is, de a honismeretről még kevesebb szó esett. Ez is nagyon fontos számunkra, és a fotózás úgy jelenik meg, hogy egyrészt ezeket a tevékenységünket fotókkal is nyomon követjük és dokumentáljuk, de természetfotósok is a gyerekek közül többen. És hát amit mi nagyon fontosnak tartunk, és itt szintén ugyanazokat a kollégákat kell említenem, akikkel az audiovizuális emlékgyűjtést elkezdtük, számunkra nagyon fontos volt az, hogy a gyerekeket megismertessük a szűkebb és tágabb régiónkkal. Éppen ezért a szakkörösökkel mi minden évben járjuk egy ilyen sétaprogramban Miskolc különböző területeit, azon kívül pedig a megye különböző területeit és a régióit is. Régebben még ezt egy kicsit bővíteni is tudtuk még nagyobb körben. És itt csak a legutóbbi példákat említeném. Tehát például ezeket a sétaprogramokat mindig egy-egy város részre fűzzük fel. Tehát bejártuk a gyerekekkel például az Avast, az avasi pincesort, az avasi temetőt, az avasi templomot, ugye a református műemléktemplomot, az avasi kilátót. De voltunk itt a Deszka templom környékén is, a Tetemvárnak megnéztük a jellegzetességeit, a hősök temetőjétől, a gyönyörű tájon keresztül az egészen, hát Miskolc szégyenfoltjának tekinthető részekig. És ilyen voltunk legutóbb a Csanyikban. És ott úgy kirándultunk, hogy a Cserkész Parkból indultunk, elmentünk a Kecskelyukig, és akkor onnan fel a Vadas Parkkal, ahol pedig állatfotózással foglalkoztak a gyerekek, de minden egyes városrésznek a történetét, a kultúrtörténetét, a néprajzát, a mondavilágát, a földrajzi érdekességeit is én ilyenkor elmesélem a gyerekeknek, illetve hát, ha több kollégával megyünk, akkor ezt beosztjuk egymás között. Tehát nem csak azt ismerik meg, amit éppen látnak, hanem annak a múltját is, és valóban nagyon széleskörű jellemzőit is. Amikor a megyében járunk, akkor is mindig felfűzzük valamilyen témára, tehát tavaly például az Andrásiak nyomába eredtünk, és akkor nagyon sok felé jártunk, még a határon túl is voltunk. A kettő közötti sétaprogramként pont most nyár elején úgy mentünk, hogy Lilafüredet és Bükszentkeresztet ismertük meg, és az üveghuták nyomába eredtünk, de természetesen a Limpiászi keresztig is elsétáltunk, a Mária sétányon is voltunk, tehát ilyenkor természet közeli dolgokat, a természeti érdekességeket is megnézzük, ugye emlegettem ezt a bizonyos földrajzbiológia szakot, tehát ez is megjelenik egy kicsit itt, de az üveghuták nyomában azért nagyon sok mindent megnéztünk Bükszentkereszten. És volt például 2 évvel ezelőtt Gömörország, és akkor Tompa Mihály nyomába eredtünk, és a Gömörséget jártuk be, de oly módon, hogy nem csak Kelemérem voltunk Tompa nyomába, hanem elmentünk a határon túlra Hanvába, ahol megkoszorúztuk a sírját is, de elmentünk Jósvafőre, ahol volt olyan gyerek, aki akkor látott először szalamandrát. Tehát ezek ilyen érdekes és izgalmas dolgok, amiknek a nyomában eredünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a honismerettel, az ilyen utazásokkal való tehetséggondozás, azt gondolom, hogy ez igazi klasszikus komplex tehetséggondozás. És ez nem csak azt jelenti, hogy én beszélek, a gyerekek meghallgatnak, hanem nyilván a gyerekek is felkészülnek, és utána pedig a minden évben megjelenő évkönyvünk számára hát ilyen úti beszámolót is készítenek. Úgyhogy az évkönyvben ez a több mint 1000 kép, ami minden évben ott van az évkönyvben, ugye mindig az aktuális programokról, tehetségekről, tehetséggondozó programokról, azt is a szakkörösök készítik. Tehát ez egy másik tevékenység, hogy az iskola tehetségeinek és tehetséggondozó programjainak a nyomonkövetése és dokumentálása is a szakkörösök feladata.
4: Úgy gondolom, hogy még magáról a szakkörről is nagyon hosszasan tudnánk beszélni. Ugye itt nem csak visszaidézve az elmúlt éveket, hanem arról is szólva, hogy ez mennyire fontos olyan tekintetben is, és ugye, ahogy hallhattuk, hogy ez is a célja, hogy értékmentés is legyen a további generációknak átadva azt a tudást, azokat a megtapasztalásokat, azokat a megéléseket, amiket itt hallanak a fiatalok, és ez vajon így a visszajelzés alapján mit gondol, hogy mennyire van hatással az ő életükre, vagy mennyire befolyásolhatja a látásmódjukat?
5: Azt gondolom, hogy mindenképpen nagy hatással van. Hát elég hosszú idő eltelt, úgyhogy már van visszajelzés ugye a felnőtt egykori szakkörösöktől is, hogy egyrészt nagyon szerették, másrészt meg egészen másképpen tekintenek nagyon sok dologra. Ők visszajárnak, akár a saját pályájukba is beépítették ezeket az értékeket és megtanult dolgokat, de azt gondolom, hogy a legfontosabb talán a szemlélet, amit ad. Tehát az, hogy a megyénk, a városunk milyen értékes, a megyénkben mennyi érték van, hogy egy szakma milyen fontos lehet, hogy egy idős embernek az emlékei azok, hogyha nem hallgatjuk meg őket, akkor örökre eltűnnek. Tehát ez a szemlélet, azt gondolom, hogy mindegyikükben ott van is, és megmaradt. És ami a másik dolog, hogy ez a szakkör, ez ugye a földes az 8-6-5 és 4 évfolyamos gimnázium, tehát a 5-től a 12. évfolyamig minden osztály, vagy nem is minden osztályból, de minden évfolyamról vannak diákok. Tehát heterogén az összetételünk, de ez nagyon a tehetséggondozásban, különösen ebben a komplex tehetséggondozásban, amiben én nagyon hiszek, ez nagyon-nagyon jó, mert a gyerekek nem tőlem tanulnak csak, meg nem a kollégáimtól tanulnak, hanem egymástól, és ez rendkívül hiteles. Tehát amikor a pár éve szakkörös diák a szárnyai alá veszi a kisebbeket, az nagyon nagy segítséget jelent, és ez a kortárs mentorság, ez a mi szakkörünkben olyan természetes folyamat. Tehát aki leérettségizett, azok közül is sokan visszatérnek. Egy-egy kirándulásra nyugodtan becsatlakozhatnak. Van egy közös Facebook csoportunk, ahol ott vannak azok is, akik évekkel ezelőtt voltak szakkörösök. Ha van valami meghirdetett játékunk, mert sokat játszunk is, versenyünk, arra ők is ugyanúgy benevezhetnek, ők is eljöhetnek. Úgyhogy ilyen szempontból ez a kortárs mentori tevékenység, ez egy nagyon-nagyon sikeres területe ennek a szakkörnek, azt gondolom.
4: Néhány perc maradt mostani műsoridőnkből, így majd egy következő beszélgetés keretében ugye részletesebben a történelem, a magyar nyelv és irodalom oktatásával kapcsolatban is beszélgetünk lehetőség szerint. Az igazgató helyettesi feladatkörről is szóljunk, hiszen ahogy hallhattuk is, 25 éve igazgató helyettes Erzsébet. Ezt a negyed évszázadot hogyan jellemezni?
5: Nagyon-nagyon sok szépséggel teli időszak volt, aztán ezt így 25 év távlatából mondom, a napok során azért biztos, hogy nem minden alkalommal lennék ilyen nagyon lelkes, mert azért nagyon sok olyan feladat is van, ami nem annyira értékteremtő vagy kreatív, hanem hát egyszerűen a mindennapok része is természetesen meg kell csinálni, de hát azért én nekem, én vagyok a nevelési igazgatóhelyettes, ami azért nem csak abból áll, de nyilván nagyon fontos része, hogy a gyerekekkel nagyon szoros a kapcsolat, hanem abból is, hogy az én területem, a pályázatok, a tehetséggondozásnak bizonyos területei, azon kívül az egyik legkedvesebb területem, az már az előbb emlegetett évkönyvnek a minden évben megjelentetése. Ezt én találtam ki annak idején, nem az, hogy évkönyv van a világon, hiszen az millió helyen van, a földesben is voltak korábban, de mindig ilyen összefoglaló évkönyvek valamilyen apropóból, és ahogy én helyettes lettem, akkor a amerikai, idézőjelben téve amerikai mintára, mert aztán nagyon a saját képünkre formáltuk, azt találtam ki, hogy legyen minden évben olyan évkönyv, ahol benne vannak a végzősök. És aztán ez a olyan 80 oldalas évkönyv már olyan 250 oldalassá vált az évek során, és valóban itt a gyerekek, elsősorban ugye ez a végzősök 4, 5, 6, most már 8 évéről fog majd szólni, vagy szól, ott vannak a tablóképeik, ott vannak az élményeik, az emlékeik, de minden évben benne van márciustól márciusig, mert ez ugye áprilisban jelenik meg ez az évkönyv, hogy mi történt a földesben. Van eseménynaptárunk, mindig van egy öreg diák, akit felkérünk, hogy emlékezzen vissza és köszöntse a jelenlegi földesistákat. Mindig ott van a diák önkormányzat beszámolója arról, hogy mi történt abban az évben. A sok kirándulásról élménybeszámoló, ami történt, a sok tehetséggondozó programról, a külföldi kapcsolatainkról, és hát ott vannak a versenyeredményeink is szépen táblázatba szedve, ami azt gondolom, hogy hát azért elég látványos és elég szép. Úgyhogy ez egy olyan tevékenységem a helyettesi munkám során, ami az öröm tevékenységek közé tartozik, de soha nincs vége, hiszen ahogy megjelenik az egyik évkönyv, már gondolatban, meg fejben már szerkesztődik a következő, de ahogy mondtam, ezeket az évkönyveket a gyerekek írják, a gyerekek fotói vannak benne, amit készítenek, tehát a szakköröm dokumentációja, és a borítót is minden évben egy földesista tervezi. Tehát ez egy valódi, azt gondolom, hogy ez is egy igazi értékteremtés, ami ilyen módon a mi életünket dokumentálja. A másik terület, amit nagyon-nagyon szeretek, hát nyilván a nemzeti ünnepek megszervezése, de természetesen ezek a magyar és a történelem munkaközösségnek hihetetlen munkája és csodálatos kreativitása van benne, de ennek a koordinálása főleg az én feladatom, és hát az a nagyon-nagyon sok egyéb konferencianap, különböző tehetséggondozó programoknak szintén a koordinálása, és hát a legkedvesebb ezek közül az a bizonyos kulturális nap, ami hát egy, azt gondolom, hogy egy igazi tehetségcsoda, amit mi minden évben megszervezünk. Hát évről évre bővül, olyan 40 kategória, amiben a gyerekek indulhatnak, de ha kitalálnak valami újat, azt mindig belevesszük. Ez tudományos és művészeti terület, ahol minden évben a Magyar Kultúra napján hirdetjük meg, hogy milyen témákban lehet jelentkezni, és aztán márciusban van a maga a kulturális nap, ahol a gyerekek tudományos előadásokkal és hát művészeti produkciókkal mutathatják meg az egyéb területen a tehetségüket. Tehát számtalan matematikusunk zenél, nagyon szívesen mutatnak be színpadi előadásokat, nagyon sok szavalónk van, énekesünk, csodálatos zenészeink. És ilyenkor azok a gyerekek, akiket lehet, hogy az egyik kolléga csak matematika órán, vagy fizikán, vagy én magyar, vagy történelem órán látok, rácsodálkozunk, hogy hoppá, hát ez verset ír, és milyen jót, hogy hoppá, hát ez csodálatosan zenél, vagy milyen nagyszerűen táncol. És még sorolhatnám, úgyhogy ez egy gyönyörű tehetség arzenál, amikor ilyenkor a gyerekeknek az egyéb oldalait is megismerjük, mindig diák és tanár zsűrik értékelik ezeket a produkciókat. Az osztályok között vérre menő pontverseny van, hiszen egyrészt presztízs, tehát nagyon nagy dolognak számít megnyerni a kulturális napot. Hát egy évek óta nem emelt pénzösszeget is kapnak, körülbelül egy fajlartozás egy osztálynak, tehát nem az a cél, meg egy szabad napot, ami nyilván nagy dolog, de ezt a szabad napot természetesen az osztálynak közösen kell valahol más út, nem az iskolában eltölteni. Tehát elsősorban a presztízsről szól ez, és a gyönyörű kifutása még ennek a történetnek az, hogy akik aranyminősítést kaptak, ők pedig ezzel jogot szereztek arra, hogy a minden évben megrendezésre kerülő földes esten a Miskolci Nemzeti Színházban felléphessenek. És hát ha valami nagy büszkeség, az, hogy egyrészt ezt minden évben nagyon magas színvonalon meg tudjuk rendezni, megint csak hatalmas hála a magyar szakos kollégáknak, akik azért a rendezést évről évre vállalják, és valamilyen témában mindig felfűzik ezt a történetet, és hát olyan nagyon jó érzés az, hogy a gyerekek ebből is presztízs kérdést csinálnak, hogy szerepelhessenek a földesesten, és itt a földesesten természetesen a kedves szülők, rokonok, és hát Miskolc nyilvánossága előtt megmutathatják a földesisták, hogy milyen tehetségesek.
4: Ugye most a Szuperzum Hála díj kapcsán beszélgetünk elsősorban, és ugye ezt a díjat olyan személyek kaphatják meg, akik sokat tesznek a szülő-gyermek pedagógus hármas tökéletes működéséért, vagy ugye az erre való törekvés megmutatkozik a munkájukban. Még hogyha mostani beszélgetésünk végén néhány gondolatot azzal kapcsolatban így egy tanév elején szívünkre helyezne, hogy egy középiskolás korú gyermek számára, vagy bármilyen korú gyermek számára mennyire fontos, hogy ez a hármas valóban jól működjön?
5: Azt gondolom, hogy nagyon. Nagyon fontos, és ez nekünk mindig is elvünk volt, és hitvallásunk, hogy csak akkor tudunk igazán jól működni itt a földesben is, hogyha egy irányba haladunk. Tehát, hogyha a szülők és a diákok és mi is ugyanazt az értékrendet igyekszünk képviselni, és közösen tevékenykedünk. Az elmúlt napokban volt éppen a szülői értekezlet a bejövő évfolyam számára, és elmondtam ott is, hogy mi, ha belegondolnak és leszámítjuk az alvást, akkor mi több időt töltünk a gyerekeinkkel, mint a kedves szülők. De ennek a felelősségét itt a földesben mi pontosan tudjuk, és az a célunk, hogy hidat képezzünk. A tehetséges gyerekek és a majdan felnövő tehetségek alkotó tudása között. És ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha partnerei vagyunk egymásnak, de nem csak a tanár és a szülő partner, hanem a tanár és a diák és a szülő hármasa kell, hogy alkossa ezt a harmóniát, hogy ezt el tudjuk érni közösen. Én azt tapasztalom, hogy nyilván néhány kivételtől eltekintve azért ez közös cél itt a Földes Ferenc gimnáziumban. Tehát a szülők is hasonlóképpen gondolkodnak erről.
4: És záró gondolatként mi lenne az, itt ismét visszautalva arra, hogy ugye a tanév első napjaiban, heteiben beszélgetünk, amelyet a következő tanévre a családoknak üzenne.
5: Legyen egy praktikus kérésem, jó, itt a végén, aki hallja ezt az adást, és úgy érzi, hogy a családjában, vagy ő maga történetében van olyan, amit szívesen elmesélne gyerekeknek, akkor engem itt a földesben nyugodtan lehet keresni, hiszen keressük azokat az időseket, akiknek olyan megélt életsorsuk van, amiből a gyerekek sokat tanulhatnak, tapasztalhatnak. Tehát örömmel veszük, hogyha jelentkeznek olyanok, akik szívesen mesélnének erről. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig, hát amit én mindig a ballagóknak, pontosabban az érettségizőknek szoktam mondani, hogy a magánélet, az egészség és a hivatás hármasa legyen harmóniában. Ezt kívánom itt a földesben minden kollégámnak, minden diáknak is, a kedves hallgatóknak is.
3: Szuperszum háladíjjal köszönték meg Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziuma igazgatóhelyettesének munkáját. A történelem magyar szakos tanár olyan honismereti, média és fotószakkört indított, ahol diákjaival közösen audiovizuális emlékgyűjtésbe kezdtek hiteles szemtanú beszámolói alapján. A riporter Kisnéveres Viktória volt.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok új vezetői pozícióira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. A közszolgálás portálon már elérhető kiírás szerint a határozott időre legfeljebb 5 évre szóló főigazgatói megbízásokért október 15-én éjfélig nyújthatják be jelentkezésüket az érdeklődők. A jogszabály módosításnak köszönhetően megszűnik a centrumok eddigi kettős vezetési modellje, így a szakmai működési és gazdálkodási felelősség egy kézben a főigazgatónál összpontosul. A miniszter kiemelte, az új vezetők kulcs szerepet kapnak a szakképzés korszerűsítésében, a helyi munkaerőpiaci igényekhez való igazodásban, valamint a piacképes tudás biztosításában a fiatalokhoz fűződően. A kormány a stabilitásra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös partnerségre kíván építeni a befektetők támogatása során a hatalmas összegű visszanemtérítendő juttatások helyett, hangsúlyozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Bükki gyár egységének átadásán. A tárcavezető kiemelte, hogy az állam elsősorban a megfelelő infrastruktúra biztosításával segíti a vállalatokat, cserébe viszont elvárja, hogy a Magyarországra érkező cégek hosszú távon gondolkodjanak és elősegítsék a tudásalapú gazdaság fejlődését. A magas szintű technológiák mellett az is kulcsfontosságú, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a magyar munkavállalók is minél nagyobb mértékben részesüljenek a beruházások sikereiből. Megkezdődött a cukorrépa feldolgozás a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában, miután pénteken hivatalosan is begyújtották a mészkemencét a 133. kampány nyitányaként. Buza László államtitkár az eseményen hangsúlyozta, hogy a hazai cukorgyártás nem csak gazdasági tevékenység, hanem a térségi ökoszisztéma és a hazai élelmiszer önrendelkezés alappillére is. Bár a gazdák az idén rendkívül aszályos időjárással szembesültek, a közel 11 ezer hektáros területen betakarított répa kiemelkedő 18,5%-os cukortartalommal büszkélkedhet. A gyár idén több fejlesztéssel, köztük a mosóberendezés bővítésével készült fel a 2 hónapos feldolgozási időszakra, amely 180 állandó és 80 ideiglenes munkavállalónak ad munkát. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítménytúrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemeri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 2024 júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 2024 között készült Q3-as modellje.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Boston Rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az együttes központjában Tom Scholz áll, aki gitárosként, producerként, billentyűsként és dalszerzőként számos olyan slágert írt, amely gyakran játszanak a klasszikus rockra specializált rádiók.

A zenekar legismertebb szerzeményei közé tartozik a Martin Feeling, Peace of Mind. Az Egyesült Államokban 31 millió albumot adtak el, ebből 20 milliót a debütáló lemezükből, míg 7 milliót a kettes Don't Look Back-ből. Pályafutások során 5 stúdió albumot adtak ki.

0: Zenesállat című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Boston együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is hozzávetőleg 10%-os orvoshiánnyal küzd Magyarország a hálapénz megszüntetése és a jelentős béremelés ellenére is, nyilatkozta az Inforádió Aréna című műsorában Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Kiemelte a hazai egészségügyet sújtó kettős korfából fakadó problémákat, mivel a középső generáció hiánya miatt 5-8 év múlva súlyos gondok adódhatnak az ellátórendszerben. A szakember szerint hatékony anyagi és erkölcsi ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatal orvosok szívesen vállaljanak munkát a kisebb településeken és a vidéki kórházakban is. Hozzátette, hogy az orvosképzés kapacitásának bővítése, valamint a külföldi hallgatók jelenlétének összehangolása szintén kulcsfontosságú a hiány enyhítésére. Ezen felül a jövőbeli kórházigazgatói pályázatok, a gazdálkodási jogkörök újragondolása, valamint az orvosi hibákért járó nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége teljesen új helyzetet teremtenek az egészségügyben. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sport lehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a Miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a Városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. Új automata vízminőségmérő bóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tó sérülékeny állapota miatt. A június elején áthelyezett eszköz negyed óránként végzi a méréseket, és fél